0: ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett. Nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, félmillióval csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mindegy 40%-át érinti. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt. Az egészségmegőrzés fontosságára és a gyaloglás, a túra, általában a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége szombattól. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később kedden kezdődött a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel a szúnyog lárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta el Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma szakkollégiumának munkáját ismerhetjük meg. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma szakkollégiumának tagjait, Szűcs Petrát, aki tagja a szakkollégiumnak, és dr. Hadnagy Józsefet, aki igazgatója ennek a szervezeti egységnek. Egy picit merüljünk el a történelemben. Hamarosan 15 éves lesz ez a intézményrész, nem is tudom, hogyan nevezzük ezt az intézményen belül, milyen státuszt foglal el a szakkollégium.
1: Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat, köszönjük a meghívást. Én szerintem Magyarország felsőoktatási rendszerében egy különleges helyünk van itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ugyanis a megalakulástól kezdve az egyetem vezetése az, hogy is mondjam, kiemelt figyelmet szentel a Roma szakkollégiumnak, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon áldásos helyzet, ugyanis nem túl sok szakkollégium van, ahol hasonló a felállás, hogy akkor az egyetem berkein belül működik a szakkollégium, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert így szervesen kapcsolódunk természetesen az egyetemi élethez, egy olyan szervezet, amely hogy mondjam, abszolút szervesen kapcsolódik maga az egyetemhez, ezáltal a programjaink, minden, amit csinálunk, az abszolút átadható, transzparens, tudnak kapcsolódni hozzánk, és nem egy elszigetelt egység vagyunk, ahová nem nagyon látnak be a hallgatók, ami ugye egy társadalmi esélynöveléssel foglalkozó szervezetnél szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy szervüljön abba a lokalitásba, ahol ez létrejött.
0: Mielőtt elmerülnénk a hétköznapi munkába, Petrát kérdezem, hogy került a szakkollégiumba, hogyan kell oda bejutni, hogyan lehet bejutni, és miért vágyott arra, hogy bekerüljön?
2: Köszöntök én is mindenkit. A szakkollégiumba való bejutásnak a feltétele, hogy ezen az egyetemen nyerjünk felvételt, valamint, hogy roma származású és vagy hátrányos helyzetű legyen a hallgató. Feltétele még, hogy érdekelje a kultúra, hogy tudjon kapcsolódni az emberekhez, hogy ebbe az egészbe részt tudjon venni, ehhez ez nagyon fontos.
0: És miért gondolta úgy, hogy felvételizik ide?
2: Én nem szerettem volna kollégista lenni, viszont részt vettem a GUE táborban, ahol találkoztam a szakkollégistákkal, és én ott leragadtam. Tehát ahogy ők ott meséltek, ahogy várták azt, hogy mit mondok erre, hogy na jó, vagy nem is tudom, és Gáspár Emília volt ott, ő már egy alumni szakkollisunk, most diplomázott. Ő még utána való napokban is írt nekem, hogy én láttam a szemedben, és hogy tudom, de én már akkor nagyon harcoltam otthon, hogy én ezt nagyon szeretném, és szerintem egy hét nem telt el, és én be is adtam a jelentkezésemet, és én nagyon vártam. És én szerettem volna abba a közegbe visszamenni, ahol, ami ott a golyatáborban volt. És nagyon sokat beszéltem otthon erről, hogy ez tényleg kell nekem, hogy ne egyedül, hogy hozzám hasonlókkal legyek egy közegben. És ez így is volt, és most is így van, hogy nincs olyan, hogy tabú, vagy bemegyek, és akkor bármit mondhatok, mert mindenki figyel, és mindenki érdeklődik. És a másik, ami a legfontosabb nekem az, hogy fogunk majd beszélni a munkacsoportokról, de hogy olyan helyre mehetek vissza, ahol én is éltem. És olyan gyerekekkel találkoztatok, akik engem körülvettek akkor, vagy én is ugye köztük voltam. Úgyhogy ezért.
0: És akkor köszönöm, hogy átvezette Petra. Beszéljünk akkor a munkacsoportokról. Ilyen szervezeti formában működnek. Mit akarnak ezek a munkacsoportok? Milyen munkacsoportok vannak?
1: Amikor a hallgatók jelezték 15 évvel ezelőtt egy, nem is tudom, talán ilyen téli estén, hogy nem tudnak hazamenni a busszal, és ők várakoznak, és hogy olyan jó lenne ilyenkor csinálni valamit. milyen jó lenne beszélgetni a roma kultúráról, milyen jó lenne, hogyha néznénk filmeket, milyen jó lenne, hogyha ha segítséget kapnának szakdolgokat megírásába, a pluszba, akkor tulajdonképpen így kezdett el megalakulni a szakkollégium, és akik ott 8-10 a folyosón voltak, valamint amikor ilyen informális módon elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor ők azt mondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha valahogyan differenciálódna az egész közösség. Van, akit a tudományos tevékenység érdekelt, és a szakdolgozatban várt segítséget. Van, aki azt mondta, hogy ő szoszpedesként szívesen dolgozna olyan gyerekekkel, akik, mint ő maga is volt, ahogy Petr is így elmondta, akiknek nagyon sok segítség kell. És ő azt a tevékenységet, amit tanul az egyetemen, azt szeretné kipróbálni. Volt, aki azt mondta, hogy ő szívesen csinálna egy Mamó meg Papó mesél című programot, és elhívta a nagypapáját, meg a nagymamáját. És azt mondta, hogy ő szívesen csinálna 3 havonta egy-egy ilyen programot. Tehát tulajdonképpen már is olyan 3 olyan területe megmutatkozott a szervezetünknek, ami az egyik a Tudor munkacsoport, a tudománnyal foglalkozó, a másik a Tutor, azaz hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos segítés, korrepetálás, programszervezés számukra, valamint a harmadik pedig a rendezvényszervező munkacsoport, amelyet most már nyilván így azért elnevezve sokkal könnyebb ezt így kimondanunk 15 év távlatából, de hogy ez egy fejlődési folyamat volt. És ők tényleg ezzel kezdtek el foglalkozni, aztán pedig kialakult egy vezetői csapat, akik a hallgatói diákbizottság, akik pedig folyamatos kapcsolatot tartanak a tagsággal, illetve velem, mint szakkollégium vezetővel folyamatosan beszélgetünk és tervezzük az évet. És akkor, hogy ne maradjon ki, van még egy PR munkacsoportunk, akiknek iszonyatos fontos feladata van, mert hogy mi nem akartunk bezárkózni semmiképpen, ahogy mondtam is, hogy ez egy nagyon-nagyon egyedülálló és áldásos állapot itt a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, hogy mi ennek az egyetemnek a fontos részei vagyunk. És viszont nagyon fontos az, hogy kommunikáljunk kifelé, kommunikáljunk a hallgatók felé, plakátok jól nézenek ki, a programjainkról utána legyen egy beszámoló. Nyilván ez állami támogatással zajlott, reméljük, hogy a jövőben is, és hogy ezeknek a fotodokumentációit, a beszámolóit nyilván nem ők írják, nem a hallgatók írják, de hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezekről olyan dokumentumok legyenek. És hogy erre mindre, akik bejönnek, hallgatók így elkezdenek érdeklődni. Ők inkább szerveznének. Tehát, hogy minden, ami történik itt, egy az életre való felkészítés egyébként, mert hogy amihez értesz, amit szeretnél csinálni, azt itt megvalósíthatod, és bekapcsolódható. Így alakulnak a munkacsoportjaink, és így tudunk dolgozni.
0: Tehát ez a szó klasszikus értelmében alulról jövő kezdeményezésként szinte kinőtt a földből, és formálhatta saját magát.
1: Abszolút. Abszolút így volt, és hát volt egy nagyon szerencsés helyzet, hogy az állami akarat az afelé mozdult, hogy a felsőoktatásban, ugye a születéstől a foglalkoztatásig, születéstől egészen a felsőoktatásig legyen egy olyan rendszer, ami átjárható és bejárható. És a mi rendszerünk, amit kitaláltunk, az pont illeszkedett ehhez a elképzeléshez, úgyhogy mi tulajdonképpen változás nélkül mentünk át a finanszírozás részébe is, úgyhogy egy nagyon érdekes fejlődés története van az EGRI szakkollégiumnak.

0: Tag is vagyok, volt szerencsém, hogy megválasztottak. A rendezvényes munkacsoportban rengeteg programunk van. Nem rengeteg, de nagyok, azt kell, hogy mondjam. Ahhoz nem csak a rendezvényes munkacsoport kell, hogy ezek megvalósuljanak, és az összes tag, tehát együtt csináljuk meg, és hozzuk létre. A rendezvényes munkacsoport csinálja az alatta való dolgokat, viszont a kigondolást, a hogyan csináljuk, milyen program legyen, azt együtt csináljuk. A rendezvényes munkacsoport szervez ugye a hallgatóknak is ilyen, most volt utoljára ilyen bográcsozás, ilyeneket csinálunk, meg valamint a szervezetfejlesztőnél az esti programot is mi szervezzük, hogy összébráncsuk a csapatot, bár amúgy összetartóak vagyunk, de kellenek az ilyenek, ugyanis a hétköznapokban erre nem nagyon van lehetőség, így az időbeosztás miatt. A tutor munkacsoport, a tagságom óta a tutor munkacsoport tagja vagyok, most van egy lányom, akit én nagyon szeretek, ő mióta Egerbe került, ő nevelőszülőknél van, azóta nálam van. Pont tegnap voltam nála, és azt mondta, hogy ő nyáron jön velem, és hogy én elviszem, és megengedtem a mája, hogy én elviszem, de a tanulmányaiban rengeteget fejlődött, mióta itt van. Nagyon vissza volt maradva, ő 13 éves, harmadikos, és most szinte kitűnő. Tehát az, ahogy kijárt, ahogy még délután is volt neki ereje tanulni, hogy kijöhessen, és várta, hogy kijöjjön, és nagyon sajnálom, amikor azt kérdezi, hogy de miért csak egy napot, ugyanis csak egy napot van időm kimenni most, másnap máshoz is megyek, meg most így a tutor munkacsoporton belül nagyon nagy szervezésben vagyunk, a gyereknap szervezése, ezt nagyon szeressük. Ez is nem csak a tutor munkacsoportot érinti, ugyanis ha segítséget kérünk, akkor az összes szakkor is kint van a szalába, mindenki részt vesz benne. Az ottani gyerekek nagyon-nagyon várnak minket. Én nem szeretem azt mondani, hogy példakép, De igaz, hogy van nekik egy példa előttük, és azt olyan érdekes látni, hogy ha a farsankor mi adjuk át az ajándékot, vagy az joglevelet, akkor azt hogy őrzik, meg nem is tudom. Viszont ha nem mi adjuk, akkor meg az úgy el van rakva csak. És ez jó érzés, hogy azt megbecsülik, amit tőlünk kapnak. És mi is megbecsüljük őket. Egy szó és kint vagyunk. Ilyen magánéleti dolgokban is, ilyen életútvezetésben, vagy iskolaválasztásban, ugye középiskolaválasztásban is ott vagyunk nekik, tehát nagyon sok mindenre fordulnak felénk, és én ennek nagyon örülök. Amit nekem ez a munkacsoporttal együtt a szakkollégium adott, az egy nézőpont. Én szerintem ezt a szakkollégiumnak köszönhetem. Most erről elmesélnék valamit. Ilyen motivációs beszélgetésen, előadáson voltam egy középiskolában, most áprilisban, és beszélgettem az igazgatóval. Én oda jártam amúgy, és ott is rengeteg roma származású gyerek van most már. Akkor is volt, de most már azért túlnyomó része ők. És azt mondta nekem az igazgató helyettes, hogy azért van ennyi roma származású a középiskolában, mert a romák több gyermeket vállalnak. És akkor mondtam neki, hogy ne haragudjon tanárnő, mert nekem tanárnő volt, most lett igazgató helyettes, és nem nagyon állt rá a szám. Ne haragudjon tanárnő, én ezt nem így gondolom. Én úgy gondolom, hogy nagyobb számban indulnak el középiskolába, és ennek örülni kell. És nem az, hogy ők sokan vannak. Nem. Sokan voltak régen, ez igaz volt, hogy sokkal több gyereket vállaltak, de szerintem ez már nem igaz. Most már annak kell örülni, hogy ők ennyien indulnak el középiskolába, és hogy erre fel kell készülni, és nagyon sajnálom, hogy a tanárok erre nincsenek felkészülve, hogy velük hogy kell bánni. Igazából csak egy kis odafigyelés kell, nem sok, túl sok minden. Úgyhogy ezt mondanám.
1: Igazgató urat, arra kérem, Mondjon egy ilyen sikertörténetet, olyan esetet, olyan hallgatót, aki A-ból B-be jutott.

0: a tervek szerint, és akit példaképként tudnak állítani, akár a mostani szakkollégista hallgatók, akár a mentoráltak elé is?
1: Nagyon sok van, hála Istennek. Tulajdonképpen minden hallgatók egyébként. Van egy alumni rendszerünk, és az alumni rendszerben látjuk, hogy merre vannak a hallgatóink. Mindenki elhelyezkedett, mindenki a szakmájában dolgozik, tanárok, közgazdászok, segítő szakemberek, szociálpedagógusok, történészek. Tehát, hogy tulajdonképpen mindenki azt gondolom, hogy a helyén van. Most volt egy olyan rendezvényünk a Nemzetközi Romák Napján, ahol alumnikat hívtunk vissza, és egy ilyen életútbeszélgetést hajtott végre Barnus, a mostani diákvezető a megjelentekkel, és hihetetlen életutakat láttunk feltárulkozni. Európai Bizottságba dolgozik az egyik hallgatónk szakértőként roma holokauszt témában. Neki ez volt a történelemből a szakdolgozati témája. Egy másik hallgatónk a MCC-ben tanulmányi szervező, és a hátrányos helyzetű fiatalokat segíti. A harmadik meghívott vendégünk az Itt-Egerben a IFI pontot vezeti. Most diplomázott egy évvel ezelőtt, vagy igen, egy évvel ezelőtt, az idén vette át a diplomáját, és a IFI pontot vezeti nagyon-nagyon nagy sikerrel. Tehát, hogy minden hallgatónk, tehát tulajdonképpen egy ilyen szemléletformálás zajlik ezekkel a munkacsoportokkal, meg azzal, ahogyan dolgozunk. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas feladat, és tulajdonképpen mindenki valahol rálát arra, hogy akkor, amikor ő majd végez, akkor milyen lehetőségei vannak akár hátrányos helyzettel foglalkozni, vagy kiteljesíteni önmagát abban a szakmában, amit ő tanult. Hogy ez nem idézőjebb a csakot, de nem csak ennyi. Tehát nem csak ennyi, van egy diplománk, és akkor megyünk, és bemegyünk az órákra. Ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, de hogy mi más gondolunk egy értelmiségi szakembernek a feladatáról, ő multiplikál, ő facilitál, ő amikor egy közösségi bárhova megy, nem kell, hogy visszamenjen abba a közegbe, nem kell, hogy visszamenjen a saját településre, oda megy, ahova szeretne. Vagyis egy nagyon fontos kérdése volt mindig a roma szakkollégiumnak, hogy vissza kell menjenek a hallgatók a saját településükre, és majd ott nem, oda kell menjenek, ahova szeretnének. De az nagyon fontos, hogy az, amit itt tanul, megtapasztal, azt, hogy hogyan tudja azokba a közösségekbe bevinni, amely közösségnek a tagja lesz. Akár egy tanári közösség, akár egy diák közösség, akár egy munkahelyi közösség. És ugye ebben nagyon szép visszajelzéseink vannak egyébként, hogy minden hallgató valahogyan valamit pluszba hozzátesz azon a munkahelyen, és szerintem ez egy nagyon szép visszaigazolás arra, hogy milyen fontos a közös együtt töltött idő és a megtervezett tevékenységrendszer, amit csinálunk.
0: Petrának mik a hosszú távú tervei? Mit forgat a fejében? Hol szeretne majd elhelyezkedni?
2: Én mindenképpen közösséggel szeretnék dolgozni, és a saját közösségemmel, én Alföldről jövök, egy Tiszabura, Abátszalók. Viszont szeretnék egy matek tanárit még megcsinálni. Ugyanis mióta Kamilla nálam van, nekem az nehézséget okozott, hogy őt hogy zárkóztassam fel. Ugyanis nagyon nehéz az, hogy most akkor a dolgozatra tanuljunk, de még az előzőt, hogy a felépítése sem megy, hogy ezt hogy küszöböljük ki. Úgyhogy én ezzel szeretnék foglalkozni, ugyanis a gyerekeknek ez nagyon, hogy mondják ezt, nehézség a matek, hogy jobban, nehezebb, vagy hogy mondjam, hogy a legnagyobb nehézség a matek általában. És én ezt is szeretnék két lábon állni, de mindenképpen a közösségemhez szeretnék visszamenni.

0: Történt az egyetem életében egy nagyon fontos változás néhány évvel ezelőtt, az Egri Főegyház megye fenntartásába került. Nyilván ez meghatározza a szellemiséget, hogyan jelenik meg ez a roma szakkollégiumban.
1: A roma szakkollégiumok történetiségében egyébként a KRSH, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat volt a kiindulási pont, illetve párhuzamosan alakult a nem KRSH-hoz tartozó szakkollégiumok. Ugye mi úgy kezdtünk, hogy nem KRSH-hoz kapcsolódó szakkollégiumként működtünk, ez a 11 országos szakkollégium, vagy egyébként 3 volt, és nagyon gyorsan elkezdtük megkeresni egyébként a kapcsolódási pontokat, tehát hogy nem az elválasztás volt a lényege a KRSH részéről se, hanem maga az egység. És ez egy nagyon-nagyon szép munkában indult el, még akkor egyébként, amikor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nem volt katolikus egyetem, tehát Eszterházy Egyetemként működött. És már akkor is azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet a KRSH-ban meglevő jó gyakorlatokból beépíteni, és van egy spirituális kurzus, illetve spirituális különböző gyakorlatok. A kurzus az egy folyamatos együttműködés egy teológus kollégánkkal, a Geng Noémivel, aki fantasztikus módon tudta megfogni a hallgatókat, és ezt a témát úgy közel vinni a hallgatókhoz, hogy vannak olyan szakkollégiumok, ahol ez nehézséget jelent. Nálunk meg pont arról szólt, hogy az a közeledés, amit, és az a közelítés, amit a Geng Noémi kollégánk fölvállalt, az pontosan egy olyan mágnesként kezdte el vonzani a hallgatókat, különböző spirituális témákról történő eszmecserék, beszélgetések, előadások, és ehhez kapcsolódó olyan kirándulások, olyan helyekre, ahol ugyanezt a spiritualitást és a keresztény értékeket át lehetett venni. És ez az elénettől egy nagyon picit, tehát gondolkodtunk, hogy hogyan fog ez a hallgatók esetében megvalósulni, de hogy most ez nem kérdés, sőt nem volt kérdés egyébként egyetlen egy pillanatig sem, mert a hallgatók nagyon-nagyon nyitottak voltak, és tényleg szépen, valamint azért Ede atya, Kós Ede atya, aki a szakkollégiumnak szintén szerves részévé vált, nagyon kiváló érzékenységgel közelít a hallgatókhoz, hívja őket ki a plébániára, beszélget velük, különböző gyakorlatokba vonja be őket, a kirándulásokba részt vesznek, vagy részt vesz ő is szintén, ahol tud, programokra jön. Mi 2 hetente keddenként folyamatosan szakmai megbeszéléseket csinálunk. És akkor valamikor ez egy spirituális megközelítésből jön, ott van Ede atya, ott van Noémi, valamikor pedig magáról a szakmáról beszélünk, illetve a különböző programokról. Tehát nagyon szépen, hogy mondjam így, szervült ez a dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy fő meghatározójává vált a spirituális vonala a szakkollégiumnak a hallgatók számára, úgyhogy ez nagyon-nagyon szép történet szintén.
0: Nagyon fontos, hogy a szakkollégiumban azért jó legyen a közösségi élet, jó legyen a társaság. Petra, mit tapasztal, milyen a csapat?
2: Nagyon jó. Szerintem. Látszik ezekből a nagy programokból, a kicsikből, ahogy kijövünk a szobából, és hogy vagy, mi újság. Ugye nyilván nem lehet mindenkivel 0-24-ben beszélgetni, de amikor tér van rá, meg találkozunk, és az adott pillanatban, akkor mindenki felől jön az, hogy ez egy közösség, és hogy tudunk kapcsolódni egymással. Így Ede atyára visszatérve, vendégelt már meg minket, nagyon közvetlen, nagyon szeressük amúgy, és így a közösség bármelyik tagja fordul hozzá, hogy nehogy Isten családi probléma, betegség, hogy Ede atya segítsen imádkozzon, és akkor már volt, nem egyszer volt rá példa, hogy misét is szervezett ilyenekre. És akkor ezeket is merjük mondani oda is, meg a közösségen belül is merjük ezt megbeszélni.
0: Ugye a Roma Szakkollégiumnak vannak belső programjai, és vannak nyitott programjai is. Az elkövetkező időszakról mit lehet tudni programok tekintetében?
1: Hát ugye most már szép lassan a fél évnek a utolsó hetéhez érkezünk a jövő héten, és nem beszéltünk, hogy mennyire nagyon fontos egyébként a tanulás. Tehát, hogy az első mindig a tanulás, és hogy a hallgatóink sikeres diplomaszerzést hajtsanak végre ezek alatt az évek alatt, amíg ők a szakkollégiumnak a tagjai. Úgyhogy már tulajdonképpen most már belefordultunk, vagy ráfordultunk a vizsgai időszakra helyek közel, viszont a múlt héten volt egy nagyon-nagyon szép programunk, és most áll előttünk egy nagyon-nagyon szép program. Egy nyitott programunk volt, egy roma filmestet találtak ki a hallgatók egyébként kb. 4-5 évvel ezelőtt, és akkor azt csináljuk, hogy levetítünk egy romákkal foglalkozó filmet, ez lehet dokumentumfilm vagy játékfilm, és utána mindig van egy beszélgetés, hívunk egy művésztanár, Szilágyi Rudolf volt most legutoljára, és egyrészt a film értelmezés, másrészt pedig maga a társadalmi jelenségeket hozzuk föl. Nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, most legutoljára a múlt héten a Kecskeméti Filmstúdió volt, akik a magyar népességet, meg a cigány meséket alkották meg, fantasztikus, tehát hogy voltunk egy olyan 60-70-en, nagyon-nagyon jól sikerült. Valamint holnap után, jól mondom, ugye Petra, holnap után indulunk egy tanulmányi kirándulásra. Dévát szerették volna a hallgatók a gyermekotthont megnézni, a gyerekekkel találkozni, lesz egy szakmai programunk ott, valamint megyünk Székelyudvarhelyre onnan, ami már tulajdonképpen a szakkollégium részéről egy ilyen visszatérő küldetés. Ott van egy nagyon-nagyon komoly roma telep, Budvár, ami azért így a Kelet-Közép-Európában is híres szegregátum, roma telep, és ott az elmúlt 5-10 évben kialakítottunk egy olyan szakmai kapcsolatot, amelyben szülőkkel történő munka, workshop, gyerekekkel való munka, ugye mi is elvisszük a szalai tapasztalatokat, ők is mondják azokat a tapasztalatokat, amelyeket ott végeznek, és ott a helyi Caritas szervezetnek a munkatársaival találkozunk, valamint szülőkkel, gyerekekkel, úgyhogy egy nagyon szép szakmai programmal fogjuk zárni a fél évet. Nagyon-nagyon jól sikerült a roma napunk, ahol 8 környékbeli tanoda gyerekei, tehát ilyen 170-en voltunk, tehetségeket tártunk föl, ugyanis volt ki mit tud, de közben voltak előadások, voltak workshopok, tehát hogy nagyon sok szép programunk van, és hát a Roma Cooking Night-unk, ami majd a következő fél évben lesz és vár ránk, az pedig az meg az egyetemistáknak az egyik kedvenc programja, ahol a roma gasztrokultúrával ismerkedhetnek meg. De egyébként van még hátra a hallgatóknak lovári nyelvtanfolyam, még egy találkozó, tehát vannak belső kurzusaink, amelyek azért most már lefutottak, de még egy roma lovári nyelv az lesz, és utána akkor mindenki beesik a vizsgaidőszakban, remélhetőleg, hogy sikeres vizsgákkal tudom majd szeptemberben újra kezdeni, és újabb programokat szervezni.
0: Petrának melyik volt a kedvenc programja ebben a tanévben?
2: Nekem a roma nap volt a kedvencem. A roma nap nagyon-nagyon benne voltam a szervezésében, és ezt nagyon élveztem, és sajnos le is betegedtem arra a napra, de ott voltam is, és nagyon-nagyon szerettem. Ez volt a második roma napom, amin részt vettem, és teljesen más szemszöget adott ez, mint az első, ugyanis ebbe tényleg benne voltam, és ez hatalmas érzés, hogy elég lesz a jelenléti, amit vittünk, hogy annyian jönnek, és hogy bejöttek járókelők is, hogy itt mi van, de hogy, és akkor ott maradt, és ahogy a gyerekek jöttek, hogy úristen, elkéstünk, hogy itt vagyunk, ahogy a szalasi gyerekek jöttek, hogy az követő bárra kiöltözve, és alig várták, hogy hogyan, és taxival, és nem is tudom, hogy most jönni kell, és bál van. Nagyon-nagyon jó érzés látni az arcukon, hogy ők ezt mennyire szeretik, hogy ez nekik szól, ez róluk szól, és hogy ott együtt vagyunk mindenki, és most rólunk van szó, és hogy de még egy zenére szeretnék táncolni, pedig ez nem volt betervezve. Nagyon jó érzés, úgyhogy nekem ez a kedvencem, ahol tényleg a gyerekeké a főszerep, vagy azoké a felnőtteké, akik szeretnék megmutatni a tehetségüket, és merik is megmutatni az ő napjukon.
0: Hamarosan lezajlik az érettségi időszak, felvételi időszak, új hallgatók is érkeznek majd a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Hogyan lehet bekerülni a szakkollégiumba, hogyha valaki esetleg kedvet kap hozzá?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos, köszönjük szépen, hogy ezt belehoztad ebbe a riportba. Nagyon izgalmas, a felvételünk az nagyon egyszerű. A kiértesítés során jelezzük a hallgatóknak, hogy több szakkollégium létezik a Katolikus Egyetemünkön. Van egy kepes szakkollégium, és van egy roma szakkollégium. És hogy egy motivációs levelet kell írni, el kell küldeni, és utána egy szóbeli, mi biztos, hogy mindig szóbeli felvételit csinálunk, azon, hogy van egy motivációs levél. És azért vagyok nagyon hálás ezért, mert vannak olyan helyzetek, inkább az élethelyzetek is, amikor valaki bekerül egy felsőoktatásba, nem biztos, hogy annyira elkötelezett, mint Petrát, ahogy lehet hallani, hogy ezzel a kultúrával, a saját kultúrájával, a saját történetiségével, identitásával foglalkozzon. És nekünk most nagyon-nagyon fontos lesz a szeptemberben, hogy meg tudjuk szólítani már most a hallgatókat, ahogy Petra mondta, hogy már volt kín motivációs beszélgetésen gimnáziumokba, tervezünk nagyon sok mindent, még erre a néhány hétre, hónapra, hogy szeptemberben minél többen jöjjenek és csatlakozzanak a szakkollégiumhoz. Nagyon sok diplomásunk fog kimenni, az előző évben nagyon sok diplomás hagyott el bennünket, ami egy nagyon-nagyon nagy öröm, mert ugye ezért csináljuk, viszont maga az utánpótlás kérdése az mindig egy fontos kérdés számunkra. Már most látunk nyílt napokon, ugye volt az egyetemnek két nyílt napja, jelentkezett vagy 4-5 hallgató, akik mondták, hogy biztos, hogy jövünk, és csak vegyenek föl bennünket, és jövünk. Tehát most szerintem egy ilyen nagy robbanásra készülök, vagy azt várom, hogy nagyon sok hallgató fog jönni. Várjuk is őket szeretettel. A beszélgetés az egyszerű, hogyan tud bekapcsolódni, mit tud a céljáról, mit gondol saját magáról, miben tud ő kiteljesedni, miben kell neki fejlődnie, miben tud segíteni egy ilyen szervezet, és hogyha ő látjuk, hogy megtalálja a helyét ebben, akkor természetesen a bizottság az fogja mondani, hogy várunk szeretettel is, kapcsolódj hozzánk, gyere, dolgozz velünk, tanulj, és valósítsd meg mindazt az álmot, amit itt az egyetem lehetőségként biztosít számodra.
0: Úgyhogy Petrát arra kérem, hogy néhány mondatba invitálja a leendő hallgatókat a roma szakkollégiumba, akkor mit mondana?
2: Én azt mondanám, a edukáción rengetegszer elmondtam, és még mindig, tehát bárkivel találkozok, azt mondanám, hogy merjék ezt megtenni, hogy ne féljenek, hogy ez az a hely, ahol nem kell félni, mert ha nem kérnek is segítséget, kapnak, jó kedvet kapnak, egy olyan közösséget kapnak, ahol tényleg számít, ahol tényleg van szava, ahol tényleg olyan döntéseket és új dolgokat hozhat, ami biztos, hogy bele lesz téve a programokba, vagy új programba, vagy akármi, hogy itt tényleg úgy dolgozunk, hogy mindenki benne van, és hogy pont aki hallgassa, pont ő kell még nekünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó munkát kívánok!
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Kedves hallgatóink, Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18-tól a 20. versig tartó részről Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus Krisztus halálból való feltámadását követően az új szövetségi szentírás könyvei kifejezetten a megdicsőült Úr 11 megjelenését sorolják fel. Megjelent Mária Magdolnának, a sírhoz menő asszonyoknak, az Emmauszi tanítványoknak, Péternek, az összes apostolnak Tamás nélkül, az összes tanítványnak a 8. napon, 7 személynek a Genezáreti tópartján, több mint 500 tanítványnak Galileában, az ifjabb Jakabnak, Jeruzsálemben a tanítványoknak a mennybe menetelkor, Pálnak Damaszkusz előtt. A mostani alkalommal a feltámadt Krisztus 10. közvetlenül a mennybe menetel előtti megjelenéséről, Szent Máté evangélista 28. fejezet 18. és 20. verse közötti rész nyomán elmélkedünk. Tisztelt rádióhallgatók! Érdemes azonban a szentírási helyünk előtti mondatokat is megismernünk, hiszen így kapunk teljes képet. Idézet következik tehát a 16. verstől. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Ezt követik mai közös elgondolkodásra szánt mondataink. Jézus oda ment hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Máté evangéliuma 28. fejezet 18. és 20. verse közötti szakasz. Húsvét vasárnap Jézus feltámadt a sziklasírból, és ezzel győzedelmeskedett a bűn, a halál és e világ fejedelme, a sátán, az ördög felett. Majd 40 napon át nem földi testben, hanem mennyei létmódban megjelent övének, bizonyítva, hogy él. Ragyogóan kinyilvánítja, az élet erősebb a halálnál, a világosság a sötétségnél, a jó a rossznál, a szeretet a gyűlöletnél. A 16. versben azt hallhattuk, és olvashatjuk, hogy a megváltó Galileába rendelte az apostolokat. Annak idején, 30 évesen, itt, ebben az ország részben, otthona Názáret közelében kezdte nyilvános tevékenységét, Isten országának hirdetését, és most, mint egy keretként, innen Galileából tér vissza az Atyához, a mennyei dicsőségbe. Ahhoz az Atyához, akitől feladatát kapta, aki őt a földre küldte, hogy minket gyarló, bűnös embereket megváltson, és Istenhez visszavezessen. Azt mondja Jézus, én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Azaz, Jézusnak teljes, az egész világ mindenségre kiterjedő, vagy egyszerűen úgy is fogalmazhatunk, teljhatalma van. Ezt a hatalmat az Atyától kapta, hiszen minden hatalomnak ő a kezdete és forrása. De Jézus, mint a második isteni személy, a Fiú, ezt a hatalmat már az idők kezdete előtt, öröktől fogva birtokolja. Ahogyan a szép
Nice a konstantinápolyi hitvallásban is imádkozzuk, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden általa lett.

Tisztelt rádióhallgatók! Gondoljunk bele abba a szédítő nagyságba, hogy a Mester és Úr mennybe menetele előtt tanítványait az emberek megtérítésére úgy küldi, hogy az ő hatalmát, a tejhatalmat adját nekik. Jézus már földi élete során is elküldte tanítványait kettesével a városokba és falvakba azért, hogy hirdessék Isten országának örömhírét, és gyógyítsák a betegeket. Ez volt az úgynevezett kismissziós parancs. Erről hallhatunk Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből. Szent Máté evangelista művének végén Jézus 3-as küldetést ad apostolainak. Ezt nevezzük nagy missziós parancsnak. Az egyház kezdettől fogva tudatában volt egyetemes küldetésének, amelyel Jézus bízta meg. Jézus első parancsa az apostolok, majd az ő utódaik, a püspökök és papok, és sajátos módon minden keresztény felé, tegyetek tanítványommá minden népet. Tehát nem csak tanításról van szó, hanem Krisztus követéséről. Minden kereszténynek az a feladata, hogy egészen odaadja magát Jézusnak, vele teljes életközösségre lépjen. A keresztelési parancsban benne van a keresztség formája is. Kifejezetten az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kell keresztelni. A Szentháromság hite tehát már ott van az apostoli időkben. A megkeresztelt ember a Szentháromság birtoka lesz, az ő nevét esdették le rá, az ő életében részesedik. Jézus 3 éves nyilvános tevékenységével teljesen összhangban van a Szentháromság nevére való megkeresztelés, hiszen ő nyilatkoztatta ki a másik 2 személyt. Ő beszélt nekünk az Atyáról és a Szentlélekről, és a velük való kapcsolatáról és egységéről. A tanítványok nem csak keresztelnek, de tanítják is mindazt, amit Jézus parancsolt. Utolsó szavaiban Jézus megígéri, hogy mindig jelen lesz egyházában. Belé kell vetnünk minden bizodalmunkat, mert ő az Immanuel, a velünk és értünk lévő Isten. Hogyan már Szent Máté evangéliumának 1. fejezet 23. versében olvashatjuk. Aki vezeti és védelmezi egyházát minden ellenséges erővel, és a sátán fondorlatos támadásával szemben. A megdicsült Krisztus egyházával marad a világ végezetéig.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádiumban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minorita templomban, ezt rádiunk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiunk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egrélyeseki palota díszudvarán. Az opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, egy év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgatóhelyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett, nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, félmillióval csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mindegy 40%-át érinti. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Hát a mai adásban egy olyan érdekes, emblematikus, és azt gondolom, hogy mindenképpen sokak számára ismert emberhez érkezünk, Bakócz Tamáshoz, aki több vonalon is ismert lehet. Az egyik az, hogy őról tudjuk azt, hogy majdnem pápa lett belőle, esztergomi érsek volt. Szerintem esztergomi érsekként talán jobban ismertük, mint egri püspökként, és engedj meg, Péter atya, nekem egy személyes történetet. Én nagy történelmi, romantikus regény olvasó vagyok, és van egy nagyon kedves írónő, Karádi Anna. Ő írt egy olyan regényt, hogy A kegyúr, és ezt tavaly olvastam. Ez a kegyúr, ez hát nyilván egy teljesen más és misztikus, romantikus köntösben, de Bakócz Tamás történetéről beszél, egy kicsit ugye ilyen romantikus vonalra állítva, de nagyon jó korképet ad egyébként. Úgyhogy, hát igen, szóval ő egy nagyon érdekes ember volt, mondjuk azóta már talán beszélhetünk arról, hogy nem ő az egyetlen, aki majdnem magyarként pápa lett, mert hiszen ugye Erdő Péter bíborosunk is a legutóbbi pápa választásnál esélyes volt. Na de hát Bakócz Tamás, aki esztergomi érsek, hogy került ő az egri püspöki székbe?
2: Először nézzük meg magát, a családot, mert hogy Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, aki valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és öt fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester. És amikor 1459-ben a család nemesi rangot és nemesi címert kap Mátyás királytól, akkor ez megörökítésre is kerül a címer ábrában, ugyanis a címerben egy kocsikerék található, amelyen egy ágaskodó szarvas helyezkedik el, a homlokán egy keresztel. Na most, de hogyan jutunk el ide, hogy 1459-ben ugye a család az kapjon egy ilyen nemességet? Ő maga Szatmár Németiben kezdi a tanulmányait a domonkos atyáknál, és utána, hogy mikor lép be a papirendbe, azt nem tudjuk pontosan. Viszont 1459-ben, tehát amikor történik ez a adományozás, címer adományozás, akkor ő már a titeli prépostságnak a tulajdonosa volt. Tehát biztos, hogy valamiképpen ekkor már klerikusi állapotban volt, nyilván még nem volt pappá szentelve, hiszen még fiatal volt, 17 éves, és ez a titeli prépostság, ami egyébként nagyon jól jövedelmezett, ez egészen 97-ig, tehát 40 éven keresztül gyakorlatilag megtartja a birtokában. És utána folytatja tovább a tanulmányait, méghozzá külföldön, itt a közeli Krakkóban végzi el a filozófiai kurzust, utána pedig Itáliába megy, ahol Ferrarában és Páduában, tehát a kor legjelesebb egyetemein folytatja, és teológiai doktori címmel valamikor 1470 környékén érkezik haza.
1: A Ferrara és Pádua jelentősebb egyetemek voltak ekkor, tehát mint a bolognai?
2: Ezek is nagyon, ezek
1: jó, mind. Mert nekem a bolognai az bolognai, tehát egy 1088-as alapítású bolognai az azért.
2: De ezek mind, tehát
1: ezek is komolyabbak,
2: igen, lettek. Tehát Itáliában ez a három, illetve még a nápolyi egyetem, amely labdába rúghatott, hát ugye a legjelentősebb az a Sorbonne Párizsban, de Itália közelebb volt a magyaroknak, meg kulturális szempontból, tehát ugye az 1400-as évek közepétől Itália mindenkit vonzott. Tehát a reneszánsz megszületése Itáliában az egy óriási plusz vonzerőt jelentett a külföldiek számára, hogy Itáliába menjenek.
1: Meg gondoljunk csak abba bele, hogy azok, tehát te Péter atya, aki Rómában tanultál, és elég sok felé jártál Olaszországba, és én, aki szintén, bár nem tanultam ott, de nagyon szeretem Olaszországot, és tényleg olyan sok felé jártam, hogy azok a szépségek, amiket mi most látunk, 500 évvel később, azok akkoriban frissen építve, hogy milyen gyönyörűek lehettek.
2: Igen. Tehát,
1: mert mi már most ugye igaz, hogy megkopottan is, és megszürkülve is, de nagyon szépnek látjuk, meg nyilván azért azóta most az idő vasfoga megrágta az épületeket, kastélyokat, templomokat, stb., de restaurálják őket folyamatosan, amennyire tudják, na de azért ezek eredeti pompájukban milyen szépek lehettek.
2: Igen. És az, hogy milyen kultúra állt mögöttük, tehát ez egy forradalmi kultúra volt a középkorhoz képest.
1: Igen.
2: Más szemlélettel, ami nem egyik napról a másikra változott meg, hanem szépen lassan Itáliában e felé tendált a művészeteknek, meg a gondolkodásnak az alakulása, és azt kell mondani, hogy Európában akkor ez volt a legmodernebb, a leghaladóbb. Uh-huh. Úgyhogy nagyon jó, hogy ott volt ő is, és 1473 táján már Rangóni Gábornak, ugye a későbbi egri püspöknek a titkáraként működik. Utána pedig 1474-ben, amikor Mátyás király Sziléziában hadakozott, éppen Boroszlónál, akkor már ott Mátyás király közelébe került, és Mátyás király valahogy fölfigyelt rá, aminek az lett a következménye, hogy bekerült a királyi kancelláriába, persze még ott a hátsó helyekre, tehát ilyen írnok, meg titkár, meg ilyesmi, de már elindult a karrierje, mert hogy 83-ban már ténylegesen ő a királyi titkár, tehát a királynak a titkár, és ebben az időben történik meg az a váltás, hogy a királyi titkárnak egyre nagyobb szerepe lesz a király körüli teendőkben, és ez az időszak, tehát 1475-ös évtől kezdődően növekszik a titkároknak a szerepe, és a 83-ban már királyi titkár, ami azt jelenti, hogy ő az, aki a király számára a különböző ügyekről beszámol, tehát aki egy ilyen rövidített változatot előhoz, hiszen a kancelláriában annyi levél, beadvány, kérvény, stb. Jelenik meg, hogy ezeket valakinek a király számára lényeglátóan össze kell foglalni. Tehát ez lesz a titkároknak az elsődleges feladata. Nyilvánvaló, hogy ez is egy bizalmi állás.
1: Uh-huh.

Na most a fiatal Bakucz Tamás, amikor ugye ezeket a tevékenységeket végzi, akkor már pap, és pontosan ugyanazokat a jegyeket mutatja, mint ebben a korszakban. Az ilyen klerikus titkárok végeztek. Ugyanakkor az is látszik rajta, és az a későbbiek bizonyítják is, hogy egy nagyon céltudatos, nagyon lényegre törő, nagyon nagy strapabírású, sőt, ugye akkor még följegyzik róla azt is, hogy nagyon emberséges volt, hogy nagyon hűséges az uralkodóhoz, és nagyon becsületes személyiség. A későbbiekben mondják, hogy ezekből azért már kopott le valami, mert még inkább a karrier vágy, illetve az előre való jutásnak a vágya kötötte le a gondolatait. De ebben az időben még nagyon megbízható munkatársa volt a királynak. Na most amikor 1486-ban ugye Rangóni Gábor, az egri püspök meghalt, ugye ekkor volt az, hogy az ő püspöki tisztségét kapja meg az addigi győri püspök, tehát akkor kerül át majd Nagy-Lucsei Orbán Egerbe, és akkor így a győri püspökség az megüresedett, és Mátyás király kinevezi őt győri püspökség élére, tehát innentől kezdve már püspöki személy lett belőle, ahonnan aztán majd szépen halad még tovább előre, mert hogy közben a királyi tanácsos címet is megszerezte magának, és innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy a pályája az egy óriási ívet fut be, egészen odáig, ami a műsornak a bevezetőiben elhangzott, hogy egészen a pápai trón várományosának a tisztsége vagy a lehetősége megvolt benne. Na most kanyarodjunk vissza Mátyás király halálához, ugye 1490-ben, amikor is neki is állást kellett foglalni, mint aki a királyi tanácsos, hogy akkor ki mellett kívánja letenni a voksát a leendő jelöltek közül. Először ő is úgy mutatkozott meg, mint hogyha Korvin Jánosnak a párthíve lenne, de titokban ő mégis aragóniai Beatrix mellett állt, és ugye tudjuk, hogy az özvegy királynénak a tábora az nem szívlelte Korvin Jánost, és ő is ugye Ulászló mellé áll, más

Dudikú László mellé, és így természetesen Bakósz Tamás is második Ulászlónak lesz a híve, és a király, az új király nem is lesz hálátlan ezzel az, hogy mondjam, a segítséggel kapcsolatban, mert hogy a királyi tanácsosi címből hirtelen előlépett királyi kancellárrá. Tehát tulajdonképpen a királyi irodának a vezetője lesz, és mivel, hogy Bakócz Tamás egy nagyon erőteljes személyiség volt, ezért a kortársak úgy látták, hogy Bakócz Tamás mintegy uralkodik a királyon. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sok esetben Bakócz Tamás irányítja a királyt, mint közvetlen munkatársa, mint kancellárja, úgyhogy ilyen második királyként is emlegették Bakócz Tamást, és nem csak a magyarok látták így, hanem erről beszámolt például a Velencei Köztársaság egyik követe is, aki ezt írásba foglalja, hogy mint egy második király úgy vezeti az országot Bakócz Tamás. Na most az előbb megemlékeztünk arról, hogy egy csomó jó tulajdonsága volt, viszont ahogyan haladt előre a ranglétrán és egyre komolyabb pozíciókat foglalt el, így jönnek elő a rossz tulajdonsága is, mert hogy egyre ravaszabb, fondorlatosabb lett, egyre inkább törekvő, ráadásul a kapzsiság is megjelenik nála. Persze majd látni fogjuk azt is, hogy ez a kapzsiság ez nem minden esetben saját magának szól, hanem hogy ugyanezt aztán ő nagyvonalúan szét is osztja, de azért először meg kell kaparintani ezeket a dolgokat. Tehát ezek mind-mind jellemzőek rá, és utána emellett természetesen ő egyre rafináltabb és éleseszűbb diplomatává lesz, amely tényleg a királyi udvarban azt jelenti, hogy egy megkerülhetetlen tényezővé válik.

0: Engedj már meg, Péter, hogyha egy ilyen, nem tudom, ugye, ahogy a jellemzőit soroltad itt nekem, és én is itt közben gondolkozom, hát mai szóval azért lennének erre definíciók, mármint hogy kifejezések, hogy mivel lehetne őt illetni, most akár a narcisztikust, akár a megalomán szót használhatnám rá, csak azt, hogy ugye tudjuk az ő származását, hogy lett ő nemes, hogy végül is valamelyest az a saját szándéka volt, hogy ő az egyházi pályára lép, és az egyházi pályára azért csak úgy lép valaki, hogy azért úgy Istennek szenteli az útját, hogy mikor változhat meg, hogy amikor egyre magasabb pozícióba kerül, akkor lesz az, hogy ugye kihasználva azt, hogy ő neki nagyon jó előtanulmányai voltak, tehát nyilván nagyon jó diplomata, nyelveket beszél, tehát persze ezek mind az erényei közé tartoznak, de hogy mikor fordul át valakiben az, hogy hát akkor én igenis még többet akarok, és még előrébb akarok, és ugye egy igazi vallásos, mint ahogy olyan sok mindenkinél beszéltünk, egri püspököknél is, hogy olyan nagyon igazi vallásos püspökök voltak. Tehát, hogy az alázatos emberből hogy lesz ilyen nagyra vágyó?
1: Na most itt egy kicsit le kell ragadnunk annál, hogy mit is jelent püspöknek lenni, meg jó püspöknek lenni, vagy mi vonzó ebben. Abban az időben azért a püspökök mások voltak, mint most. Tehát, ha megpróbálnánk megérteni Bakócz Tamásnak a motivumait, ami előre vitte, ez nem csak a nagyra vágyás volt, hanem megvolt benne az, hogy hát én az Istentől olyan komoly talentumokat kaptam, akkor ezeket kamatoztassam. Uh-huh. Miért ne mennék még följebb, mikor képes vagyok rá? És a vallásosság is azért egy kicsit más volt, mint a mikorunkban. Tehát Bakócz Tamás, ő nem volt hitetlen ember. Ő mélyen,
0: én ezt nem is állítottam.
1: Igen, mélyen Isten hívő ember volt, aki egyben azt is látta, hogy hogyan tehetne ő nagyobb szolgálatot az egyháznak. Ő eljutott odáig, hogy úgy tehetne a legnagyobb szolgálatot, hogyha ő lenne a pápa. De most még nem tartunk egyelőre.
0: Egyelőre győri püspök.
1: Igen, de az, hogy ez megvan benne, és látva azt, hogy hogyan élnek a pápák Rómában, ugye ez a reneszánsz pápáknak a korszaka, tehát itt éppen 6. Sándor a pápa, majd ugye következik 2. Gyula, akik a pápaság történetében azért mindenképpen különleges figurák voltak, és...
0: Mert adtak is nagyon sokat az egyháznak, de hát mondjuk ugye az erkölcsiségben, a reneszánsz pápáink, igaz?
1: Igen, tehát mondjuk második Gyula, ő erkölcsileg nem volt annyira problémás, csak ő meg inkább hadvezér volt, mint pápa. Tehát, de a lényeg az, hogy mindezek ellenére, hogy ezek a személyek emberileg ilyenek voltak, és azt kell mondani, hogy eléggé gyarlók, senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy ő a pápa, ő Krisztus földi helytartója, ő az egyház vezetője. Tehát ez az emberek számára akkor teljesen természetes volt. Őt választották meg, ugye még azt is meg lehet piszkálni, hogy milyen módon, ugye 6. Sándornál ott a Simóni erősen gyanús.
0: Igen.
1: Igen. De a lényeg, hogy mindezek ellenére ő volt a pápa. Tehát a mikorunkban, hogyha valaki azt látjuk, hogy nem megfelelően látja el a feladatát, vagy nem illik össze a feladattal az az életmód, amit folytat, akkor rögtön prüszkölünk. Abban az időben is voltak ilyenek, tehát egy Savonarola azért úgy neki ment 6. Sándornak, de alapvetően az emberek ezt elfogadták. Hát ilyen ember, gyarló, majd a Jóisten megbocsát neki, vagy majd azt ő elrendezi a Jóistennel, hogy mit lehet csinálni, de alapvetően a legitimitását azt nem kérdőjelezik meg. Igen. És akkor éppen ezért, hogy most ilyen vagyok, hát attól miért ne lehetnék püspök? Miért ne lehetnék bíboros? Miért ne lehetnék pápa?
0: Igen.
1: Jó, tehát ezért ez az a mostani ember számára ez furcsa. De az akkori kor ember számára ez egy teljesen természetes dolog volt így, úgyhogy nem nagyon voltak kérdőjelek. Tehát, hogyha valaki szépen haladt előre, ő pedig nagyon ügyesen haladt előre, ugye ő is benne volt a abban a házassági ügyben, ugye Ulászlónál, ő ott volt a közreműködők között, és ő is tanúsította szépen, hogy itt
0: ugye... Hogy ott az nem volt
1: így törvényesen. Van. Úgyhogy ezért aztán természetesen megint nagy hálával tartoztak neki, és ugye amikor elindult a házasság érvénytelenítésének a folyamata, hát majd látni fogjuk, hogy egy elég huzamos eljárás volt, ugye mert az uralkodók házassági ügyeiben a pápa az illetékes, tehát ezt föl kellett terjeszteni a pápaságnak, és ott hosszú ideig tárgyalták a dolgot, de végül is kimondták a házasságnak az érvénytelenségét. És ugye ebben neki nagyon nagy szerepe volt, és ezért hálás volt neki az uralkodó, és nagy bizalma volt hozzá, hogy ugye ebbe az összeesküvésbe így bevették őt is. Na most közben azért ő még megszerzi magának a pannonhalmi apátságot, ami ott van Győr mellett, viszont a pannonhalmi apátságnak óriási birtokai voltak, a Szent István királytól kezdődően már Somogyban, illetve hát Felvidéken is voltak birtokai, tehát ez is egy nagyon komoly jövedelmet bírhatott ezáltal az apátság által is. És amikor aztán ugye Nagy Dúcsei Orbán meghalt 1491-ben, akkor hát ő rögtön szemet vetett az egri püspökségre, amelynek a jövedelme, ugye már Nagy Dúcsei Orbánnal is említettük, hogy minimum 20, de akár 30 ezer aranyforint is lehetett egy évben, ami az azért nagyon komoly jövedelemnek számított abban az időben. Nem véletlen, hogy még itáliai idézőjeles kérők is voltak az egri püspökségre, ugye gondoljunk csak Roderigo Borgiára.

0: Az akkori püspökségek, tehát itt a 15. század végé járunk, tehát mondjuk a, így, hogyha ugye a egyházmegyéket nézzük, az esztergomi érsekség után mondjuk püspökségek közül az Egri, az mondjuk akár egy ilyen második, harmadik helyet, tehát mindenképpen egy nagyon jó helyet foglalt el.
1: Igen, tehát jövedelem szempontjából mindenképpen.
0: Jó, mert azért ezek az idők során változtak, tehát néha-néha voltak előttünk ilyen táblázatok, volt, hogy nagyon erős volt,
1: hát igen,
0: volt,
1: azt látjuk, hogy a tatárjárás után például, ami ugye pont innen érkezett az országba az Egri egyházmegye területéről, akkor visszaestek az egyházmegye jövedelme, de ekkor ugye ezen a területen viszonylag békesség van. Most már ugye a huszitákat is sikerült kipucolni, nagy részt majd azért látni fogjuk, hogy még nem egészen. Még mindig lesznek ilyen ügyek, például pont a mi püspökünk esetében. Na de egyelőre ott tartunk, hogy rögtön jelentkezik érte, hogy akkor ő ugye, ráadásul még a Nagy-Lucsei Orbán is pont ezt az utat járta be, hogy először győri püspök volt, és utána került az egri püspöki székbe. Hát ő is.
0: Ott is maradt.
1: Igen. És most ő szeretett volna jönni az egri püspöki székre, igen ám, csak akkor 6. Sándor pápa, ugye, aki annak idején Rodrigo Borgia bíborosként
0: egri püspök szeretett volna lenni, igen.
1: Igen, vagy legalábbis megszerezni az egri püspökségnek a jövedelmeit. Az bejelentette, hogy igen, de ő, amikor lemondott az egri püspökségről, Nagy-Lucsei Orbán javára mondott le. Mondtam azt abban a műsorban, hogy ennek még jelentősége lesz. Tehát azt jelenti, hogy most újra visszaigényelné magának, csak ugye, mint pápa ezt nem teszi meg, viszont van neki jelöltje, aki nem más, mint Ascanius Sforza bíboros. Ugye a Sforzák, ezek ebben az időben Itáliának az egyik legjelentősebb családja, Milánó urai.
0: Igen.
1: Tehát egy nagy, nagy tekintéllyel és nagy befolyással rendelkező családról van szó. Tehát ez az Ascanius Sforza lett az, akit a 6. Sándor ugye kinevezett az egri püspökség élére. Igen ám, csak hogy a Bakusz Tamás nem hagyja annyiban a dolgokat, ugye ő erre nem számolt, hogy Ascanius Sforza igényét a pápa komolyan veszi, így aztán ügyesen el is intézi azt, hogy ha kellő kárpótlást kap a bíboros úr, akkor talán hajlandó lemondani az egri püspökségről, és ez tulajdonképpen így is történik. Úgyhogy a 1493-ban sikerül kineveztetnie magát második Ulászlóval egri püspöknek. Uh-huh. Tehát ugye itt megint azt látjuk, hogy a királynak a főkegyúri jogára hagyatkozva, vagy hivatkozva sikerül az egri püspökség érére kineveztetni magát. Ugye mi az, ami még problémás lehet, hogy hát ugye ehhez azért kellene továbbra is a pápának a megerősítése. Egyébként ekkor még a pannonhalmi apátságnak a kommendájáról is hajlandó lemondani az egri püspökség érdekében. És végül is ezek után megtörténik az, hogy második Ulászló csak elintézi a Szent Széknél azt, hogy a Ascanius Sforzának a megerősítését azt visszavonják, és így aztán Bakócz Tamásból lehetett az egri püspök. Tehát 1493-ban megszerzi az egri püspökséget magának, és rögtön elkezd költekezni, ugye ő közben azért az egyéb birtokaiból, illetve az egyházi javadalmaiból már azért komolyan megszedte magát, úgyhogy így gyorsan vesz magának két falut, a polgári és Szent Margita falvakat. Ugye ezek most is létező polgári Szent Margita léteznek a Tisza partján, szintén már a Debreceni egyházi egyházmegyében található.
0: A polgári az a polgártelepülés lenne?
1: Szerintem igen.
0: Igen, és a Szent Margita?
1: Az ott van mellette.
0: De így létezik.
1: Igen.
0: Azt nem ismertem, polgárt ismerem, sőt igen. Ároktő is.
1: Szent Margita folyás, ezek ott vannak ezen a területen. Tehát itt vesz magának ugye két falut, illetve Ároktőnek a felét is megszerzi. Majd a későbbiekben ennek még lesz jelentősége, mert azt nem tartja meg magának, de még nem árulom el, hogy mi lesz velük. A lényeg az, hogy az egri székesegyháznak az építését azt folytatja. Arról már beszéltünk előzőleg, hogy a munkának a nagy része az elkészült már Nagy Lúcsei Orbán alatt, de hát még vannak dolgok, amiket még folytatni kell. Ezeket ő készíti, illetve, hogy a szentély lezáró kápolnát azt a boldogságos Szűz Mária tiszteletére alakította ki, és mint később, mint esztergomi érsek már, akkor is gondoskodik arról, hogy ennek a, végülis csak elárulom elég hamar, hogy ennek a kápolnának a föntartására adományozza az előbb említett falvakat, tehát Polgár, Szent Margita és Ároktő falvaknak a jövedelmeit, és annyit kér még, hogy ennek fejében, és természetesen az ahhoz tartozó egyéb jövedelmeket, hogy a káptalan bizonyos ünnepeken ott ennél ebben a kápolnában szentmisét mutassonak be.

0: a boldogságos Szűz Mária tiszteletére emelt kápolna sajnos nem tudjuk megnézni, mert hogy ez is elpusztult. Közben, mint egri püspök, megszerzi magának a Bélhárom kúti apátságot is, ugye ez ciszterci apátság, és ez is itt a komoly birtokokkal és jövedelmekkel rendelkezik, úgyhogy erre is rátette a kezét. A számadás könyvei közül van, ami fönnmaradt, és ezek bizonyítják is azt, hogy mekkora jövedelmeket tudott beszedni. Tehát 1493-ban valamivel több mint 20 ezer aranyforintot, 1495-ben pedig már majdnem 27 ezer aranyforintot tudott beszedni, mint egri püspök. Mondom, ebben a korban ez nagyon komoly jövedelemnek számított. Na most 1493-ban azonban, amikor ő egri püspök lett, akkor változás történt az ország főméltóságainak, tisztségei között is, ugyanis a király az eddigi két koronaőrt elmozdította, és helyére kinevezi az nádort és Bakócz Tamás egri püspököt. Tehát ez megint azt jelenti, hogy bár fizikailag távolabb került az udvartól, ugyanakkor azonban a tisztsége révén erősen kötődik a királyi hatalomhoz, hiszen a koronának az őrzése, ez az egész királyság szempontjából fontos dolog volt. Na és akkor, hogy mi történik még az ő püspökség alatt? Ugye mondtam, hogy a huszitáktól sikerült megszabadítani az egyházmegyét, de nem egészen, mert hogy pontosan az ő püspöksége alatt következik be az, hogy 1494-ben eljárást indítanak az eperjesi plébános Máté nevezetű ellen, hogy ő huszita tanokat val, és ítélet is születik, tehát őt, és azon kívül még négy világit elítélnek eretnekség vádjával, nem végzik ki őket, tehát ne gondolja senki azt, hogy akkor rögtön mágiára küldik, nem, de kiközösítik az egyházból, és elűzik a egyházmegye területéről őket, természetesen a papot megfosztva minden papi funkciójától. És ezt írásba foglalják, és az egyházmegye templomaiban ezt ki kell hirdetni harangzúgás közepette, mint hogy ugye öröm a fölött, hogy az ördög tagjaitól megszabadultak. A országban egyébként van egy elégedetlenség, ami Bakócz Tamást segíti a további karrierjében, mert hogy nem állt meg itt az egri püspökségnél, hát ez most már nem titok a hallgatók számára, hiszen már többször elhangzott, hogy esztergomi érsek, no, de hogyan lesz belőle esztergomi érsek? Nem olyan egyszerű, mert hogy az esztergomi érsek, no, de erről is majd később fogunk beszélni, az nem más, mint Esztei Hipolit, akint csak sikerült
1: abba csak a székbe betenni.
0: Így van, csak sikerült.
1: De őt még...
0: Mátyás király alatt?
1: De ő már akkor ezek szerint ott volt.
0: Így van. Ő már akkor esztergomi érsek volt, viszont a magyar rendek ezt nem nézték jó szemmel. Tehát, hogy az ország első zászlós ura, a magyar katolikus egyháznak a vezetője, az ország prímása, az egy idegenföldről származó gyerek legyen, mert még mindig gyerek, még mindig fiatal, még mindig nincs pappász sem szentelve. Tehát, hogy ez birtokolja az esztergomi püspökséget.
1: Ez elképesztő, igen.
0: Ez a magyar rendekben is óriási elégedetlenséget vált ki, és fölmerült a gondolat, hogy hogyan lehetne tőle megszabadulni. Tehát olyan egyszerűen leváltani nem lehet. Miért? Mert a szentszék ott áll mögötte.
1: Igen.
0: Tehát neki van egy érvényes kinevezése a szentszék részéről, persze bizonyos feltételek megszabásával, hogy ha majd eléri a kánoni kort, akkor szenteltesse magát, de erről majd még, amikor róla beszélünk, akkor szó lesz. Hát egyelőre Bakócz Tamás ezt a helyzetet kihasználja, sőt szítja a hangulatot, és mondja, hogy ő hajlandó lenne az egri püspökségét elcserélni az esztergomi érsekséggel, mert hogy az egri püspökség az miért eléggé jövedelmező ahhoz, tehát elég komoly jövedelemmel rendelkezik, hogy erre talán Esztei Hipolit, meg hát a család, ugye nem mond nemet. Uh-huh. Tehát, hogy ezt hajlandóak lennének talán elfogadni, és akkor megszűnne az elégedetlenség is, és ő még mindig jól járna, mert egri püspökséget vezetné, de úgy, hogy ő nem is kell, hogy itt lakjon, tehát ő nyugodtan lakhat Itáliában, majd a jövedelmet azt elküldik, és akkor ilyen helynökök stb. Tudják kormányozni az egyházmegyét. Na, végülis ennek az lett a vége, hogy...
1: Elcserélik a tisztségeiket.
0: Így van, tehát persze természetesen nehez, szükséges
1: volt a szentszéknek,
0: a szentszéknek ugye most hatodik Sándornak az engedélye, és 1497-ben december 20-án megkapja az engedélyt, hogy ő legyen az esztergomi székben, az egri püspöki széket pedig átadják Esztei Hipolitnak. Tehát mindez 1497. decemberében történik, és onnantól kezdve, hogy az egri egyházmegyének új püspöke van Esztei Hipolit személyében, de őről a később. Most egyelőre nézzük tovább, hogy hogyan is alakul Bakócnak a sorsa.
1: Mindenképpen tovább fogjuk nézni Péter atya, de már csak a következő adásban. Tehát az, hogy ő esztergomi érseként mit tesz, és hogyan feltételezhettük azt róla, hogy ő pápa lesz, mert hogy ő nagyon szeretett volna pápa lenni, és miért nem sikerült neki, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.

0: Lehet.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Négy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az Opusztaszárre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, egy év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett. Nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22.000 milliárdról 66.000 milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, 500 000-val csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400.000 gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Phil Collins legnépszerűbb dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Az elmúlt percekben Phil Collins legnépszerűbb dalaiból válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: 2026. május 14-én, csütörtökön.
1: Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves korán kelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket. A mai nap gondolatát Kurt Tepperbeintől kölcsönöztem. Ő így fogalmazott, idézem: a pozitív gondolkodás azt jelenti, hogy felismerem, minden, ami van, engem szolgál, és nekem segít még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas. Ennél fogva minden jó. Úgynevezett negatív nem is létezik, csupán olyan kellemetlen jóról beszélhetünk, amelynek bekövetkeztét én tettem szükségessé. Természetesen ma is szeretném köszönteni ezt a szép mai napot. Köszöntlek, szép mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de azt, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, minthogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt, e szép mai napon is. Amen. Most a folytatásban javaslom, hogy tekintsük át együtt az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk, 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Bonifácokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd a folytatásban fellapozzuk a kalendáriumot, és felelevenítjük május 14-e fontosabb, jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli programkínálatunkhoz is kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Mária, az emberélet igének anyja, és mi édesanyánk. Íme lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük tőled, Urunk, nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tiéd leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakítsd ki bennünk a anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a te Jézusod életét. Égi királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb cselekedetünket is, hogy tiszta és méltó legyen a szent szeplőtlen áldozathoz. Tégy szenté bennünket, jóságos anyánk. Szenté, miként azt nekünk Jézus megparancsolta, amint szíved kéri tőlünk és forrón kívánja. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, 1 év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett táras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett. Nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, félmillióval csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
1: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
0: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
1: In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui
0: Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívül élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
1: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
0: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűz anyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul. Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot. Növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
1: Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az

0: inspirálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leó azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leó pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leó pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a Vatikáni Könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leó megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
1: Leó pápa üzenete, a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követőjében alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leó pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Vuolo szarizi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szent Atya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. Az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan

0: akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősségtudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólón összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szentatya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként, és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányolnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a Bolíviai Katolikus Egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a Veritas in Caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a Bölcsesség Szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádiumban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minorita templomban, ezt rádiunk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiunk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egrieseki palota díszudvarán. Az Opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, 1 év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett táras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett, nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, félmillióval csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Május 14-e, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti szeretettel minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő Bonifácokat. A Bonifác a latin Bonifácius névből származik. Jelentése jó sorsot ígérő. A Bonifác a magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. A Bonifácok védőszentje az a Szent Bonifác vagy Bonifácius, aki a németek angol szász származású apostola volt, vértanú. Fuldai sírja a német katolicizmus lelki központja. Ő 754-ben hunyt el. És a Bonifácok védőszentje lehet még az a Bonifácius vértanú is, akinek nevét a pápa adta az előbb említett püspöknek. Római volt, de Tarzusban, Szent Pál szülővárosában szenvedett vértanúságot 306 körül. Ő az egyik fagyos szent. Közismert Bonifácok még Montferratti Bonifác, valamint első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Bonifác pápa. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Bonifác nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és jelentős ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot.

kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Május 14-én, csütörtökön, javaslom most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot és elevenítsük fel a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1889-ben Győrben született Zechmeister László vegyész, akit elsősorban a kromatográfia területén végzett munkássága tett híressé. Zechmeister László a Zürichi Műszaki Egyetemen szerzett 1911-ben vegyészmérnöki oklevelet, ugyanitt 13-ban műszaki doktori címet nyert. Akkoriban többek közt cellulóz vizsgálattal és növényi festék anyagok kutatásával foglalkozott. Hadifogságba került az első világháborúban, majd hazatérte után több egyetemen is dolgozott. Részt vett izotóp kutatási kísérletekben, és Csolnoki Lászlóval együtt kromatográfiával és karotinoidokkal kapcsolatos kutatásokat végeztek. 1941-től az amerikai Pasadénában volt professzor a California Institute of Technology szerves kémiai tanszékén. Itt elsősorban a sztereóizomerek tanulmányozásával foglalkozott. Nem sokkal halála előtt díszdoktori címet adományoztak neki. 1912-ben Budapesten született Hegedűs Géza, író, újságíró, költő, színházi szakíró, kritikus. 1935-ben jogi diplomát szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol történelemből is lediplomázott. Dolgozott dramaturgként, újságíróként, lapszerkesztőként is, tanított színház és drámatörténetet és verstant. Jó barátságban állt Kosztolányi Dezsővel, Kassák Lajossal, Hóman Bálinttal, Lukács Györggyel. Évtizedekig tanított a színművészeti főiskolán. Elsősorban történelmi regényeket és drámákat írt. Munkásságát különböző díjakkal is elismerték, így többek között 51-ben, 54-ben és 75-ben József Attila díjat kapott, 95-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki, 97-ben pedig Budapest díszpolgára lett. 79 éve 1931-ben született Domonyban Huszárik Zoltán magyar filmrendező, akinek nevéhez olyan közismert filmek köthetőek, mint a Szimbád, a Csontvári, a Holnap lesz Fácán és a Kapriccio. 1933-ban Budapesten született Bácskai Lauró István filmrendező. A Balázs Béla stúdió alapító tagja volt, a MA film rendezője. 89-től a Lauron Kft. Ügyvezető igazgatója, számos játékfilmet és tévéfilmet rendezett. 1975-ben készült el a Kemény kalap és krumplior című filmje, mellyel elnyerte a Tévés Világfesztivál nagy díját. És a folytatásban is maradunk még mindig a filmrendezőknél, hiszen 1944-ben született George Lucas, producer, író, rendező, akinek nevéhez a Csillagok háborúja és az Indiana Jones filmek is köthetőek. 1950-ben Balmazújvárosban született Kálai Bori, Katona Irén néven, magyar színésznő. Remek tánc és énektudású művész, főleg zenés darabokban, elsősorban operettekben, opera és dalesteken szerepel szoprán énekesként. 1966-tól a Miskolci, 68-tól a Szegedi Nemzeti Színházban, 69-től pedig a Debreceni Csokonai Színházban játszott. 1988 óta szabad foglalkozású, alapító tagja az Interoperett társulatának. 2005-től érdemes művész. Lánya Fonyó Barbara színésznő. 1953-ban Budapesten született Gyabronka József, magyar színművész. Gimnáziumi tanulmányai idején került először kapcsolatba a színészettel. 69-től szerepelt a Pince Színházban. 75-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán és a Madács Színházhoz szerződött. 91 és 94 között Montreálban játszott. 94-ben a Győri Nemzeti Színház tagja lett, valamint 99-től 2002-ig a Bárka Színházban játszott. 2002 óta a Krétakör Színház tagja.
1975-ben szerepelt először a televízióban, Molière Tudós nők című művéből készült tévéjátékban. A Zseb TV című gyermeksorozatban vált ismerté Móka Miki megformálásával. Első játékfilmjem az Égigérő fű című gyermekfilm volt 1979-ben. Gyabronka József közismert szinkronszínész is, hiszen olyan rajzfilmekben hallhattuk a hangját, mint a Vuk, a Vili a veréb, vagy a Vízipók csodapók. 1969-ben Melbourne-ben született Kate Blanchett, Oscar-díjas ausztrál színésznő, aki miután megszerezte diplomáját az ausztráliai National Institute of Dramatic Arton, elsősorban színpadon dolgozott. Eljátszotta Miranda szerepét a Viharban, Ophéliát a Hamletben és Ninát a Sirályban. Mindemellett láthattuk őt a Gyűrűk ura trilógiában, a Tehetséges Mr. Ripley és az Elizabeth című filmekben. Ez utóbbiért a legjobb női főszereplő Golden Globe díját is elnyertem. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt egy ilyen május 14-i napon hunytak el. 964-ben hunyt el 12. János pápa. 12. János néven lépett trónra a történelem 132. pápája. János a pápaság történelmének egyik fontos választópontján uralkodott. Az egyházfők ebben az időben kerültek szorosabb viszonyba a megalakuló német-római birodalom uralkodóival, amely az elkövetkezendő évszázadok meghatározójává vált. 1980-ban Budapesten hunyt el Bulla Elma, Kossuth-díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész. 1998-ban hunyt el Frank Sinatra, amerikai énekes és Oscar-díjas színész, akinek becenevei The Voice, vagyis a hang, és az Old Blue Eyes, az öreg kék szemű voltak. A 40-es évek elején lett sikeres szólóénekes, az 50-es években azonban csökkent iránta az érdeklődés, de 54-ben karrierje új lendületet kapott, amikor a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat ítélték oda neki a Most és mindörökké című filmben nyújtott alakításáért. A 60-as években volt pályája csúcsán, amikor összesen 6 Grammy-díjjal jutalmazták, és ugyanekkor születtek a legnagyobb slágerei is. Frank Sinatra nevéhez többek között olyan slágerek köthetőek, mint a Strangers in the Night, a My Way, vagy a Something Stupid, melyet lányával együtt Nancy Sinatrával énekelt. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most pedig néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. Ki gondolná, hogy 1853-ban történt, hogy Gail Borden feltaláló nő szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. 1897-ben avatták doktorrá az első magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát. Hugonnai Vilma egy grófi család 5. gyermekeként született. 18 éves korában ment férjhez és 3 gyermeket szült. Mivel 1869-től kezdve a Zürichi Egyetemen már nők is tanulhattak, 1872-ben családja beleegyezésével beiratkozott, és 1879-ben orvosi diplomát is szerzett. 1880-ban hazatért, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülész-nőgyógyász dr. Taufer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. 1897-ben végül Magyarországon is orvosdoktorrá avatták, és ezt követően oktatással foglalkozott. Az 1907-ben megjelent, elsősorban női és gyermekbetegségekkel, valamint a szülészettel és gyermekápolással foglalkozó A nő, mint házi orvos című könyvét sokáig az egészségápolás kézikönyvének tekintették. Egyik alapítója volt az Országos Nőképző Egyesületnek, hatékonyan küzdött a nők oktatásáért és a nemüknek megfelelő foglalkoztatásáért. 1908-ban indult útjára az első utasszállító repülő. És 1951-ben volt a Magyar Állami Népi Együttes első bemutatója a Városi Színházban.
Végül, de nem utolsó sorban, 1955-ben aláírták a Varsói szerződést. Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió Varsóban aláírta a Varsói szerződést, amely a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény volt. A közvetlen előzménye az eseménynek az volt, hogy az NSZK belépett a NATO-ban. Ezután a szovjet csapatok idézőjeles segítséget nyújtva a nyugati agresszorok ellen tovább állomásoztak a kelet-európai országokban. Az egyezmény inkább politikai eszköz volt, mint a kelet-nyugati katonai konfrontáció eleme. Kedves hallgatóink, május 14-i kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Opusztaszárre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, 1 év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett. Nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22.000 milliárdról 66.000 milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, 3-szorosára nőttek az ingatlanárak, 500 000-val csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400.000 gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
3: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Május 14-én csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, mint hogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól. Szent János apostol első leveléből idézem, és a következőképpen hangzik. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Bonifácok és Gyöngyik ünneplik névnapjukat. Napköszöntő című műsorunkban most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd ezt követően hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos-meteorológiai jelentéssel is jelentkezem. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a nap versét. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezt követően visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Majd a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal idős Szent Pachómiusz szerzetes életéről beszél nekünk. A folytatásban a napimája is elhangzik, és imádkozunk még Csepelényi György boldoggá avatásáért is. Ezt követően programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, ezekkel a programokkal várjuk Önöket a csütörtök reggeli órákban. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk. Műsorainkhoz kellemes időtöltést és kellemes ébredést, jó rádiózást és szép napot kívánok!
10: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
11: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: És aztán milyen volt az élet Hangával otthon, amikor hazakerültek, és megkapták a Dandasz szolgálattól a segítséget, mert azt gondolom, hogy két lánygyermek után anya megszülte a harmadikat, és hát még amikor a pocakjában volt Hanga, akkor joggal gondolhatta azt, hogy harmadik kislány, hát mindent ugyanúgy csinálunk majd, mint az előző kettővel, de hát mégsem.
1: Hát mondhatom azt, hogy egyáltalán nem, inkább én azt mondanám. Azt szoktam mondani, hogy az egészséges gyerek az magától fejlődik. A Downos gyerek az mindenben segítséggel fejlődik. Tehát, hogyha a Downos gyerekkel nem foglalkozunk napi szinten, akkor nem jut el arra a szintre, amit mi nagyon-nagyon szeretnénk. Úgyhogy Hangával napi szinten fejlesztésre jártunk, mondhatom ezt egyébként. 3 hetesen derült ki Down-szindróma, és mi 6 hetes korától már dévény tornára hordtuk. Ez volt az első, amit javasolt nekünk a Down-dadás anyuka, hogy azonnal az első, hogy oda vigyük, úgyhogy ő már 6 hetesen már dévény tornára járt. Az rengeteget segít ugyanis a mozgás fejlődésén. És ezt követően megint csak nagyon korán, és ez megint csak a Down-dada szolgálatnak köszönhető, 3 hónapos volt Hanga, amikor a református egyháznak a korai fejlesztőjébe kerültünk, tehát nagyon-nagyon korán, és ez már nekem egy óriási megnyugvás volt, hogy a gyerek úgymond jó helyen van. Tehát mostantól kezdve szakmailag is figyelik a fejlődését, segítenek bennünket folyamatosan. Hetente több alkalommal hordtam fejlesztésre, ezen kívül otthon is, amit csak lehetett, ugye latba vetettünk. Azt szoktam, hogy a szegény gyereknek konkrétan csak fejlesztő játékai voltak. Tehát, hogy ő nem tud csak óvatosan babázni, mert mi azt, abba is fejlesztést csináltunk a babázásból, hogy mik a testrészei, nézzük meg, hogy kell ezt mondani. Nem tudom, hol a hajam, mutasd meg. Tehát, hogy mi mindenből fejlesztést
0: teljesen
1: csináltunk.
0: Más szellemben,
1: teljesen más szemmel nézi az ember így van a gyermekét, és tényleg ez volt a lényeg, hogy a gyerek folyamatosan fejlődjön, és ne csak úgy nézzen a nagy világra. És azt gondolom, hogy ennek megvan az eredménye, mert amúgy alapvetően most ugye már 10 éves, tehát már azt mondhatom, hogy már elég hosszú időt állt el. Ő egy enyhe, szerencsénk van egyébként abban a szempontból, hogy enyhe Down-szindrómás gyermek. Ő most már beszél, gyönyörűen megérteti magát. A beszéde természetesen nem olyan szinten érthető, mint ahogy mi beszélgetünk egymással, de egyébként egy kívülálló személy számára is kommunikálható vagy érthető a gyermeknek a beszéde. Szobatiszta, gyönyörűen elkezdett most már írni, olvassa össze a szavakat, szótagokat, tehát, hogy és azt gondolom, hogy ez elsősorban annak köszönhető, hogy mi időben elkezdtük az ő fejlesztését, és folyamatosan mindig kerestük az aktuális fejlődési stációmának megfelelő lehetőségeket.
0: És nyilván az is nagyon fontos volt, hogy milyen intézménybe kerül Hanga, nem tudom, hova járt, óvodába, iskolába. Most azt mondta anya, hogy a miskolci magvető iskolába jár, ami alapvetően egy sérült gyermekeket foglalkoztató speciális iskola. Mondhatjuk azt, hogy jó helyen van Hanga?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Abból a szempontból Down-szindrómája az enyhe fokú volt, mi hála jó Istennek integrált óvodába tudtunk vele járni, ami azért pozitív, mert ott azért épértelmű gyermekek között volt, és az a fejlődése szempontjából én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó volt, de az egyértelmű, hogy az iskolában már az integráció nem valósulhatott meg. Ez a Refegymisféle iskola, ez egy nagyon fiatal iskola, most a felmenő rendszerben az 5. osztálynál járnak egyébként, és folyamatosan ugye, ahogy ezek a gyerekek nőnek, úgy az iskola mindig újabb-újabb osztályokat indít. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés dolog, mert amikor még Hanga pici volt, nem tudtuk még, hogy lesz-e óvoda, ahova ő járhat, és lesz-e iskola, ahova járhat. Legalábbis olyan, amire azt mondom, hogy tényleg napra készen és a fejlettségének megfelelően tudja őt foglalkoztatni.
0: De valószínűleg az igény hívta életre?
1: Az igény hívta életre.
0: Pontosan az intézményi.
1: Pontosan így van. Hát, tehát ugye akkor ő már az óvodába annak idején, amikor ugye pont a COVID idején volt az, hogy most ő mehet-e óvodába vagy sem, és én nagyon szerettem volna, hogy ha lehet, akkor menjen az integrált óvodába, de már akkor indult ennek a magvető általános iskolának az óvodai mondjuk úgy, hogy verziója, tehát ott már lehetősége lett volna akár egy speciális óvodába is járni, és ez egy nagyon nagy segítség, hogy már óvodában is, mert addig nem volt ilyen speciális óvoda, én úgy tudom, Miskolcon, és most ez az első, ahol kifejezetten speciális gyermekek, mondjuk így nem épértelme gyermekek járhat. Úgyhogy ez már egy nagyon nagy lehetőség, hogy már az ember nem ott áll, hogy 3 éves a gyerek mit csináljon, mit tud vele kezdeni, hanem megvan az óvodai lehetőség, és utána az iskola is.
0: De mondhatjuk, hogy Hanga a helyén van, és
1: igen, én azt gondolom,
0: magát,
1: hogy jó helyen van, és nagyon jó iskola. Így van, igen.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Berek Szászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felsőzsolca térségében a 28-as és 30-as kilométerek között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 29-es kilométernél lévő Miskolc-Kelet Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágon a belső sávot is zárva tartják. Így aki Tornyos-Németi felé szeretne tovább haladni a 3-as főúton, annak a József Attila utcánál lévő körforgalomnál vissza kell fordulnia, mivel közvetlenül nem lehet lehajtani. A terelő utat sárga táblákkal jelölik. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a főút és csomópontjai felújítását végzik. A 13-as és 20-as kilométerek között irányonként csak egy sáv járható. Szarvaskőn is dolgoznak, ott félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között

megnyitott, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Szintén a 38-as főúton, Nyírtelek határában átépítik a vasúti átjárót. A 30-as kilométernél lezárták a félútpályát, és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felsődobszai és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és 18-as kilométerek között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban, a hétvégi kamionstopp ezen a hétvégén, azaz május 16-án szombaton 22 órától, május 17-én vasárnap 22 óráig lesz újra érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma a derült reggelt követően is több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton délutántól erősen megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak délutántól, estétől. A délies szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 8 fok között alakul, de az északi völgyekben gyenge fagy is előfordulhat. Délutánra 18 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Orvos meteorológiai jelentésként elmondható, hogy hideg front vonul át az ország felett, így elsősorban az arra érzékenyek körében jelentkezhetnek orvos meteorológiai panaszok. Náluk gyakori tünet lehet a fejfájás és a migrén, illetve a tartós fáradtság és álmosság. Öröm az ürömben, hogy a csapadék hatására csökken a levegőben szálló pollenek koncentrációja, így az allergiások tünetei enyhülhetnek. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
2: A napverse.

0: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szót, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni, szépet, mikor lelkemhez érkezed.
1: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked című versét Fehér István előadásában hallották. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden. A helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei, vallomások és tanúságtételek jelentek meg tőle. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelentek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. Füle Lajos 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
1: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
0: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
1: In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui
0: Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívüli élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
1: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
0: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűzanyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul.
1: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
0: Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelkipásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot. Növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
1: Ci crescen tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szent Atya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután három rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szent Atya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leo azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leo pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leo pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a Vatikáni Könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leo megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
3: Leo pápa üzenete, a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követőjében alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leo pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Vuolo szarizi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szent Atya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. Az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A Bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősség tudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólón összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szentatya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a Bolíviai Katolikus Egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a Veritas in Caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a bölcsesség szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és majd megláttok engem. Olvassuk az evangéliumban. Ez a mondat rejtélyesen hangzik, és nem véletlen, hogy felidézi bennünk is a tanítványok zavarát. Ez a mondat szinte az egész húsvéti esemény sűrítménye, a szenvedés, a halál, a feltámadás és az elrejtőző mégis jelenlévő Úr titka. A keresztény életben gyakran érezzük, hogy nem látjuk az Urat. Az imádság száraz, a világ közönye elcsüggeszt, a szenvedés homályba burkolja Isten arcát. Jézus ezzel a kijelentéssel minket is megszólít. Lesznek időszakok, amikor nem láttok, de ez nem a vég. A távozás a szeretet útjának része. A látás nem mindig testi, hanem hitből fakadó, de ez is találkozás. Jézus nem titkolja, hogy tanítványai sírni fognak. A világ örül majd, ők pedig gyászolnak. Az evangéliumi szavak megrendítően életszerűek, a tanítvány sokszor éppen a fájdalmak mélyén találkozik Istennel. Ám Jézus ígérete biztos, a szomorúságotok örömre fordul. Ez nem olcsó vígasz, hanem húsvéti ígéret. A halálból élet lesz, a sötétségből világosság, a könnyekből öröm. A tanítvány útja nem mentes a szomorúságtól, de nem is marad abban. A keresztény öröm mindig a reményre épül. Nem felszínes derű, hanem annak tudata, hogy Isten hűséges, és amit Jézus ígért, az biztosan beteljesedik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 104-es számú énekét énekeljük a mai Szentmise elején, amely így kezdődik: Krisztus az Úr feltámadott. Majd ezt követően a Szent Fagyuram énekes könyv 119-es számú éneke következik, Leborulva áldlak, láthatatlan istenség kezdő sorral. És befejezzük a mai szentmisét az Éneklőegyház 109-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: ó ifjak, lányok, gyermekek. Megismétlem sorrendben az ének számokat. Az Éneklőegyház 104-es, a Szent Fagyuram énekes könyv 119-es és az Éneklőegyház 109-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, az Úr legyen veletek. Ma reggeli szentmisénket Lizák, Pál és Kernács Veronika elhunyt szülőkért, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk, te a megváltás részeseivé tettél minket, engedd kérünk, hogy Urunk feltámadását mindenkor örömmel ünnepeljük, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Második apostoli körútja alkalmával Pál elhagyta Atént, és Korintusba érkezett. Itt találkozott egy Akvilász nevű, pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével, Priscillával, mert Claudius császár elrendelte, hogy minden zsidónak el kell hagyni a Rómát. Pál hozzájuk költözött, náluk maradt, és velük együtt dolgozott, mivel ugyanazt a mesterséget űzte. Sátorkészítők voltak ugyanis. Minden szombaton felszólalt a zsinagógában, és igyekezett meggyőzni a zsidókat meg a görögöket Jézusról. Amikor pedig Szílás és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen az ige hirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékokat tárt a zsidók elé, hogy Jézus a Messiás. De azok ellene mondtak és gyalázkodtak. Erre Pál ruháját rázva így kiáltott. A saját fejetekre szálljon véretek. Én ártatlan vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz fordulok. Ott hagyta őket, és egy Tícius Justus nevű istenfélő ember házában szállt meg, akinek lakása a zsinagóga szomszédságában állt. Krispus, a zsinagóga előjárója azonban hitt az Úrban, egészen háza népével együtt, és sok korintusi is megtért, és megkeresztelkedett azok közül, akik hallgatták őt. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony, bizony, mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Szent Pál apostolnak a példáján azt látjuk, hogy, vagyis azt érthetjük meg, hogy mi, akik hívők, keresztények, katolikusok vagyunk, a mi hitünk, a mi vallásunk egy missziós vallás. Küldetésünk van minden emberhez, és a küldetésünk az, hogy hirdessük Krisztust. És hát egészen felszabadító látni ezt, hogy Pál apostol is különféle reakciókkal kellett, hogy szembesüljön, és hogy nem ért el mindenhol átütő sikereket. Itt is hirdeti, és jelekkel, meg bizonyítékokkal támasztja alá Krisztusnak a feltámadását, a messiási mi voltát, és ezek a zsidó emberek mégsem hisznek neki, mégis szembefordulnak vele, mire aztán Pál apostolnak az a reakciója, hogy tovább áll, és máshol hirdeti Krisztust. És eszünkbe juthat erről Jézusnak az a kijelentése, vagy ez a felszólítása a tanítványok felé, hogyha valahol szívesen fognak titeket, akkor fogadnak titeket, akkor maradjatok ott, hogyha nem, akkor menjetek tovább, és még a port is rázzátok le a lábatokról. Tehát valahol egy téves elképzelés az, hogy azt gondoljuk, hogy hát majd mi úgy tudunk hatással lenni mindenkire. Akár a családban, akár hitoktatóként az iskolában, akár plébánián, egyházközségben. Erről nincsen szó a Szentírásban, sem az evangéliumokban, sem az apostolok cselekedeteiben. Teljes újszövetséget, ószövetséget vesszük. Nincsen szó arról, hogy mindig mindenki szívesen fogadta volna az evangéliumot, Krisztusnak az üzenetét. Erről tanúskodnak a szentek is. Tudjuk, hogy milyen sokszor saját környezetük, a saját rendtársaik fordultak velük szembe a hitük, az életszentségük miatt, és mégsem veszítették a lelkesedésüket, mégis átjárta őket az az erő, az a szeretet a Szentlélek által, amivel tudtak mások felé fordulni, ha kell, akkor tovább indulni, és ugyanazzal a szeretettel és ugyanazzal a lelkesedéssel hirdetni Krisztust. Egyfelől ez egy megerősítő üzenet lehet számunkra, hogyha mi is családunkban, környezetünkben ellenállással, nem tetszéssel szembesülünk, akkor talán mondhatjuk azt a hitünk és a jelenlétünk, az ige hirdetésünk miatt, hogy talán azon az úton járunk, jó úton járunk, amit Jézus megígért, amin a tanítványok, az apostolok, amin a szentek is jártak. És ugyanakkor ez egy buzdítás is számunkra, hogy ne adjuk fel. Hogyha kell, akkor forduljunk mások felé, ha kell, akkor induljunk máshová. A lényeg az, hogy hirdessük Krisztust. Amen. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani.
1: Imádkozzunk Szentatyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk egyházmegyénkért, Csaba püspökatyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől. Hallgass meg, Urunk!
0: Elhunyt Pál és Veronika szülőkért, elhunyt hozzátartozóikért, hallgasd meg jóságosan kérésünket, és üdvözítsd őket. Fogadd el fiad áldozatát ebben a szentmisében, élő szeretteiket pedig áld meg minden égi és földi áldásoddal, hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, hallgasd meg könyörgésünket, légy védelmezünk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, hogy jó voltodból megtisztulva atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket
1: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
0: miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én

Mindenható örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét és az üdvösséges eledel erejével, töltsd be lelkünket Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkekörök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Holló Gábor atya, a bazilika káplánja mutatott be. A felolvasó Kovács István volt. Orgonán közreműködött Ördög Lea. Rádiónk technikai közvetítését Bilincsik Márton vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, beszédének címe A boldogságos szűz Mária, az egyház mintaképe. Mária az egész egyház anyja, amely gyermeki bizalommal fordulhat hozzá, mert biztos abban, hogy meghallgatásra, oltalomra és szeretetre talál nála, mondta a pápa. A boldogságos szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne Isten népe saját eredetének, mintaképének és hazájának megjelenítését találja meg. Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél, ma a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook oldalára feltöltött videójában. Orbán Anita elmondta, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet. A Szojvai egy vasútállomásnak a transformátorát érte el, az Ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a főkonzullal, többször kértek tőle tájékoztatást a helyzetről. A támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történt, emelte ki a miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. 6 éve tartott a rendeleti kormányzás Magyarországon, most a Tisza kormány úgy döntött, semmi szükségre. Kihirdették, hogy megmarad a védett üzemanyagár, és a rezsikedvezmény elszámolását is meghosszabbították. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Akár be is zárhatnak azok a független benzinkutak, akik a beszerzési áron értékesítették az üzemanyagokat. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke arra figyelmeztetett, hogy eddig 35 forinttal olcsóbban vehettek benzint az ország vésztartalékaiból, azonban a készletek elfogytak. A tankolható mennyiséget korlátozhatják, és több órára bezárhatnak azok a független benzinkutak, amelyek hasonló áron szereztek be üzemanyagot, mint amennyiért értékesítették. A MOL szerint, amennyiben a kisebb benzinkutak zárva lesznek, akkor a nagykereskedelmi lánc töltő állomásainál zavartalanul meg lehet tankolni a járműveket. 2,4-es magnitudójú földrengés volt a Zalavár megyei Nagykanizsa térségében tegnap este 4:18-kor, közölte a Kövesligeti Radó a Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook oldalán. Mint írták, eddig 2 bejelentés érkezett Nagykanizsáról, 1 zalamerenyéről és 1 fűzvölgyről, károkról nem számoltak be. Végül az időjárásról. Ma kezdetben sokfelé derült, gyengén felhős lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet térségünkben. Híreinket hallották.
3: Szentek, szent életű emberek.
4: Idős Szent Pachómius szerzetes. Egyiptomban született 287 körül, 346. május 14-én halt meg. 59 évet élt. Pachómius úgy szerepel egyházunk történetében, mint a kolostori közösségben élő szerzetesség típusának első megalapítója a keleti egyházban. Neve nem lett népszerű a nyugati kereszténységben, de az, akit Remete Szent Antal, a keleti legnagyobbak egyike magasztalt, megérdemli, hogy emlékezete az egész világon fennmaradjon. Annál is inkább, mert a történelem folyamán ő az, akire minden kolostor és lendalapító, Nagy Szent Vazul, Szent Ágoston, Szent Benedek, Loyolai Szent Ignác támaszkodik. Felső Egyiptomból, pogány kopt családból származik, neve magyarul királyi sólymot vagy sast jelent. Nem volt magasabb iskolai képzettsége, csak idős korában tanult meg görögül. Minden műve és szabályzata kopt nyelven íródott. 20 éves volt, amikor a kereszténységgel megismerkedett, elég különös körülmények között. Maximianus császár úgy gyarapította hadseregét, hogy sok fiatalt összefogatott, s erőszakkal besorozta őket katonának, így őt is. A Níluson lefelé utazva, Téba városában idegen emberek nagy szeretettel fogadták Pachómiost. Ez nagyon meghatotta, és érdeklődni kezdett, kik ezek az emberek. Végül is megtudta, hogy keresztények. Elhatározta, hogy tanulmányozni fogja életüket. Ám ekkor a hatóságok váratlanul elküldték őket arról a területről. Visszatért szülőföldjére, de nem a családi házba, hanem Szerápisz egy elhagyott templomába. Megismerkedett a kereszténységgel, nem sokára meg is keresztelkedett, mert megcsodálta azt a tanítást, amit Jézus Krisztus hozott a világnak, és magának Jézus Krisztusnak a személyét csodálta leginkább. Egyiptomban ekkor virágzott a szerzetesi élet, amely őt is magával ragadta. Szerzetessé úgy válhatott valaki, hogy egy tapasztaltabb abbához, atyához szegődött. Ő a Remete Palamonhoz csatlakozott. Ez az atya kötelezte újoncait az éjszakai virasztásokra, a megszakítás nélküli testi munkára, folytonos imára, állandó böjtre. Pachómius azonban minden nehézség ellenére sem adta fel, sőt elhatározta, hogy fiatalokat gyűjt maga köré, támaszuk és vezetőjük lesz a pusztában. Egyszer látomásában azt az utasítást kapta, hogy építsen kolostort. Így született meg az első kolostora. Sokan jöttek Pachómioshoz, így újabb kolostorokra volt szükség. 9 férfi és 2 női kolostor jött létre vezetése alatt. Mindegyiket ő irányította. Évente 2 általános káptalan tartott, és látogatta őket. De nem csak kolostorokat alapított, hanem kitűnő szabályzatot is adott számukra, amellyel évszázadokra befolyásolta a szerzetességet. Határozatai közül némelyik, például a szegénység kérdése, vagy a szerzetesi életstílusra vonatkozóak, ma is minden szerzetesi regula közkincsei. Gyakorlati ember volt. 20 évig vezette kolostorait, és ezekben ő maga volt a két lábon járó, világító példa. Ez többet ért minden betűnél. 346-ban a dühöngő pestis áldozata lett. Tanítványai azért imádkoztak, hogy maradjon életben. Ő azonban arra kérte tanítványait, hagyják abba az imát érte, hogy hazatérhessen Istenéhez, és azt is kérte, hogy ismeretlen helyre temessék el. Végakaratát teljesítették.
5: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Mária, az emberélet igének anyja, és mi édesanyánk. Íme lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük tőled, Urunk, nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tiéd leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakítsd ki bennünk a anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a te Jézusod életét. Égi királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb cselekedetünket is, hogy tiszta és méltó legyen a szent szeplőtlen áldozathoz. Tégy szenté bennünket, jóságos anyánk. Szenté, miként azt nekünk Jézus megparancsolta, amint szíved kéri tőlünk és forrón kívánja. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat, amelyben Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallják.
2: Májusban már egy picit kimegyünk a szabadtérre, és több helyszínek is lesznek majd, más helyszínek, ahol a szabadtéren lesz a könyvtár. Na nem ilyen a babusgató, mert az itt lesz a gyerekkönyvtárban, és már szerintem a hallgatók, az olvasók, akik érdeklődnek, ráálltak erre a szombat délelőtt 10 órára, május 16-án lesz ez szombaton, akkor jön majd Barnóczky Beáta, a zenepedagógus, kicsiknek, nagyoknak aranyos kis mondókázós program lesz. És aztán könyvbemutatót ajánlanék innen a központi könyvtárból, Kassai Balázs, ő egy kerekesszékes író, már volt egy könyvbemutatója nálunk, az Levelekről szól, most Talán igaz című könyv az Írországban játszódik, és itt kell megemlítenem, hogy Balázs elküldött nekem, fel is hívott telefonon, és elküldött egy videót, amelyben leírja, hogy lesz ez a könyvbemutató, és ezt az Ír Nagykövetség is megosztotta. Révén, hogy írországi kötődése is van ennek a Talán igaz című könyvnek. Egyébként e-könyv néhány példány készült nyomtatva is, tehát a könyvtár is kapott belőle példányt, meg ugye az OSK-nak is elküldte a köteles példányt, és Lajos András színművész fog majd felolvasni a kötetből. Nagyon izgalmas beszélgetés május 19-én, kedden, 16:30.
1: Programajánló riportunk folytatásában pedig a tagkönyvtárak májusi programjait ismertetjük. Melyek ezek?
2: Érkezik dr. Rátki Emőke. Volt nálunk már régebben, ő nagyon jó németes, azt hiszem talán tolmácsol is, és ő is Sziszi Erzsébet királyné történetét kutatta, de nem úgy, mint Káli Rozmis Barbara, hanem kimondottan a lovakkal való kapcsolata. Hát a Romy Schneider filmben is látjuk, hogy nagyon sokat lovagolt Sziszi, Andrássy gróffal is eltűntek ott a Argus szemek el. Annak idején Gödöllőn van a harmadik részben egy ilyen jelenet, emlékszem, meg amikor kilovagol a Práterbe, és mindenki felháborodik rajta. Na, a lovakkal való kapcsolatáról szól dr. Rátki Emőkének az előadása. Erzsébet királyné a nyeregben, ez a címe. Május 19-e, kedd, délután 4 óra a kezdés.
1: József Attila könyvtárban?
2: Így van, a József Attila könyvtárban lesz. 22-e péntek, Kafka Margit könyvtár, délután 3 és 6 óra között ott a Park utcában van ez a könyvtárunk. Egyrészt a Legyél te is nagy hohoho horgász című rajzversenyünknek lesz az eredményhirdetése, Csabóka Manóka interaktív zenés gyerekműsor, de mellette kézműves foglalkozás, szerencsekerék, akkor csillámtetoválás, Mici Mackó fotópont, életmódtanácsadás, minden, ami szemszájnak ingere lesz ott, úgyhogy nagyon érdekes program, és egyébként ennek a rajzversenynek nem csak ugye az eredményhirdetés lesz, hanem ez egy kiállítás, megnyitó legjobb rajzokat kiállítják. Tehát a Lévai József muzeális könyvtárban május 4-től már látható egész 31-ig a Zsirondiak bosszúja, áradó terror a 18. század végéig Franciaországban, ugye Robespierre korszak a nagy francia forradalom után, hát nagyon sok kivégzés volt Guillotin által, és hát erről szól Képek, könyvek a francia forradalomról, ez az alcím ennek a kiállításnak. A Móra Ferenc könyvtár megszokott emlékezni névadójáról, Móra Ferencről, most is egy előadással, május 18-án, kedden délután, 2 órakor Kóczi Rozália Móra Ferenc Miskolcon címmel tart előadást. És akkor kiránduljunk egyet képletesen Diósgyőrbe, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. Ott lesz egy nagyon érdekes kiállítás, Látva lássanak. Rátki Júlia festőművész kiállítása lesz, a Szent Imre kórus működik közre, a kórus vezetője pedig Regőr Zsolt. Hogy is van a versből? Szeretnének, hogy látva lássanak. Igen. Hát meglátjuk, hogy itt ki mire asszociál, Rátki Júlia képeit nem láttam még, önök nézzék meg. Aztán jönnek a méhek. Na, nem szállják meg a Petőfi könyvtárat, de méz az lesz, mert hogy mézédes, a méhekről hétköznapi nyelven lesz egy ismeretterjesztő előadás lesz, ott kóstoló mézvásár, a Bene méhészet részéről Benini Téglási Tímea vezető jön. Hát nagyon sok érdekességet tudhatunk meg, hogy milyen jótékony hatásai vannak például a propoliszt. Megismerhetik a propoliszt és a méhpempőt. Hát most eszembe jut egy sajnos régen elhunyt kollégám, Hubai Gruber Miklós, aki maga is méhész volt, méhészkedett, Eger környékén bizonyára sokan ismerik, mert a Magyar Rádió egri tudósítója volt, hosszú-hosszú éveken át Szilvásváradon éltek, ő által ismertem meg én is a propoliszt, hogy azt, ha feloldják, be kell lélegezni, és nagyon-nagyon hasznos hatása lehet. Itt ez biztos vagyok benne, hogy május 21-én csütörtökön 4:30-tól majd Bennéné Téglási Tíma is el fogja mondani. Akkor nézzük az idegen nyelvű könyvtárunkat, a Szabó Lőrinc idegen nyelvű könyvtárat. Május 20-án Fejezetek a lengyel rockzene történetéből címmel lesz egy előadás Rémiás Emőke jóvoltából. A Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal számos közös programban, szerintem már a Szent István Rádió hallgatóinak korábban is meséltem erről. Hát most is lesz egy ilyen, május 20-a 16:30. És még néhány program a Tompa Mihály könyvtárból. Május 15-én Pédányi Gabriella kiállítása nyílik, de nem csak kiállítás lesz Csobbanás címmel, hanem könyvének bemutatója is. A kiállítást majd Ilner Erzsébet nyitja meg, és mellette Kékes Zsuzsanna és Szurasenko Dániel blokkflőte virtuózis is közreműködik, úgyhogy jöhetnek, majd én fogok beszélgetni Pénydányi Gabriellával. És akkor mellette még következő héten, május 20-án 13:30-tól a Biodiverzitás a könyvtárban címmel lesz Zabari Judit foglalkozása az általános iskolásoknak. Aztán Hoplavel írónő érkezik Záridő című könyvével május 22-én délután 13:30-tól. Mason Murray fog vele beszélgetni. Hát ők egymással nagyon sokszor beszélgetnek, de biztos izgalmas lesz. 16:30-kor kezdődik ez a bemutató. És akkor, hogy ne maradjanak el a gyerekek itt sem, mert a Tompa Mihály könyvtárunkban nagyon sok ilyen gyerekprogram van, és ugye most lenne 100 éves Janikovszki Éva. Az ő történeteiről szól a mese délután, május utolsó péntekén, 29-én délután 4:00-kor kezdődik ez a program. Vidám mesehallgatás, a Te is tudod, a Már óvodás vagyok, Már iskolás vagyok, ezeket a könyveket biztosan ismerik, talán kölcsönzik is az olvasóink, ezekből biztosan lesznek majd érdekességek, úgyhogy várjuk nagy szeretettel erre a programunkra is a hallgatókat, az érdeklődőket.
1: Az elmúlt percekben Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallották. A folytatásban Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
3: Egy magyar úr New Yorkból, Kövi Pál és az erdélyi lakoma című vándorkiállítás. Ez lesz május 15-én pénteken 5:00-i kezdettel, már mint a megnyitó, de természetesen a ház nyitvatartási idejében egész hónapban ez látogatható. Egyébként az utazó időszaki kiállítás emléket állít a világhírű Kövi Pál gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós, valamint üzletember sokszínű életének. Kövi Pál leghíresebb alkotása a máig különleges és gasztrotörténeti jelentőség Erdélyi lakoma című alkotása, amely meghatározó az erdélyi gasztrotörténet vonatkozásában. A kiállítás két egységre bontható, egyrészt a nemrégiben újra kiadott Erdélyi lakoma című könyvre, illetve magára a szerzőre, a 2024-ben 100 éve született agrármérnök, focista, üzletember, éttermes Kövi Pál. Az utazó kiállítás a Nemzeti Művelődés Intézőt Petőfi Kulturális Program keretében a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjának szervezésével valósul meg, és hát ahogy mondtam is, tehát a háznyitvatartás idejében este 10-ig gyakorlatilag minden nap látogatható. De volt két kiállítás megnyitónk is, úgyhogy az Ifjúsági Házban és az Adiban természetesen ezek látogathatók, érdemes ezt is megnézni. És akkor nézzük, hogy mi jön még, mert hogy a tematikus klubunk is, a Jazz Inside Band koncertje is visszatér. Most május 22-én pénteken 8:00-ig kezdett a Műha kávézóban, hát erről mi mást mondhatnénk, mint hogy igényes jazz muzsika minden hónapban, a műfaj kedvelőinek a remek hangulathoz pedig a Műha kávézó egyedi milliói járul hozzá, és amivel lezárjuk a május, a Színva Völgyi Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc Gála műsorával, itt közreműködnek az iskola csoportjai és a Színva Völgyi Néptánc, mi ez május 31-én vasárnap 5:00-kor lesz.
1: Az elmúlt percekben Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszélt, és programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma délelőttre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalján orosz drón támadás miatt, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján tegnap Ópusztaszeren. A kormányfő kiemelte, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz drón támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Közölte, a jelenlegi tudásuk szerint véget ért a drón támadás, ugyanakkor az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet javasolnak a lakosságnak. A háború kitörése óta ez volt a leghevesebb olyan drón támadás, amely elérte Kárpátalját, mutatott rá. Oroszország tegnap délután Ukrajna nyugati megyeire mért kiterjedt légitámadást, melynek a helyi hatóságok közlései szerint halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök közölte, hogy a nap kezdete óta legalább 800 orosz drónt indítottak, és még délután is újabb drónok hatoltak be az ország légterébe. A déli Hezron megyében a nap folyamán két ember halt meg, és 26 szenvedett sebesüléseket, köztük tűzoltók és rendőrök is, hozta nyilvánosságra a megyei ügyészi hivatal. Víztározó mellett mutatták ki az aszbesztet, újabb lezárásokat jelentettek be, írja az ATV.hu. Újabb két helyszínen mutatták ki a rákkeltő anyagot, Szombathelyen már megkezdődtek a mentesítő munkálatok, Gajdos László személyesen méri fel az aszbeszt vészhelyzetet. Míg Szombathelyen az Oladi Plató város részben megkezdődött az érintett útszakaszok úgynevezett bitumenes zárása, a város többi részén parkolókat zártak és fettek le, hogy ezzel is csökkentsék a rákkeltő anyag levegőbe jutásának esélyét. Mindeközben azonban egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, Horgász parkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útjait és parkolóját is le kellett zárni. Az új KRESZ tervezet értelmében változhatnak a gyorsforgalmi utak minimum sebesség határai. Jelenleg az autópályákon és az autóutakon 60 km per óra az alsó limit, melyet akár 70 km per órára is emelhetnek, és amelyet, ha valaki indokolatlanul nem tart be, komoly szankciókra is számíthat, írja a FEOL. A gyorsforgalmi utakat azért hozták létre, hogy hamarabb meg lehessen tenni az adott útszakaszt, ezért a jogalkotók szerint is fontos, hogy a járművek sebessége ne térjen el egymástól jelentősen, ami a minimum tempót illeti. Sajtóértesülések szerint az új szabály csak megfelelő út, látási és időjárási körülmények között lenne érvényes. Kezdetét vette az eper szezon, ám ilyenkor a legtöbbször még külföldi vagy fóliás eperrel találkozni a piacokon, utóbbi nem kifejezetten olcsó, a külföldit viszont már ki lehet fogni kedvező áron. Ezzel nincs is addig baj, amíg nem magyarként próbálják eladni az ellenőrizetlen portéket a gyanútlan vásárlóknak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság éppen ezért országos razziát indított. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése és a tisztességes piaci szereplők, valamint a fogyasztók érdekeinek védelme. Mint közölték, a hatóságok 9 eurós portékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, benészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezen kívül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Végül az időjárásról. Ma kezdetben sokfelé derült, gyengén felhős lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet térségünkben. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: B. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 14-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Molnár András és a technikai munkatársak Birincsik Márton, valamint Karkus István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, mint hogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól. Szent János apostol első leveléből idézem, és a következőképpen hangzik. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Bonifácok és Gyöngyik ünneplik névnapjukat. Műsorunk folytatásában most egy hangképes műsorajánló segítségével ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott Reggeli Beszélgetés című műsorunkat, amelyben ez alkalommal Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetővel, az Eger Idegenforgalmáért Egyesület elnökével egy képzeletbeli sétára hívjuk hallgatóinkat Eger városában. Utunk során ellátogatunk az érsekkertbe, a strandra, megtudhatjuk, mitől különleges a város gyógyvize, majd az Egészségház utcán át a Kossuth Lajos utcában megismerkedünk nevezetes épületeinkkel és izgalmas történetükkel. Témákról beszélget tehát kedves riportalanyunkkal, Berec Renáta. Következzen most rövid ajánlónk.
10: A Szent József forrás az, ami a Törökfürdő bejáratával szemben van, és ugye erre a csodás vízre épül Eger úszó vízilabda sportja, ugye a 1925-ben átadott Bárány István nevét viselő nyitott úszodánk, illetve a 2000-ben átadott Makovec által tervezett Bicskei Aladár úszoda. És ott van középen az a forrás, amit hát ivóvízként lehet használni, és az egriek ezt boldogan viszik, jó is teszik. Tulajdonképpen ennek a víznek magas a kálcium tartalma, ami ugye a csontot erősíti, és alacsony a nátrium, ami valójában nem egészséges számunkra.
9: 9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című adásunk. Miskolcon a kukások, az óvodák új hősei. A helyi szemétszállító cég meseterapeuta segítségével írt egy mesekönyvet Muki és a Fekete Királyság címmel, amelyben a kukások a lovagok, a kukásautó pedig a sárkány, amely megeszi a szemetet. Mai műsorunk vendége Radányi Roland, a Mirehunnon Profit Kft. Ügyvezetője lesz, akivel meséről, a hatalmas sikerről, szemléletformálásról, 150 éves hulladék gazdálkodásról és szelektív gyűjtésről is beszélget a szerkesztő Molnár András. Ajánlunkból kiderül például, hogy ki kell-e mosni a joghurtos dobozt a szelektív gyűjtés előtt.
11: Ha valamiből kiborítok valamit, tehát mondjuk nem hagyok benne terméket is kiborítom, nem kell mosogatni. Tehát a technológiai feldolgozással, amikor ez majd tovább megy hulladékként, ott ezt meg fogják tenni. Sokkal komolyabban. Egy lényeg, hogy ne legyen benne ételmaradék. Ugyanaz a pizzás doboz, a klasszikus megint. Ha most van rajta két darab pötty, ami a pizzáról, mert hozzáért a fedele vagy bármi, attól az papír hulladék még. azért ne dobjuk ki a vegyesbe, mert van rajta két pötty, nem fog semmiféle problémát okozni az újrahasznosítás során, tehát nyugodtan.
9: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól, amelyben az Esterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának munkáját ismerhetik meg. Ajánlunkban dr. Hadnagy József igazgató beszél.
12: Volt egy nagyon szerencsés helyzet, hogy az állami akarat az a felé mozdult, hogy a felsőoktatásban, ugye a születéstől a foglalkoztatásig, születéstől egészen a felsőoktatásig legyen egy olyan rendszer, ami átjárható és bejárható. És a mi rendszerünk, amit kitaláltunk, az pont illeszkedett ehhez az elképzeléshez, úgyhogy mi tulajdonképpen ilyen változás nélkül mentünk át a finanszírozás részébe is, úgyhogy egy nagyon érdekes fejlődés története van az EGRI szakkollégiumnak.
9: Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 9 óra és 10 óra között Napról Napra és Térkép című műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban azokról a keltakori leletekről hallhatnak, amelyeket az M4-es gyorsforgalmi út építése előtt tártak fel a régészek. Majd a koratavaszi gyógynövények közül a pongyolapitypangot és felhasználását ismerhetik meg. Az összeállítás második részében Tajtiné Lesó Györgyivel, a Tét Egyesület alelnökével beszélgett Berec Renáta. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
13: Tehát, hogy az már egyfajta függőség, amikor van egy 45 perces óra, nem tudom elővenni a telefont, de már alig várom, hogy kicsöngessenek, mert abban a pillanatban elő tudom venni, és már tudom nézni a csetet, hogy írt-e valaki, jött-e valami üzenet, dobott-e föl valamit az a youtuber, akit én bekövettem. Mi ez, ha nem függőség?
9: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora, amelyben Gabri Rudolffal, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökével beszélget Sallai Éva. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
14: Egy komplex nagy egész programról tudunk beszélni, hisz egyik dolog érinti a másikat. A diákutaztatási program egy nagyon fontos, és úgy látszik olyan programja lett a Rákóczi Szövetségnek, ami nagyon megérintette a fiatalokat. A célunk ugye az, hogy minden egyes kárpát-medencei fiatal, akinek van magyar kötődése, ameddig iskolába jár, addig legalább egyszer lépj át az ország határt. Magyarán mondva találkozom azzal az érzéssel, hogy a határ másik oldalán is élnek hasonló gondolkozású magyar emberek. A másik dolog, hogy a szívükbe így azért megjelenik az érzés, hogy a Kárpát-medence mennyire nagy és mennyire összetartozunk.
9: 10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója Jézus mennybe meneteléről elmélkedik. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
15: Krisztus fölment a mennybe, emberi természetünk felvétetett a Szent Háromságba, és ott ül az Atyának jobbján, mint ahogy hiszek egyben is mondjuk, és elküldte nekünk a Szent Lelket. Krisztus miközben emelkedik a mennybe a tanítványok szeme láttára, áldással zárja úgynevezett földi liturgiáját, megáldja a tanítványokat, és megáld minket is. Az örök szeretet vonz minket, kicsi nekünk ez a világ, ki akarunk nőni belőle, föl akarunk nőni az Istenhez.
9: 11 órakor híreket mondunk, majd Mustármag című műsorunk keddi adását ismételjük meg, amelyben két témával foglalkozunk. Szó lesz a Felső Zsolcán megrendezett Róma napról, valamint egy hétvégi programot is figyelmükbe ajánlunk. Rövid ajánlunkban most Deli Lajos, felsőzsolcai plébános beszél.
16: Tegnap volt katolikus egyházunkban Boldog Ceferino ünnepe. Egy érdekes történettel fejezném be az ő életét, amikor 1936-ban elfogták, mint egy papot védelmező szemét, és megkérdezték, hogy van-e fegyvere, és azt mondta, hogy van. és egy rózsafűzért mutatott. Ez volt az ő fegyvere.
17: 12:00-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat. A Napversében Füle Lajos Szeretnék énekelni néked című versét mondja el Fehér István színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően a Mennyek királyné asszonya kezdetű imádságot imádkozzuk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal idős Szent Pachómiusz szerzetesről beszél nekünk. Majd köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Bonifácokat és Gyöngyiket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is. Ezt követően fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig kezdődik Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk Kónya Éva összeállításában. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket 14 óráig, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!

0: híresek, miről nevezetesek. A tavasz azt gondolom, hogy egyébként is hozza magával azt, hogy sétáljunk a városban, ez nem mindenkinek adatik meg, és tulajdonképpen valahogy ezzel próbálunk segíteni most nekik, hogy képzeletben velünk együtt sétáljanak a városban. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Gabika.
1: Köszönöm az ismételt meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És valóban itt a tavasz, az ébredés, zöldülnek a fák és virágoznak, és úgy gondoltam, hogy a sétánkat az érsekkertbe kezdenénk meg. Szmrecsányi Lajos nevét viseli ez a gyönyörű, hatalmas park, ami valamikor jóval nagyobb volt. Sajnos az idő az összeszűkítette ezt a területet. Ma közel 12-14 hektárnyi, és hát ebbe kívánom a sétánkat megtenni. Mindenek előtt fantasztikus gesztenye sorok azok, amik között megtehetjük a sétánkat, vagy a patakpart mellett a hársfasor, ami majd már lassan illatozni és virágozni fog. Középen egy pompás szökőkút vár bennünket. Hát attól lett kisebbek a terület, hogy innen kiszakítják, kihasítják ugye a sportolásra alkalmas területeket, itt a Kemény Ferenc körcsarnok, a stadion része, teniszpályák, de természetesen játszott is vannak, ahová akár a gyerekekkel, az unokákkal le lehet sétálni. De talán kevesebben tudják, vagy nem figyelnek rá, hogy ahol Varga Imre két szobra, Gárdonyi és Bródi ül a padon, illetve áll, hogy ott körülötte a Múzsák ligete van. Tessenek figyelmesen arra sétálni, és egy-egy fa tövébe neveket lehet olvasni. A fákat olyan személyek ültették el, akik felkeresték városunkat. Ilyen például Faludi György, Alexander Bródi, ugye Bródi Sándornak a nagyapja, Eszterházi Péter, Csányi Vilmos az etnológus, Kornis Mihály, Sákovicsné Dömörki Lidia olimpikon, de megemlíthetném Kányádi Sándort is. Az apró levelű hástól a diófán keresztül gyönyörű kis fák tövében lehet egy kicsit elgondolkodni, elméledni, vagy pihenni. És hogyha kisétálunk az Eger patak partjára, akkor hát természetesen ott van a kedvenc fánk, az egriek hatalmas platánfánja, amit nagy szeretettel dédelgetünk, ápolgatunk, és ugye ennek a csodának a párja pedig a termálfürdő területén, ami 2013-ban ugye Magyarország majd Európa fája is lett. De Mocsári Ciprust is láthatunk, tehát ez a zöldülés, ez a tavasz, ez így köszönt ránk. És hát nem mehetünk el szó nélkül, hogy itt van ez a fantasztikus termálvízünk. A fürdő történetébe csak éppen belepillantanánk, mert látjuk a vízben csobbanó embereket. A természetes hévíz itt ajándékként tör föl számunkra, és attól különleges, hogy rádióaktív, és a legkorábbi történeti időkből is használtuk. Az itt élő emberek, már a szerzeteseink is, és az Árpád kor is jegyzi. Tehát még visszább tudunk menni. Nyilván, hogy egy kicsit azt is lehet mondani, hogy nem véletlen az itteni embereknek a völgyben való letelepedése. Tehát egy kellemes völgy, ahol az életet adó víz is ott van. Az Egervár ostrománál viszont azt kell megjegyezni, hogy itt állt Arnut Pasa sátra. De ugye a győzelem után a török elfoglalja a várat, 91 év, és itt épül meg a török fürdő, ami ma a Reuma kórháznak a része, a neve is jelzi, hogy milyen fájdalmakkal lehet ide eljönni és felkeresni. Nyomtatásban is sok írás van belőle. Még egy gondolat, mert azt szokták volt mondani, hogy a fürdő, a bor, a szerelem megrontja az egészséges testet. De egészséges testet biztosít a fürdő, a bor és a szerelem. Hát kérem szépen, így használják itt ezt a fantasztikus gyógyvizet, és természetesen a termálfürdőt, aminek a különlegessége a dögönyöző, ugye a kifolyó sugárban a víz, és az tényleg masszírozza a szervezetünket.
0: Ha már a török fürdőről szó volt, aki belép oda, az láthatja, hogy mintha kicsit visszaugranánk az időben. Mit lehet tudni a török fürdőről?
1: A török fürdőről azt lehet tudni, hogy szinte a négy évszakot öleli körbe, tehát a

0: A meleg víz, a langyos víz, a hideg víz, és aztán csak ezek után az ellazulás, ez jelzi a tavasz, nyár, ősz és a téli időszakot. Ugyanakkor tiszta forrásvízre épül, tehát ez nagyon fontos, állóvíz nem, és a mi esetünkben 200 ezer aranyfüstlemez borul a fejünk fölé, hogyha ebbe a fantasztikus medencébe bemegyünk. Érdemes elmenni, és hát használják, mert felüdít és gyógyít is. A radon tartalma pedig azért érdekes, mert egy 28-29 fokos, és hogy szívbetegeknek is ajánlják. Tehát ugye a túl meleg víz, az ebben a szempontból, ha valakinek ilyen gondja, problémája van, az nem egészséges. De ez a víz ilyen formában igen.
1: Mit szoktál elmondani az ideérkezőknek, hogy mire jó ez a víz?
0: Ízületi bántalmakra, a reumatikus panaszokra, de sportutókezelésre is, és ezen kívül, ami egyébként ott van, csak valahogy annyira nem figyelnek föl rá az emberek, bizonyos nőgyógyászati panaszokra és még bőrbetegségekre is. Napjainknak az egyik, jelenlévő ilyen problémája a pszoriális, amire ez a víz kiválóan alkalmas. Tehát akár a törökfürdőbe megyünk, akár a termárfürdő gyógymedencéjébe használják egészséggel.
1: Mit gondolsz, hogy a régiek mennyire voltak tisztában a víz különlegességével?
0: Talán ilyen mélységig nem, de ugye a fürdő kultúra az egy fontos része volt hazánknak, és itt több hétre vonultak el a családok. Ez volt az akkori nyaralás, de ennek egy ilyen nagyon érdekes kettős felütése van, mert hát ha mondjuk elhagyjuk Eger városát, de mondjuk elmegyünk egy Herkules fürdőbe, vagy Kázbádba, ahol ugye 3 hetet töltött a család, hát ott bizony még az is szóba került, hogy az eladó sorban lévő leánykák ottan korzóztak, és a fiatal emberek választhattak esetleg leendőbeli feleséget.
1: Kicsit, ha arrébb megyünk, de még nem folytatjuk utunkat a belváros irányába, azért ott van nekünk még egy csodaszép kert, egy kúttal, egy ivókúttal. Még erről néhány gondolatot, ha ejtenénk.
0: A Szent József forrás az, ami a törökfürdő bejáratával szemben van, és ugye erre a csodás vízre épül Eger úszó vízilabda sportja, ugye a 1925-ben átadott Bárány István nevét viselő nyitott úszodánk, illetve a 2000-ben átadott Makovec által tervezett Bicskei Aladár úszoda. És ott van középen az a forrás, amit hát ivóvízként lehet használni, és az egriek ezt boldogan viszik, jó is teszik. Tulajdonképpen ennek a víznek magas a kalcium tartalma, ami ugye a csontot erősíti, és alacsony a nátrium, ami valójában nem egészséges számunkra. Ez egy nagyon szép park közepén van, reméljük, hogy ez is hamarosan úgy megszépül, mint minden más vízi jelenség Egerbe, szökőkutyaink és egyebek.
1: Ha folytatjuk az utunkat tovább a belváros irányába, akkor egy igazán impozáns épületegyüttest találunk magunk előtt, amivel nem biztos, hogy mindenki tisztában van.
0: Hát innen tulajdonképpen az Egészségház utcán folytatjuk az utunkat, és én azt szeretném, hogyha a Kossuth Lajos utcán tennénk meg a sétánkat, ma ez az utca neve. Tulajdonképpen azt kell elmondani, hogy régen volt ez 60-i belső utca, később hívták Barátok utcájának, sőt, Káptalan utcának is. A 60-i kapun keresztül a városba érkezők ezen az úton jutottak el a vár déli kapujáig. A középkori út egy gerendákból és pallókból álló szakasz volt, ezt 1950-ben fel is tárták, tehát ez egyértelmű, illetve rőzse kötegeket találtak, hisz a venyigét ezeket ugye tették a hintók és a szekerek alá, hát maga a város nagyon vizenyős, mocsaras területen van, hisz a pataknak nem egy, hanem 3 ága volt, és hát mellette a feljövő források is azért több felé felbudjantak, és bizony, meg hát a Isten áldotta eső is jött, tehát ez ellen így védekeztek. Az utcában egyébként, amiért végig sétálunk, több egyházi méltóság is építkezett, ezért a templom és a rendház közelében iskolák, paloták állnak, és itt kapott helyet a vármegyeháza is. A Káptalan, ugye a megyés püspök tanácsadó testülete, Telekesi Istvánnal kötött egyesség alapján költözhetett a korábbi káptalani városrészből, ez a Knézics Károly utca, a Minaret és a mostani kórház környékéről a Szent Mihály templomhoz. Ez tulajdonképpen a bazilika elődje volt. Tehát ők maguk is úgy gondolták, hogy Isten házához közelebb költözzenek. És hát valójában így történt. A káptalan tagjai voltak a kanonokok, és így épül föl ez az utca, a nagyprépost által kezdett, és a végén a kisprépost által befejezett, ugye gyönyörű palota sorral. Ha megérkezünk, én úgy szoktam a sétát vezetni, és bízom, hogy a hallgatók is velem együtt teszik meg ezeket a lépéseket, hogy rögtön a nagypréposti palota mellett állunk meg. Ha ez így ennyire nem ismerős, akkor azt kell mondani, hogy ma a városunk szülötte Bródy Sándor nevét viselő megyei könyvtárnak ad otthont.
1: Na most, ha itt állunk, akkor álljunk is meg egy pillanatra, és képzeletben tekintsünk magára az épületre rá. Mi a különlegesség ennek az épületnek?
0: Hát az, hogy ez egy fantasztikus barokk épület, Fellner Jakabnak köszönhetjük. Sok évszámot nem mondok, minden, ami itt az utcába épül, ez az 1770-es években történik, tehát a század második felébe. Ennyit érdemes megjegyezni. Batthyány Ignác emelteti egri kanonok korába. Talán egy kicsit azt mondják, hogy nem is igazán lakott benne, de hát ez, mert ő innen, aztán Gyulafehérvárra kerül át. Gyönyörű az erkély rácsa, a földszinti ablakok kovácsolt vas rácsozatát Fazola Henrik készítette, és hát tulajdonképpen később Dobronyai Miklós kanonok fejezi be, és hogyha nagyon figyelmesek, az erkély rácson az ő monogramja látható már. Tehát nem Batthyán Ignáci, hanem Dobronyai Miklósé egy DM monogram, ami ott látható. Amiért még megállunk itt, egy emléktábla van, mert 1849. februárjában itt tartotta haditanácsát Görgei és Dembinszki a kápolnai csata előtt. Hát ez a kápolnai csata sajnos nem volt sikeres, de azért utána elindul a sikeres tavaszi hadjárat. Batthyányról csak egy mondatot, hogy Gyulafehérváron, mivel Eszterházi Károly püspök volt az ő példaképe, az ő mintájára alakítja ki a gyulafehérvári püspökséget. És akkor, ha megfordulunk, akkor a megyeháza van velünk szembe. Ez azért érdekes a megyeházánk, mert korábban a megyegyűléseket leginkább Gyöngyösön tartották, meg hát időnként egy-egy földesúrnak a birtokán. Ilyenkor szoktam így a sétán kapcsán megemlíteni, hogy hát nem biztos, hogy szerencsés a két szomszédvárnak a vetélkedése, lásd a Fekete Város, és akkor hát haladjunk tovább. Azért izgalmas ez a gyönyörű épület, mert Barkóczi püspök fölajánlja, és eladja ezt a területet a megyének, és így épül fel a megyeháza. Gyönyörű homlokzata van, tehát a barokk minden szépségét magán viseli ez az épület, ugye a szimmetriával és a megfelelő kagyló díszítésekkel. Mivel ez a törvénykezés helye is van, a kapubejárat fölött ott justícia van, az igazság istennője, tessenek úgy sétálni, és ugye aki várta az ítéletét, az csak reménykedhet, remény a horgonnyal, vagy hitében bízhatott, hit a kereszttel látható. Ha tekintetünket tovább visszük, akkor három hatalmas nagy aranyozott kőcímert látunk, középen a gyönyörű koronás magyar címer, jobbra pedig Heves vármegye címere a gólyával, ugye majdnem külső Szolnokig is tartott a megye, a gólya csőrében egy kígyó tekereg, a rosszat kiemeli a gólya, de lábával a szőlőfürtöt, a megélhetést tartja. Baloldalt pedig Barkóczi püspök egyházi címere. És az érdekesség, hogy egyébként be kell lépnünk a kapu alá, ugyanis itt Fazona Henriknek, aki 1757-ben Würzburgból érkezik Egerbe, készíti el ezt a csodálatos két kaput, ami ott lent látható. Az egyik az úgynevezett címeres kapuk, tehát a címerek itt megismétlődnek vasból, szimmetrikusak, gyönyörűek. Ha bemennénk a kapu túloldalára is, ugyanezt a képet látnánk, és a másik oldalon az úgynevezett szőlőfürtös kapu. És még mindig tovább kell mennünk a megyeházába, mert az udvaron pedig ugye fölépül a megye börtöne, ami napjainkban a sportmúzeumnak ad helyet. És hogyha innen kijövünk, akkor egy emléktábla mellett haladunk el, és az az emléktábla nem más, mint az, hogy 1809-ben, júniusától szeptemberig itt törizték a Magyar Szent Koronát. Ugye ez a napoleoni háborúk ideje, és hát azt kell tudni, hogy Napóleon elől menekül a királyi család, és ahhoz, hogy legitimek legyenek, a hatalmi jelvények náluk voltak. Erről hosszasabban is lehetne mesélni, de egy érdekesség, hogy itt van Egerbe Mária Luisa a családdal, mint kis leányka, elfut Napóleon elől, de ugye Napóleont Moszkva a hideg tél megállítja, majd véget érnek a napóleoni háborúk, és Mária Luisa Napóleon felesége lesz. Mert azt mondják a Habsburgok, hogy te csak házas, hogy Ausztria ne háborúz, és házasság névén növelik a birodalmat.
1: Mit lehet tudni még a belső udvaráról, mert szerintem ez egy nagyon különleges területe még a Vármegyeházának, hogy ahogy belépünk, egy igazán tágas tér fogad minket.
0: Nem véletlen, ugyanis az idejövő megyei urak, ma már azt nem látjuk, de a kapuval szembe, átelembe, az most már le van zárva, de ott nyitott színek voltak, oda álltak be az ide érkező hintók, lovak, egyebek, később garázsként működött, ma pedig hát már egy eltakart része ennek. Tehát mindenre odafigyeltek, annak rendje és módja szerint. És hát ott egy gyönyörűséges, kedves hely van, gesztenyefák árnyékába meg lehet most pihenni.

0: Merre folytatjuk a sétánkat? Forduljunk esetleg a Barátok temploma irányába?
1: Természetes. Az egyik kedvenc templomom a Ferences templom, és amikor a szomszédos rendház felépítése részben befejeződött, ugye, köztük Barkóczi Ferenc akkori kanonok is támogatta a templom mihamarabbi felépítését, majd később Erdődi Gábor püspök elhelyezte a templom alapkövét, és hát szépen lassan folyamatosan épül a templom. Ennek a különlegessége az, hogy alapjaiban török mecset van. Tehát le lehet menni, és kirajzolódik a török mecset. Ma ugye nem altemplom, hanem ugye temetkezési, urnás temetkezési helyként használják. Csodálatos a templom, most van a teljes felújítása, volt szerencsém már bemenni, hát fantasztikus lesz. Ugye a barokk minden szépsége újra megjelenik, az aranyozás, a színek, a fényjátéka. Ebben a templomban van az oltárokon, és magában a templomban, a városban a legtöbb angyal, és a másik, hogy itt nagyon sok minden fából készül. Ami ezen kívül még érdekessége a templomnak a kapubejárati, mert a kapubejáratnál egy latin nyelvű felirat van, filia patris aeterni, matris fili, de én nem folytatom, Máriához szólnak ezek a gondolatok, de ha nagyon figyelmesek, és most ugye azért mondom így, hogyha arra járnak, arra sétálnak, tessenek föltekinteni, és akkor láthatják, hogy a latin szavakban bizonyos betűk nagyobbra vannak vésve. És ha nagyon figyelmesek, akkor látják, hogy ezek római számok. És ha a római számokat, papír, ceruza, egy játék a gyerekkel, vagy az unokákkal, vagy bárkivel egymás mellé leírják, és minden számot a saját helyi értékén adjuk össze, akkor megkapjuk azt, amit később fölvéstek tulajdonképpen a templom kapujának a bejárata fölé, hogy 1793-ban lesz kész ez a templom. Ez kronosztikon. A kronosz ugye az idő, az ikonosz kép, ez egy elrejtett időkép, úgyhogy lehet ilyen furcsaságokkal és különlegességekkel is találkozni a városba. Úgyhogy minél hamarabb azt várjuk, hogy kész legyen ez a gyönyörű Barátok temploma. Ugye a barátok a ferences rendi szerzetesek, mi azért illetjük barátok jelzővel, mert a 150 éves török uralom alatt ez volt az a szerzetes rend, ahogy akiket valahogy elviseltek a törökök, és ők pedig lelkivigaszt nyújtottak nekünk, és Szegedről terjedt el ott az alsóvárosi templomból, hogy elkezdték őket barátoknak hívni. Tehát ha azt mondjuk, hogy barátok temploma, vagy barátok, azok mind-mind a ferences rendi szerzetesekre vonatkoznak.
0: Az ideérkezőkkel még a felújítás előtt be szoktatok lépni egyébként a templomba?
1: Amikor rendben van, igen. Vagy pedig, ha visszakísérem őket az autóbuszhoz, mert a turistabuszok felleszállása ugye a Petőfi téren történik, akkor igen. Tehát azt szoktam mondani, hogy Isten áldása nélkül senki ne menjen el Egerből. És ez úgy nagyon hálásak is ezért az itt lévő emberek. És ha az utunkat itt tovább folytatjuk, az azért érdekes, mert akkor ugye találkozunk a Szent Imre iskolával, ami valamikor, ugye 1740-ben itt már jogi iskola működött, 1770-es években pedig 6 éven át Markóczi Ferenc nevével fémjelezve pedig orvosképzés. Ugye, és hát természetesen a teológia jelen volt a városba, és ezért volt ugye Barkócinak az a gondolata, hogy Egerben egy egyetemet hozzon létre, és így kezdődik ugye a liceumnak az építése, majd később ez ugye bővül. Majd ezt követően aztán az angol kisasszonyoké lesz, majd pedig utána az 50-es években a Szilágyi Erzsébet nevét viselő első leánygimnázium. Tehát a falon emléktáblák Markóczi Ferenc nevével, és a nemzet színészével Törőcsik Marinak a nevét olvashatjuk, ugye, aki Heves megyébe Sejpen született, és az angol kisasszonyoknál tanult egy pár éven keresztül.
0: mit őrzött meg ez az épület, hogyha valaki rátekint, akkor hogyan tudja nekünk visszahozni a múltat, maga az épület?
1: Hát mindjárt azt kell mondani, hogy magának a kapubejárata egy gyönyörű íves kapubejárat, és fölötte ott látjuk a koronás Máriát, karján a gyermek Jézussal, akinek szintén korona van a fején. Tehát is legfölül pedig Foglár Györgynek, aki alapította, a címerre látható. Tehát azt szoktam mondani, hogy mindig a lábunk elé kell nézni, de a tekintetünket egy emelettel magasabbra emeljük föl, és akkor csodákat fogunk látni.
0: Milyen lehetőségeitek vannak, ha már az előbb említettem ezt a sikerül-e belépni ilyenkor a templomba témát, hogy időfüggvénye, vagy az, hogy megengedik-e, hogy legalább egy pár lépést tegyetek akár az épületen belül?
1: Hát mondjuk például ebbe az épületbe nem. Vannak olyan helyek, ahová nem jutunk be. Korábban igen, ez egy kicsit fájó, a másik pedig sajnos nagyon korlátolt a mi sétaidőnk. Ugye az egynapra érkező vendégek mindent szeretnének. Látni egy kicsit Egert, a várost, fölmenni a Egervárába, emellett pedig hát természetesen egy kicsit kikapcsolódni. Na most egy séta után még egy múzeumba bemenni, akár a Líceumnak a Főegyházmegyei könyvtárába, vagy a Csillagászati Múzeumot megtekinteni. Mellette ugye valamit enni is kell, a bort is kortyolni kell, és néha pedig ugye az is az van, hogy ők maguk egy kicsit szabadon is szeretnének sétálni, tehát nem mindig az, hogy mint az óvodások fogjuk egymás kezét vagy egy madzagot, hanem igen, hogy tettünk egy sétát, de ő esetleg még valahová visszavágyik. Viszont vannak olyan dolgok, amikről ennek ellenére ugye érdemes beszélni, vagy fölhívni rá a figyelmet, és akkor azt mondják, hogy ide tényleg vissza kell jönni. Tehát mindig úgy kell elmondani valamit, hogy igen, a teljesség igénye nélkül. Tehát nem elhallgatva, nem eltitkolva semmit, de azt érezze, hogy ha ő ide visszajön, még mindig talál olyat, amivel éppen nem találkozott, amikor Eger városában volt.
0: Akkor ezért is vannak talán a tematikus sétáid, hogy egy témára felfűzve mindig valami újat próbálsz mutatni nekik.
1: Igen, mert ez vonatkozik az Egerbe lakókra is, meg az ide érkezőkre is. Ez azért érdekes, mert vannak már olyan utazó csoportok, akik azért jönnek vissza, mert hogy én valami tematikus sétát hirdettem meg. Ilyen volt ugye adventkor, azt lehet mondani, hogy Nyíregyházáról jött egy nagy társaság. De tegnap például Veszprémből voltak itt, és ők is visszatérőek. Nekik megint azt mondták, hogy hallottak olyat, amit eddig nem. Hát igen, mert mindig ahogy az ember érzi magát, tehát, hogy mi van a lelkedben, az nálam megjelenik, körülöttem, hát egy májusi hónapban nyilván, hogy nem a fagyos szentekről beszélünk, annak ellenére, hogy most Szervác, Pongrác és Bonifác van, de ugye az aktuális dolgokat is az ember próbálja belevinni. De ilyen tematikus séta például olyan, hogy körbe sétálunk és megkeressük a záróköveket az épületeknek a kapu bejáratánál. Az évszámok, a műemléktábla már valamire utal számunkra, hogy ki és hogy lakott ott, vagy ha csak azt mondja, hogy műemlék, akkor én magam ugye van honnan előkeresni, és megnézem, hogy mit lehet az épületről elmondani. És akkor, ha így visszalépünk, például nagyon érdekes, ha elhagyjuk a egykori angol kisasszonyok épületét, ott a Wagner kanonok háza, aki mindenkinek azért szembe jön a fehér szürke homlokzatával, és a fali fülkéjében, ugye ott látjuk Justíciát, az igazság istennőjét. Mit keres egy kanonok házon Justícia? Hát nem ő volt ott, hanem tulajdonképpen azt kell tudni, hogy egy Szűz Máriának a szobra volt, a mennyek királynője, ugye Mária a mennyek királynője, de sajnos ez a szobor a II. Világháborúban megsérült. A szobrot nem állították vissza, és helyére az oromzatra Zinger Mihálynak, az egri szobrásznak került a Justícia szobra. Na most ez azért érdekes, mert eredetileg ez a szobor az 1738-ba Eger városházának a homlokzatán állt. Tehát ilyenkor az ember olvas, kutat egy kicsit, és akkor egész másképp lehet erre az épületre ránézni. És a legimpozánsabb, ugye a Kispréposti palota, ami zárja a Kossuth Lajos utcának ezt a részét. Hát azt kell tudni, hogy ez az én szívfájdalmam, hogy Androvics Miklósnak a palotájába nem tudunk bejutni. Valamikor ezt megtehettük, és hát a rokokó palota tervezője Pilgram Ferenc volt, és a háznak az avatása természetesen 1758. december 6-án Miklós napján történt, ugye? És hát ő szépítette a palotát, és a díszterem mennyezetét pedig Krakker János Lukács festi meg, aki a Főegyház megyei könyvtár, és egyébként templomai oltárképeinél is megtaláljuk a nevét. És az érdekesség, hogy a díszterembe az akkor ismert 4 földrész jelenik meg. Ha az ablakait bespalettázuk, akkor az ablakok mélyedésében pedig az Egerpatak malmai vannak megfestve. Tehát ha ezt láthatnánk, akkor megint azt mondom, hogy plusz olyan információkat és különlegességeket fedezhetnénk fel, ami a városunknak nélkülözhetetlen. Ugye egészen Felnémettől Andornakig az Egerpatak vize 19 malmot hajtott. Tehát ebbe a lőpormalomtól, a buzátörlőik, a festékmalmon át minden volt. Tehát ez is egy ilyen különleges, sőt nekem még egy szívfájdalmam is van, mert valamikor a 80-as években, 90-es években ott még Kis Róz Ilona kiállítás is volt, nem is tudom, hogy hova került ez az anyag. Hát na, így tudunk sétálni Eger városába is, és ez még csak egy utca.
0: Visszarepülve még kicsit, igen? Itt az 1700-as évekbe, hogyha rátekintünk a Kossuth Lajos utcára mai nevén, akkor azokban az időkben hogyan nézhetett ki az utca képe? Tehát most ilyen sorházszerűen ugye szorosan egymás mellett vannak ezek az épületek itt, ez mind megvolt akkoriban?
1: A kanonok sor igen, tehát az a ahol mi most végig sétáltunk a templom oldalán, ugye a megyeházát, hogy igen, tudjuk, sőt, még az is érdekesség, hogy ha a megyeházával szembe vagyunk, akkor tőle jobb oldalt van egy pici fehér épület, igen, az az Oroszlánhoz címzett fogadó. Például II. József nem vette igénybe Eszterházy Károly vendégszeretetét, és ott szállt meg. Tehát az is egy érdekes. De az épülettel átellenbe pedig az úgynevezett szigeti ház van, ami egy kereskedő ház volt, és neki kijárata volt a patak felé. Tehát itt laktak azért úgymond nem csak egyházi méltóságok, és az átelleni oldalba, ahol ugye most a cukrászdák és minden egyéb kínáló üzletek vannak, ott kisebb házak voltak. Tehát ott végig lakóházai voltak. Nyilván azoknak a polgároknak, akik megtehették, hogy a belvárosba házat építsenek. Tehát ezek, az az érdekesség, hogy ezek itt nem annyira emeletes házak voltak, hanem egyszerűbb épületek, de hosszú kifutó kertekkel. A belvárosi rész volt az, ahol már emeletesek voltak az épületek, általában egy emelet, vagy másfél, és nem volt olyan épület, a korabeli krónika azt jegyezte föl, hogy ne lett volna az épületek homlokzatán egy-egy fali fülkébe egy-egy szent szobra, ami vigyázta a házat és az arra járókat. Ezen a soron azért érdekes, mert a sarkon ugye most egy pékség van, ott valamikor is egy presszó volt, ugye az Ibolya presszó, így ismerte Egert, de nagy szívfájdalom, hogy ugye Sárvári egy klasszikus egri cukrász a fagylaltjával, a diákok összesporolt pénzével télen ott lehetett gesztenyepürét enni az udvarba Sárvári bácsinál, és aztán hát ez most bezárt. Tehát azért fáj az ember szíve, hogy nem tudjuk a tradícióinkat valahogy átörökíteni, talán jobban kellene egymásra figyelni, vagy segíteni egy ilyen adott helyzetben a lehetőségeket. Ahol pedig a hatalmas nagy valamikori, ugye, nem is tudom, mi van ott, ugye épülete volt, most alatta ugye a jeles cukrászda, ott pedig egy kárpitos lakott, Rózsa Sándor, vagy Károly, bocsánat, nem tudom a keresztnevét, Rózsa Kárpitos, elnézést kérek a hallgatóktól, de tudom, hogy ott például egy kárpitos lakott. A Felnerjakab utca, ami meg most taxiállomás volt, ugye egészen odáig kifutottak a házaknak a telkei, és onnan kezdődik majd a mai Bajcsy-Zsilinszky utca.
0: Hát így kaptuk meg tulajdonképpen a mi kis gyöngyszemünket és ékszerdobozunkat, ahol majd folytatjuk a sétánkat legközelebb. Szerintem legyen a belváros majd a következő témánk. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és egy kicsit jobban megismerhettük Egernek ezt a részét is.
1: Köszönöm, hogy velem sétáltak. Remélem a lábuk nem fáradt el, de gondolatban együtt voltunk. Viszont hallásra!
0: Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunkban Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetővel, az Eger Idegenforgalmáért Egyesület elnökével beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, beszédének címe a boldogságos Szűz Mária, az egyház mintaképe. Mária az egész egyház anyja, amely gyermeki bizalommal fordulhat hozzá, mert biztos abban, hogy meghallgatásra, oltalomra és szeretetre talál nála, mondta a pápa. A boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne Isten népe saját eredetének, mintaképének és hazájának megjelenítését találja meg. Ma délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján tegnap Ópusztaszeren. A kormányfő kiemelte, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz dróntámadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Közölte, a jelenlegi tudásuk szerint véget ért a dróntámadás, ugyanakkor az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet javasolnak a lakosságnak. A háború kitörése óta ez volt a leghevesebb olyan dróntámadás, amely elérte Kárpátalját, mutatott rá. Oroszország tegnap délután Ukrajna nyugati megyeire mért kiterjedt légitámadást, melynek a helyi hatóságok közlései szerint halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök közölte, hogy a nap kezdete óta legalább 800 orosz drónt indítottak, és még délután is újabb drónok hatoltak be az ország légterébe. A déli Hezron megyében a nap folyamán 2 ember halt meg, és 26 szenvedett sebesüléseket, köztük tűzoltók és rendőrök is, hozta nyilvánosságra a megyei ügyészi hivatal. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. 6 éve tartott a rendeleti kormányzás Magyarországon, most a Tisza kormány úgy döntött, semmi szükségre. Kiirdették, hogy megmarad a védett üzemanyagár, és a rezsikedvezmény elszámolását is meghosszabbították. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Víztározó mellett mutatták ki az aszbesztet, újabb lezárásokat jelentettek be, írja az ATV.hu. Újabb 2 helyszínen mutatták ki a rákkeltő anyagot, Szombathelyen már megkezdődtek a mentesítő munkálatok, Gajdos László személyesen méri fel az aszbeszt vészhelyzetet. Míg Szombathelyen az Oladi Plató városrészben megkezdődött az érintett útszakaszok úgynevezett bitumenes zárása, a város többi részén parkolókat zártak és fedtek le, hogy ezzel is csökkentsék a rákkeltő anyag levegőbe jutásának esélyét. Mindeközben azonban egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután 2 helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az új KRESZ tervezet értelmében változhatnak a gyorsforgalmi utak minimum sebesség határai. Jelenleg az autópályákon és az autóutakon 60 km per óra az alsó limit, melyet akár 70 km per órára is emelhetnek, és amelyet, ha valaki indokolatlanul nem tart be, komoly szankciókra is számíthat, írja a FEOL. a gyorsforgalmi utakat azért hozták létre, hogy hamarabb meg lehessen tenni az adott útszakaszt, ezért a jogalkotók szerint is fontos, hogy a járművek sebessége ne térjen el egymástól jelentősen, ami a minimum tempót illeti. Sajtóértesülések szerint az új szabály csak megfelelő út, letesi és időjárási körülmények között lenne érvényes. Végül az időjárásról. Ma kezdetben sokfelé derült, gyengén felhős lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet térségünkben. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja.
7: Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Miskolcon a kukások az óvodák új hősei. A helyi szemétszállító cég meseterapeuta segítségével írt egy mesekönyvet Muki és a Fekete Királyság címmel, melyben a kukások a lovagok, a kukásautó pedig a sárkány, amely megeszi a szemetet. Mai műsorunk vendége Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője lesz, akivel erről a meséről, a hatalmas népszerűségről, szemléletformáról, formálásról és szelektív gyűjtésről is beszélgetünk. Kiderül például az is, hogy ki kell mosni a joghurtos dobozt a szelektív gyűjtés előtt. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Roland, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szia-szia!
0: Mindenki rólatok beszél, és teljesen felkapott hír lett az, hogy a kukások a hősök. Mesélj az előzményekről, és mondjuk el a történetet.
1: Hát ez nagyon izgalmas projekt, nagyon sok ilyen van nekünk, de a média zajt ez a projekt most áttörte, azt látjuk, és nagyon sok helyre elért, és nagyon sokan foglalkoznak vele szerencsére. Alapvetően a történet kicsit messze nyúlik. A edukációs tevékenységünk azért nagyon-nagyon régi már, és nagyon sok korosztályt célzunk vele. Viszont nagyon nagy igény volt az óvodások részéről is. És azt láttuk, hogy nagyon sok eszközünk, amit használunk, az valamiféle képzettséget igényel már, tehát kvázi mondjuk például olvasást. És ez az óvodásoknál nem annyira volt meg, és hát gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk megszólítani, mi az a csatorna, hogy az óvodásokat el lehet érni, és hát eljutottunk a mesékig. Hogy a mese nyelve az nagyon-nagyon sokat segített, és a gyerekeknek az a fantázia világa, amiben ők élnek, talán azon az úton keresztül tudjuk a legkönnyebben megmozgatni, vagy azt az impulzus tudást átadni. És hát hoztunk egy döntést, hogy egy mesepedagógus megkerestünk, aki írt nekünk egy mesét, egy hulladékgazdálkodási mesét, kvázi a Mirehuról, és hát ez a mese múlt év végén könyvformájában is meg tudott jelenni. Volt hozzá egy rajzpályázatunk, akkor odaadtuk a pályázóknak a mesét, és hát ma ezt a könyvet ezek a rajzok díszítik, illusztrálják, tehát egy nagyon szép, színes kis könyvecske lett, és hát elkészült évvégére, és hát gondolkoztunk, hogy nagyon-nagyon jó, most már van mesénk, meghirdettük, átadtuk a miskolci óvodásoknak, de hogy ez mégsem elég, mert mi abban hiszünk, hogy személyes találkozások kellnek, mert az, ami a leghatásabb, hogy mindenkivel ilyen tényleg face-to-face ott vagyunk, és beszélgetünk, és akkor tudjuk a legjobban a céljainkat elérni, és hát mindig nézelődünk, milyen események vannak, és hát volt a hangos felolvasás napja február elején, és azt gondoltuk, hogy akkor van egy másik projektünk is, ami arról szól, hogy maga a hulladékgazdálkodás, mint hivatás, mint szakma, ennek a társadalmi megítélésén mi nagyon-nagyon szeretnénk javítani. Én korábban külföldi tulajdonú cégnél dolgoztam nagyon sokáig, ugyanebben a tevékenységben, tehát ugyan hulladékgazdálkodásban, ahol azt tapasztaltuk, hogy más országokban ennek a szakmának a megítélése az sokkal magasabb, kvázi az orvossal van egy szinten. És nálunk Magyarországon van egy ilyen effektus, hogy mindenki óvodás korában kukás akar lenni. Tehát itt nincs fiú, lány, nincs választás, mindenki a kukásautót választja, mint álom, és ez akar lenni. És akkor eljutunk néhány év múlva, hogyha nem tanulsz, akkor kukás leszel, című fenyegetés, tehát átcsapunk a másik végletbe, és nagyon fontos, hogy ezen változtassunk. Ez egy nehéz munka, nem könnyű munka, és nem csak a gyűjtés, hát ez egy komoly rendszereket működtettünk már technológiákkal mindenütt, és szeretnénk ezen javítani. És akkor azt mondtuk, hogy kapcsoljuk össze a kettőt. Van egy mesénk, amit az óvodásoknak írtunk, illetve vannak kollégáink, rakodók, sofőrök, akik a fizikai munkát végzik, és ezt kapcsoljuk össze. És hát ebből lett ez a projekt, hogy akkor nem szellemi kollégák mentek mesét olvasni, hanem azt mondtuk, hogy egy kukásautóval kimegy egy csapat, aki egyébként hulladékot gyűjt, bemegy az óvodába, és ők olvassák fel a mesét, és megmutatják a saját arcukat. És ők olvassák, hogy ők is képesek el. És hát ez egy ilyen kettős projekt, és talán most ezért van ennek ekkora sikere, hogy ez így átment, hogy mit akarunk ezzel alapvetően üzenni, hogy mi a cél, és egy kicsit így a hulladékgazdálkodás egy kicsit elítékekre jut, és engem nagyon örülök személyesen is, hogy ez így van.
0: Miről szól a mese így nagyjából, nagy vonalakban mondjuk el?
1: Igen, hát van egy kabala figuránk, a Muki, ami a Miskolci Újrahasználati Központ, ez a Muk, és úgy lett Muki, tehát a nevezéke innen indult el, és hát alapvetően ő hozzá kötődik a mese, mert van a Fekete és a Fehér Királyság. A fehér a királynővel, ott tisztaság van és rend, a fekete pedig a királyfi, ahol mindig szemét van, és hát ők szerelmesek lesznek. És hát egy feltétel van a Frigyhez, hogy legyen rend a Fekete Királyságban is. És hát különböző eszközökkel próbálkozik a királyfi, amíg eljut oda, hogy a sárkányokat hívja segítségül, a lovagokkal együtt, akik rendet raknak, és akkor beteljesedik a Frigy. És ez egy szimbolikus a mese, mert a sárkányok egyébként a kukásautókat a villogó szemeikkel mutatják, a lovagok pedig a hulladékgyűjtők, a kollégáink kvázi. Tehát ez a szimbólumrendszer megjelenik benne, ugyanaz újrahasznosítás, újrahasznált. Tehát tényleg belecsempésztük a mesébe azt a szakmaiságot, azt a pedagógiai részt is, ami fontos, hogy átmenjen, mint üzenet.
0: Milyen volt a fogadtatás? Ezek szerint jó az országos fogadtatás, legalábbis mindenképpen.
1: Na, nagyon pozitív, hát most rengeteg megkeresést kapunk, nagyon sokat. a kollégáink médiasztárokká váltak, és mert leszólítják őket, ahol ismerjük őket, hogy akkor mindenki mindenkinek mesét kell olvasni, tehát most tényleg nagyon-nagyon megmozdult, illetve rengeteg megkeresést kapunk az ország különböző városaiból, hogy ők is szeretnék ezt. Tehát most nagyon gondolkodunk abban, hogy talán most ez egy olyan lehetőség, hogy akkor ezt a kis helyi projektünket, ezt vigyük ki országos szintre, mindenhol vannak kukások, mindenhol vannak óvodások, és hogy akkor mindenki csinálja ezt is, mert hogy ez, ennek az üzenete azt gondolom mindenhol ugyanaz, hogy ha változtatni akarunk, és tényleg javítani akarunk ki a társadalmi megítélésen, akkor ezt mindenhol meg kell tenni. És az esély szerintem most nem szabad elhalasztani, mi ebben gondolkodunk, hogy most ezt kinyitjuk, és akkor ha kell, adunk mesét, odaadjuk a mesekönyvünket, ha másnak nincsen meséje, hogy ebben tudjunk lépni, és tényleg az egész országot meg tudjuk egy picit mozdítani.
0: Lesz folytatás? Tehát a mese folytatódik?
1: Nem tudjuk még, mert most bármi lehet. Tehát most egyelőre meseolvasás projektünk van. Ma délőtt is a kollégák mesét olvastak, és hát meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. Tehát most ez egy kinyitott egy olyan szelencét, amit nem tudjuk még, hogy hol a vége. Tehát hogy tényleg egy ilyen izgalmas dolog lehet belőle, de nagyon sok projektünk van, tehát ez, ami átütött, de volt a költészet napjához kötődően áprilisban, amikor a kollégáink verset mondtak. Tehát itt egy helyi költő versét mondtuk fel mindannyian, szellemi, fizikai állomány. Ott is ugyanígy bevontuk a kollégákat, versidézeket ragasztottunk a kukákra. Tehát, hogy próbáljuk ezt egy kicsikét ilyen ember közelibbé hozni ezt az egészet. Meg a kollégáinkat is, meg magát ezt a tevékenységet is.
0: Nagyon sokáig gyerekrajzok is voltak a kukásautón. Ez van még? Vagy
1: van még. Ez igen? Most is van még.
0: Ez honnan vannak a gyerekrajzok? Honnan?
1: Hát ugyanúgy ez rajzpályázatos forrásból jöttek ezek a rajzok. Vannak olyan autóink, amin egyébként nincsenek. Gondolkodunk rajta, hogy most ezt újra gondoljuk majd ezt a projektet, de most még kicsikét ezt várunk, hogy mi hova folyik ki, és hogy tényleg milyen irányba induljunk el, mert most egy picikét, hogy előtérbe tudtuk ezt hozni, szerintem rengeteg mindenki fog nyílni.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Ladányi Rolanddal, a Mirehu ügyvezetőjével beszélgetek, és az előzőekben szó volt erről a meséről. Hol lehet hozzájutni, ha valaki már esetleg az óvodába vagy a gyermeke hallotta ezt a mesét, és szeretné otthonra, ezt meg lehet vásárolni?
1: Hát nincs kereskedelmi forgalomban, tehát ez saját termékünk, mindenféle egyéb okai is vannak, ami miatt nem került ki ez forgalomba. Erre, ha valaki megkeres minket, akkor egyébként nagyon szívesen adunk ebből a meséből, tehát ez érintésmentesen. Tehát van igény, nagyon sok mindenkinek teljesítettünk már ilyen kérdést az ország különböző pontjáról. Tehát fontos az, hogy minél több mindenki ez el tudjon jutni. Persze van korlátja is, mert 10 millió ember majd bejelentkezik értelemszerűen, annyi meséskönyvünk nincsen, de

0: szoktatok ott csinálni, hogyha éppen nem csak mesét mondtok?
1: Hát ha kukásautó, leginkább a karácsonyi időszakban a legnagyobb sláger. Nagyon régóta, szerintem első között az országban, lehet, hogy legelsőként, mi díszítettük fel a kukásautót. Tehát feldíszítésben biztosan, meg ki is világítottuk, tehát van egy külső világítása, és nekünk a fülke is be van rendezve, ilyenkor a karácsonyi hangulatban, a karácsonyfával, és hát ebben az időszakban járjuk a várost, illetve kimegyünk ki családokhoz is. Tehát ha valaki kéri, megkeresnek minket, kimegyünk, összegyűlik az utca, gyerekek bemehetnek. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy ilyen ember közeli dolog legyen, de ha bármilyen rendezvény van, gyereknap, vagy bármi, nagyon sok helyre hívnak minket. A kukásautó az mindig egy alapjármű, ami tényleg nagyon fontos, gyerekek nagyon-nagyon szeretik, be tudnak ülni, jártnak mászni. Van erre egy egyedi autónk, amit alapvetően csak erre a funkcióra használunk, tehát már hulladékgyűjtés nem. Ez ilyen alacsony padlós, nagyon fontos, hogy a gyerekek könnyen tudjanak mozogni, tehát ne kelljen magasra szállni, nagy valaki kiessen, tehát egy jól kezelhető beszállás szempontjából is maga a jármű, de a fő programok egyébként nálunk alapján a telephelyünk összkötődnek, tehát mi azt mondjuk mindenki, hogy jöjjön be a telephelyre, a csoportok napi szinten jönnek be hozzánk, iskolai, óvodai csoportok, de a nyugdíjas klub, csapatépítő, minden megjelenik alapvetően nálunk, és hát mi azt mondjuk, hogy ha ami látható és kézzelfogható, mindig az a leghatékonyabb. És meg tudjuk mutatni, hogy mi történik a hulladékkal, mit csinálunk mi a hulladékkal, transzparensen minden látszódik, és kézzelfoghatóvá válik maga a tevékenység. És akkor sokkal jobban megértik a városi legendák, akkor rögtön elkopnak, hogy ez összeborítom, nem borítom, mindenki tisztul egy másodperc alatt, és sokkal egyszerűbb, ha ez látható, nem csak beszélünk róla, hanem meg is tudjuk mutatni.
0: Mi most így a rádióban sajnos csak beszélni fogunk tudni róla, hogy mi is a szemét útja, de még mielőtt erre rátérnék, még egy kicsit a mesére térünk vissza, hogy fogadták a kollégák ezt a feladatot? Voltak önként jelentkezők egyből, vagy ez így, hogy alakult?
1: Nagyon fontos, hogy én személy szerint vezetőként én azt képviselem, hogy nincsenek kötelezettségek olyan ilyen értelemben, hogy most valakire rá tukmálnánk bármit is, hanem ez mind önkéntes. Tehát a kollégáim az egész tevékenységet azért teszik, mert ebbe örömük van, és látják ennek a sikereit, és hogy látják ennek az eredményét, és itt is a kollégák is megkérdezik, hogy ki az, aki ezt szeretné. Voltak rögtön jelentkezők, és a fiúk, én azt gondolom, nagyon jól helyt is állnak, és élvezik ezt a szerepet, főleg most, tehát tényleg egy olyan sikerben vannak most már, az nagyon sokan felismerik őket, meg vannak az arcok, tudják, és azt gondolom, hogy ez nekik is egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolás. És erről szólt ez az egész történet, hogy nem vezetők voltak kiemelve, hanem azok az emberek, akik ezt a munkát ellátják, és ők vannak a fókuszban, ők vannak kint, ők jelennek meg a felületeken, és talán ebben ez a legszebb.
0: A szemléletformálás így sokkal könnyebb, hogy van egy alapszimpátia, és ez az image, ilyen szempontból az image-nek a növelése is az a cél, ezért cél, mert kisgyermekkorban a legkönnyebb még talán így akár a szelektív válogatásról beszélni a gyerekeknek, ugye?
1: Igen, én azt gondolom, hogy egy közszolgáltatást látunk el, és ráadásul az ilyen közszolgáltatásokból is a hulladékgazdálkodás egy nagyon-nagyon speciális terület, mert mi minden héten valamikor többször is találkozunk az emberekkel, nincs még egy ilyen szolgáltatás, amit igénybe veszünk, ahol ennyi személyes kontaktus van. És én azt vallom, hogy akkor jó egy szolgáltatás, ha szerethető. Ha úgy állunk hozzá, hogy pozitívan, mert azt látjuk, hogy amit kapunk onnan, és nagyon-nagyon pozitív, tehát hogy a szolgáltató szolgáltatóként működik. És hát próbálunk így működni, és hát innentől kezdve próbálunk egy olyan brandet felépíteni, ami egy jól működő tevékenység, egy lakossági elégedettséggel egyben. És ezt próbáljuk gyúrni. Nem vagyunk tökéletesek, tehát mi is hibázunk, nálunk is ugyanúgy lehetnek problémák, de a cél, hogy alapvetően arra törekedjünk, hogy ez egy nagyon jól működő, a lakosság szempontjából számukra egy nagyon jó színvonalú szolgáltatás legyen.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Ladányi Rolanddal, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével. A mai műsorban a szelektív gyűjtésről és a szelektív szemétnek az útjáról foglak kérdezni téged. Kezdjük a legelején, mi is számít a szelektív gyűjtésben, mit rakhatunk, mit ne rakjunk, tévhitek, gyakori hibák, ilyenek. Hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy mi az, amit ne csináljanak, és mi az, amit esetleg jobban.
1: Igen, hát van egy varázsszó, amit mi mindig elmondunk a oktatások közben, és amire mindig a hangsúlyt fektetjük, hogy csomagolási. Ez a csomagolási hulladék. Tehát a csomagolási hulladék az, amit egyébként szelektív hulladékként gyűjtünk. Tehát a műanyagredőny, a összetörcék, a horgászbot, a porszívócső, ha most említsek pár lót, az nem csomagolási hulladék. Tehát amiben valamilyen terméket becsomagolunk, bármiféle csomagolás, azok mind a szelektív gyűjtés. Alkalmasok, be kell tenni a szelektív gyűjtőbe, viszont azért, mert valami műanyag, az nem jelenti azt, hogy az szelektíven gyűjtendő műanyag is. Általában műanyagnál van egyébként a legtöbb probléma, ott van az, hogy az emberek egyébként, most ha nézzük pozitívan, mert próbálják jól tenni, hogy akkor műanyag, akkor az a biztos a szelektívben van, de a legtöbb hiba alapvetően ebből fakad, hogy nem csomagolási anyagok jelennek, meg nem csomagolási anyagáramok, és igazából azok elvesznek. Nem tudjuk őket azonosítani, nem tudjuk, hogy mi az, milyen műanyagból vannak, tehát hogy rengeteg problémát generálnak, és hát emiatt ez egy tévút, de próbáljuk mi ezt a mindennapi edukációban, megmutatjuk a hulladékokat, mi az, ami jó, ha valaki eljön hozzánk, de ezeket próbáljuk tisztába tenni, és megmutatni, hogy akkor mi a jó, és mi nem jó. De ez az alap tézis, csomagolási hulladék az, ami rendben van.
0: Ki kell lemosni a joghurtos dobozt?
1: Hát ez régi dilemmánk itt az elmúlt évtizedekben, ez mindig egy kérdőjeles dolog volt, ami mindig azt mondtuk, és most is, de szerencsére ma már a központi kommunikáció is, hogy ha valamiből kiborítok valamit, tehát mondjuk nem hagyok benne terméket is kiborítom, nem kell mosogatni. Tehát a technológiai feldolgozással, amikor ez majd tovább megy hulladékként, ott ezt meg fogják tenni. Sokkal komolyabban. A lényeg, hogy ne legyen benne ételmaradék. Ugyanaz a pizzás doboz, a klasszikus megint. Ha most van rajta két darab pötty, ami a pizzáról, mert hozzáért a fedele, vagy bármi, attól az papírhulladék még. Tehát azért ne dobjuk ki a vegyesbe, mert van rajta két pötty. Nem fog semmiféle problémát okozni az újrahasznosítás során, tehát nyugodtan. Tehát egy a lényeg, hogy ne legyen mondjuk ételmaradékkal valamilyen formában szennyezett, vagy a teljes dobozból, mondjuk a társítottból borítsuk ki, ami benne van. Tehát, hogy üres legyen. Ez a legfontosabb. Tehát, ha már üres, akkor már nincsen baj.
0: Ha már a pizzás doboz szóba került, például mi van, ha már átáztatta az olaj vagy a zsír, akkor is mehet a szelektív?
1: Tehát, ha ennek mindig a mértéke, tehát ha most tocsog valami értelemszerűen, az nem tudom, most ha vannak rajta foltok, és általában egyébként a jellemző az, hogy ez nem zsírban vagy olajban áll a pizza, hanem valamiféle nedvességet, így olajnedvességet vázírt lehet mondani, akkor azt átveszi, semmi baj nincsen vele. Nyugodtan, tehát én mindenkit arra biztatok, hogy a pizzás dobozokat nyugodtan tegye a szelektív gyűjtőbe. Ételmaradék nélkül.
0: Mekkora az a mennyiség, amit egy héten elvisztek, mert akár mellé is lehet rakni, ha túl sok gyűlik össze, persze ez sok mindentől függ, de mekkora mennyiséget visztek el a lakosság?
1: Nincs limitálva. Tehát a csomagolási hulladéknál nincs, jellemzően különböző típusú gyűjtőedények vannak kint, tehát a családi házas övezetben 120-240 literes edények, de bárki, ha egyébként kirak mellé zsákban, ilyen nagyjából áttetsző zsákban, lássuk, hogy mi van benne, akkor ezt ugyanúgy elhozzuk, illetve társházaknál ma 770 literes, 1100 literes edények, illetve Miskolcon vannak még már nem sok, de gyűjtőszigetek. A város különböző pontjain az egy negatív irányba tolódott történet volt, és tényleg ott maradtak meg, ahol azok valóban működnek. Nagyon sok helyen illegális lerakóhelyekké váltak, és nagyon sokat meg kellett szüntetni. Viszont van, ahol tényleg nagyon jól működnek, és beilleszkednek abba a város részbe, és őket is ugyanúgy lehet használni.
0: A repont rendszert, a visszaváltható flakonos rendszert mennyire érzitek a mennyiségen, tehát gondolom érezhető a mennyiség.
1: Hozzánk kerül be válogatásra jelenleg a vegyes szelektív hulladék is, amit a lakosság gyűjt, illetve mi válogatjuk egyébként az automatákból beérkező anyagáramot, és ez két külön anyagáram. Egy a lényeg, hogy a vegyes hulladékban, amiben korábban benne volt, nagyjából eltűnt teljes mértékben. Ami én azt mondom, egy pozitív hír, tehát, hogy a PET palackoknak én azt mondom, a jelentős része egy visszakerül oda, ahova kell, tehát minimális néhány százalék alatti az a mennyiség, ami még benne marad, mert külföldről hoznak be PET palackokat, ami bejön, ami nem betét, tehát nem a hazai betétdíjas rendszer van, tehát kerülnek még be különböző PET palackok, de elhanyagolható már. Vagy valakit még trehány, de azért az is látszódik, és tapasztaljuk azt is, hogy megvan ennek a másik útja is, hogy nagyon sokan, látom én is, akár a belvárosban is megnézik, mi van a kukába, kiveszik, tehát hogy az 50 forintos betétdíj az majd nagyon komoly értéket tud képviselni már, az, hogyha valaki ezt összedi, összegyűjti, és utána vissza tudja váltani. Tehát, hogy tényleg, ami nem oda kerül, még annak is van egy második esélye, valamilyen más csatornán keresztül, hogy akár visszakerüljön a betétdíjas forgalomba.
0: És ha már a betétdíjról beszélünk, ezt akár fel lehet jótékonysági célra is ajánlani az automatánál közvetlenül, ugye? Kiket választottatok, hogyan választottatok?
1: Ez nem a mi fennhatóságunk, ez a MOHU, aki mindig meghatározza, hogy ki az, akinek lehet, ezt ők döntik el, ők határozzák meg, ott az automatánál.
0: Ti a PET palackokkal foglalkoztatok.
1: Igen, tehát hozzánk csak ilyen. Mi, mint kezelő vagyunk benne alapvetően a rendszerben, a maga a repontos rendszert, ezt a MOHU üzemelteti teljes mértékben az automatákkal minden együtt.
0: Mennyiségre lehet tudni, hogy itt a ti működési területeken egy évben hány PET palackot hoznak vissza?
1: Hú, nagyon nehéz, mert a válogatónk az nem csak ebből a régióból fogad. Tehát, hogy mi beérkező anyagáramokat látunk, de hogy az honnan jött, azt mi nem tudjuk. Tehát mi mennyiségekkel dolgozunk, de az jön az ország különböző pontjaiból, vagy a régióból, inkább azt mondom. Tehát akár valamikor Budapestről is érkezik ide PET palack, attól függ, hogy a kapacitások, a mennyiségek az országon belül hogyan alakulnak. És ha valahol mondjuk megnő a visszagyűjtött mennyiség, ott a feldolgozási kapacitás, ha nem tudja kezelni, akkor ezeket mozgatják így az országon belül, és hát oda viszik, ahol van szabad kapacitás, amiatt, hogy feldolgozásra kerüljenek. Tehát, hogy ezben van egy ilyen folyamatos, dinamikus járat, tervezés, optimalizálás, hogy akkor minden megfelelően kerül, minden feldolgozásra tudjon kerülni. De ezeket nem mi szervezünk. Tehát mi egy végpontként vagyunk ebben a Miskolcon a rendszerben, és akkor ami hozzánk jön valahonnan, azt mi feldolgozzuk.
0: Akkor beszéljünk erről a feldolgozásról. Mi is a szelektív hulladék útja? Összegyűjtitek, járnak a kukás autók a hét különböző, minden napján a hétvégét kivéve, különböző kerületekben, és beviszik hozzátok. Utána mi lesz a sorsa?
1: Hát mi kezeljük, még azért az nagyon fontos, már csak elmondom, akkor egy pici plusz információ, hogy akár a szelektív gyűjtéshez, de akár a vegyes gyűjtéshez is van egy applikációnk és olyan applikáció, ahol be lehet állítani, hogy akkor következő nap gyűjtés van, és előtte este kap mindenki egy üzenetet adott címre, hogy mikor lesz a hulladékgyűjtés, hát segíti a hulladék kihelyezését, mert onnan indul minden, hogy ez a kuka az kikerüljön a ház elé, és nagyon sokszor tapasztaljuk információ, hogy elment a kukás autó, mikor volt ott, kiúztam. A legbiztosabb applikáció címbe, és akkor onnantól kezdve jön a jelzés, és akkor kint van az edény, jön az autó, és akkor hozza be a válogatóműbe. Hozzánk, amit a válogatóműről tudni kell, ez egy viszonylag modern hulladék válogatóművet üzemeltetünk, azt hiszem három éve működtetjük már. Ez egy optikai válogatómű, ami azt jelenti, hogy hatféle anyagáramot optikai úton válogatunk már, tehát gépekkel a jelentős részét. Ezek a műanyagok, leginkább ott színre válogatunk már, tehát a PET palackot, amikor beérkezik vegyesen, hogy az automatába visszadobáljuk, nekünk az három frakcióra kell szétválasztani, van a víztiszta, az a legértékesebb, van a világos kék és a többi. Tehát három frakcióra válogatjuk szét, de ugyanúgy papírra, tehát kartonpapír, a műanyag fóliát külön, a kemény műanyagokat is mind gépesítve válogatjuk szét. Van egy utóválogatás, akkor a végén, mert a gép sem tökéletes, azért ő is tud hibázni, a hibákat ki tudják javítani, és akkor alapvetően gépi úton dolgozzuk fel, vegyesen öntjük fel, tehát itt már nincs szétszedünk, tehát nincs az a varázslat, hogy akkor egybe öntik, azért öntjük egybe, mert így a leghatékonyabb nálunk a csomagolás, tehát nem választjuk önmestek a papír, meg műanyag, egybe feladjuk a technológiára, és ott a rendszeren keresztül minden megoldódik.
0: Utána mi lesz?
1: Hát a mi dolgunk, hogy ezt ha leválogattuk, akkor lemálázzuk, tehát bálakat készítünk ezekből a hulladékokból, és utána a MOHU, mint konceszor gondoskodik ezeknek az elszállításáról újrahasznosító partnerek. Ez az már nem a mi feladatunk, a mi dolgunk a válogatás és a bálázás, és onnantól kezdve megint visszaadjuk a MOHU-nak, és ő viszi tovább a hulladékokat újrahasznosításra.
0: Azt lehet tudni, hogy hogyan is működik? Ez egy nagy olvasztó tégely, vagy hogy képzeljük el ezt?
1: Meg vannak a különböző feldolgozók, különböző anyagáramokra, több is. van hazai, van nemzetközi. És hát a MOGU az, aki hát egyeztetés tárgyal a feldolgozókkal, és hát a leginkább gondolom én az árak függényében oda viszi, ahol ez a legoptimálisabban értékesítető. És akkor ők megmondja, hogy akkor jön a kamion, és akkor viszi el valahová valamilyen végpontra. Tehát ezek akár most Magyarországon a papír tekintetben a legnagyobb dunajvási papírnyár, ami ahová be tud menni, de nagyon sok műanyag feldolgozó is van, ahová hát a különböző anyagokat viszik, és akkor ezt ők koordinálják és szervezik. A legfontosabb, hogy újrahasznosításra tud kerülni minden.
0: Zenélünk, és itt folytatjuk.

0: hány háztartás tartozik hozzátok?
1: Hú, nagyon sok. Ráadásul van egy ilyen nagyon speciális dolgunk, ami egy kicsikét érdelő maga Miskolc városa. Miskolc városa olyan szempontból speciális, hogy van kb. 75 ezer ingatlan lakás összesen, amiből 55 ezer társasház. Tehát kb. 20 ezer családi házas lakosunk van, és hát az 55 ezer a kemény dió. Tehát hogy egy családi házban mindenek van helye, szelektív gyűjtésnek, és hát látjuk is, mérjük ezeket értelemszerűen, hogy nagyon, tehát Miskolc a régióhoz képest, tehát már itt a mi gyűjtési területünkben is kiemelkedik egyébként. Tehát a miskolciak nagyon jól gyűjtenek szelektíven, és tényleg nagyon szép eredményeket produkálnak. Viszont a társaság sokkal nehezebb. Itt szoktam volt mondani, hogy a közös az a senki. Mindig, ha közös gyűjtőedény van, az mindig nehezebb. Nem úgy figyelek oda rá, míg amikor a saját házam elé teszem ki a saját hulladékomat. És hát ezen próbálunk javítani. Először Miskolcon is egy gyűjtőszigetes rendszer volt, módosítottunk, átálltunk, ahogy bevontuk a társházakat is házhoz menő rendszer, ugyan, mint a családi házaknak. Egyenként akkor társházaknak biztosítottunk edényt. Tehát próbálunk folyamatosan javítani azon a helyzeten, hogy az a saját érzés, hogy az a miénk, az meg tudjon mondani, hogy egy picikét odafigyelünk, és akkor tudunk javítani ezen az arányon is, hogy a társházi vezető egy picikét feljebb húzni, de hát erről szól az edukációnk is, hogy minél több emberhez eljussunk, mindenkihez, nagyon sokan társházban élnek, és hogy legyen meg az az indítatás, és az a késztetés, hogy ezt tennünk kell, és ott már repülök a gyerekeken keresztül a szülőket megtámadni, hogy akkor mindenki figyeljen oda, és akkor ne legyen rest levinni azt a szelektív hulladékot a szelektív gyűjtőkukába.
0: Mik a tapasztalatok a gyerekeknél? Az óvodásokkal kezdtük, folytassuk velük is. Mennyire vannak tisztában például a szelektív gyűjtéssel? Tehát említetted, hogy Miskolc jó helyzetben van, de amikor a gyerekeket kérdezitek, hogy mi számít és mi nem, egyáltalán miről szól egy ilyen óra vagy egy ilyen tájékoztatás?
1: Hát nagyon sokat a hulladékokról, csomagolási hulladékokról beszélünk. Egyrészt milyen hulladékok vannak, hogy megismerjék a hulladékok fajtáit, miért fontos azoknak az újrahasznosítása, vannak oktatófilmek nekünk, ez, tehát hogy minél több infójuk legyen, de nagyon érdekes és tényleg fontos erről is beszélni egyébként, hogy nagyon jól informáltak a gyerekek, főleg az iskolások, de nagyon sok zöld, ami van Miskolcon, és ami nagyon jó, és most is egy szelektív gyűjtéssel mennek, odafigyelnek már óvodáskorba, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem a szelektív gyűjtés a gond, hogy tudjuk, vagy nem tudjuk, hogy most mi kerüljön be. Mert lehet, hogy van kérdés, pizzás doboz, tejfölös doboz, hogy milyen formában vagy többé, de ez nem űrtechnika. Így van, elmondjuk, és akkor általában ezt, hogy az emberek megértik, hanem azt hogyan tudjuk elérni, hogy ezt megtegyék. És ez az izgalmas, hogy a tettek kellenek. Tehát nem az a kérdés, hogy tudjuk, vagy nem tudjuk, mert az körülbelül ennyi. Elmondjuk. És nem bonyolult. Hanem az, hogy ezt meg is tegyék. És hát mi ezt próbálunk egy ilyen élmény alapú edukációt adni, hogyha eljönnek hozzánk, hogy egy ilyen feltüzelt élményekkel teli állapotba mennek el a gyerekek, hogy ők ezt akarják csinálni mindig. Hogy legyen meg az, hogy ők oda menjenek, és ezt megtegyék. És ez a cél. Én azt mondom, ez a legfontosabb, és nagyon sokszor ezen bukik el az akaraton. Hogy a kényelme, mindegy, minek hívjuk igazából, és ha ezt tudjuk átütni, hogy ez egy szokás, egy rutin legyen, tehát fel sem merüljön ez kérdésként, hogy akkor ezzel mit kell tenni, hanem hát be kellett ne szelektívbe. Na, ezt szeretnénk elérni, és ezért a gyerekeknél nagyon fontos, és ezért jó, hogy visszajönnek többször is, hogy kvázi ez a szokás, ez is ilyen pedagógiai eszköz, ennek a kialakítása. Mert akkor onnantól ez már nincsenek kérdések, hanem csak rutinok vannak, amiket a mindennapokban végzünk.
0: Igen, mert generációváltás van valahol, és meg kell szoknia az egész társadalomnak a szelektív gyűjtést, vagy meg kellett volna már lehet ragozni, de azért jól csinálják akkor ezek szerint a miskolciak.
1: Igen, hát van hova javulni, tehát mindig van egy magasabb szint természetesen, de hát ezen dolgozunk mi is, hogy ez mindig jobb és jobb legyen, de én azt mondom, hogy nincs, tehát Miskolcon tényleg ez egy nagyon-nagyon jól működő tevékenység, finomítani kell rajta, hát próbálunk rajta, ez a dolgunk.
0: Szelektívbe üveg szokott kerülni? Mi a tapasztalat?
1: Igen, szokott, nem kellene egyébként, hogy kerüljön, mert alapvetően a gyűjtőpontos rendszer az megmaradt, üveggyűjtőpontos, tehát Miskolcon is illetve a vidéki településeinken, a gyűjtési körzetben, ott egyedül csak az üveges gyűjtőedények maradtak. Meg mivel bejött a betétdíj, korábban volt házhoz menő üveggyűjtés nálunk ilyen zsákos rendszerben, azt a MUHU kivezette már, mivel a betétdíjas rendszer miatt a jelentős része visszakerül az automatákba az üveghulladékoknak, viszont van sok anyag áram, ami nem befűtés üvegek például, azok nem. És emiatt megmaradtak ezek a gyűjtőpontok, de látjuk, hogy sokan a szelektív kukába így belecsempészik az üveget, és bekerül a szelektív kukába, mi ezt kivesszük bele, ugyanúgy kiválogatjuk értelemszerűen. Amiatt nem szerencsés, mert a baleset veszélyes tud lenni, és a feldolgozás során az üveg azért tud vágni, vagy bármilyet, bár mi végeztünk kísérletet is, nagyon-nagyon sok kísérletet, az nagyon fontos, hogy legyenek saját tapasztalata, hogy mindig annak hiszünk, amit magunk látunk. És mi teszteltük azt is, hogy ha begyűjtjük vegyesen a szelektív mellé, tehát mi dobáltuk bele az üveget, mi történik vele, a kukás autóban összetömörítjük, kiborítom, kiürül, feladom a szalagrendszerre, és körülbelül, már csak itt elmondom akkor ilyen információként, hogy a 90%-a az üvegeknek egyben maradt. Tehát, de 10% akkor is összetört. És hát a kollégáinkat nem akarjuk kitenni egy olyannak, hogy most arra buzdítsunk, hogy betegyék. Tehát ha bekerül, kivesszük, meg ki kell venni, mert a technológiába nem jó, de én mindenkit arra kérek, hogy van annak helye, vigye inkább az üveg gyűjtőpontra, és ráadásul az applikációnkban nyomon követhetők a telítettségi szintek, egyedülálló, az is a teljes üveggyűjtési rendszerünk benne van, a szintérzékelőkkel az applikációban lehet látni a telítettségét az edényeknek, mi van tele, mi nincsen tele, tehát hogy van információ, és akkor oda kell vinni, az a biztos. Vagy akár hulladékudvarokba is, hogyha valaki visz a hulladékudvarba be egyéb terméket, ott is le tudja adni a más hulladékával együtt.
0: Szelektíven gyűjthető szemetet bármennyit lehet vinni a hulladékudvarba is?
1: Igen.
0: Akár?
1: Igen? Igen, ott is látható ugyanúgy, tehát korlátlan mennyiségben.
0: És kommunális szeméttel mi a helyzet a Miskolc helyzetében?
1: Hát arra van, egyéb megoldások vannak, tehát az, ami a hulladékudvarban nem adható le. Tehát ez korábban is így volt, most is így van. Alapvetően, ha valakinek többlet hulladéka van, akkor van többlet hulladékos zsák, azt tud vegyes hulladékra igényelni, hogyha mondjuk ilyen kevesebb mennyiség vagy alkalomszerűen, akkor vesz pár darab zsákot, és akkor ezt ki tudja rakni a gyűjtőedény mellé, és akkor az ilyen logózott zsák, és akkor benne van minden költség, amikor megvette, tehát az elszállítás, ártalmatlanítás költsége. Ha valakinek több van, ilyen hulladék, egyébként ez nem jellemző lakosságnál, hogy ilyen kevert hulladékból, akkor konténert lehet rendelni, arra van díjszabás, tehát meg van, milyen díjon, de én inkább mindenkinek azt javaslom, hogy szelektáljon, szedje szét oda egy pici odafigyeléssel, a hulladék jelentős része el fog tűnni. És akkor a maradékot pedig már meg tudja oldani akár egy ilyen egyszerű zsákos megoldással, és ha mondjuk többlet hulladéka lenne.
0: Évente egyszer lakcímkártyával lehet még vinni, vagy ez megszűnt? Ez a
1: megszűnt már, megszűnt. Már is a koncesszióval, ahogy bejött a koncesszió, ezek megszűntek.

0: Beszélgető társam Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
1: Hogyan lehet szemléletformáló órát rendelni? Felhívnak titeket mondjuk egy iskolából, és meghívnak egy időpontot, egyeztettek, és ott vagytok? Vagy hát hogy működik ez?
2: Ez úgy működik nálunk, hogy a honlapunkon fent van egy ilyen szemléletformálás, van egy ilyen fül, ahol minden információ fent van. Alapvetően van egy központi e-mail címünk erre, ami csak a szemléletformáláshoz kötődik, ott fel tudják velünk venni az iskolákkal kapcsolatot, megadják az elérhetőséget, és akkor mi leegyeztetjük, hogy akkor nekik mikor lenne jó, meg mi mikor tudjuk őket fogadni. Tehát nagyon nehéz, tele van a naptár, de szerencsére, tehát az éves szinten 2-3 ezer gyerek jelenik meg nálunk ott a telepeinkön csoportméretben. Tehát, hogy mi abban hiszünk, hogy kis csoport mindenkivel legyen személyes egy beszélgetés, tehát mindenkit meg tudjunk szólítani, ami azt jelenti, hogy 20-30 fős osztályok, csoportok vannak mindig csak nálunk. És akkor belülük szépen ez így összegyűlik.
0: És hogy körbevezetitek ott a telepen őket?
2: Hát nagyon sok programunk van. Van egy kész, ez a Makuka brand név alatt fut, már ez egy ilyen edukációs program, és nagyon sok elemből áll. Nagyon régóta van egy hulladékfelfedező nevű applikációnk, mi a telepeinkből egy játékmezőt csináltunk, és állomásról állomásra mennek, ahol van egy tablet, beolvassák a QR-kódot, van egy oktató videó, kvíz hozzá, ha jó a válasz, vannak ilyen ládák, ki lehet nyitni a ládákat hulladék kulcsokkal, tehát azok hulladékok a kulcsok, és akkor gyűjtik a puzzle darabokat a ládákból, és akkor végigérnek, akkor a kabala figuránknak a teljes puzzle-ja egybe jön ki, tehát van egy ilyen pici ajándék is, de van egy egyedülálló parkunk, ez a Air Park, ami olyan, mint egy múzeum, audio guidance-el van hozzá, a csomagolási hulladék áramokat mutatja be az elejétől a végéig, a újrahasznosítással, újrahasználta, a feldolgozással, mindennel. Nagyon van a tematikus, élelmiszerpazarlásos előadásunk van, textil hulladékos foglalkozásunk, tehát nagyon sokféle anyag van, nagyon széles a repertoár, illetve most már az elektronikai hulladékkal is hát kiegészültünk, az a múlt év végi akciónk volt, és de nagyon nagy sikerekkel járt, és ez az akciónk most másodjára jutottunk így a elmúlt években oda, hogy kijutottunk az európai top 3-ból, vagyunk a vállalkozások között ez az elektronikai hulladékhoz kapcsolódó akciónk. Volt ez a gömb projektünk, ami egy régi gömbmászókával építettünk egy kiállító termet, és jártuk vele a várost, és UFO észlelések minden voltak, tehát olyan média az ereje volt annak is itt helyben, és ezzel az akciónkkal most júniusban megyünk Brüsszelbe, ott prezentálni kell a projektet majd, és hát alapvetően kiderül, hogy ki az első a háromból, de már azt gondolom, hogy a mi sikerünk már megvan. Más versenyzők, más dimenziók méretben, mint mi, tehát mi egy picinek mondhatók vagyunk így mellettük, de mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a siker, hogy innen Miskolcra, és nagyon fontos, hogy ma azt gondolom, hogyha a hulladékgazdálkodásról beszélünk, akkor ebben Miskolc és a Mireu az a szint, amit mindenki ismer, és mindenki tud szakmán belül, hogy itt mi folyik, és ha ezt tudjuk elősíteni, akkor ezzel a várost is erősítjük, és ez nagyon fontos itt helyben, azt gondolom, vagy erre büszkék tudjunk lenni, mivel most 150 éves a Miskolci szemétszállítás, ez a emlékév, ez a Makuka 150 emlékév folyik most, nagyon sok akciót ahhoz kötünk már, ez az emlékévhez, és hát próbáljuk ezt megünnepelni, mert olyan múltunk van, ami nem sok mindenki másnak, és erre is nagyon-nagyon büszkének állni, ezek megjelennek különböző felületeken, majd a lépcsőházunkban, az irodázban egy múzeumot fogunk létrehozni felvég, ahol a történelmet visszük fel a falakra, tehát nagyon sok olyan dolog lesz, hogy megmutassuk, hogy mi miből merítkezünk, és hát hogy a jövőt hogyan tudjuk az elődjeinknek a elért eredményeire építeni, mert tényleg különleges dolgok voltak, és az ember nem is gondolná, hogy Miskolc élen járt a hulladékgazdálkodásban. Tehát most a legeklatánsabb példája, hogy a mai Magyarország területén Miskolcon volt az első hulladékégető 1910-ben. Nem volt a fővárosban sem, és ide jöttek a fővárosba tanulmányozni, hogy akkor hogyan is kell a hulladékot égetni. Az épület a mai napig áll. Ott van. Megtaláltuk, megnéztük. Tehát, hogy rengeteg ilyen dolog van, amiben itt Miskolc mindig valamivel ki akar tűnni, és azt gondolom, hogy ezt nekünk is tovább kell vinni. Tehát, hogy ez, ami ott volt, hogy akkor élen jár, és innovatív, és kreatív, ez ott van a mai mindennapjainkban is, és mi is ez alapján próbálunk eljárni, és így építjük a jövőt.
0: 150 éve milyen volt? Egy kukásautó, egy szekér?
2: Szekér. Tehát nagyon egyszerű volt, de akkor 150 éve volt az a van egy rendelet, megtaláltuk ezt a rendeletet, ami azt mondta, hogy akkor heti gyakorisággal, adott tűrmértékkel egy díjat kell fizetni a szemétszállításért. Tehát ide nyúlik vissza, tehát nagyon, nagyon izgalmas, Budapesten nincs meg ez. Tehát, hogy tényleg egyszerűen megdöbbentő, hogy mi az, ami itt nagyon sokszor volt, és hát most valami hasonlót járunk mi is. Én azt gondolom, hogy próbálunk utat törni, utat mutatni mindenki másnak is, mert ez nem csak rólunk kell, hogy szóljon, mint ahogy a mesekönyvnél is mondtam, hogy hát pont arról szólna, hogy ezt az egészet így az országba egy picikét helyre tenni, oda, arra a polcra feltenni, ahol ez igazából való, és ha másért nem, akkor húzzuk magunk után a többieket. És már az is akkor már megérte.
1: A jó példák próbáltok lenni, és vagytok is, és más, akár nemzetközi példákat szoktatok átvenni, vagy megvizsgáltok?
2: Mindent is nézünk, látunk értelemszerűen, tehát hogy nagyon fontos az, főleg a verseny, hát versenyben vagyunk mindig, mert hát próbálkozunk mi is nemzetközi versenyekben is ott lenni. Van például 2 éve van a hulladékos világszövetség, ez a legnagyobb a Földön. Minden országban van nemzeti tag, 1000-valahány száz tagszervezettel, tényleg a legnagyobb, és például a kommunikációs díj első helyezettjei voltunk a világon. Tehát, hogy, és hát ha látjuk, ki a második is, ki a harmadik is, és ezeket persze nézzük a trendeket. Nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan probléma van, amivel például csak mi foglalkozunk most az országban is, akkumulátorok problémája, ez a lítium akkumulátorokkal eldobható cigarettáknak a dolga. Nekünk tavaly egy nagyon komoly kampányunk volt, hogy akkor miért ne dobja ki, mi a baj az elemekkel. Ezek még most érnek, mi már látjuk, hogy Nyugat-Európában baj van, és már mi ezt most kezdjük kommunikálni. Hogy erre fel kell készülni, mert ezzel baj lesz és probléma lesz. Ma a technika már ott jár, hogy a kukás autók már füstérzékelővel jönnek a legújabbak, akár oltórendszerrel, éppen emiatt. Itt nálunk ez még nincs. De már a probléma van, csak mi nem ért el hozzánk. Nem beszélünk róla, ezeket ki kell nyitni. És mi ebben is próbálunk való utat mutatni, hogy mik azok a dolgok, amik jönni fognak, és amire fel kell készülni mindenkinek. Mert ha mi beszélünk róla, akkor talán más is beszél róla, és próbálnak tenni ellene, mint ahogy mi is teszünk.
1: Végezetül mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok, és az applikációt is hogyan tölthetik le?
2: Hát a legegyszerűbb kapocs az a mirehu.hu, a weboldalunk, de a Facebook oldala a Mirehu-nak ott is egyébként rengeteg információ fenn van, ott minden elérhető, meg a Mirehu Maku app, meg a Makuka brandből a Maku app az, ami akár a Play Áruházból, akár pedig a Apple Store-ból egyébként elérhető és letölthető, de a honlapunkon fenn van minden szemléletformálás fület, kiemelten javaslom mindenkinek, ott lehet jelentkezni, illetve ott bele lehet tekinteni is magába a programokba, hogy milyen lehetőségek vannak, mi van ott a csomagon belül, tehát például nálunk vannak egyedül elektromos kukásautóink van a gyerekeknek, amiket ők vezetnek, tehát ez a mindenki kukás akar lenni élményt, azt megadjuk, hogy akkor ő vezeti, kirakunk egy pályát, hulladékgyűjtő, el kell dönteni, mi a jó hulladék, amit be kell rakni az autóba, tehát nem csak autót vezetünk, hanem kvázi hulladékgyűjtőként, szállítóként döntenünk is kell, hogy akkor az jó, amit előtte megtanítottunk, ott tudjuk rögtön mérni, hogy akkor az került-e be, az a csomagolás hulladék, amit mi szeretnénk, hogy bekerüljön. Tehát, hogy mindenben ott a játék, és ott az élmény. És közben edukálunk, becsempisszük azt a tudást, és tudjuk kontrollálni. És hát az egész erről szól, hogy a finomítást meg tudjuk csinálni.
1: Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönjük ezt a szemléletformálást is, amit végeztek.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungaricum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen tegnap este. Ünnepi alkalomnak számított a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungaricum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálat a dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátás végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mai életbe lépő és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbetegeket ellátó osztályán, a bentfekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. A látogatási tilalom időszakában az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek az igazgatói ügyelet kukac@bazmkorház.hu e-mail címen, közölte a kórház. Felhívták a figyelmet, hogy a tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel és készfertőtlenítéssel történik. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Megjelent a kormány tagjainak feladati és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet tegnap éjfél előtt a magyar közlönyben. A statútumrendelet a kormányfő és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladati és hatásköreit tartalmazza. Jelenállás szerint a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik Rogán Antal korábbi tárcájának épületébe, közölte Magyar Péter miniszterelnök újságírói kérdésre a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón ópusztaszerán. A kormányfő arról adott tájékoztatást, hogy a Karmelita kolostor esetében keresik a legoptimálisabb megoldást. Jelenállás szerint abba a minisztériumba, ahonnan az állami gyűlöletet, rengeteg ember tönkretételét irányították, azaz Rogán Antal tárcájának helyére a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik be, emelte ki. További kérdésre arról, hogyha a felszólított közjogi méltóságok nem mondanak le, milyen lépéseket terveznek, közölte, erről is tárgyalnak, de megvárják a május végi határidőt. Bízik benne, hogy a jogállamiság és a demokrácia maradékának tiszteletben tartása a köztársasági elnöki hivatal respektjének megmaradt darabjait megőrizendő, a köztársasági elnök úgy dönt, magától távozik, ha nem, alaptörvény módosítással eltávolíthatók és el is lesznek távolítva az érintett vezetők, közölte. Végül az időjárásról: egy-egy záporra, este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Gabri Rudolfot, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökét, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnökét, a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház vezetőjét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önnel, hiszen rengeteg esemény történt az utóbbi időben, egyrészt a Rákóczi Szövetség szervezésében, másrészt a Nagykapos és Vidéke Társulás tevékenysége kapcsán.
2: Jó napot kívánom, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
1: A hallgatóknak elmondanám, hogy ezt a beszélgetést március 23-án rögzítjük. Kezdjük talán a beszélgetésünket a közelmúltban lezajlott eseményekkel. Március 15-e kapcsán a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében rengeteg diák utazott a Kárpát-medencébe, így a Felvidékre is. Valamint onnét is érkeztek diákok, hiszen közeledik Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelem kerekévfordulója.
2: Valóban, ahogy a szerkesztő asszony felvezette, egy komplex nagy egész programról tudunk beszélni, hisz egyik dolog érinti a másikat. A diákutaztatási program egy nagyon fontos, és úgy látszik olyan programja lett a Rákóczi Szövetségnek, ami nagyon megérintette a fiatalokat. A célunk ugye az, hogy minden egyes kárpát-medencei fiatal, akinek van magyar kötődése, ameddig iskolába jár, addig legalább egyszer lépj át az ország határt. Magyarán mondva találkozom azzal az érzéssel, hogy a határ másik oldalán is élnek hasonló gondolkozású magyar emberek. A másik dolog, hogy a szívükbe így azért megjelenik az érzés, hogy a Kárpát-medence mennyire nagy és mennyire összetartozunk. És ez a program, azt kell, hogy mondjam, nagyon bejött. Abból indultunk ki, hogy anyaországbeli iskolát, egy határon túli iskolában, diákutaztatási, de most már ott tartunk, hogy határon túli iskolák egymás közt is tudnak utazni, és azt hiszem, hogy olyan barátságok kötődnek így a gyerekek között, ami egy életre szóló. A másik dolog, hogy a nemzeti önvállalás tekintetében is megismerik azokat a kincseket, amit a Kárpát-medence rejt. Ugye nem mindegy az, hogyha egy csíkszeredai gyerek esetleg látja Kassán is a Dómot, vagy mondhatnám anyaországbeli gyerek esetleg meglátja a Borsi kastélyt, stb. És hát látni is azt, hogy erre nagy az igény a diákok részéről, és hála Istennek a pedagógus társadalom felismerték annak a jelentőségét, hogy ez mennyit adhat a diákoknak, mennyit adhat egy középiskolás diáknak. És mivel, hogy említette is szerkesztőasszony, hogy az idén egy jeles évfordulóban, a második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója, most egy plusz elemmel is gazdagodik ez a program. Március 27-én 5000 diák a Rákóczi Szövetség szervezésében lesz a Kossuth téren, hogy azt az érzést, amit a nagyságos fejedelem jelent a magyarságnak, közösen élje meg, és hát azt hiszem, ez is egy olyan program, ami az összetartozást, az összefogást szimbolizálja a legjobban, hogy második Rákóczi Ferenc kapcsán találkozzon a Kárpát-medence fiatalsága. Az egyéb programokról el kell, hogy mondjam, ugye, hogy ilyenkor tavasz folyamán indul a magyar iskola választási program. Azt kell, hogy mondjam, most már a második lépcsőfok, mert az első lépcsőfok az karácsony táján van, amikor az óvodásokat keressük fel azzal, hogy egy meséskönyvet kapnak és egy tábla csokoládét. Általában egy óvodai ünnepségen adjuk át teszt advent tájékán, ahol a szülőknek azt mondjuk el, hogy azok a szülők, akik még óvoda választás előtt állnak, tehát 3 éves korabeli gyerekük van, ezeket a szülőket is összehívjuk, és akkor tudunk arról beszélni, hogy írassák magyar óvodába, és ez mennyire fontos. A másik dolog, hogy az iskola választás előtt álló szülőknek se tudjuk mondani, azt a 12 pontot, ugye, amit a Rákóczi Szövetség annak idején megfogalmazott, és kiderült, hogy a mai napig se lehet szebben megfogalmazni azt, hogy minek kell magyar gyereket magyar iskolába iratni. Tehát, hogy a második lépés pedig jön tavasszal, aminek, ahogy most mi itt ülünk, éppen a napja van, szállították ki a Felvidékre az iskolatáskákat, tehát jó minőségű iskolatáskát kap a gyerek a Rákóczi Szövetségtől ajándékba, amit egyes helyeken átadják, amikor a gyerek iratkozik az iskolába, de van olyan helyszín, ahol jobbnak látják azt, ahogy megmutatják a gyereknek, beszélnek vele, és hogy majd szeptemberben, mikor belép az iskola kapuján, akkor kapja meg a táskáját, viszont tudnak róla, hogy nem kell iskolatáskát venni, látták az iskolatáskát, hogy megvan. A másik dolog ugye, hogy az iskola kezdéskor egy egyszerű ösztöndíjat, 10 000 forintot ad át a Rákóczi Szövetség, ami mondhatnánk azt ugye, hogy a mai világban már nem egy nagy összeg, de ha azt veszük, hogy ez egy ajándék, és nem csak állami, hanem önkormányzati és magán felajánlásokból tevődik össze, sokszor szoktuk mondani az átadási ünnepségeken, hogy úgy érezze a felvidéki szülő, hogy aki ehhez hozzájárul, az úgy gondolja, hogy egy ismeretlen gyereknek, egy ismeretlen családnak ajándékoz valamit azért, hogy ő magyar iskolába iratta a gyerekét is, használják arra, amire akkor éppen az iskola kezdetekkor szükség van. És ugye emellett még zajlik a magyar iskola választási program állam által támogatott ösztöndíja. Ennek igazán a digitális adatfelviteleért felel a Rákóczi Szövetség, mert mint a Rákóczi Szövetség rendelkezik a legjobban azokkal a feltételekkel, hogy ezt egy Kárpát-medencei szinten egy közös adatbázisba kezelni lehessen, és ennek az adminisztrációja minél egyszerűbb és minél hatékonyabb legyen. Tehát magyarán mondva, minden egyes magyar családban valami kis magyar kötődés is van, akár csak a felmenők által is ott akarunk lenni, és el akarjuk mondani a magyar iskolának az előnyeit, az anyanyelvi oktatásnak az előnyeit, és úgy szerintem nagyon frappánsan, nem tudom, ki találtak ide, csak gratulálni tudok neki, hogy az idén az óriás plagátokon felvidék szerte, tehát Dél-Szlovákiába, az áll Ludovis túlnak a nagy szlovák nemzetépítőnek a képe, és magyar-szlovákul az idézet, amiben azt mondja a Ludovis túr, hogy minden egyes embernek anyanyelvén kell tanulnia, attól többet nem kaphat, mint anyanyelvi oktatásba részesült. Tehát úgy mondom, hogy a szlovákok valószínűleg jól gondolják, és szerintem ezért kell a magyaroknak is hasonlóan gondolkozni, és úgy érezzük, hogy ez az idézet talán a vegyes házasságba élő, ahol magyar gyökerek vannak, talán megérzik azt, hogy hasonlóan gondolkoznak a szlovákok is, hogy az anyanyelvi oktatás a legfontosabb.
1: Hálás vagyok, hogy interjút készíthetek elnök úrral, hiszen volt módom Nagykaposon látni azt a rengeteg szervező munkát, amelyet a Nagykapos és Vidéke Társulás, illetve maga a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház végez, aminek a honlapját is tisztelettel ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe. Önöknél van Mécs László könyvtár, Erdélyi János Emlékmúzeum. Nagyon erős a kapcsolattartásuk, nem csak a kulturális oldalon, nem csak az iskolákkal, de a gazdálkodókkal is, még háztáji vásárudvart is működtetnek, ahol találkoznak a környék termelői, de eközben a gyerekeknek kultúrprogram van, vagy éppen verstanulás, vagy énektanulás. Miért tartja fontosnak, elnök úr, hogy az ott élők egymással való kapcsolatát is elősegítse, ápolja, és hogy segíti ez a Rákóczi Szövetség hálózatépítését?
2: Nagyon jó kérdést kaptam, és legalább magamnak is megfogalmazom most azt, hogy hogy is áll ez össze egy nagy egészé. Azt kell tudni ugye, hogy a Rákóczi Szövetség közvetlenül rendszerváltoztatás után kereste meg a magyar közösségeket a felvidéken, hogy hozzanak létre civil szervezetet, és ezt a civil szervezetet Rákóczi Szövetség megpróbálja patronálni a saját szerény eszközeivel, hogy ezek életbe maradjanak. Ezek egyike a Nagykapus és Vidéke Társulás, és a Rákóczi Hálózat pedig, aminek jelen esetben elnöke vagyok, ugye ez a 25 létrehozott civil társulásnak a közös hálózata, tehát rájöttünk arra, hogy együtt sokkal erősebbek vagyunk, és képviselni tudjuk a felvidéki magyar civil társadalmat. Nagykapos végül is egy végvárnak számít a felvidéken, hisz ha valaki ránéz a térképre, akkor látja ugye, hogy 6 kilométer már az ukrán határ, hát sátorolja ujjáné, ha átjön egy pár métert, tesz is úgy kerül be. Tehát magyarán mondva egy hármas mesterséges határ rokálta a zárt terület, és 59%-a a magyar. Tehát ha Végvárról tudunk beszélni, akkor Nagykapos mindenképpen Végvárnak számít, és ezért gondoltunk arra, hogy intézményesíteni kellene ezt a civil szervezetünket, és az igazság így jött létre a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház, ami azt kell, hogy mondjam, hogy az új részébe például, ami hozzáépítődött abba, a szlovák állam pénze is ott van, mégpedig úgy, hogy a kassai vasgyár, amit a környezet szennyezésért fizet állami alapba be, hogy minket az ott élő embereket nagyon is szennyezi a vasgyár füstje, és akkor így mi onnan pályáztuk meg, kaptunk annyi pénzt, hogy akkor egy képzőközpontot hozzáépítsünk a Magyar Közösségi Házhoz. És amit említ, hogy mennyi mindennel próbálkoztunk, vagy próbálkozunk a Magyar Közösségi Házba, azért arra kell gondolni, hogy egy ilyen végvárnak számító magyar közösségnek nem elég, ha csak a kultúrával foglalkozunk, vagy bocsánat, nem is tudunk csak a magyar kultúrával foglalkozni, mert ha nem tudja, hol eladni az áruját a gazda ember, akkor nem biztos, hogy szívesen jön este énekelni az amatőr kórusba. Tehát minden mindennel összefügg, és ezért próbáltuk úgy a barátaimmal, hogy az élet minden területén próbálkozzuk meg a magyar közösségnek a fellendítését és igazán az összefogását. És ezért van az, hogy könyvtár, vásárudvar, képzőközpont, ahol a kórusunk tud például próbálni. Tehát minden mindennel összefügg, és hát jött az ötlet, hogy az udvarra is, a vásárudvaron túl a szellemi nagyságainak állítsunk egy mellszobrot azért, hogyha egy fiatal gyerek feljön az udvarra és megkérdezi, akkor rögzül benne, hogy itt van Mécs László papköltőnek a szobra, és talán megkérdezi, hogy mit csinált ez a bácsi, és akkor el tudjuk mondani, ugye, hogy 10 évet volt itt nálunk pap, milyen szép verseket írt, mint a Királyfi három bánata, vagy a Vadósz varázslat voltuk, és a múzeumban pedig meg tudjuk mutatni a kéziratát, hogy írta le. Tehát így tevődik össze ugye ez a komplex program, és hát amikor az 56-os forradalomnak volt az évfordulója, akkor pedig volt még egy kihasználatlan helységünk, akkor pedig úgy döntöttünk, hogy akkor ott egy 56-os emlékszobát próbálunk berendezni, aminek a sajátossága talán az, hogy 56-ot bemutatja egy olyan szemszögből is, hogy például akkor a felvidéken, Csehszlovákiának a déli részén hogy élték ezt meg. Tehát vannak korabeli visszaemlékezések, vagy akár más nem mondjak, a csehszlovák-magyar sajtó miket hordott össze az 56-os forradalomról. Ennek az emlékszobának is nagyon fontos szerepe van szerintem, hisz most már látni, hogy ősz folyamán, amikor a gimnáziumi tantárból jutnak, hogy az 56-os forradalmat tanulják a határon túl, akkor általában a történelem tanár megjelenik, hogy tarthatná az 56-os szobában a magyar házban, mert sokkal élethűbb, hisz aki járt ott lát, hogy kis filmmel, hanganyaggal próbáljuk színesebbé tenni azt, hogy valamennyire megfogja a középiskolás korosztályt, vagy még attól kisebb korosztályt is a hely szelleme. A vásárudvarnak pedig igazán az a legfontosabb hozadéka, hogy rengeteg olyan házi termelő van, aki nem tudja eladni a záróját, mert utazni annyira azért messzire nem akar, viszont megtermel annyi tojást, mézet, sajtot, amit nagyon szívesen osztana meg másokkal, és hát ugye ott a háztáji vásárudvarnál nálunk szabály, hogy csak is helyi termelők árulhatnak, és csak is saját termékeiket. Nagyon jó hangulata szokott lenni ezeknek a vásároknak, aki járt ott az általában visszajárt, és hát

0: hallgatom, hogy kórus, magyar iskola, tehát rengeteg változás, fejlődés történt. A gyakorlati tapasztalat miért tette szükségessé, ha úgy tetszik, lehetővé az iskola buszhálózat kialakítását?
1: Élő példája annak, hogy a helyi igényekre kell figyelni. Kiemelek akkor egy ungvidéki falut, Imreget, ahol már a rendszerváltoztatáskor, tehát 30 éve magyar oktatás nem létezett. Még csak fel sem merült, hogy ebből a faluból valamerre magyar iskolába virassanak gyereket, hisz a vonzás körzet is inkább a szlovák irányba, a tőketerebes irányába zajlik a közlekedés is. A Csáki Csongor elnök úrral, a Rákóczi Szövetségtől egyszer azt beszéltük meg, hogyha ott jelentünk vidéken, látogassuk már meg ezt a falut, és kérünk lehetőséget, hogy az óvodába, az iskolába iratkozó gyerekeknek a szüleivel beszélni tudjunk. És pár szlovák volt az óvoda igazgatónője, de nagyon szívesen beengedett, és mondta, hogy ő csak örül annak, hogyha több lehetőséget látnak itt a szülők. És látszott azokon az embereken, hogy hát mit nem mondjak, a 30 év alatt még a felvidéki magyar pártok se jártak oda kampányolni, mert azt hitték, hogy ide már nem érdemes jönni, és itt most keresik őket. Szót-szót követett, igazán ezek a szülők is már szlovák iskolába jártak. És amikor felvetődött az, hogy mi minden nyújt egy magyar iskola, szlovákul is tanulnak a felvidéki magyar iskolába, sőt. És hát egyszer csak úgy jött az ötlet, és hála Istennek, pont egy olyan család mondta, aki kántor a faluba, és 6 gyereke van, és azt mondta, hogy akkor ő belevág, ő a gyerekét, akkor magyar iskolába fogja iratni, Vajányi Egyházi iskolába. Ha ez minden igaz, amit mi elmondunk, hisz nekünk, igen, csak hogy fog járni a gyerek. És akkor a elnök úrtól jött a felajánlás, hogy a Rákóczi Szövetségtől meg fogjuk oldani, és mai napig is úgy van, hogy a Vajányi Egyházi iskolába erre a szórvány területre Imrek, Szűrnyek, Kisráska jár az iskolabusz, és szedi a gyerekeket, hála Istennek a busz ki van használva, tele van, tehát egy fecske meghozta a nyarat, és érdekes, hála Istennek, annyira tehetséges volt ez a gyerek, és annyira jó benyomást keltett a falu népébe, hogy aztán volt olyan, akinek már harmadikos volt a szlovák iskolába a gyereke, és képes volt átiratni úgy magyar iskolába, és nyilvánvaló, hogy a következő évfolyamban pedig már többen jöttek. Tehát a jó példa ragadós. Igaz, hogy ezt a beszélgetést követően mi sokáig utána vasárnapi iskolát működtettünk ebbe a faluba, a véget, hogy a szülő és a gyerek visszaszokjon a magyar nyelvre. Merjenek magyarul újra beszélni, lássák meg a lehetőséget. Helybe mentünk. Ezt a példát azért is szoktam mindig kiragadni, hogy egy magyarul se szabad lemondani, és meg kell próbálni meghallgatni a helyi igényt, és a helyi igényhez próbálni szabni a segítséget. Tehát a felvidéki iskola buszhálózat igazán ilyen helyeken segít is. Ez nagy öröm számomra, ha teszek egy körútat és megnézegetem a buszainkat, hogy milyen állapotban vannak, hogy mit kéne segíteni, és összeakadok a szülőket, tényleg egy akkora jó érzés, hogy mennyire hálásak és mennyire köszönik, hogy ez működik.
0: Itt, ahogy önt hallgatjuk, kiderült, hogy nagyon fontos a helyi igényeknek való megfelelés és a helyi közösségekkel való kapcsolattartás. Miért vállalja, hogy bejárja az Ungvidéket? Ezt a sok utat, logisztikai feladatot, annak a célnak az érdekében, hogy minél több kisgyerek megismerje az anyanyelvét és tanulhasson ezen a nyelven.
1: Azt hiszem, hogy aki ott élt el az életét a felvidéken, és mondjuk egy olyan környezetben, mint Bodrog köz meg Ungvidék, ott adja magát eleve, hisz visszaemlékezik a saját gyerekkorára, hogy a szüleinek mit kellett azért kiállni, ha magyar iskolába iratták, vagy járatták hittanra. Hogy ne, ugye nem ez volt a korszellem, és hát igazán az számított a haladó, progresszív gondolkodónak, aki beiratta a szlovák nyelvű iskolába a gyerekét, mert majd hogy fog érvényesülni. És aki ebbe a környezetben olyan családba született, hogy mégis a számunkra helyes utat választotta, akkor azt látni, látva itt a ismerős baráti körömbe, hogy érdekes módon azok az emberek, akik magyar iskolát jártak, akik nem adták fel a nemzethez való kötődésüket, többre vitték. Ezt nyíltan merem mondani. Magyarán mondva jobban érvényesülnek, de akár családi példát is hozhatok, hogy a saját gyerekeimen keresztül, hogy azzal, hogy magyar iskolát jártak, és azzal, hogy átsajátították tökéletesen a magyar iskolába is a szlovák nyelvet, akkor most azt látni, hogy a munkaerőpiac igenis ezek után, az emberek után kap, hisz egy olyan határmentő övezetben, mint Észak-Magyarország és a felvidék, de a szűkebben most, ha Ungvidéket, Bodrog közt veszük, hát ott igazán kincs azok a vezető emberek, emberek, akik mind a két nyelvet tökéletesen beszélik. És itt jön

0: a gubanc, mert mikor azt mondják, hogy de hát magyarul úgy is beszél, hát miért ne járjon szlovák iskolába. Most találkoztam már olyan emberrel, akinek azért utasították el, mert azt mondták, hogy bár szlovákul tökéletesen beszélt, a magyar csak konyhanyelven beszélni, nem tudja magyar rejt. Tehát amikor valaki azt hiszi, hogy azért, mert tud otthon magyarul beszélni, ezzel már megfelel annak a szintnek, hogyha ő például diplomás ember lesz, akkor két nyelvű vezető ember lehet, akkor derül, hogy igazán a magyar nyelvnek nincsen birtokába azon a szinten. Ugye azért tudom melegen ajánlani, látva a saját környezetemet is, hogy az anyanyelvű oktatás mennyire fontos is, hogy meg kell tartani a gyereket a magyar oktatási rendszerbe, mert felértékelődött, Kassáig bezárólag, de hát mondhatnám, hogy most már Miskolc környékén pedig azokat keresik, akik tökéletesen beszélnek magyar mellett a szlovákot, Kassán vagy Eperjesen pedig fordítva, tehát igazán nem kell mondani semmiről ezeknek az embereknek, ha magyar iskolát válasszák, tehát az érvényesülés tekintetében sokkal jobban úgy érzem, hogy bezártságba kerülnek, hogyha feladják a magyar nyelvhez való kötődésüket, és az államnyelvnél kötnek ki, mert egy óriási lehetőséget veszítnek el a jövőbe, de hát, hogyha csak sarkítom a számokat, akkor is az Európa Unióban 10 millióan beszélik a magyar nyelvet, és 5 milliót a szlovákot, tehát csak hasonlítsuk össze, hogy hány emberhez tudok melyik nyelven eljutni, de állítom felvidéki magyarként, és állítom úgy, hogy magyar iskolába jártam, hogy az természetes, hogy meg kell tanulni tökéletesen a szlovák állami nyelvet is, és igazán ez egy óriási feladat szerintem a felvidéki magyar oktatásügynek, hogy azoknak a szülőknek, akik attól félnek, hogy talán majd nem tanulnak szlovákul, tudják bizonyítani, és szerintem a jó példákkal tudják a legjobban bizonyítani, hogy dehogy nem, ugyanúgy meg fogja tanulni, mint a többi tantárgyat.
1: Végül engedje meg egy személyes kérdést. Mit jelent önnek, amikor 500 vagy most már 900 fölötti létszámú gyerek van a világ minden tájáról a Rákóczi táborokba, és magyarul beszélnek?
0: Úgy érzem, hogy az ember a munkája elismeréséért talán az a legtöbb, amit kaphat, amikor látja a ragyogó arcokat. Hát épp mondhatom, hogy tegnap előtt tartottuk Sátoraljói helyen a rendezvényközpontunkba a Bodrog közésünk vidéki családok családi napját, ahol meghívtuk azokat a családokat, akiknek óvodáskorú gyereke van, tehát az iskola választás előtt állnak, de természetesen nem zártuk ki, hogy csak azt a gyereket hozhatja, amelyik mondtam, hogy iskolába megy, hozzák az egész családot, és arra kértük a Bodrog közésünk vidéki iskolákat, hogy ők pedig jöjjenek, és minél közelebbi, minél jobban olyan formában, hogy a gyerekeknek ez élmény legyen, mutatkozzanak be. És hát el nem tudom képzelni, hogy ezeket az ötletességeket, hogy a gyerek el se akarja már menni, meg fogja apukának kérdezni, de ugye ő ebbe az iskolába fog járni, mert ott épp egy kis autót akkor gyártottak le, és akkor a tavaly ő tud autózni. Ott van 400-500 ember, és számomra ismeretlen emberek oda jönnek, és megköszönik, és azt mondják, hogy megerősödött ezáltal, hogy ő jó döntött, hogy a gyerekét magyar iskolába fogja járatni, meg a másik dolog, hogy az az élmény. És hát természetesen ez sok minden kell, ugye a gyerekek, ha elragadtatják magukat, megérzik, hogy ott jó lenni, akkor azért a szülő úgy van vele, hogy a gyerekének mindenki meg akarja adni a legjobbat. Egy gyerekről is szabad lemondani, és mindent úgy kell segíteni, ahogy a helyi igény megszabja, és úgy látom, hogy a Rákóczi Szövetségnek ez tényleg egy fontos feladata, és tud reagálni. Élő példa itt az iskola busz, a diákutaztatás, és akkor még nem beszéltünk ugye a sok nyári táborozásról, ahol megint arra nyílik lehetőség, hogy több ezer Kárpát-medencése jut a diaszporából érkező diákok is együtt barátkozzanak, és a magyar nyelv, ami összeköti őket, ennek kapcsán alakuljanak a jövőbeli kapcsolataik.
1: Kedves hallgatóink, Gabri Rudolffal, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökével, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnökével március 23-án rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.
2: Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.

pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Jézus mennybe meneteléről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
2: A művészek, a költők sokszor meg tudnak fogalmazni olyan gondolatokat, amiket szinte lehetetlen megfogalmazni. Próbálják megragadni a végtelent. Most hagyj olvassak föl Kosztolányi Dezső Boldog Szomorú Dal című verséből egy-egy részletet, nem akarom az egészet, de ez is megragad valamit, ami közelebb vezethet minket az igazsághoz. Így kezdi a verset: van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem, van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és bennem a dió magyaró mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű, jó akaróm is, s nem kell kenyérért könyörögnöm, van villanyom, izzik a villany, tálcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipafüsttől. Fürdő van, üdíteni testem, lany tea beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat, könnyekbe borít, nem egy orcát, én énekes, ifjú fiának. Vallengem a vén Magyarország, de néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Eddig a versidézet. Kosztolányi Dezső fejezi ki azt versben, amiről mi beszélgetünk, elmélkedünk, hogy sokszor már itthon vagyunk a világban, és már nem vagyunk otthon az égben. El tud kopni, el tud halványodni a mennyország képe, hogyha itt a földön mindenünk megvan. Persze tudjuk, hogy mindenünk, amink van, Isten ajándéka, és sokszor ez az ajándék, ez a sok-sok ajándék, amit kapunk tőle, ezt akarja el előlünk az eget. Belefulladunk az ajándékokba, mint a kisgyerek, aki már nem tud lépni a szobájában a sok ajándéktól, a sok játékától, aki már csak a tizedik hívásra jön ki vacsorázni, mert nem tudja abba hagyni a játékot a telefonján. Jézus mennybe menetele. Ki akar minket mozdítani ebből a félhomályból, ebből a bénultságból, amiben sokszor belekerülünk? Lizió kis Szent Teréz a mennybe menetelt a bizalom és a szeretet eseményeként látja. Ő azt tanítja, hogy a mennyben is dolgozni akar a lelkekért, ahogy Jézus is mennybe menve a közbenjárója lett az emberiségnek az atyánál. Azt mondta kis Teréz, hogy én a mennyországomat a földön akarom tölteni, és szüntelen jót tenni az emberekkel, és rózsaesőt akarok hullatni az emberekre. Ez a rózsaeső, ez a kegyelem eső. És hát amit kért életében, azt meg is kapta az Istentől, és mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy micsoda a kegyelmek áradatát tudja csak ő, Lizió kis Szent Teréz, kiesdekelni a mennyei atyánál. Hát akkor mit tud értünk tenni a szűzanya, és mit Jézus, aki az egyetlen közbenjáró, az atya és köztünk. De mégis mi is, és a szentek is közbenjárók lehetünk, Jézus Krisztus által, a Szentlélekben, és nagyon sokat tehetünk egymásért, imádkozva, mert nagy ereje van a buzgó és tiszta lelkű ember imájának. Krisztus fölment a mennybe, emberi természetünk felvétetett a Szent Háromságba, és ott ül az Atyának jobbján, mint ahogy hiszek egyben is mondjuk, és elküldte nekünk a Szent Lelket. Krisztus miközben emelkedik a mennybe, a tanítványok szeme láttára, áldással zárja úgynevezett földi liturgiáját, megáldja a tanítványokat, és megáld minket is. Az örök szeretet vonz minket, kicsi nekünk ez a világ, ki akarunk nőni belőle, föl akarunk nőni az Istenhez. A test oda vágyik, ahová a fő már elérkezett. Jézus ott van az Atya jobbján, emberként is. Az Istenhez emelt szív az Eukarisztiában, Szent Ágoston szerint már nagyon közel van a mennyországhoz. Nekünk a mennyország nem akkor kezdődik, amikor meghalunk, hanem már itt a földön, a keresztséggel elkezdjük élni a mennyországot, megkapjuk a Szent Lelket, aki Isten életében részesít minket, és a kegyelem által már itt elkezdődik számunkra a mennyország, és kiteljesedik majd a mennyben. És mint ahogy az apostolok, amikor elmentek onnan, arról a helyről, ahol Jézus a mennybe ment, örömmel mentek, és egy szívvel, lélekkel együtt imádkoztak. És nekünk is ez a földi élet, bár sok nehézség és szenvedés közepette, de mégiscsak örömteli kell, hogy legyen, Pál apostol, és az örömre buzdít minket. Örüljetek, még egyszer mondom, örüljetek, mert már itt elkezdődik számunkra a mennyország. Egy kicsit itt is vagyok, egy kicsit ott is vagyok. A gravitáció, a földi gravitáció, minthogyha engedne, és emelkedik a lélek. Néhány szentnél, például Avilai Szent Teréz, Kopertinói Szent József, őt tudjuk, hogy még a testük is megemelkedett, ez az úgynevezett levitáció. Ez nem egy ördögtől való dolog, bár Kopertinói Szent Józsefnél azt hitték, hogy azzal vádolták, hanem a lélekkel együtt a test is megemelkedik. Olyan egységben voltak az Istennel, hogy emelkedtek. Dobáljunk ki mi is mindent a léghajóból, ami nem engedi, hogy emelkedjen a lelkünk. Vagdossuk el a köteleket, ami még oda kötöz minket a földhöz, már a lelkünket, és engedjük, hogy a meleg légáramlat, az isteni kegyelem emeljen minket. Egyre magasabbra, egyre közelebb az Istenhez. Mi sas szárnyakat kaptunk, ne kapirgáljunk a Baromfi udvarban sasként, hanem merjünk elemelkedni, fölemelkedni és közelíteni. Karácsonykor Isten költözött emberként a földre, Urunk mennybe menetelének ünnepén pedig elsőként lépett be ember a mennybe. A menny és a föld nem ellenségei egymásnak, mint ahogy a test és a lélek sem ellenségek, hanem az ember az egységet testben és lélekben éli meg. Úgy a menny és a föld teljesen összetartozik, ezt a földet teremtette nekünk az Isten, ami a bűn által kicsit megsérült, vagy talán nagyon eltorzult, mint hogy az emberi lélek is, az emberi test is, természet is, de az isteni kegyelem által, ami Jézus Krisztus által jött a világba, újra rend lesz, és kialakul az isteni rend egyre tökéletesebben, bár teljes tökéletességében csak a mennyben fogjuk ezt megélni. Most pedig hallgassuk meg Jézus csodálatos, magasztos szavait, az ő búcsúbeszédét. János evangéliuma szerint. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hiszen ismeritek az utat oda, hová megyek. Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat. Jézus így szólt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek. Mostantól fogva azonban ismeritek és látjátok őt. Uram, szólt közbe Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát, ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem? A tanítást, amit hirdetek nektek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem. Ha másért nem, legalább tetteimért higgyetek. Bizony mondom nektek, aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amit én magam teszek, sőt nagyobbakat is fog tenni azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd a nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit nevemben, azt is meg fogom tenni. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója Jézus mennybe meneteléről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
1: Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis-Marin de Saint-Martin érsek, pápai alamizsna mester a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungarikum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen tegnap este. Ünnepi alkalomnak számított a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungarikum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott Saint-Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. A menhelynek jelenleg 45 állandó lakója van, közel felük olasz, de sok közülük a kelet-európai. Az épületben megfordultak magyarok is, a központ sajátosságának számít, hogy a befogadottak majdnem kivétel nélkül az idősebb korosztályhoz tartoznak. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet mai közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val a terhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Még nem késő regisztrálni a DAP-ra vagy az Ügyfélkapu Plus-ra, hiszen a javítás is online a legegyszerűbb, ajánlotta a NAV. Az amerikai kormány nem alkalmazza a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseire jeggyel rendelkező szurkolóknak a 15 ezer dolláros vízum letétet az intézkedés hatálya alá tartozó országok polgárainak esetében, közölte a washingtoni külügyminisztérium. Felmentést adunk a vízum letét alól a feltételeknek megfelelő szurkolók számára, azaz akik jegyet vásároltak a világbajnokságra, valamint április 15-ig regisztráltak a FIFA rendszerében, ami gyorsított vízumidőpontokat tesz lehetővé, közölte a konzuli ügyekért felelős államtitkár. Az amerikai adminisztráció a közelmúltban bővítette azon vízumra kötelezett országok listáját, amelyek állampolgárainak a vízumigényléssel egy időben 15 ezer dollárt letétbe kell tenni, amit akkor kapnak vissza, ha megfeleltek a beutazási szabályoknak és a vízum érvényességi idején belül elhagyják az Egyesült Államokat. Az intézkedés túlnyomóan afrikai és ázsiai országokra vonatkozik, összesen 50 államra, melyek polgárai nagyobb arányban maradnak az Egyesült Államokban azt követően is, hogy vízumuk lejár. Végül az időjárásról: egy-egy záporra, este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123, telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék, e-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály, Eger Foglár György utca 6, telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék, e-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
5: Kedves hallgatóink, műsorunkban két témával foglalkozunk. Szó lesz a Felső Zsolcán megrendezett Roma napról, valamint egy hétvégi programot is ajánlunk önöknek. Roma napot szerveztek a Felső Zsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola diákjainak. Boldog Ceferino a romák védőszentje emléknapjához kapcsolódva május 5-én egész nap játékos feladatok várták a gyerekeket az iskola területén különböző állomásokon. Műsorunk első részében Deli Lajos plébános köszöntőjét, majd Berecné Szűcs Mónika igazgatónővel készített riportunkat hallják.
6: Engedjétek meg, hogy csak egy nagyon rövid gondolattal emlékezzem a tegnapi napra, amely kapcsolódik a mostani egész napos programhoz. Tegnap volt katolikus egyházunkban Boldog Ceferino ünnepe, aki a romák, a cigányoknak a védőszentje. 1861-ben született egy vándorkereskedő, lókereskedő családból, amely hivatást folytatta ő is, de találkozott Jézussal, és ez számára az életének egy nagyon fontos momentuma volt. Templomi házasságot köt, védelmezi azokat az embereket, akiket hite miatt üldöznek. Egy érdekes történettel fejezném be az ő életét, amikor 1936-ban elfogták, mint egy papot védelmező szemét, és megkérdezték, hogy van-e fegyvere, és azt mondta, hogy van, és egy rózsafűzért mutatott. Ez volt az ő fegyvere. Kivégezték, mert hívő ember volt. Legyen az ő élete segítség, hogy érdemes Jézus mellett dönteni, még ha ez áldozattal is jár. A mai naphoz szeretettel kívánok mindenkinek sok-sok játékos örömöt, fölszabadultságot, mondjam ki, ünnepet.
7: Berecné Szűcs Mónika, igazgató, Felső Zsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola. A Roma napot már második alkalommal rendezzük meg iskolánkban. Próbálunk kapcsolódni a Nemzetközi Roma naphoz, ami egyébként április 8-án van, csak mivel ez mindig a tavaszi szünetre esik, ezért egy másik napot kellett, hogy válasszunk. A fő célunk az, hogy a gyerekeinket megismertessük a saját népük hagyományaival, próbáljunk nekik gyökereket adni, hogy erre támaszkodva majd boldog, sikeres felnőttek lehessenek, és mindig legyen valami, ahová vissza tudnak majd térni. A mai napon nagyon változatos programmal készültünk számukra, már túl vagyunk a megnyitón, ami nagyon szép, színesre sikerült. Roma táncok, dalok, versek hangzottak el. Díjaztuk azt a rajzpályázatot is, amit erre a napra tűztünk ki. Az alsó tagozatos tanulóink roma népmeséket illusztráltak. Két népmesét, a Sült nyúl és a Megátkozott ló című népmesét illusztrálták a gyerekek. Nagyon szép munkák születtek. Most már elindult, forgószínpad-szerűen elindultak a programok, néhányat kiemelnék közülük. Nagy örömünkre szolgál, hogy a vendégünk Szegedi Dezső Jászai Mari díjas színművész, aki roma származású, és nagy szeretettel veszi körül egyébként a roma gyerekeket. Ő drámajátékokat fog játszani a gyerekekkel, lovári nyelven fognak megtanulni különböző kifejezéseket, kis mondókákat, illetve dramatizálnak majd roma népszokásokat is. Itt a hátam mögött éppen egy teknővájó bácsi, aki tavaly is a vendégünk volt. Az idén a gyerekekkel kis medált készítenek, csiszolnak, és utána pedig dekupás technikával ezt fel is fogják díszíteni. Az udvaron, a játszótérnél egy vályogvető hölgy a vendégünk. A gyerekekkel az egész iskola hozzá fog járulni egy közös nagy vályogból készült fali kép elkészítéséhez, amit majd később az iskolában el fogunk helyezni. Ezen kívül roma táncházba mehetnek a gyerekek, népdalokat fognak majd megtanulni. és itt van egy közelben szolgáló plébános, aki népi játékokat hozott el, egy ilyen fa játszótér tulajdonképpen, ezt is kipróbálhatják majd a gyerekek. És mindeközben pedig a kedves szülők itt az udvaron üstökben főzik a gyerekeknek az ízletes ebédet, miközben a gyerekek még vakarót is fognak készíteni, ugye ez egy jellegzetes roma étel, és a nap végén itt közösen majd sörpadok és asztalok mellett fogjuk elfogyasztani az ebédet. Hát körülbelül ennyi lesz a nap. Azt tapasztalom sokszor, amikor a tanítványaimmal beszélgetek, hogy mintha ilyen légüres térben éreznék magukat, tehát igazán nem érzik magukat se romának, se magyarnak, és sokszor kell velük erről beszélgetni, hogy kik is ők valójában. Például hogy a mai nap kapcsán is nagyobbakkal, 7.-8-osokkal beszélgettem erről, hogy miért is jó ez nekik, hogyha megismerik azt, hogy honnan jöttek, hogy hol vannak az ő gyökereik, hogy felnőtt korukban, hogyha problémájuk van, hogyha segítségre van szükségük, akkor legyen hová visszamenni, hogy megtalálják saját magukat. Talán ez leginkább. A kisebbeknek nyilvánvaló, ez még csak egy kis jó szórakozás lesz, jó pofa dolog, de a nagyobbak, én úgy gondolom, már ezt a részét is átérzik majd ennek a napnak. Nagyon örülök annak, hogy ettől a tanévtől nekünk van egy roma származású pedagógusunk, Lakatosné Horváth Nikoletta, matematika tanárnő, és ő tényleg mindenben nagy-nagy segítségünk ennek a napnak a szervezése kapcsán. Ő édesanyja is többek között az, aki a főzésben segít, úgyhogy ezúton is szeretném tanárnőnek kifejezni a köszönetemet, és nagyon fontos azt itt megemlíteni, hogy ő nagyon fontos példakép itt a gyerekek előtt, hogy bizony ide is el tudnak jutni, és nem számít az, hogy honnan indult az ember, hogyha van kitartása, van szorgalma, akkor bármit el lehet érni.

0: 20. alkalommal rendezik meg e hétvégén a motoros búcsút Ecséden. Csontos Péter szervezőt Hajdú Mária kérdezi a részletekről.
1: Idén májusban 20. alkalommal kerül megrendezésre ez a motoros búcsú, ami úgy gondolom, hogy nagyon szép teljesítmény, és ismét egy fantasztikus hétvége elé, egy testben, lélekben töltődő program elé nézünk. Erről beszélgetek Péterrel. Kedves Péter, hogyan éled meg a 20. motoros búcsú szervezését?
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Tulajdonképpen a 20. motoros búcsú előzménye az eddigi években folyamatosan szervezett motoros zarándoklatok, illetőleg kulturális jellegű programok szervezése. Ezek mind, ahogyan az elmúlt esztendőkben, úgy most is, idén is, már korábban megkezdődtek az előkészületei. Folyamatos kapcsolattartással és természetesen a programok igazításával telik az idő. Emellett természetesen vannak fizikai megoldható, illetőleg megoldásra váró feladatok. Ezeket folyamatosan próbáljuk megoldani, illetőleg kivitelezni. Én úgy hiszem, hogy ez a 20. alkalom fontos állomása mind az alapítvány életében, mind maga az esemény történetében, hiszen ahogyan az elején is felvezetted, mind kezdeményezők veszünk részt ennek a szervezésében, és tulajdonképpen a motoros barátainkkal ezek egyesületeket, közösségeket, csoportokat vagy baráti köröket is egybefoglalva egy fontos mozzanata, hogy közösségként gondolkodva egy közös program keretében próbáljuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy itt a Boldogasszony kápolna előtt találkozhassunk, illetőleg lehetőséget találjunk arra, hogy a szűzanya tiszteletet megéljük. Ünnepi szentmisével, tehát lelkiségi programokkal, kulturális jellegű programokkal, előadásokkal és bemutatókkal egyaránt. Természetesen folyamatban vannak ennek az egyeztetései, folyamatos kifejtése, illetőleg ennek a programoknak a bemutatása is minél előbb napvilágot lát, annál kedvezőbb a fogadtatása, illetőleg megismerhetik a tartalmat egy-egy programnak, hogy mire is várhatnak az elkövetkezendő időkben. Ezeket mindig előzetesen próbáljuk, hát természetesen ezeket próbáljuk minél előbb bemutatni, tájékoztatni az embereket, ám mindig vannak egy-egy mozdulatok, amik átigazolásra és kiigazításra szükséges meglépnünk.
1: Azt mondjuk már el a rádióhallgatóknak, hogy most ez a rendezvény mikor kerül megvalósításra?
2: Igen, ez az első és legfontosabb, hiszen május hónapról van szó.
1: Szűzanya hónap.
2: Így van. Minden évben május hónapban tartjuk a motoros búcsút. Ez a szezon kezdete is a motorosok számára, ugyanakkor számunkra viszont ugye katolikusok számára a szűzanya hónapja, a rózsafűzér és litánia az, ami tulajdonképpen kiegészíti a lelkiségi programokban. Számunkra ezek mind fontosak, és ezeket szeretnénk a hagyományokat, az értékeket közvetíteni, ezért május 3. hétvégére helyezzük ennek az időpontját. Ez ugye most 15-e és 16-a.
1: Péntek és szombat.
2: Így van, és 16-án van a fő nap, amikor is a motorosok ugye ünnepi szentmise keretében vehetnek részt, motoráldásban részesülnek, vendéglátásban szintén szeretettel várják az Ecsédi Motoros Egyesület tagjai az ide látogatókat.
1: Az elmúlt években úgy nagyságrendileg hány motoros szokott részt venni ezen a fantasztikus programon?
2: Mindig változó. Ugye egyrészt ennek az időjárás is az okozója, másrészt viszont ugye természetesen annak is hangsúlyos fonatja van, hogy más-más események mennyire befolyásolják, de átlagosan általában 1000-1200 fővel számolva, és egy 200-300 motor közötti létszámmal tudunk számolni.
1: És ugye azt szoktuk tapasztalni és megélni, hogy határon túlról is szoktak érkezni motoros zarándokok.
2: Pontosan. nem csak Felvidékről, nem csak az ország belső határaiból, hanem természetesen Erdélyből is szoktak érkezni. Idén attól lesz egy kicsikét különlegesebb ez az ünnepi hangulat, hogy a 20. alkalom keretében Novák József plébánost hívtuk Ipolyságból, és most, amikor az alapítvány alapításának 25. évfordulóját is ünnepeljük, most különleges ez a 20. motoros búcsú is, hiszen most a határon túlról, Felvidékről érkezik egy plébános, Novák József atya, aki
0: remélhetőleg szintén motorral fog érkezni.
2: Igen, mert ugye motoros plébánosról van szó, és hát ugye ő az, aki a szentmisét bemutatja, a motorokat megáldja, és hát természetesen a felvidéki motorosok számára, akik már jelezték felénk, hogy ez egy nagyon fontos presztízs számukra, és nekünk meg hatalmas öröm, hogy itt köszönhetjük. Tehát minden egyes programot, ahogyan már utaltam rá, szerettünk időben közölni, ám az egyeztetések, illetőleg az időpontok változása véget fontos összehangolni, és ez időt is igényel, és hát természetesen nagy logisztikát is. Éppen ezért néha megcsúszunk, de az elmúlt évek tapasztalata szerint, tehát még beleférünk ebbe az időszakba, amikor is közzé tesszük a programjainkat, és hát akkor ezt így, ha megengeded, akkor röviden vázolnám. Ugye a pénteki napon, május 15-én fél 6-tól egy ünnepélyes meg.

0: rövid tájékoztatót és egy kisebb előadást arról, hogy miért fontos a biztonság és a biztonságos közlekedés, hiszen ez számunkra is a megrendezett motoros búcsú meghirdetésekor mindig fontos szempont. Majd ezt követően bemutatkozik dr. Hidán Csaba László, régész, történész és harcművész bemutató, oktató, aki látványos és hangsúlyos előadásaival kicsit ide varázsolja a 11. századi magyarság történetét, minden eszközt bemutatva, látványosan felvezetve, az ő előadásait is nagyon szeretik, úgyhogy reméljük, hogy most is sokan lesznek, akik megtekinthetik, meghallgathatják őt. És hát ugye ezt követően egy író-olvasó találkozóról tudunk beszámolni, illetőleg hát egy pódiumbeszélgetés lesz Regő Dániel fiatal íróval, aki első kötetes író, és a Libri Talent felfedezetje. Egyébként az ő mentora Bán Mór, illetve Bán János, hát ha esetlegesen így jobban ismerik, ugye a Hunyadi kötetek szerzője, úgyhogy vele beszélget Mahovics László, a motoros barátunk, ami már megszokott volt, illetőleg a utána következő programok már tulajdonképpen a megkoronázása lesz az ünnepségnek, hiszen az ünnepi szent misét, ahogyan már említettük, Novák József atya délután 2-kor mutatja be, majd ezt követően vendégül látunk mindenkit, ugye az Ecsédi Motoros Jó Egyesület jóvoltából, és a Motomot felajánlásával mindenki jogosult lesz, aki ide érkezik egy vendéglátás erejéig, és ezt követően kerül majd sor a motoros felvonulásra délután 17 órakor várhatóan.
1: Jó Isten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom a szervezéshez és majd a megvalósításhoz, mert biztos, hogy ez az időszak most azért sok munkával telik még, hogy az utolsó egyeztetések, utolsó simítások, hogy május 15-én és 16-án minden a helyére kerüljön, és egy fantasztikus programmal tudjon mindenki testben, lélekben feltöltődve hazamenni majd a motoros búcsú után. Kedves Péter, te hogyan éled meg ezeket a motoros búcsúkat? Ugye most előtte is, utána is, hogy összességében hogyan szoktad ezt úgy megélni, és mit adnak neked ezek a csodálatos rendezvények?
0: Hát először is mindenképp évről évre a számunkra egy már az alapítvány tekintetében, és hát jó magamnak is egy lelki feltöltődés mindenképp. Ugyanakkor egyfajta inspiráció a mindennapi munkálatokhoz, a hitben való megerősítésben, ugyanakkor motivál minket, és jó magam, és úgy érzem, hogy engem is motivál az, hogy a továbbiakban, hogy hogyan és miképpen serénykedjünk és dolgozzunk a feladatokat, mindenképpen lássuk el, hiszen úgy vélem, egész pontosan így helyes, hogy úgy vélem, hogy a mai időszakban, mai korban, amit hát azért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy sajnos van, hogy egyház ellenes mondatok verbálisan és hát még fizikálisan, hogyha nem is itt Magyarországon, de számos országban már tetten érhető. Úgy hiszem ebbe a korban nagyon fontos az, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, és természetesen, mivel mi magyarok egy Mária országa vagyunk egyrészt, és egy máriás lelkületű nép, ezért számunkra a szűzanya tisztelete szintén egyfajta inspiráció lehet, hiszen Szent István korától folyamatosan ezt őrizzük, és ezt próbáljuk továbbadni. Ezt kell minden napokban is képviselnünk és továbbadnunk. És ezek az alkalmak, akár a motoros búcsú szervezése előtti pillanatok is mind megerősítenek, hiszen tudjuk azt, hogy amikor már maga a program lezajlott, vagy amikor már maga a program ott van, hogy előadás közepén tartunk, vagy akár utána is, nyilván a fizikai és a mentális jelenlétünk akkor egy kicsikét felszabadultabb, hiszen láthatjuk, hogy hogyan fejlődik az, amit elkezdtünk szervezni, hogyan alakul, és milyen a fogadtatása, milyen és hogyan kezelik a motorosok, illetőleg az érdeklődők.
1: És immáron 20. alkalommal teszitek ezt meg.
0: Igen, és ez minden évről évre folyamatosan ott van számunkra, hogy egyfajta inspiráció.

0: Ahogyan említettem, abban az irányban, hogy még jobban szervezzük meg, hogy még több lelkiséget próbáljunk belevinni, és még több értéket. Számomra egy fontos kérdés az, hogy a motoros búcsú keretében a lelkiség, a kultúra és a hagyományőrzés, ez mind ötvözve megmutatkozzék, és hogy ezt folyamatosan ébren tartsuk. És ezt foglalja magában az a fajta ünnepi szentmise és hangulata, amikor együtt és egymás mellett tudunk térdelve imádkozni, és hát ugye a mostani időben ennek hatalmas ereje van.
1: A motoros búcsú mottója is nagyon találó, jó példával élni két keréken.
0: Igen, amikor az első alkalommal ezt úgy szembesültünk ezzel a mottóval, ugye abból is indul ez ki, hogy a mai fiatalságnak, ugye, amióta elkezdtük, nem csak a 2020-as évek, meg a 2010 körüli időszak az, ami meghatározó volt, akkor, amikor láttuk, hogy a fiatalság, hogy milyen úton halad, és hogy mennyire kell számukra egy iránymutatás, hanem a mostani időszakban még inkább fontos, hogy egy jó példákat tudjunk felmutatni, és ez az, amiből kiindult, hogy jó példával élni két keréken, hogy egy motoros, aki sisakba, bőr ruházatban egy sportmotorral, vagy éppen egy túramotorral megjelenik, az alatta az az ember, akit lehet, hogy egy tanárként tudunk tisztelni, vagy edzőként, vagy éppenséggel egy egyszerű, minden nap velünk szembesülő ismerősként jelenik meg, és nem mindegy az, hogy ő tud a saját közösségének, illetőleg az ideérkezők számára, akár a fiatalokat tekintjük, hiszen azért valljuk be őszintén, sokkal jobban szeretik azt, hogyha a motorokat látják, és a sportmotor, vagy éppen a túramotor számukra sokkal kedvező fogadtatás maga.
1: Lelkiség, de ugyanakkor bízunk benne, hogy minél több lelki feltöltődést is kapnak a fiatalok is.
0: Ez így van, és hát ugye természetesen ebből adódóan már vonzóvá válhat maga a személyiség, és azt, amit képvisel. Így van.
1: Kedves Péter, köszönöm a beszélgetést, és a rádióhallgatók, akik kedvet kaptak a 20. motoros búcsú részvételére, 2026. május 15 és 16-án kerül megrendezésre a Szentkút völgye Boldogasszony kápolnában Ecséden. Kedves Péter, további jó szervezést, és sok erőt kívánok hozzá, és bízunk benne, hogy a 20. motoros búcsú is nagyon sok lelki feltöltődést fog adni a résztvevőknek.
0: Mi is ebben bízunk. Köszönöm szépen.

0: Csontos Péterrel a 20. ecsédi motoros búcsú szervezéséről Hajdú Mária beszélgetett. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt fél órában. A szerkesztő Papildikó nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Sinkovics Andrea.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
1: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
0: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
1: In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui
0: Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívüli élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
1: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
0: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűz anyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul.
1: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
0: Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot, növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
1: Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szentatya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután 3 rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szentatya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leo azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leo pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leo pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a Vatikáni Könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leo megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
3: Leo pápa üzenete a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követő évben alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leo pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Volo szarizi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szent Atya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. Az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősség tudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólóan összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szent Atya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a bolíviai katolikus egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a Veritas in Caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a Bölcsesség Szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni, szépet, mikor lelkemhez érkezed.
1: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked című versét Fehér István előadásában hallották. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden. A helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei, vallomások és tanúságtételek jelentek meg tőle. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelentek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. Füle Lajos 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.

0: A nap imája.
1: Mária, az emberélet igének anyja, és mi édesanyánk. Íme lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük tőled, Urunk, nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tiéd leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakítsd ki bennünk a anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a te Jézusod életét. Égi királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb cselekedetünket is, hogy tiszta és méltó legyen a szent szeplőtlen áldozathoz. Tégy szenté bennünket, jóságos anyánk. Szenté, miként azt nekünk Jézus megparancsolta, amint szíved kéri tőlünk és forrón kívánja. Ámen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk, Istenünk, aki fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban. Egyházi híreink következnek. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungarikum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen tegnap este. Ünnepi alkalomnak számította a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungarikum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. A menhelynek jelenleg 45 állandó lakója van, közel felük olasz, de sok közülük a kelet-európai. Az épületben megfordultak magyarok is, a központ sajátosságának számít, hogy a befogadottak majdnem kivétel nélkül az idősebb korosztályhoz tartoznak. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, beszédének címe a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház mintaképe. Mária az egész egyház anyja, amely gyermeki bizalommal fordulhat hozzá, mert biztos abban, hogy meghallgatásra, oltalomra és szeretetre talál nála, mondta a pápa. A Boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne Isten népe saját eredetének, mintaképének és hazájának megjelenítését találja meg. Mi a katolikus oktatás jövője, mi az identitása? Erre a kérdésre keresték a választ a hazai és európai kihívások tükrében a Magyar Katolikus Iskola rendszer jeles képviselői, akik emellett megosztották a jó gyakorlatokat is. Május 12-én a Római Magyar Akadémián tartottak tanácskozást. A Magyarországi Férfi Szerzetes Előjárók konferenciája és a Magyarországi Szerzetesi Köznevelési Fórum szervezésében megvalósult konferencia, bemutatva a katolikus oktatást, egyrészt reflektált arra a véleményháborúra, ami a magyarországi országgyűlési választás óta folyik az oktatás jelenéről és jövőjéről, másrészt erre utal a konferencia címe, a nevelés magyar csillagképei, valamint a helyszínválasztás Róma is közelebb akarta hozni magyarok oktatás innovatív válaszait a nemzetközi szintérhez, valamint bekapcsolódott a 14. Leó pápa Rajzoljuk meg a remény új térképeit kezdetű apostoli levele által életre hívott nemzetközi párbeszédre. A szervezők szerint a katolikus egyház nem kommunikálja kellőképpen a saját értékeit, pedig elengedhetetlen, hogy megmutassák mindazt a tevékenységet, amit végez, és ezzel láthatóvá tegyék az egyház szerethető arcát. Miért vagyunk itt? Tette fel a kérdést Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, az FSK elnöke. Őszintének kell lennünk, érezzük, a talaj mozog alattunk. A hagyományos nevelési tér, az a magától értetődő szövetség, amely a család, az iskola, az állam és az egyház között fennáll, napjainkra sajnálatos módon felbomlott. Kalazanci Szent Józsefre hivatkozva arra mutatott rá, ma is minden megosztottság gyökere a tudatlanság, egymás meg nem értése, valamint a digitális zajban való elveszés, az értékek közötti különbségtétel képességének hiánya. Úgy véli, ebben a helyzetben a nevelés tudja szolgálni a megbékélést, tud olyan embereket formálni, akiknek szilárd belső iránytűjük van a párbeszédben. Kvek Péter, Magyarország szentszéki nagykövete azt hangsúlyozta, a szerzetes rendek oktató-nevelő tevékenysége végigkísérte a magyar történelmet, mindig a fejlődés élvonalában voltak és soha nem koncentrálódtak sem földrajzi, sem társadalmi értelemben a központra, eljutottak a perifériákra. Ott voltak a magyarság küzdelmeiben, válságos helyzetekben tevékenységük valóban tiszteletet érdemel. Ma Európa posztkeresztény, missziós terület, nekünk kell megbirkózni a változásokkal, fogalmazott. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói, valamint magyar és biológia tanárai számára tartott szakmai továbbképzést Debrecenben Németh István hitoktatási referens, bibliakutató számolt be róla az egyházmegye. A képzés központjában az állt, hogyan lehet a Szentírásban található teremtés és őstörténeti elbeszéléseket a hitoktatásban, illetve egyházi fenntartású közoktatási intézményekben más tantárgyak keretében is hitelesen és a diákok számára is érthetően közvetíteni. Az előadó bemutatta az egyes bibliai történetek lehetséges keletkezési körülményeit, szólt a feltételezett szerzők személyéről, koruk szellemi és vallási hatásairól, valamint a szövegek teológiai üzenetéről. Kiemelte, hogy a teremtésről és az emberiség őstörténetéről szóló részek nem természettudományos leírások, hanem a hit nyelvén megfogalmazott válaszok az ember alapvető kérdéseire, honnan jövünk, kik vagyunk és mi Isten szándéka az emberrel. A résztvevőknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni, valamint közösen megvitatni azokat a témákat, amelyek tapasztalataik szerint leginkább foglalkoztatják a diákokat. A rádiónk indulásának 25. jubileumi évéhez kapcsolódóan újabb két eseménnyel folytatódik az ősszel elindított programsorozatunk. Május 15-én holnap Szent Lant elnevezéssel gyermekversmondó verseny lesz az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 10 órától. Ennek fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafűzér csoportoknak. Szombaton 14.30-tól közös rózsafűzéri meccsel kezdődik a Dobótéri Minorita templomban. Ezt rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától Szent Mise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16-15-től dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-2027-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni, május 15-éig, tehát holnapig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. Jelentkezés az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehetséges május 31-éig. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festő ilyen szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a két napos esemény. élményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri színhelyekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök atya lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. Program szentmise, szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Július 16 és 19 között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból való: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számíthatunk rád: regisztráció, info.technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk: egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Áll a meghívóban. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
3: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe: Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
4: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
5: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
2: Váratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak: mit akar mondani ezzel? Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, miről beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk: azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, is viszont láttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, sírni fogtok, és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Ez a kis idő Jézus elmenetele és visszatérése között egyrészt sírban nyugvásának idejét jelenti, másrészt a mennybe menetele és pünköst közötti időt. Feltámadásakor megdicsőült testében viszont látják őt apostolai, tanítványai és az asszonyok. Pünköstkor pedig egészen sajátos, végleges visszatérésének lesznek tanúi. Azelőtt ott állt előttük húsvér emberként, feltámadása után már új, romolhatatlan testben, pünkösd után viszont többé nem előttük, mellettük, hanem bennük lesz jelen. A megtestesülés után ez a legnagyobb fordulat a világtörténelemben, az egyház születésének pillanata. Ő nekem adja Isten fiúságát, halhatatlan életét, én pedig neki adom halandó testemet, földi életemet. Ő nekem adja szent lelkét, én pedig nekiadom emberi tehetségeimet, értelmemet, érzelmemet, akaratomat, hogy beléphessen általam a világba. Szent Pál is csak lassan érti meg, hogy a körülötte kirobbanó botrányok, szakadások, a hozzávaló csatlakozás és az elutasítás nem ő miatta, hanem a benne élő Krisztus miatt történnek. A Krisztus él bennem kijelentés legnagyobb emberi mélységére, ő sem egyik pillanatról a másikra ébred rá, hanem hosszú évek tapasztalatán keresztül. Ha Jézust hirdeted, és bűnbánatban élsz hosszú éveken át, az ellentmondás jelévé leszel. Nem csupán hibáid, természeted miatt ellenségesek veled, hanem Krisztus miatt. Kiteheted a lelkedet, fáradozhatsz a legnagyobb jó szándékkal, elkerülhetetlen, hogy környezeted szembe kerüljön veled, talán egészen odáig, hogy megaláznak és kivetnek. Szent Benedeket első társai meg akarták mérgezni. Szent Ferencet élete vége felé követői közül többen alkalmatlannak nyilvánították rendje vezetésére. Keresztes Szent Jánost szerzetes testvérei börtönbe vetették. Ők mégsem estek kétségbe, s nem tértek le arról az útról, amelyre Krisztus vezette őket a bensejükbe adott Szent Lélek által. Ha azt tapasztalod, hogy ellentmondanak neked, nem ez szándékaidat, jó törekvéseidet félremagyarázzák, Krisztusért végzett szolgálatodat korlátozni akarják, ne veszítsd el a kedved. Tudd, hogy mindenkinek ez a sorsa, aki érte él. Küldetésed tovább folytatódik egy bensőbb, mélyebb szinten, s általad sokan fognak Krisztushoz találni, és őhozzá csatlakozni. Ez az igazi misszió ára.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: ešte chvíľku a už ma neuvidíte, a zasa chvíľku a uvidíte ma. Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili: čo je to, že nám hovorí, ešte chvíľku a neuvidíte ma, a zasa chvíľku a uvidíte ma, a idem k otcovi, hovorili. Čo je to, že hovorí, ešte chvíľku? Nevieme, čo hovorí. Ježiš spoznal, že sa ho chcú opýtať, a povedal im: dohadujete sa medzi sebou o tom, že som povedal, ešte chvíľku a neuvidíte ma, a zasa chvíľku a uvidíte ma. Veru, veru, hovorím vám, vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Skurtov ráma, ha jabban adik henaman. Haj paleskurtov ráma, apol paledik henaman. Unyi zséne maska lesz hitjár, de linepe te vorbin. Szasajka melkada lesz a tephenel, skurtov ráma, hajaban adiklom le, hajpale skurtov ráma, polpale dikhenale. Hajke kájo dadzsav. Kadeb hangerel az pengi gógyi. Szojko dike skurtov ráma. Nahatjárna szoka mellasz a tephenel. A Jézus számalasz, ke lamente pusen la lesztar, ande kadi kaded az duma haringlende. Pe kodip hagrentumári gógyi maskariekávreste, ke kodip henó skurtov ráma, hajaban adik hemma, hajpale skurtov ráma, hajpale dik henama.

0: werdet ihr mich sehen. Und was bedeutet, ich gehe zum Vater? Sie sagten, was heißt das, eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, ihr macht euch Gedanken darüber, dass ich euch gesagt habe. Noch kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Wort des lebendigen Gottes.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Idős Szent Pachómiusz szerzetes. Egyiptomban született 287 körül, 346. május 14-én halt meg. 59 évet élt. Pachómiusz úgy szerepel egyházunk történetében, mint a kolostori közösségben élő szerzetesség típusának első megalapítója a keleti egyházban. Neve nem lett népszerű a nyugati kereszténységben, de az, akit Remete Szent Antal, a keleti legnagyobbak egyike magasztalt, megérdemli, hogy emlékezete az egész világon fennmaradjon. Annál is inkább, mert a történelem folyamán ő az, akire minden kolostor és lendalapító, Nagy Szent Vazul, Szent Ágoston, Szent Benedek, Loyolai Szent Ignác támaszkodik. Felső Egyiptomból, pogány kopt családból származik, neve magyarul királyi sólymot vagy sast jelent. Nem volt magasabb iskolai képzettsége, csak idős korában tanult meg görögül. Minden műve és szabályzata kopt nyelven íródott. 20 éves volt, amikor a kereszténységgel megismerkedett, elég különös körülmények között. Maximianus császár úgy gyarapította hadseregét, hogy sok fiatalt összefogatott, s erőszakkal besorozta őket katonának, így őt is. A Níluson lefelé utazva, Théba városában idegen emberek nagy szeretettel fogadták Pachómiuszt. Ez nagyon meghatotta, és érdeklődni kezdett, kik ezek az emberek. Végül is megtudta, hogy keresztények. Elhatározta, hogy tanulmányozni fogja életüket. Ám ekkor a hatóságok váratlanul elküldték őket arról a területről. Visszatért szülőföldjére, de nem a családi házba, hanem Szerápis egy elhagyott templomába. Megismerkedett a kereszténységgel, nem sokára meg is keresztelkedett, mert megcsodálta azt a tanítást, amit Jézus Krisztus hozott a világnak, és magának Jézus Krisztusnak a személyét csodálta leginkább. Egyiptomban ekkor virágzott a szerzetesi élet, amely őt is magával ragadta. Szerzetessé úgy válhatott valaki, hogy egy tapasztaltabb abbához, atyához szegődött. Ő a Remete Palamonhoz csatlakozott. Ez az atya kötelezte újoncait az éjszakai virasztásokra, a megszakítás nélküli testi munkára, folytonos imára, állandó bőtre. Pachómiusz azonban minden nehézség ellenére sem adta fel, sőt elhatározta, hogy fiatalokat gyűjt maga köré, támaszuk és vezetőjük lesz a pusztában. Egyszer látomásában azt az utasítást kapta, hogy építsen kolostort. Így született meg az első kolostora. Sokan jöttek Pachómiuszhoz, így újabb kolostorokra volt szükség. 9 férfi és 2 női kolostor jött létre vezetése alatt. Mindegyiket ő irányította. Évente 2 általános káptalan tartott, és látogatta őket. De nem csak kolostorokat alapított, hanem kitűnő szabályzatot is adott számukra, amellyel évszázadokra befolyásolta a szerzetességet. Határozatai közül némelyik, például a szegénység kérdése, vagy a szerzetesi életstílusra vonatkozóak, ma is minden szerzetesi regula közkincsei. Gyakorlati ember volt. 20 évig vezette kolostorait, és ezekben ő maga volt a két lábon járó, világító példa. Ez többet ért minden betűnél. 346-ban a dühöngő pest is áldozata lett. Tanítványai azért imádkoztak, hogy maradjon életben. Ő azonban arra kérte tanítványait, hagyják abba az imát érte, hogy

0: hazatérhessen Istenéhez, és azt is kérte, hogy ismeretlen helyre temessék el. Végakaratát teljesítették.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Május 14-e, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti szeretettel minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő bonifácokat. A bonifác a latin bonifácius névből származik, jelentése jó sorsot ígérő. A bonifác a magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. A bonifácok védőszentje az a Szent Bonifác vagy Bonifácius, aki a németek angol szász származású apostola volt, vértanú. Fuldai sírja a német katolicizmus lelki központja. Ő 754-ben hunyt el. És a bonifácok védőszentje lehet még az a Bonifácius vértanú is, akinek nevét a pápa adta az előbb említett püspöknek. Római volt, de Tarzusban, Szent Pál szülővárosában szenvedett vértanúságot 306 körül. Ő az egyik fagyos szent. Közismert bonifácok még Montferratti Bonifác, valamint első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Bonifác pápa. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Bonifác nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és jelentős ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot.

kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Május 14-én, csütörtökön, javaslom most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1889-ben Győrben született Zechmeister László vegyész, akit elsősorban a kromatográfia területén végzett munkássága tett híressé. Zechmeister László a Zürichi Műszaki Egyetemen szerzett 1911-ben vegyészmérnöki oklevelet, ugyanitt 13-ban műszaki doktori címet nyert. Akkoriban többek közt cellulóz vizsgálattal és növényi festék anyagok kutatásával foglalkozott. Hadifogságba került az első világháborúban, majd hazatérte után több egyetemen is dolgozott. Részt vett izotóp kutatási kísérletekben, és Csolnoki Lászlóval együtt kromatográfiával és karotinoidokkal kapcsolatos kutatásokat végeztek. 1941-től az amerikai Pasadénában volt professzor a California Institute of Technology szerves kémiai tanszékén. Itt elsősorban a sztereoizomerek tanulmányozásával foglalkozott. Nem sokkal halála előtt díszdoktori címet adományoztak neki. 1912-ben Budapesten született Hegedűs Géza, író, újságíró, költő, színházi szakíró, kritikus. 1935-ben jogi diplomát szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol történelemből is lediplomázott. Dolgozott dramaturgként, újságíróként, lapszerkesztőként is, tanított színház és drámatörténetet és verstant. Jó barátságban állt Kosztolányi Dezsővel, Kassák Lajossal, Hóman Bálinttal, Lukács Györggyel. Évtizedekig tanított a Színművészeti Főiskolán. Elsősorban történelmi regényeket és drámákat írt. Munkásságát különböző díjakkal is elismerték, így többek között 51-ben, 54-ben és 75-ben József Attila díjat kapott. 95-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki, 97-ben pedig Budapest díszpolgára lett. 79 éve, 1931-ben született Domonyban Huszárik Zoltán magyar filmrendező, akinek nevéhez olyan közismert filmek köthetőek, mint a Szimbád, a Csontvári, a Holnap lesz Fácán és a Kapriccio. 1933-ban Budapesten született Bácskai Lauró István filmrendező. A Balázs Béla stúdió alapító tagja volt, a MA film rendezője. 89-től a Lauron Kft. Ügyvezető igazgatója, számos játékfilmet és tévéfilmet rendezett. 1975-ben készült el a Kemény kalap és krumplior című filmje, mellyel elnyerte a Tévés Világfesztivál nagy díját. És a folytatásban is maradunk még mindig a filmrendezőknél, hiszen 1944-ben született George Lucas, producer, író, rendező, akinek nevéhez a Csillagok háborúja és az Indiana Jones filmek is köthetőek. 1950-ben Balmazújvárosban született Kálai Bori, Katona Irén néven, magyar színésznő. Remek tánc és énektudású művész, főleg zenés darabokban, elsősorban operettekben, opera és dalesteken szerepel szoprán énekesként. 1966-tól a Miskolci, 68-tól a Szegedi Nemzeti Színházban, 69-től pedig a Debreceni Csokonai Színházban játszott. 1988 óta szabadfoglalkozású. Alapító tagja az Interoperett társulatának. 2005-től érdemes művész. Lánya Fonyó Barbara színésznő. 1953-ban Budapesten született Gyabronka József, magyar színművész. Gimnáziumi tanulmányai idején került először kapcsolatba a színészettel. 69-től szerepelt a Pince Színházban. 75-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán és a Madács Színházhoz szerződött. 91 és 94 között Montrealban játszott. 94-ben a Győri Nemzeti Színház tagja lett, valamint 99-től 2002-ig a Bárka Színházban játszott. 2002 óta a Krétakör Színház tagja.
1975-ben szerepelt először televízióban, Molière Tudós Nők című művéből készült tévéjátékban. A Zseb TV című gyermeksorozatban vált ismerté Móka Miki megformálásával. Első játékfilmje az Égigérő Fű című gyermekfilm volt 1979-ben. Gyabronka József közismert szinkronszínész is, hiszen olyan rajzfilmekben hallhattuk a hangját, mint a Vuk, a Vili a veréb, vagy a Vízipók csodapók. 1969-ben Melbourne-ben született Kate Blanchett, Oscar-díjas ausztrál színésznő, aki miután megszerezte diplomáját az ausztráliai National Institute of Dramatic Arton, elsősorban színpadon dolgozott. Eljátszotta Miranda szerepét a Viharban, Ophéliát a Hamletben és Ninát a Sirályban. Mindemellett láthattuk őt a Gyűrűk ura trilógiában, a Tehetséges Mr. Ripley és az Elizabeth című filmekben. Ez utóbbiért a legjobb női főszereplő Golden Globe díját is elnyertem. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt egy ilyen május 14-i napon hunytak el. 964-ben hunyt el 12. János pápa. 12. János néven lépett trónra a történelem 132. pápája. János a pápaság történelmének egyik fontos választópontján uralkodott. Az egyházfők ebben az időben kerültek szorosabb viszonyba a megalakuló német-római birodalom uralkodóival, amely az elkövetkezendő évszázadok meghatározójává vált. 1980-ban Budapesten hunyt el Bulla Elma, Kossuth-díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész. 1998-ban hunyt el Frank Sinatra, amerikai énekes és Oscar-díjas színész, akinek becenevei The Voice, vagyis a hang, és az Old Blue Eyes, az öreg kék szemű voltak. A 40-es évek elején lett sikeres szólóénekes, az 50-es években azonban csökkent iránta az érdeklődés, de 54-ben karrierje új lendületet kapott, amikor a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat ítélték oda neki a Most és mindörökké című filmben nyújtott alakításáért. A 60-as években volt pályája csúcsán, amikor összesen 6 Grammy-díjjal jutalmazták, és ugyanekkor születtek a legnagyobb slágerei is. Frank Sinatra nevéhez többek között olyan slágerek köthetőek, mint a Strangers in the Night, a My Way, vagy a Something Stupid, melyet lányával együtt Nancy Sinatrával énekelt. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most pedig néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. Ki gondolná, hogy 1853-ban történt, hogy Gail Borden feltaláló nő szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. 1897-ben avatták doktorrá az első magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát. Hugonnai Vilma egy grófi család 5. gyermekeként született. 18 éves korában ment férjhez, és 3 gyermeket szült. Mivel 1869-től kezdve a Zürichi Egyetemen már nők is tanulhattak, 1872-ben családja beleegyezésével beiratkozott, és 1879-ben orvosi diplomát is szerzett. 1880-ban hazatért, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülész-nőgyógyász dr. Taufer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. 1897-ben végül Magyarországon is orvosdoktorrá avatták, és ezt követően oktatással foglalkozott. Az 1907-ben megjelent, elsősorban női és gyermekbetegségekkel, valamint a szülészettel és gyermekápolással foglalkozó A nő, mint házi orvos című könyvét sokáig az egészségápolás kézikönyvének tekintették. Egyik alapítója volt az Országos Nőképző Egyesületnek, hatékonyan küzdött a nők oktatásáért és a nemüknek megfelelő foglalkoztatásáért. 1908-ban indult útjára az első utasszállító repülő. És 1951-ben volt a Magyar Állami Népi Együttes első bemutatója a Városi Színházban.
Végül, de nem utolsó sorban, 1955-ben aláírták a Varsói szerződést. Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió Varsóban aláírta a Varsói szerződést, amely a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény volt. A közvetlen előzménye az eseménynek az volt, hogy az NSZK belépett a NATO-ban. Ezután a szovjet csapatok, idézőjeles segítséget nyújtva a nyugati agresszorok ellen, tovább állomásoztak a kelet-európai országokban. Az egyezmény inkább politikai eszköz volt, mint a kelet-nyugati katonai konfrontáció eleme. Kedves hallgatóink, május 14-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátás végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mai életbe lépő és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbetegeket ellátó osztályán, a bentfekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. A látogatási tilalom időszakában az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek az igazgatói ügyelet kukac@bazmkorház.hu e-mail címen, közölte a kórház. Felhívták a figyelmet, hogy a tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel és készfertőtlenítéssel történik. Az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására ma felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese a Tisza kormány első ülésének szünetében. Gacsei József azt mondta, vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, ami nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbálják megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnék juttatni az ország területére, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban. A vízgazdálkodásunknak az alapvető működése a vízre alapozott tájhasználat bevezetése, tette hozzá. Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon, közölte a Hevesvár megyei főügyészség ma az MTI-vel. A közlemény szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tiszató Poroszló közeli szakaszán, a csónakban több utast is szállított, ugyanekkor a sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan a meder jobb szélén haladva, sarul irányába elvezett egy baráti társasággal. A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol későn észlelte a vele szemben szabályosan haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett. A vádlott észlelte ugyanaz ütközést, mégis tovább ment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt a személyi sérülés. A kajakban 80 000 forintot is meghaladó kár keletkezett, a kárt a vádlott időközben megtérítette, tették hozzá. A vád tárgya vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának büntette. Az egri járási ügyészség vádiratban pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben, áll a közleményben. Xi Jinping kínai elnök szerint 2026 történelmi jelentőségű mérföldkő lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai-amerikai kapcsolatokban, jelentette ma a kínai állami média, Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva. A kínai és az amerikai elnök ma Pekingben kezdett kétnapos csúcstalálkozót, melynek központjában a kereskedelmi kapcsolatok, a globális biztonsági kérdések, valamint Taiwan és Irán ügye áll. Xi Jinping a tárgyalások megnyitásakor úgy fogalmazott, Kínának és az Egyesült Államoknak több a közös érdeke, mint a nézet különbsége. Hozzátette, a két ország sikeressége kölcsönös lehetőséget jelent, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ számára is előnyös. Amikor együttműködünk, mindkét fél profitál belőle, amikor pedig szembe kerülünk egymással, mindkét fél veszít, idézte az állami média a kínai elnököt. Végül az időjárásról: egy-egy záporra, este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
2: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

a Bombont és Varázsját című dalukat hallották. Jó napot kívánok! Ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. A Bombont alkotó Szolnoki Péter és Török Tamás 1993-ban ismerte meg egymást, 1995-ben jelent meg első albumuk, a következő évben pedig csatlakozott hozzájuk Duba Gábor dalszövegíró, akinek szövegei nagyszerűen passzolnak az együttes zenei világához. A duó megalakulása előtt Szolnoki Péter háttérénekesként olyan előadó koncertjein lépett színpadra, mint Charlie, Cserháti Zsuzsa, az Omega és Demjén Ferenc. Emellett számos hazai előadó lemezén is hallhatjuk énekhangját. Török Tamásnak pedig stúdiózenészi múltja mellett két korábbi zenekara is volt, az Azok a fiúk és a Bang Bang. A Bombon mellett ma a régi kedvencek közül Sting és a Roy és Ádám trió dalait hallhatják, valamint Fábián Júli és Zoo Hacker slágere mellett Eros Ramazzotti, Szekeres Adrien és a Scorpions dalait ismerhetik meg az újdonságok közül. A folytatásban Jason Mraz Yes című albumáról szól, a Love Someone című dal. Love.

Poppér a tizenévesekkel? Bizony, ez is lehetséges. Az egyik olasz trió tagjainak életkora együttesen is kevesebb, mint Andrea Bocellié. Tehetségüket és sikerüket azonban már is aranylemezek sora jelzi. Ritkán látunk arra példát, hogy egy európai bandának sikerülne meghódítani a csillogó Egyesült Államokat. Három tehetséges srácnak ez mégis sikerült. Piero Barone, Ignacio Boschetto és Gianluca Gianoble, azaz az Il Volo 2009-ben tűnt fel egy olasz tehetségkutató műsorban. Bár a srácok alig 17 évesek, elképesztő hangjuknak köszönhetően már is hatalmas sikereket értek el. Stílusuk nem mindennapi, a három tenor klasszikusokat ültet át a pop világába. Többek között feldolgozták az Ó Szóle Míjót is. Első lemezük 2010-ben jelent meg hazájukban, idén viszont már az amerikai boltokban is kapható a korunk. Még maga a pophercegnő Britney Spears is elismerően nyilatkozott a fiúk Twitter oldalán. Az itáliai tehetségkutató után meghódították az American Idol színpadát is. A csapatot már most a Jonas Brothers utódjaként emlegetik.

A francia könnyűzenei életben egyre jelentősebb szerepet töltenek be az Európán kívülről érkező zenészek. Egy olyan méretű világvárosban, mint Párizs, természetes, hogy sok a bevándorló. Van köztük egy, aki Marokkóból érkezett, és nem mellesleg kiváló énekesnő. Hindi Zara gyermekkorát Kouribkában töltötte, marokkói édesanyjával, majd 15 éves korában otthagyta az iskolát és Párizsba költözött édesapjához. Művész igényeit valószínűleg táncos és színésznő édesanyjától örökölte, édesapja ugyanis a katonaságnál dolgozott. 18 évesen a Louvre-ban vállalt állást, és ebben az időben kezdte meg zeneszerzői munkásságát. 2005-ben körülbelül 50 dalt írt, ezek közül válogatott 2010-es Handmade című albumára, ami Franciaországon kívül Belgiumban, Svédországban és Ausztriában is felkerült a toplistákra, sőt, Stand Up című dalát az egyik cég reklámzenéjének is választotta. Zenéjében hasonlóságokat fedezhetünk fel többek között Manu Chao-val, Patti Smith-szel és Nora Jones-szal is. A marokkói hangzás nem csak a hangszerelésben, de hindi énektechnikájában is észrevehető. Az apró hajlítások nem túl feltűnőek, éppen csak az érdekes hangzást adják meg, amik kiemelik a marokkói francia énekesnőt a nagy átlagból. A chanson, a jazz és a blues hatások is érezhetők, a hangzás mégis poppos, könnyed és kellemes. Hindi Zarát és Any Story című dalát hallják.

Steven Tylernek az első country nótája, ami a készülő szólóalbuma felvezető dala. Tyler szerint a countryt valahogy mindig túlzottan leegyszerűsítik, pedig szerinte a szabadságról, a büszkeségről, a kemény melóról szól, és persze arról a lányról. No és arról is, hogy a városban mindenkinek tudod a keresztnevét. Steven Tyler szólóalbuma ősszel kerül majd a boltokba, az új dalokról pedig egyelőre csak annyit tudni, hogy tradicionális country dalok lesznek, mint a Love Is Your Name is.

Május 11-én jelent meg Eros Ramazzotti új albuma, a Perfetto, vagyis a tökéletes. Az énekes elmondása szerint az album címe egy nemzetközileg ismert szó, mindenki használja, így mindenki számára érthető. Na és persze Ramazzotti monogramja is megtalálható benne. Az új lemez 14 dal tartalmaz, melyeket Los Angelesben, Milánóban és Rómában vett fel az énekes Claudio Giudetti közreműködésével. Az Il tempo non sente ragione, vagyis az idő nem hallgat a szép vagy jó szóra című dalt választottam az albumról.

6 év után rukkolt elő új dallal, ami hosszú időnek tűnhet, de az elmúlt évek is eseménydúsok voltak az énekesnőnek. Teltházas adventi, szimfonikus turnék, műpakoncertek, illetve a 2012-es Aréna karácsonyi szimfonikus koncert mind helyet kaptak a programban. Az Örök láng című új alkotás egy olyan nagyévű dal, amilyenek miatt a közönség mindig is szerette Adrient.

Utolsó dalunk a legendás Scorpions legújabb Return to Forever című albumáról szól, mely Európa szerte 10, illetve 20 év óta a legmagasabb album debütálási pozíciókat tudta elérni a banda történetében. Az album második kislemezdalát, az Eye of the Stormot hallják.

Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Tartsanak velem egy hét múlva is. További szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Matúri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Molnár András, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk most következő műsorainkhoz. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. A 14 órai hírek után kezdődik Kódex című műsorunk. A mai adásban egy különleges történelmi előadást hallhatnak. Dr. Romsics Ignác Széchenyi díjas történész, az MTA rendes tagja, a modern magyar történelem egyik legismertebb kutatója. Évtizedek óta segít eligazodni múltunk legfontosabb kérdéseiben. Beszél a magyar történelem nagy fordulópontjairól. Fordulópontok a magyar történelemben címmel tartott előadása 2022-ben Egerben hangzott el, egy olyan időszakban, amikor Európa ismét történelmi bizonytalanságokat élt át, és sok régi kérdés újra aktualitássá vált. Kelet és nyugat viszonya, nemzeti identitás, történelmi emlékezet és Magyarország helye Európában. Következzen ajánlunk.
3: Az országnak körülbelül egyharmada, és a népességének is egyharmada marad meg, és ilyen módon oszlott meg a környező államok közül. A nyersanyagkincsünk jelentős része ugyanígy Erdélyben Romániához kerül, vagy a felvidékhez kerül, és ennek az a jelentősége, hogy egy adaptálódási nehézséget okoz, de szeretném hozzátenni, hogy ez az adaptálódási problémát Magyarország elég gyorsan megoldotta.
2: 14 és 15 óra között okai frekvenciánkon Lélekműhely című mai műsorunkban Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klisz Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
4: Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, aki valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és öt fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester.
2: Ugyanebben az időben kisújszállási vételkörzetünkben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem roma szakkollégiumának munkáját ismerhetjük meg. Ajánlunkban dr. Hadnagy József igazgató szólal meg.
5: Van egy alumni rendszerünk, és az alumni rendszerben látjuk, hogy merre vannak a hallgatóink. Mindenki elhelyezkedett, mindenki a szakmájában dolgozik, tanárok, közgazdászok, segítő szakemberek, szociálpedagógusok, történészek.
2: A 15 órai híreket követően Lélekszava című műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Jézus mennybe meneteléről szóló emelkedését. Ezt követi fél négytől a Hitvalló, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel az oltári szentségről emelkedik. 16 órától a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Ternyák Csaba egriesek az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a katekétek szolgálatáról beszél. 16 óra 30 perckor Karitász percek című műsorunk következik. Ez alkalommal az öngondoskodó háztartások programról beszélgetünk Árvai Ferenc Karitász igazgatóval, valamint Fehér Róbert pétervásárai plébánossal. 17 órakor regionális hírekkel, majd a kora esti hírmondóval, végül regionális sporthírekkel jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. 19 órakor könyvtári barangolás című műsorunk kezdődik. Összeállítást hallanak Dzsida Jenő, Juhász Gyula, Kunszeri Gyula, Major Zala Lajos, Rónai György, Sinkó Ferenc és Váci Mihály műveiből. Ezután 19 óra 45 perctől esti mese szól a gyerekeknek. 19 és 20 óra között kisújszállási összeállításunk első felében Rozgics Kis Anita Dula, a Mélyvirág Központ és az anyamenedékről, az otthonszülésről és az anyaságról mesél. Ezután a testvéregyházak fél óráját hallhatják. 19 és 20 óra között tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunkat hallhatják. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai híreket követően jelentkezünk. További jó rádiózást kívánok Önöknek. Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Szomorú szívvel adunk hírt arról, hogy a Nagyszent Bazil rend vezetőségének döntése értelmében a szerzetesi közösség március 31-én befejezte szolgálatát a Mária Pócsi monostorban. Olvasható a görögkatolikus metropólia május 11-én a Hajdúdorogi Főegyházmegye oldalán megjelent közleményében. A rend tagjai egyelőre a budapesti házukba költöznek, de missziós szolgálatukat valószínűleg más országokban, Szlovákiában és Brazíliában fogják végezni. A döntés nem érinti a bazilita nővéreket, ők tovább folytathatják tevékenységüket Mária Pócson. Mint ismeretes, a Szent István rendtartomány szerzeteseinek száma az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben csökkent. Ennek következményeként a rend 2020-ban megszüntette a Magyar Rendtartomány önállóságát, és a kárpátaljai Szent Miklós rendtartomány alá rendelte. Ekkor Ukrajnából néhány bazilita atya érkezett Mária Pócsra a szerzetesi élet fenntartása érdekében, akik azonban nem lettek a magyarországi rendtartomány tagjai. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-2027-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni, május 15-éig, tehát holnapig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. Jelentkezés az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehetséges május 31-éig. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Hozzátette, ez az elmúlt időszakban minden egyes esetben elmaradt, amikor a jogszabályt módosították az egyedi érdekek mentén, egyéni képviselői indítványként vagy salátatörvény részeként történt meg, hangsúlyozta a politikus. Aki gazdálkodik, tudja, hogy problémák vannak a földtörvénnyel, ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség, kisebb beavatkozások már korábban megtörténhetnek, mert tavaly decemberben is több olyan módosítás történt, amely nem feltétlenül gazdabarát volt, tudatta a miniszter. Végül az időjárásról: egy-egy záporra, este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123, telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék, e-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6, telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék, e-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe: Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét.
7: Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Kódex. A tudás öröksége.
9: Mai műsorunkban egy különleges történelmi előadás első részét hallják. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a modern magyar történelem egyik legismertebb kutatója. Hosszú évtizedek óta segít eligazodni múltunk legfontosabb kérdéseiben, beszél a magyar történelem nagy fordulópontjairól. A most következő óra egy gondolatébresztő történelmi utazás, amely nem csupán eseményeket idéz fel, hanem azt a kérdést is felteszi, mely pillanatok döntötték el igazán Magyarország sorsát. A honfoglalástól és Szent István államalapításától, Mohácson és Trianonon át egészen a rendszerváltásig olyan korszakok kerülnek szóba, amelyek ma is alakítják a magyar közgondolkodást és önképünket. Romsics Ignác előadásának egyik különlegessége, hogy a történelmet nem legendákon vagy politikai jelszavakon keresztül mutatja be, hanem összefüggéseiben. Hogyan hatottak a nagyhatalmak, milyen mozgástere volt az országnak, és milyen döntések terelték új irányba a magyar történelmet. Az előadás 2022-ben Egerben hangzott el, egy olyan időszakban, amikor Európa ismét történelmi bizonytalanságokat élt át, és sok régi kérdés újra aktuálissá vált. Kelet és nyugat viszonya, nemzeti identitás, történelmi emlékezet és Magyarország helye Európában. Kedves hallgatóink, most következzen Romsics Ignác előadása, amelynek címe Fordulópontok a magyar történelemben.
10: A 150 éves török uralom után, azután a 17. század végén a nemzetközi viszonyok úgy alakulnak, hogy a törököt lassan lehet kinyomni Európából. Ez egy több évszázados folyamat, ami ekkor kezdődik, de csak 1914-re fejeződik be. Folyamatosan megy le a Balkánról a török birodalom. Ennek egy fontos dátuma Budának a visszafoglalása 1686-ban, és azt követően az országnak a felszabadítása. Nagyjából ugye ez a Habsburg uralom, ott a határőrvidékkel még a délen, sematikus rajzban pedig így néz ki. Magyar királyság, és az körüleli az osztrák császárság, ami kezdődik Bukovinánál, Galíciával folytatódik, és lemegy Dalmáciával. Innentől kezdődően a középkorban önálló magyar királyság volt. Független attól, hogy ki volt a király, Anzsú volt, Árpádházi volt, vagy Habsburg volt, az egy önálló entitás volt, magyar királyság. A török kiűzését követően a magyar királyság megszűnik. Az európai kultúrából nem szakadunk ki. Továbbra is a nyugat-európai kultúrában vagyunk, talán jobban, mint azt megelőzően, de nem önálló államjogilag a magyar királyság, hanem a Habsburg birodalom része, és az uralkodója mindig a Habsburg uralkodó, aki egyben osztrák császár is. Ezzel nem akarok rosszat mondani az osztrák császárokra, mert volt közöttük olyan, akinek a politikája, az alkotásai jelentősen segítették a regenerálódást a török 150 éve után. Egy ilyen uralkodó volt Mária Terézia, aki újra telepíti az országot, a törökkel elnéptelnik az ország, különösen a középső fele, és utána válik igazán Magyarország sok nemzetiségű állammá. Munkaerőre van szükség, és ez a munkaerőt részben délszlávok adják, részben északról szlovákok adják, nagy mértékben délkeletről románok, és részben német nyelvűek nyugatról. És ez az, aminek a következtében Magyarország a 19. századra oly mértékben sok nemzetiségű válik, hogy a magyarok aránya a 40%-ot alig éri el. A magyar nyelvűek aránya a magyar királyságban. De egyébként Mária Teréziának a közoktatásügyben, földpolitikában, egészségügyben rendkívül jelentős a 40 éves uralkodásának a hatása. Alatta épül újjá Buda, a királyi palotával, az ő idejében létesül az Invalidusok háza, ami a háborúk, a felszabadító háborúknak a rokkantjainak készül tulajdonképpen az invalidusoknak. Ekkor készül az úgynevezett Sándor Palota Budán, ahol a köztársasági elnöknek a hivatala van, most meg talán a rezidenciá is, de hivatala biztos, ahol olyan lóistálók voltak, hogy a márványvájúból abrakoltak a lovak. És ekkor készül a Magyar Verszály, ez pedig a Fertődi Eszterházi kastély, ami kicsiben az, mint a Versailles királyi palota. És megint ugyanaz. Az 200 éve előbb épült, és némileg nagyobb. De Pest még a 18. század végén így néz ki, vannak már nagy épületek, de még csak egy ilyen hajóhídja volt, és az első épített hajóhíd, ugye a Lánchíd, ekkor készül el, ott már megvan a budai vár, fönt kész a Lánchíd, kezdi elnyerni a modern formáját Budapest és Magyarország is, és ezért értek egyet azzal, aki azt mondja, hogy a harmadik nagy fordulópont az valahol a reformkor és 1867 közötti időszak. Nehéz egy időponthoz kötni, mert ha egyhez kötöm, akkor 1848, az áprilisi törvényekhez lehet kötni. De valójában egy folyamatról volt szó, és ennek a folyamatnak kettős lényege volt. Az egyik az, hogy a évszázadokon át tartó feudális, rendi állam után, amelyben ugye földesurak vannak, jobbágyok vannak. Vannak egy kicsit szabadabb városok, kézművesekkel, iparosokkal, de alapvetően ez a két osztály van, és a klerikusok, az egyházi rend. Ezt váltja föl a polgári rend, amely megszünteti földesúr és jobbágy között és kézműves közötti jogi különbséget, jogilag minden ember egyenlő lesz a polgári társadalomban, és részben a nagybirtokok egy részét, a földesúri nagybirtokok egy részét a parasztok kezelésébe adja, amire nagyon várnak. Tehát a polgári jogegyenlőség, a tulajdonjársoga, a földbirtoklás óriási változás. Megszűnik az úri szék. Tehát olyan bíróságok alakulnak, ha embert ölök, akkor ugyanaz a büntetés vár rám elvileg, ha egyszerű paraszt vagyok, kézműves vagy földesúri, gyakorlatban nem mindig, de elvileg igen. Hát a középkorban ez nem így volt, mint tudjuk. Tehát itt egy olyan hosszú, fél évezredes időszak ér véget, amelyre egyáltalán nem mondom azt, hogy a sötét középkor, de minden esetre ember és ember között egy egészen más viszonyrendszerben élt, hozott létre, mint a francia, a felvilágosodás, 18. század, és a francia forradalom által elképzelt polgári, szekularizált modern társadalom. Ennek az alapjait a reformkorban kezdik letenni minden tekintetben, és hát nagyjából a 19. század közepén fejezik be. Nézzék meg Debrecent. Az utazók, amikor jönnek, akkor mindig leírják, hogy hát Debrecen olyan, mint egy nagy falu Nyugat-Európában, ahol reggel hajtják ki a disznókat meg a teheneket, azok gondoskodnak arról, hogy a porba némi fekália kerüljön, amit szépen a lakosok utána összetaposnak a porral. Ha pedig esik az eső, akkor deszkákon közlekednek, mert önök a viszonyunk. Ez a 19. század közepe még mindig. Innen jut el Magyarország oda, ahol áll. Na most, a gazdasági fejlődésnek a szintje. Hát manufaktúrák jönnek létre Magyarországon, a céhes kereteket lassan haladják meg, de ez innentől kezdődően egyre inkább vannak exakt adataink, amik mutatják a helyünket Európában. Magyar Királyságban összesen van 11 gőzgép 1841-ben, és látják 120-130 lóerő teljesítménnyel. A birodalom osztrák csefelében, az osztrák császárságban 337 gőzgép 8000 lóerővel, Angliában pedig csak a textiliparban több mint 3000 gőzgép 71000 lóerővel. Anglia a csúcs ekkor. Na most, ha még lenne adatunk, és azt néznénk meg, hogy a román fejedelemségben, vagy a cári Oroszországban mennyi, az alattunk állna. Tehát ez a fajta szintkülönbség, ez nagyon meg tud maradni, és meg is volt. Közlekedés terén. Próbálunk lépést tartani, és nem sikertelenül. Nézzük meg, hogy néhány éves késéssel megépítjük a hajót. Ami nem süllyed el, a vasból van, és nem süllyed el a vízen. Menetrendszerű hajójárat Bécs és Budapest közé. És hát korábban az ugye nagyon fontos, még az áruszállítás szempontjából is, hát amíg Bajától, vagy még lent Temesvárról körülbelül lóvontatással fölvitték Bécsig az árut, az 2-3 hónapot vett igénybe. Gőzgéppel, gőzhajóval, és az egyre tökéletesednek, 8 nap. Óriási. Ugyanez a vasút. Hát Kiskunhalasról 19. század elején, amikor ment föl valaki a vásárra, az két-két és fél napot vett igénybe. Útközben minimum egy éjszakát kellett valahol eltölteni, de volt úgy, hogy kettőt. Amikor elépült a vonat, az 3-4 óra alatt megtette ezt az utat. Óriási a változás. És innentől kezdődően gyorsul föl rettentes módon, Európában legalábbis, és az európaiak által ellenőrzött területeken. Belső Afrikában nem. És még számos helyen, de itt igen. Amellett, hogy tehát van egy gazdasági modernizáció, ami elkezdődik Mária Teréziával, folytatódik a reformkorba. A reformkornak van egy másik fontos célja is, és ezt sikeresen valósítja meg, ez pedig a kultúra magyar nyelvűvé tétele. A középkorban a kultúra latin nyelvű volt. A kérdés az volt a 18. századtól kezdődően, hogy ezt a latin nyelvű kultúrát német nyelvű kultúrával váltsuk-e föl, mint ahogyan ezt a Mária Terézia és a fia, különösen II. József javasolták, kicsit arrogáns módon, vagy pedig nem. És a magyar nemesség úgy döntött, hogy nem. A latint mi magyarral akarjuk fölváltani, és a magyar nyelven akarunk egy új, modern kultúrát létrehozni. És ennek következtében a magyar nyelvet is mindenféle módon terjesztik, és a fejlődés fél évszázad alatt mutatja, hogy 1800-ban a magyar nyelvű kiadott könyveknek az aránya még nem érje el a 40%-ot, és 1848-ban már 69% a magyar. És szorul vissza a latin erősen, és kisebb mértékben a német. A 19. század második felében még jelentős a német, az folyamatosan csökken, és egyre inkább a magyar terjed el. És ekkor jönnek létre a magyar kultúrának azok az intézményei is, amelyek azóta is a magyar kultúra szolgálatában állnak, mint például a Magyar Nemzeti Múzeum. Hát sajnos a Magyar Nemzeti Színház az már nem, nincsen meg, azt fölrobbantották ugye a Blahánál, és az egy újat hoztak létre. És az egészet ugye megkoronázza, betetőzik az áprilisi törvények, amikor ugye kimondják a parlamentnek felelős kormány, országgyűlés, törvény előtti egyenlőség, közös teherviselés, és így tovább, és így tovább. És hát a 12. az unió, ami azt jelenti, hogy unió Erdéllyel, mégpedig azért, mert a török kiűzését követően a Habsburg uralkodók nem egyesítették a Magyar Királyság régi területeit Erdéllyel, hanem az erdélyi fejedelemséget külön adminisztrálták Pécsből, helyi adminisztráció útján. És akik ezt létrehozták, és akik ezt hát mondjuk a saját tevékenységükkel elősegítették, ez a 48-as forradalmi kormány Batthyány Lajossal, Deákkal, Kossuthtal, Széchenyivel és a többiekkel, akik indokoltan vannak benne ma is a magyar panteonban, mert ezek az emberek és a körülöttük állók voltak azok, akik a saját tevékenységükkel a rendi társadalom fölváltását, polgári társadalommal elősegítették. Ez mindenhol végbe ment Európába. De Német-Alföldön végbe ment a 17. századba, Franciaországban a 18. században, nálunk a 19. század közepén, Oroszországban meg egyáltalán nem ment végbe, vagy csak felemás módon ment végbe később. Tehát ismét ugyanez a szintkülönbségeket látjuk. Sajnos a 48-49 az vereséggel végződik, 1849-ben, mert az egyik cél a nemzeti függetlenség kivívása volt. Ezt nem éri el Magyarország, köszönhetően a idézőjelben a cári hadseregnek, de a polgári vívmányok, amiket a gazdaság, az oktatás, kultúra területén beindítanak, azok megmaradnak. És végül hosszas húzavona és gondolkodás után létrehoznak egy olyan konstrukciót, és ezért mondom, hogy reformkor is 1867 mondjuk a harmadik nagy fordulópont, amely egy különleges státusz biztosít a Magyar Királyságnak a Habsburg Birodalmon belül, két központú birodalomnak, mondjuk dualizmusnak, mert a Magyar Királyságnak is megvan a parlamentje, megvan a neki felelős kormány, és megvan az osztrák császárságnak is, és bizonyos ügyekben, fontos ügyekben, mint a külügy és a hadügy, abban pedig közösen döntenek. A fejlődés a 19. második felében ismét nagyon impozáns, és ezt adatokkal is egyre jobban alá tudjuk támasztani. Az egyik dolog a vasútnak az elterjedése. Nézzék meg, hogy tartunk 1857-ben és 13-ban. Ekkor hálózza be az ország területét a hálózákba a sinek, és azokon a vasút, azokon a közlekedő mozdonyok és a vagonok, amelyek az embert is és az árut is sokkal gyorsabban szállítják egyik pontról a másikra, és amelyek egy olyan integrált gazdaságot hoznak létre, hogy a továbbiakban a bánsági gabona, minden további, vagy a bácskai gabona, minden további nélkül

épületekkel, amelyeket manapság hoznak létre, az üvegpaloták, ők már meddig fognak vajon állni? Ez egy kérdés, de mondjuk ekkor létrehozott épületek rendszereket túlélve szolgálják a közlekedést, a kultúrát, egyebeket. Az egyfőrűtő vasútvonalat is le tudjuk mérni, és ez megint egy exakt mutató abból a szempontból, hogy hol állunk. Nyugat mögött és kelet előtt. Keleti pályaudvar. Ez is így néz ki. Mai nap is, mint ahogy akkor nézett ki. És ekkor jön létre, ekkor építik meg az országházat is. Nagyváradnak a központja, ami gyönyörű, ekkor jön létre. És egy csomó magyar városnak a központja ekkor jön létre. Hogy lehet ekkorá? Hogy tudnak ekkorá? Hát meg kell mondanom, hogy ez csak úgy lehet, hogy adókkal az állam sok pénzt elvon a termelésből. Tehát ez az ország lakosságának 70-80%-a ekkor még paraszt, jobbágy. Nagyon nagy az életszínvonal belül különbség, és az elvont pénzekből, az adókból az állam sokat költ olyan beruházásokra, amelyek hasznosak, és még mai napig a magyar kultúrának a szolgálatában állnak. Itt egy következő mutató, amely most már egy eléggé exakt, az egyfőtől nemzeti jövedelmet mutatja különböző országokban, Magyarországon is, és ahogy látják, a magyarországi a Nagy-Britanniának több mint egyharmada, de kevesebb, mint fele, és jelentős részét még a mezőgazdaság adja, nem pedig az ipar. Magyarország jelentősen a nyugattól lemaradva áll, de az érdekes az, hogy ekkor még nem csak Gána, meg más afrikai országok vannak mögöttünk, meg Mexikó, meg Oroszország, Japán is mögöttünk van, és Finnország is mögöttünk van 1900-ban. Tehát elképzelhető 100 év alatt, 150 év alatt egy olyan impozáns fejlődés, hogy a sereghajtókból vagy a középmezőben valaki kiugrik, az is elképzelhető, hogy valaki lecsúszik. Spanyolország és Portugália például lecsúsztak, mint volt gyarmat birodalmak. Finnország, az pedig nagyon jelentősen előreugrott a későbbiekben.

Nos, ezzel a harmadik nagy fordulóponton is túl vagyunk, és következik az utolsó, nem az utolsó, a negyedik, amely nem gazdasági jellegű, vagy csak kismértékben gazdasági jellegű, inkább etnikai, demográfiai, emberi jellegű, ez pedig a trianoni békeszerződés, amelynek az okaiba, körülményeibe nem mennék bele, mert akkor nem lenne vége ennek a mostani foglalkozásnak. A kollégájuk Felicán tudja, hogy a délelőtti kurzuson töltem szakosoknak ezzel indítottam ezt a fél évet, és másfél óráig volt szó a trianoni békeszerződésről. Itt most másfél percig lesz szó róla. A lényege az a továbbiakban, ugye, hogy az országnak körülbelül egyharmada és a népességének is egyharmada marad meg, és ilyen módon oszlott meg a környező államok közül. A nyersanyagkincsünk jelentős része ugyanígy Erdélyben Romániához kerül, vagy a felvidékhez kerül, és ennek az a jelentősége, hogy egy adaptálódási nehézséget okoz, de szeretném hozzátenni, hogy ez az adaptálódási problémát Magyarország elég gyorsan megoldotta. Két okból. Egyrészt azért, mert könnyebb a nyersanyagot pótolni, az elveszett nyersanyagot, mint meglévő nyersanyagra egy ipari kapacitást fölépíteni. A nyersanyag behozata az egyszerűen döntés kérdése. Az ipari kapacitás létrehozása egy hosszabb dolog. A második dolog pedig az, hogy a trianoni békeszerződéssel olyan részek kerültek el Magyarország

Tól, ahol a kulturális mutatók rosszabbak voltak, mint a törzs területen. Tehát az analfabetizmus átlagosan 30% volt 1910-ben Magyarországon, de bizonyos leszakadt részeken, Kárpátalján, Dalmácia környékén elérte a 60-70%-ot, és Romániában is meghaladta az 50%-ot. És a modern gazdaság körülményei között minél iskolázottabb egy társadalom, az annál inkább segíti a növekedést és az adaptálódást. És ilyen értelemben a Trianonnak ez mondjuk egy előnye volt a sok hátrány mellett. Ekkor már rendelkezünk nemzeti jövedelem számításokkal, hogy Trianon ellenére volt egy visszaesés, de már 29-re elérjük a háború előtti szintet, és utána 38-ra jelentősen meg is haladjuk. A két világháború közötti magyar gazdaság, itt 25 évről beszélünk, két világháború között Magyarország nem szakadt le az európai élmezőnyről, nem is került közelebb hozzá, hanem körülbelül őrizte azt a pozícióját, amelyet történelmileg kivívott magának az elmúlt évszázadok során. Az adott körülményeket figyelembe véve ez nem volt kevés. Tehát a Horthy korszaknak a gazdasági teljesítménye az hogy mondjam, európai átlagnak felelt meg. Nem volt kiugró, és nem volt rossz. Japán még mindig mögöttünk van. Finnország már leelőzött bennünket 38-ra, és ez azóta is így tart. A nagy vesztesége a Trianonnak, és ez azóta is nyomaszt bennünket, ez az volt, hogy az elcsatolt területeken élt akkor több mint 3 millió magyar. Ma már nem él 3 millió magyarot, de 2 millió még mindig él, sőt 2 milliónál valamivel több. És ez, hogy mondjam, a modern korban, amikor a nemzeti érzés fontos, vagy legalábbis sokunk számára fontos, akkor az egy állandó dilemmát ad, hogy a magyar kormánynak, a magyar vezetésnek hogyan kell viszonyulni ez a helyzethez. Szolidárisnak kell lenni, nem kell szolidárisnak lenni, vagy miként. A magyar vezető réteg 1920-ban a Trianont nem úgy fogta föl, mint egy végleges rendezést, hanem úgy, mint egy átmeneti állapotot. Nem egyszerűen a Székelyföldről van csak szó, amelyet nem lehet áttolni a Tisza mellé, vagy szorványokról, hanem arról, hogy a Trianon határok mellett összefüggő sávban élt 1,7 millió magyar, akiket etnikai alapon elszakítani nem igen lehetett volna Magyarországtól. És ezzel tehát keletkezett egy olyan probléma, ami mai napig terheli Magyarország és a szomszédai közötti viszonyrendszert. Úgy nézett ki, hogy ez sikerül orvosolni. 1938 és 1941 között 4 lépcsőben Magyarország jelentős területeket szerzett vissza, jelentős magyar lakossággal. A területe Magyarországnak majdnem megduplázódik, és a lakosság száma is jelentősen 9 millióról csak nem 15 millióra nő, és ezeknek a többsége magyar volt. Igaz, hogy kerül vissza a nemzetiségi lakosság is, mert vannak területek, ahol keverten laktak, de a döntő többség magyar volt. Ezek a döntések hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország a II. Világháborúban Németország oldalán vett részt, és hát olyan katasztrófákat élt meg, mint 1943. januárjában a Donkanyar, ahol egy komplett magyar hadsereg pusztult el a fegyverzetével együtt, és amelynek a végeredményben végül a Budapest szétlövése volt. Budapest nem adta meg, nem adta föl magát, hanem német, főleg német, kisebb részben magyar csapatok hónapokon át védték az orosz seregekkel szembe, akik végül azonban örömittasan bevonultak a városba, és hát itt maradtak a következő fél évszázadra. És ezért lehet azt mondani, hogy most, ami mostani perspektívánkból 1945 az egy újabb szakasz határ, és ez már az 5. szakasz határa, amiről beszéltünk, mégpedig azért, mert a következő közel fél évszázadra olyan viszonyokat alakított ki Magyarországon, amelyek ellentmondtak az addigi történelmi fejlődésüknek. Tehát a feudális társadalom átalakult polgári társadalommá, voltak törekvések, vagy elgondolások, hogy a polgári társadalmat át kell alakítani közösségi szocialista társadalomba. Ennek azonban a támogatottsága Magyarországon is és más európai országokban is mindvégig korlátozott volt. Ahhoz, hogy ezt a kelet-európai országban megvalósítsák, az a II. Világháborús vereségre és szovjet győzelemre volt szükség, és ott, ahol
a szovjet hadsereg megjelent és ott maradt, ott mindenhol ugyanolyan típusú átalakulás megy végbe, politikai szinten több pártrendszerből egy pártrendszer, gazdasági szinten magántulajdonból közösségi tulajdon, kulturális téren antiklerikalizmus, egyházellenesség és a marxizmus ideológiájának a minden eszközzel történő terjesztése. Úgy indult 1945-ben, hogy nem csak a kommunisták, hanem kisgazdák, Tildy, szociáldemokraták, Szakasics, Erdei Ferenc, Veres Péter, Nemzeti Parasztpárt egy koalíciós kormány lesz, egy köztársasági koalíciós kormány. Az első köztársasági elnökünk az Tildy Zoltán, református lelkész volt, kisgazda politikus. Ez az időszak azonban alig tartott tovább egy-két évnél. 1949-re egy pártrendszer van. 1949-re az ipari üzemeket, az ipari szektort gyakorlatilag teljes mértékben államosítják. Ez egy nagyon új helyzet, mert a korábbi időszakban ugye a saját vagyonom működtetése okozott nekem előnyt vagy hátrányt. Ha jól gazdálkodtam, én lettem gazdagabb. Ha rosszul gazdálkodtam, akkor én veszítettem. De állami viszonyok mellett gyakorlatilag a vezérigazgatóknak, a munkásoknak, egyebeknek a béren sokkal kevésbé függött a teljesítménytől. Ennek következtében nem is volt olyan hatékony. És ezzel ez a rendszer végig küzdött, hogy a magántulajdonra épülő és a magán érdekeltséget figyelembe vevő rendszerhez képest nem tudta azt nyújtani, amit hát vártak volna tőle. Ezért, meg a diktatúra miatt, amit a Rákosi időszakban kiépítettek, és amelyről hosszan nem beszélek, volt 56, amely két hét egy választóvonal. Nem abból a szempontból választóvonal 56, hogy új rendszert hozott volna létre. Továbbra is egy pártrendszer volt Magyarországon. Továbbra is állami tulajdonban voltak a vállalatok. Sőt, 59 és 61 között a vidéken, az agráriumban is felszámolták a magántulajdonot, és TSZ-eket hoztak létre. Tehát gyakorlatilag mindenhol állami és szövetkezeti tulajdon volt, a magántulajdon minimálisra szorult vissza, és egy pártrendszer volt. Úgy, mint a 56 előtt. Miben különbözött mégis? A rendszer működtetésében. 1956 előtt Rákosinak a jelmondata az volt, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Kádárnak a jelmondata pedig az volt, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Ezen túlmenően a Kádár korszak alatt sokkal több energiát fordítottak az embereknek a fogyasztási szokásaikra, érdekeikre, mint a Rákosi korszakban, amikor egy nagyon erőszakos iparosítás és fegyverkezés zajlott. Ezért aztán Kádárnak az emlékezete, meg a Kádárkornak az emléke pozitívabb a magyar közvéleményben, mint a Rákosi korszaké, miközben alapvetően mindkét esetben Szovjetuniónak a, hát hogy mondjam, a szatellit államai voltunk, és mindkét alkalommal ugyanolyan rendszer működött Magyarországon. Ha a gazdaságnak a teljesítményét nézzük, akkor önmagához képest ez egy nagyon jelentős emelkedés, mint látják, majdnem meg négyszereződik, több mint meg háromszorozódik az egyfőre jutó GDP Kádár korszak, illetve az államszocialista időszak alatt. Ha pedig úgy ábrázolom, hogy a korábbi időszakokat is belenézem, 1950 és a rendszerváltás időszaka között mekkorát nőtt az egyfőre jutó nemzeti jövedelem. Tehát azt nem úgy kell elképzelni az államszocializmus időszakát, hogy ott az emberek egyre rosszabbul éltek. Az emberek egyre jobban éltek, csak hogy a dilemma az, és ezt a történész hallgatók tudják, hogy soha nem csak önmagunkhoz kell viszonyítani a teljesítményt. Tehát ha én magasugró vagyok, és 1.30 helyet átugrok 1.50-et vagy 60-at, az egy jelentős előrelépés. De hogyha jön mellém egy nyurga afrikai fiú, aki 2.20-at ugrik át, akkor ugye ahhoz képest az én teljesítményem vagy növekedésem az nagyon szerény. És itt is erről volt szó, hogy az egész világtörténelemben a leggyorsabb fejlődést és a legimpresszívabb fejlődést az egész világ a II. Világháború utáni 3 évtizedben élte át. Keleten és nyugaton egyaránt ekkor volt leggyorsabb a fejlődés, és ha ahhoz mérjük magunkat, hogy az élenjáró országok hogyan fejlődtek ebben az időszakban, akkor azt látjuk, hogy bizony a teljesítményünk szerény. Sőt, lehet mondani, hogy rossz, mert az élenjáró európai országokhoz és az USA-hoz viszonyítva az egyfőre jutó nemzeti jövedelmünk Kádár korszakban állandóan csökken. Úgyhogy tehát összegezve a 45 az egy biztos, hogy egy kitérő a magyar történelembe,
De hogy ez majd 200 év múlva egy olyannak fog-e számítani, mint a tatárjárás, amire azt mondtam, hogy túlértük. Nem egy akkora fordulópont, mint Mohács, vagy a Szent István, vagy a Trianon. Abban nem vagyok biztos. Lehetséges, hogy ez egy hosszú távú megközelítésben, ez a közel fél évszázad el fog törpülni, de a mostani perspektíva, az enyémben legalábbis, a magukéban már lehet, hogy nem, az enyémben, mert hát ebben éltem, ez egy elég meghatározó időszak volt, és valóban az a helyzet, mint amit a grafikon mutat, hogy a viszonyok anyagilag egyre jobbak voltak, kulturálisan, mentálisan egyre liberálisabb, egyre szabadabb volt a Rákosi korszakhoz képest, de soha nem volt olyan hatékony, mint a nyugati gazdaságok, és soha nem volt a kultúra úgy szabad, mint ahogyan ez egy polgári demokráciában megszokott és elvárt, hanem mindig korlátozott, mindig ellenőrzött volt. Voltak célok, ugye a kislakásból nagyobb lakásba jutni, a Trabantot ladára cserélni, a szocialista országból nyugatra utazni, tehát a kis szabadságok körei, ezek nőttek, hogyha az ország nem is volt szabad. Úgyhogy 1989-ben, és ez az utolsó fordulópont, történt az, amit rendszerváltásnak hívunk. Ebben most megint nem tudok belemenni részleteibe, amit szeretnék, nem a magyar munkásosztály, vagy a magyar értelmiség döntötte meg a Szovjetuniót és a Kelet-Európa szocialista rendszereket. Alapvetően a nemzetközi rendszer alakult át, ha másként akarom megfogalmazni, 1945-46 óta zajlott egy fegyverkezési, politikai, ideológiai harc a nyugat és a kelet között. A nyugatot az Egyesült Államok vezette, a keletet a Szovjetunió vezette. Ezt hívjuk hidegháborúnak. Ez a hidegháború a 80-as évek végén a nyugati gazdaság az Egyesült Államoknak a győzelmével ért véget. Miért? Azért, mert hatékonyabb volt, mint a keleti gazdaság. A Szovjetunió próbált versenyt tartani a nyugattal fegyverkezési szinten, és tudott is. Vagy ellopott egy találmányt, vagy ő is kitalálta, de minden esetre akár az atomot, akár a hidrogént, akár mit nézünk, egy idő után a Szovjetunió is előállította azokat a rakétákat, még az űrrakétákat is, mint amit az Egyesült Államok. Csak hogy, és ez a nagy különbség, hogy ami az Egyesült Államokban a nemzeti jövedelem 7-8%-át igényelte a fegyverkezés, az a Szovjetunióban 15-20%-át igényelte úgy, hogy az amerikai nemzeti jövedelem egyfőre számítva, az 3-4-5-szöröse volt az orosznak. Tehát a szovjetnek azzal kellett, és Gorbacsov ezzel nézett szembe a 80-as évek második felére, ha továbbra is lépést akarunk tartani az amerikai gazdasággal, és ha továbbra is az egész világon olyan kötelezettségvállalásaink lesznek, mint eddig voltak, akkor olyan egy belső szociális robbanás lesz. Tehát a hadi kiadásokat mérsékelni kell, ki kell vonni az erőinket Kubából, Dél-Amerikából, Afrikából, és arra kell koncentrálni, hogy belsőleg erősödjünk meg. Ez volt a terv, amely nem sikerült. Mondhatni, hogy van egy szép mondás erről, hogy áporodott volt a levegő a szobában, mármint a Szovjet Birodalom szobájában, és a Gorbacsov kinyitotta az ablakot, hogy friss levegő jöjjön be, csak azzal nem számolt, hogy húzat lesz. És a húzat mindent ki fog vinni az egész berendezést, és hát nem csak Kelet-Európában, hanem Szovjetunióban is a szocialista rendszert felszámolta, sőt magát a Szovjetuniót is felszámolta. És ezzel egy világpolitikailag totálisan új helyzet teremtődött. És ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy ezzel a lehetőséggel Magyarország éljen, mint ahogy a többi Kelet-Európa ország számára is ezt teremtette meg, és valamennyi élt vele. Mindenhol 1989-90-91-ben Bulgáriától Lengyelországig, balti államokig, mindenhol az egypártrendszer több pártrendszer váltja föl, és a halászlét próbálják visszaalakítani hallá, ahogy egy lengyel közgazdász mondta, vagyis az állami tulajdonból magántulajdon csinálni. Ez nem volt és nem problémamentes, de nagyjából egészében megy vagy ment, és hát csak remélni lehet, hogy ez egy nagyobb hatékonyságot fog biztosítani, mint amit a szocialista gazdaság. De, és ez most már részben történt csak, részben inkább prognózis, futurológia, kérdés számomra, hogy ezek a változások képessé teszik-e a Magyarországot és Kelet-Európát arra, hogy saját árnyékát átugorva a történelemben először nyugat-európai szintet érjen el. Eddig erre nem volt képes. Lehet, hogy az Európai Uniós integráció ezt el fogja hozni,
egy idő múlva, amit nem tudok, de eddig az elmúlt 30 évben nem sikerült jobban megközelíteni, vagy érdemben utolérni Nyugatot, mint ahogyan korábban. Nagy fejlődés van, ennyi autópálya Magyarországon, vezetékes telefonoknak, mobiltelefonoknak az elterjedése, internet, ugyanazok a tendenciák, mint a világban, de ha megint összehasonlítom magunkat a világ fejlett országaival, akkor azt látom, hogy érdemben a történelmi hátrányunkat nem sikerült ledolgozni. Ma is jobbak vagyunk Bulgáriánál, meg Romániánál, de rosszabbak vagyunk Ausztriánál és a nyugat-európai országoknál. És ez az, amit a magyar állampolgárok nem mindig vesznek észre, hogy ez rendkívül fontos, hogy mit viszonyítok mihez. És a helyes álláspont az az, hogyha önmagamhoz is viszonyítom, hogy hol voltam ezelőtt 10 éve, hol vagyok most, és viszonyítom a lemaradókhoz és az előttem járókhoz is magamat. És ezekből a paraméterekből tudom mindig meghatározni azt, hogy hol tartok most. Ha csak egy adatot veszek ki, akkor az nem elegendő. Ha mindig az Egyesült Államokhoz viszonyítom magam, akkor nem, akkor egy helyben topogunk. Ha Albániához viszonyítom magam, hát akkor mi vagyunk Hawaii, akkor élenjárók vagyunk, ugye? Tehát ezeket minden együtt kell látni. A rendszerváltás nem egy diadalmenet volt. Tehát amíg ott az állami vállalatokat magánosították, amíg a leépülő TSZ-ek helyében létrehoztak egy új mezőgazdasági struktúrát, az nagyon komoly szenvedéssel és nehézségekkel járt. Szóval nem úgy volt, hogy a rendszer megbukott a kommunizmus, és egyből mindenki boldog lett. Nézzék meg, hogy milyen csökkenés van GDP-ben, főleg a nyugdíjak esetében, az 1990 évek közepéig, és onnantól kezdődően megy fölfele minden, és 2008-ban mutatja a ipari termelés a válságot, a 2008-as válságot, amire már emlékezhetnek talán. És ez ugyanígy volt a Horthy korban, vagy a korábban. Amióta exakt adataink vannak, nagyjából egy bizonyos sávon belül mozog az ország. És ezt a sávnak az alsó és a felső határát olyan dolgok jelölik ki, amit nem tudunk változtatni. Nem tudunk változtatni azon, hogy nincs tengerpartunk. Hát az nem, a hajózás miatt is fontos, meg a hal ingyen van. Horvátország nemzeti jövedelmének több mint egyharmada a turizmusban van. Tehát nekünk ilyen nincs. Nincs kőolaj. De ha itt lenne egy kőolaj tartalék az ország alatt, egészen másként néznénk a világba. Nincs. És semmiféle olyan nyersanyagunk nincs, amivel, hogy így mondjam, előnyre tudnánk szerteni, mint ahogy az arab országoknak van, vagy Oroszországnak, ugye a kőolaj is. Ha Oroszországnak nem lenne kőolaj és gáz tartaléka, hát a világ egyik legszegényebb országa lenne, és már rég szétesett volna. Tehát az abból tartja fönn magát, sok szempontból. De nekünk ilyen nincs, nem tudjuk átugrani. Vagy nincsenek olyan erdőink, mint Finnországnak, amelyre egy nagy papíripar épült, és épül még ma is. Ezünk sincs. Gabonánk van, de hát az nem túl sok. És igazából semmi olyan nyersanyagunk nincs, ami lendíthetne rajtunk nagyon. Egy dolgot lehet csinálni, a szürke állományt, vagyis a kulturálódási szintet komolyan fejleszteni. Ez viszont nem hoz azonnali sikert, csak hosszú távú sikert hoz. 10, 20, 30, 40, 50 év múlva mutatkozik meg az, ha ma sokat fektetek a kultúrába és az oktatásba. Megmutatkozik, csak ki kell várni. Nem annál mutatkozik meg, aki befektet, hanem majd az utódjánál. Emiatt ezt nagyon óvatosan nyúlnak ehhez a politikusaink. De a saját árnyékunkat akkor sem fogjuk tudni átugrani. Tehát itt... Ezt ne úgy vegyék, hogy pesszimista vagyok, hanem úgy vegyék, hogy realista vagyok. És ezeken a kereteken belül lehetséges jobban és rosszabbul működni ezeken a kereteken belül. Ez kétségtelen. És hát arra kell törekedni, hogy minél jobban működjünk. Van egy olyan mutató is, ez a London Economist-nak a rangsora, ami nem csak a GDP-t, vagyis a megtermelt, egyfőrejtő megtermelt értéket veszi figyelembe, hanem figyelembe veszi HDI, Human Development Index, az egészségügyi viszonyokat és az oktatási viszonyokat is. És az alapján ugye 36-ak vagyunk a sorban. És ahogy mondtam, ha valamivel lehet javítani a pozíciónkat, akkor az én véleményem szerint az az oktatás. Elég gyakran jártam Finnországba, és foglalkoztam is egy időben finn és magyar összehasonlítással. Finnországban vásárolóerőn számítva az egy főre jutó oktatási kiadás
az négyszerese a magyarnak, hogyha nem vásárlőn számítom, akkor nyolcszorosa. És abban, hogy a Finnország ilyen jól teljesített az elmúlt 100-120 évben, ebben az oktatásba való investálásnak és az odafigyelésnek ebben jelentős szerepe van. Finnországban mondjuk 50 év alatt mindenki tud angolul. Azon a szinten, ami neki kell. Nem Wittgensteint tud magyarázni angolul, de bármit kérdez, hogy merre kell menni, adjon egy menetjegyet, vagy mennyibe kerül a sör, ezt angolul az egész országban meg lehet érteni. Magyarországon is javul a helyzet, de azért nem teljesen így van még, azt hiszem. És az angol az csak egy példa, mert mondhatnám a számítógéphez való hozzáférést, a számítógéppel való bánást, és biztos van még egy-két olyan dolog, ami a jövő szempontjából alapvető, és amelybe a befektetés, mostani befektetéseink majd évtizedek múlva hozzák meg az eredményt, ha meghozzák.

0: Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban dr. Romsics Ignác Széchenyi Díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Fordulópontok a magyar történelemben címmel tartott előadásának második részét sugároztuk. Az előadás 2022-ben hangzott el Egerben. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten, a holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15.30-tól, a menet 16.30-tól indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagyszínpadhoz a Karl Lutz rakparton. A nagyszínpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A rendezvénnyel a szervező az Életmenete Alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétben létükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élet tiszteletéért. Gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Először tartottak 12 év után állománygyűlést a külügyminisztériumban csütörtökön, közölte a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, a külügyminisztérium önálló, világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. Visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz, jelezte. Köszönöm a magyar diplomácia minden munkatársának az eddigi szolgálatát és az előttünk álló feladatokhoz szükséges elkötelezettséget, fogalmazott Orbán Anita. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátás végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mai életbe lépő és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház 2 fekvőbetegeket ellátó osztályán, a bentfekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. A látogatási tilalom időszakában az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek az igazgatói ügyelet kukac@bazmkorház.hu e-mail címen, közölte a kórház. Felhívták a figyelmet, hogy a tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel és készfertőtlenítéssel történik. Május 16-án és 17-én rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum a 29. múzeumok majálisát, amelyen szerte az országból 104 intézmény vesz részt, az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel és szakmai beszélgetésekkel várják. Az eseményen nem csak a 104 a múzeumkertbe kitelepülő múzeummal és kiállítóhelyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, de interaktív bemutatók, tárlatvezetések, beszélgetések és közösségi élmények is várják az érdeklődőket. emelte ki a Magyar Nemzeti Múzeum a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Végül az időjárásról: egy-egy záporra, este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
2: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
6: Hangolódjunk együtt!
7: Kedves hallgatóink! A következő percekben a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatják.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola rádiósainak nevében. Műsorunkban beszámolunk az elmúlt hónapok eseményeiről, ezt követően pedig Simon Róbert tanárúrral beszélgetünk a mesterséges intelligencia tanulásban betöltött szerepéről. Tartalmas időtöltést kívánunk! Elsőként rövid híreinkben beszámolunk az elmúlt hónapok történéseiről. Honvéd kadétjeink megemlékezése a 48-as forradalom hőseinek sírjainál. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt tisztelegve, kadétjeink végezték a takarítási munkálatokat a mezőkövesdi temető hadisírjainál. A fiatalok gondosan rendbe tették a sírhelyeket. Eltávolították az elszáradt leveleket, megtisztították a sírhelyeket, és méltó környezetet teremtettek az emlékezéshez. A közös munka nem csak fizikai tevékenység volt, hanem egyben tisztelgés is a múlt hősei előtt, akik életüket áldozták a hazáért. A takarítást követően a kadétok koszorút helyeztek el a síroknál. A megemlékezés főhajtással zárult, amely során a diákok kifejezték hálájukat és tiszteletüket az elesett mezőkövesdi katonák iránt.
9: Szakmai látogatás a mezőkövesdi Balneó szállodában. 2026. március 6-án a 9. E-osztály pincér vendégtéri szakember szakmacsoport diákjai szakmai látogatáson vettek részt a mezőkövesdi Balneó szállodában. Izgatottan várták, hogy közvetlen közelből tekintessék meg a szállodai munkaterületeket, recepció, étterem, emeleti és wellness részleg munkáit. Lebilincselte őket a recepciós munka mozgalmassága, a szállodai szobák belső kialakítása, az éttermi szolgáltatások sokszínűsége. A látogatás során a diákok számos új ismerettel gazdagodtak, és betekintést nyerhettek a vendéglátás és szállodaipar mindennapi működésébe. A szakmai program hozzájárult ahhoz, hogy még tudatosabban készüljenek választott hivatásukra, és megerősítette bennük az elköteleződést a szakma iránt. Az élményekkel teli nap végén motiváltan és inspiráltan tértek vissza, tele új célokkal és új tervekkel a jövőre nézve.
8: Fotópályázat, a tavaszi természet varázsa. A Diák Önkormányzat fotópályázatot hirdetett márciusban a tavaszi természet varázsa címmel, amelynek célja a diákok kreativitásának és természet iránti érzékenységének fejlesztése volt. A pályázatra olyan fotókat vagy fotósorozatokat vártunk, amelyek a megújuló természet szépségét, a teremtett világ harmóniáját és a tavaszhoz kapcsolódó életörömöt mutatják be. A résztvevők nagy lelkesedéssel ragadtak fényképezőképet. Készültek képek a virágzó növényekről, ébredező állatokról, különleges természeti jelenségekről, valamint apró részletekről is, amelyek a teremtés varázsát idézik meg. A beérkezett pályamunkák sokszínűek és kreatívak voltak. Jól tükrözték a diákok egyéni látásmódját és művészi kifejezésmódját. A zsűri nehéz feladat előtt állt, hiszen számos igényes és hangulatos alkotás közül kellett kiválasztania a legkiemelkedőbbeket. Köszönjük minden résztvevő munkáját és lelkesedését!
10: Teremtésvédelmi nap iskolánkban. Az Egri Főegyházmegye idei tanévre meghirdetett mottója: legyetek a remény zarándokai. Különösen aktuális üzenetet hordoz a mai világban. Intézményünkben ennek jegyében rendeztük meg a Teremtésvédelmi napot. A program célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet környezetünk megóvásának fontosságára. A diákok már a nap elején nagy lelkesedéssel gyülekeztek az udvaron. Tanáraik irányításával különböző csoportokba szerveződtek. Egyesek faleveleket gerebjéztek össze az iskola udvarán, mások a díszkertben dolgoztak és virágokat ültettek. Gondosan rendezték a növényeket, a közös munka során mindenki megtapasztalhatta az együttműködés örömét. A diákok nem csak dolgoztak, hanem közben beszélgettek is a természetvédelem fontosságáról. Felismerték, hogy a föld megóvása közös felelősségünk. Ellátogattunk a Szent László templomba is. A tanulók ott is aktívan kivették részüket a munkából. Kitakarították a templom belső terét tisztelettel és odafigyeléssel. Az udvart is rendbe tették, összegyűjtötték a lehullott leveleket és egyéb hulladékokat. A diákok példamutató hozzáállása reményt ad arra, hogy van jövőnk. Apró tetteinkkel is sokat tehetünk a világ megóvásáért.
9: Diáktársaink gondolatai a szabadságról, avagy szónokverseny március 15-e tiszteletére. Nagy nemzeti ünnepünk alkalmából idén iskolánkban rendeztük meg azt a hagyományos szónokversenyt, amelyet Mezőkövesd város önkormányzata hirdetett meg, mit jelent számomra ma, március 15-e témában. A rendezvény célja az volt, hogy a diákok saját gondolataikon keresztül fogalmazzák meg, és adják elő, mit jelent számukra ma a szabadság és a nemzeti összetartozás. Összesen 12 tanuló vállalkozott arra, hogy 10-15 perces beszédben ossza meg gondolatait a közönséggel és a zsűrivel. A versenynek iskolán kápolnája adott méltó helyszínt. A zsűri tagjai között helyet foglalt Kubik Zsolt káplánatya, Hüvelyes László igazgatóhelyettes úr, Szabóné Varga Ágnes és dr. Bágyi Tamás hitoktatók mellett dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd város polgármestere is, aki külön örömét fejezte ki, hogy a fiatalok ilyen elkötelezetten ápolják a nemzeti hagyományokat. A zsűri a szónoklatok értékelésekor elsősorban az egyéni gondolatok hitelességét, eredetiségét, valamint a meggyőző előadásmódot vette figyelembe. A verseny során sok megható és elgondolkodtató beszéd hangzott el, hiszen a diákok saját érzéseiken és gondolataikon keresztül kapcsolták össze a történelmi múlt eseményeit a jelen kihívásaival. A program így nem csak verseny volt, hanem méltó megemlékezés is a magyar történelem egyik legfontosabb eseményéről, a fiatalok szemszögéből. A színvonalas előadások közül végül a zsűri Kopihár Boton Mátyás beszédét találta a legkiemelkedőbbnek.
11: Tavaszi alkotóműhely. Húsvéti készülődés együtt. Igazi tavaszi pezsgés töltötte meg az iskolai könyvtárat a húsvéti kézműves napok alkalmával. A résztvevő diákok örömmel vetették bele magukat az alkotásba, és sorra készültek a szebbnél szebb ünnepi díszek. A különféle alapanyagok és eszközök sokféle lehetőséget kínáltak a kreativitás kibontakoztatására. Rendelkezésre álltak különféle sablonok, de a legtöbb tanuló saját ötletei alapján dolgozott, így igazán egyedi munkák születtek. A foglalkozások során nem csak az alkotás öröme volt jelen, hanem a közös élmény is meghatározó szerepet kapott. A diákok jókedvűen beszélgettek, inspirálták egymást, és szívesen segítettek társaiknak. A kész alkotások méltó díszei lehetnek az otthonoknak, és sok esetben személyes ajándékként is szolgálnak majd. A húsvéti készülődés így nem csak kreatív, hanem igazán szívhez szóló program is lett.
12: Istenes versek szavaló versenye iskolánkban. 2026. március 30-án 31 diák részvételével megrendeztük a sok éves múltra visszatekintő iskolai szavaló versenyünket. A diákok már hetekkel korábban elkezdték a versek válogatását, a megmérettetésre való felkészülést, amelyben a magyar tanárok segítették őket. 10 szakközépiskolás és 21 technikumi, gimnáziumi tanuló vett részt a színvonalas versenyen. A 9-12. Évfolyam között valamennyi évfolyam képviseltette magát. A szavaló verseny mottója: legyetek a remény zarándokai. Csodálatos gondolatokat tolmácsoltak a tanulóink, de olyan diákunk is volt, aki saját versét adta elő. A szavalatokat 5 fő zsűri értékelte, melynek elnöke Kubik Zsolt atya iskola lelkész volt. A jó hangulatú iskolai programot eredményhirdetés zárta. Kedves hallgatóink, most kérem hallgassák meg Bartók Marcell 9. A-osztályos tanulót, aki a versenyen második helyezést ért el. Marcell Szuhánszki Aranka Könyörgés című versét szavalja el önöknek.
13: Szuhánszki Aranka, Könyörgés. Néha úgy érzem, hitem elveszítem. Életfeladatom hogyan teljesítsem? Érdektelenség, emésztő kételyek. Uram, segíts! Könyörgésre letérdelek. Segíts nekem, kérlek! Hitem el ne hagyjon. Gondviselésed, mint eddig, reménységet adjon. Ne hagyd, hogy elvesszen szívemből a jóság, s lelkem megkötözze a bénító rabság. Segíts, hogy megértsem, a nehéz történések mit tanítanak, míg életemben fájó kétségek. Ha rossz dolgok érnek, mindig azt gondolom, elkövetett dolgaimért büntetésként kapom. Ha kapnék egy jelet, hogy nincs semmi baj velem, biztonságban érezném esendő életem. ha nem keserítenek állandó kételyek. Szívemben s lelkemben többé már nem félek. Elfogadom mindazt, mit el kell viselnem. Életemben, ha nehéz terheket kell cipelnem. De szeretném megérteni, a sors miért ilyen? Van kivel jóságos, másokkal kíméletlen. Segíts, hogy képes legyek magamban bízni, hogy jobb lesz a világ, abban újra hinni. Félelmeimet bizalomra cserélni, élni a mának, és szép jövőt remélni.
9: Szép íróverseny. Iskolánk Humán munkaközössége szép íróversenyt hirdetett SNI-s és BTM-es tanulóink számára. A verseny célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás és a sajátos nevelési igényű tanulók pozitív megerősítése volt. Ebben a tanévben 29 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. A Legyetek a remény zarándokai mottónkhoz kapcsolódóan egy verset kellett minél pontosabban lemásolniuk, melyre 45 perc állt a rendelkezésükre. Az írások értékelésének szempontjai közé tartozott a szöveg összképe, elhelyezése, a szövegsorok harmóniája, a tévesztés, hiány és a betűk egyenletessége. A versenyző diákok tanszerekből és édességekből álló ajándékcsomagban részesültek. Köszönjük iskolánknak az anyagi támogatást!
8: Részvétel a Városi Keresztúton. Mezőkövest hívő közössége idén is méltó módon készült a feltámadás ünnepére. Április 12-én szombaton délután tartották meg a hagyományos Városi Keresztutat, amely nem csak a vallási elmélyülésről, hanem a helyi közösségek összefogásáról is tanúbizonyságot tett. A menet 15 órakor indult a Szent László templomtól. A résztvevők imádságos áhítattal vágtak neki a stációknak, felidézve Jézus szenvedés történetének állomásait. Az útvonal a város szívén keresztül vezetett, egészen a Jézus szíve templomig, ahol a keresztút ünnepélyes befejezést nyert. Iskolánk dolgozói idén is aktívan képviseltették magukat a bűnbánati menetben. Tanáraink két stáció közötti szakaszon vállalták a keresztvitelét, ezzel is kifejezve elkötelezettségüket a keresztény értékek és a helyi hitélet iránt.
10: Tanulói lelki nap. Az idei húsvéti lelki nap programja között elsőként Zakeus bibliai történetét ismertük meg. Majd kérdések segítségével dolgoztuk fel azt. Prezentációt tekintettük meg, és feladatlapot töltöttünk ki. Ezután egy podcastot hallgattunk meg, amely a mindennapi életre alkalmazható gondolatokat közvetített dr. Kocsis Krisztián előadásában. A nap következő részében az Iskola Rádión keresztül meghallgattuk, és végig elmélkedtük a keresztutat, majd ehhez kapcsolódó feladatokat oldottunk meg. A lelki nap utolsó programjaként a Szent László templomban egy Szent Erzsébetről szóló darabot néztünk meg, majd ünnepélyes szentmisével ért véget a program.
11: Fémből születő művészet. A Széchenyi Katolikus Technikum gépész képzésében tanuló diákok szakmai óra keretében látogatást tettek Bíró József a Fém újra életre kell fém szobrászati kiállításán. A program célja az volt, hogy a tanulók új szemszögből ismerjék meg a fémek felhasználási lehetőségeit, különös tekintettel az újrahasznosításra. A tárlaton bemutatott alkotások leselejtezett gépalkatrészekből, ipari hulladékból és különféle fém maradványokból készültek, amelyek így új értelmet és esztétikai szerepet kaptak. A gépész diákok számára különösen izgalmas volt felismerni az egyes művekben a mindennapi gyakorlatban is használt alkatrészeket, például fogaskerekeket, láncelemeket, csavarokat és alátéteket. Szakmai szemmel figyelték meg az illesztések pontosságát, a hegesztési varratok minőségét és az anyagmegmunkálás precizitását. A látogatás során rácsodálkozhattak arra, hogy a műszaki tudás és a kreatív gondolkodás milyen harmonikusan egészítheti ki egymást. A kiállítás jó példát mutatott arra, miként lehet a hulladéknak tekintett anyagokat értékteremtő módon újrahasznosítani. A diákok számára ez a tapasztalat megerősítette a fenntartató szemlélet fontosságát, amely a gépészet területén is egyre hangsúlyosabb. Inspiráló volt számukra látni, hogyan válhat egy elhasználódott alkatrész művészi alkotás részévé. A szakmai órai nem csak tanulmányi program, hanem motiváló élmény is volt, amely tágította a diákok látókörét. A résztvevők értékes tapasztalatokkal és új ötletekkel gazdagodva tértek vissza az iskolába, és új szemlélettel folytathatják tanulmányaikat.

Kedves hallgatóink! Iskolánkban márciustól egy új, izgalmas terület került be az oktatásba, a mesterséges intelligencia. Sokan hallottak már róla, de kevesebben tudják pontosan, mit is jelent ez a gyakorlatban, és hogyan jelenik meg az iskolai életben. Iskolánkban Simon Róbert tanár úr közel

0: Kicsit precízebben fogalmazva, a mesterséges intelligencia a számítástudomány egyik ága, amely olyan algoritmusok és modellek fejlesztésével foglalkozik, amelyek adatok alapján adaptív módon viselkednek, nem csak előre rögzített utasításokat hajtanak végre, mint egy program. Mit is jelent ez? Attól függően, hogy mennyire részletesen teszem föl a kérdést, például a ChatGPT-nek, ahhoz mérten fog precízen, részletesen válaszolni. Ezt idegen szóval úgy hívják, hogy promptolás, azaz a bemenettől függ a kimenet.
1: Miért tartja fontosnak, hogy iskolánkban is bevezetésre került a mesterséges intelligencia oktatása?
0: Igen, fontosnak tartom azért, mert ahogy minden egyéb dolog, ez is használható rossz dolgokra. Például más lejáratására. Éppen a héten volt szó az MI és az etika kapcsolatáról itt az egyik órán, illetve, hogy vigyázzon mindenki, mert bármit tesz az online térben, annak digitális lábnyoma marad. Esetleg büntetőjogi ügy is lehet egy-egy rosszul sikerült, rosszindulatú komment leírásából, ha például az illető feljelent rágalmazásért. Meg is kérdeztem ez ügyben az MI-t, hogy volt-e már példa erre Magyarországon, és azt írta, hogy volt 2023-ban. Természetesen fontos azért is, hogy a tanulók megismerjék az előnyeit és lehetőségeit.
1: Milyen területeken lehet hasznos a mesterséges intelligencia?
0: Rengeteg területen. De hol is kezdődött az egész? Egészen az 1950-es évekig visszamehetünk, amikor is Alan Turing angol matematikus a következő kérdést vetette föl. Képes lesz-e valaha a gép úgy gondolkodni, mint az ember? Ennek vizsgálatára dolgozta ki az úgynevezett Turing-tesztet, amely szerint, ha a beszélgetés során nem tudjuk eldönteni biztosan, hogy akivel beszélünk vagy írunk, az gép vagy ember, akkor a gép már elég okosnak tekinthető. 1997-ben pedig az akkori legfejlettebb sakk MI, a Deep Blue, legyőzte a sakkvilágbajnokot, Garry Kasparovot. Ma pedig a Stockfish nevű MI-t ember nem tudja legyőzni. Én úgy gondolom, hogy számunkra a hétköznapokban az első az információszerzés. Például, ha rántottát szeretnék készíteni magamnak, akkor, ahogy már volt róla szó, leírom a gépnek pontosan, hogy hogyan szeretném, és azt pedig visszaválaszol, és nem kell szakácskönyv, nem kell böngészni, csak kérdezni.
1: Az MI helyettünk gondolkodik, vagy segít nekünk?
0: Az MI nem tud gondolkodni, azt az embereknek kéne, és itt fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy itt is követni kell az arany középutat. Ugyanis, ha kizárólag az MI-ra támaszkodik valaki, akkor, ha tudott is korábban gondolkodni, csökken ez a képessége. Ismerek több ilyen embert is. Egy rövid szituációt szeretnék elmesélni, amelyben pont ezen a héten kerültem Egerben. A dobótéren jártam, és a buszhoz siettem. A busz indulásáig az autóbusz állomásról 2 perc volt hátra, és gyorsan kellett döntenem, mérlegelnem, hogy melyik megálló felé induljak, hogy elérjem a buszt. Hiába kérdeztem volna meg bármelyik MI-t, még ha ki is számolta volna, melyik a rövidebb út, azt nem tudhatta, hogy az egyik megállóhoz nem ismerem pontosan az utat. Ezért döntöttem a másik mellett, és végül elértem a buszt. Itt néhány szót ejtenék még az MI fő jellemzőiről. Egy rendszert akkor tekintünk mesterséges intelligenciának, ha az alábbiak közül több képességgel rendelkezik, és itt felsorolnék egy párat. Például tanulás, azaz tapasztalatból javítja a teljesítményét, adatbázisát, mintafelismerés, képeket, hangokat, szövegeket értelmez. Döntéshozatal, több lehetőség közül választ valamilyen cél alapján. Nyelvet dolgoz föl, problémát tud megoldani, komplex helyzeteket elemezni. Ha precízen, pontosan tesszük fel a kérdést, akkor az MI nagyon sokat segíthet nekünk, és itt eszembe is jut egy 20 éves film, amelyet 2004-ben láthattak a nézők a mozikban Will Smith főszereplésével, a címe Én a robot. A következő hangzott el benne. Sajnálom, a válaszok készen vannak, csak jól kell kérdeznie.

0: És úgy tűnik, hogy elértünk abba a korba, amikor csak jól kell tudnunk kérdezni, és a válasz pillanatokon belül ott van előttünk.
1: Mi volt az eddigi legmeglepőbb vagy legérdekesebb dolog, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban tapasztalt?
0: Nos, igazából volt már olyan, amikor kérdeztem tőle valamit, és elkezdett képet generálni. Mikor észrevettem, hogy mit csinál, megállítottam. És írtam a chat ablakba, hogy nem képet kértem. Erre megint neki fogott képet generálni, majd újra leállítottam, és a következő kérdésem az volt, hogy mi bajod? Erre elkezdett ismét képet generálni, amikor is nevettem egy jót, és feladtam a próbálkozást.
1: Ha egy tanácsot adhatna a diákoknak, hogyan használják és hogyan ne az AI-t?
0: Hát én azt tanácsolnám a diákoknak, hogy tanulják meg, használják mértékkel, de ne adják föl a gondolkodásukat, a kritikus hozzáállásukat a dolgokhoz, használják etikusan, használják tudásuk gyarapítására, és ne fölösleges, haszontalan tartalmak gyártására.
1: Tisztelt tanár úr! Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és megosztotta velünk értékes gondolatait. További munkájához nagyon sok sikert kívánunk.
0: Köszönöm szépen, én is a felkérést nektek. További sikeres műsorokat és kiváló interjúalanyokat kívánok a jövőben, a kedves hallgatóknak pedig további tartalmas időtöltést.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket, melyen végig kísérték mai műsorunkat. Bízunk benne, hogy ismét képet kaptak az iskolánkban zajló életről és a diák életet színesítő programjainkról. Legközelebb is számítunk érdeklődésükre. További kellemes rádiózást kívánunk. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
3: Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. május 19-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az oltári szentségről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a Miskolci stúdióból a diósgyőri egyházközség rádiós csoportjával. A mai hangos hittanóránknak a témája az eukarisztia, az oltári szentség lenne. Nagyon sok plébánián ebben az időszakban járulnak a gyermekek, vagy akár felnőttek első szentáldozáshoz, és a május mindig ilyen szempontból is egy nagyon szép hónap, talán mindannyian visszagondolhatunk egy kicsit a saját első áldozásunkra is, akár tavasszal volt, akár később, és egy kicsit látva ezeket a tiszta lelkű első áldozó gyermekeket, újra értékelhetjük, hogy vajon a mi kapcsolatunk milyen az oltári szentséggel, az eukarisztiával. Most volt az eukarisztikus kongresszus, még talán itt cseng a fülünkben a himnusza, az imádság, amit a templomokban mondtunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak egy ilyen letudott esemény legyen ez, hogy na megvolt és akkor elfelejtettük, hanem hagyjon bennünk valamilyen fajta nyomot is. Ezért ma egy kicsit az eukarisztiáról, az oltári szentségről fogunk beszélgetni. A műsor elején szeretnék felolvasni egy néhány idézetet, vagy rövid pontot a katolikus egyház katekizmusából, hogy mit tanít az egyház az eukarisztiáról, hiszen mégiscsak egy ilyen hangos hittanóra, lássuk az egyház tanítását. Következőképpen beszél az eukarisztia szentségéről a katekizmus. A Szent Eukarisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára, és a bérmálás által mélyebben hasonlóvá vált a Krisztushoz, az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülnek az Úr áldozatában. Az eukarisztia az egyházi élet forrása és csúcsa. Az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és apostoli tevékenység, a Szent Eukarisztiához tartozik és rá irányul. Az oltári szentségben ugyanis benne van az egyház minden lelki java, tudnélik maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk. Röviden tehát az eukarisztia, hitünk összefoglalása és összegzése, így tudjuk ezt egy mondatban megfogalmazni, tanításunk egyöntetű az eukarisztiáról, és az eukarisztia megerősíti a tanításunkat. Egy teológiai idézet volt ez természetesen, amit most megpróbálunk egy kicsit kibontani. Mit jelent az, hogy befejezi az eukarisztia a keresztény beavatást?
3: Az első áldozásra gondolok, amikor először vesszük magunkhoz Krisztus testét és vérét, tehát én erre gondoltam.
2: Így van nagyjából, tehát így van a sorrend, ugye gyermekkorban, hogyha valaki a megszokott módon részesül a szentségekben, hogy ugye fiatalként, gyermekként a három beavató szentségben részesülünk, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy négyben, de itt a három beavató szentség, ugye a kettő együtt szokott lenni. Ugye van a keresztség, az oltári szentség és a bérmálás, ezek a beavató szentségek, ami talán érdekesség az, hogyha például valaki felnőttként tér meg, és nincs megkeresztelve, nem volt első áldozó bérmálkozó, a három beavató szentséget általában húsvét éjszaka egyszerre szokták kiszolgáltatni, vagy valamilyen más ünnep alkalmával, tehát amikor megkeresztelik, ugyanabban a szentmisében lesz első áldozó és bérmálkozó is, de ha valaki sorrendben veszi fel a szentségeket, ugye az első a keresztség, majd az eukarisztia és a bérmálás, ez a három beavató szentség, de az eukarisztia az, ami ezt teljessé teszi, hiszen a cél minden szentségnek a célja és a tanítása az, hogy elvezessen bennünket az oltárhoz, Krisztus asztalához. Van egy nagyon érdekes ilyen történelmi emlék ugye erről, tehát régen az ősegyházban a hitjelölteket, akik még nem voltak beavatva a szentségek által, csak készültek, vagyis katekumenek voltak, hittanulók, őket például a szentmisének a felénél, amikor véget ért az igeliturgia, szépen hazaküldték. Ma is vannak olyan közösségek, mint például a neokatekumenális közösség, akiknél például, akik nincsenek még megkeresztelve, hanem hitjelöltek, ők az eukarisztia liturgiájára, a szentmisének nem maradhatnak ott, hanem őket szépen kiküldik erről a részről. És ilyen például a görög katolikusoknál az a rész, amikor ugye azt énekli a görög katolikus pap vagy a diakónus a szertartásban, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Ez egy ilyen érdekes jelenete a görög katolikus liturgiának, általában mindenkinek megakad a füle ezen a felszólításon, vagy ének részen, ugye ezen a kis liturgia részen, hogy mit jelent ez, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Hát ez azt jelenti, hogy ezután mondják a hitvallást, és akik nincsenek megkeresztelve és nem voltak elsárzók, azok eddig maradhattak a szentmisén, és erről a részéről szépen már hazamentek. Meghallgatták az olvasmányokat, énekelték a zsoltárt, meghallgatták a prédikációt, de az áldozati részben már nem vehettek részt, csak a megkeresztelkedésük és az első áldozásuk után. Ez így volt az ősegyházban, ez teljesen természetes volt. Ezzel növelték egy kicsit a hittanulóknak a vágyát, hogy vajon mi történik azon a részen, amin mi nem vehetünk még részt. És ez egy óriási ünnep volt, amikor ők is ebbe a titokba beléphettek, hogy az első áldozások alkalmával feltárult előttük az oltári szentségnek a titka, a misztériuma, és ők is részesülhettek benne. Tehát ezért nevezi így a katekizmus, hogy az eukarisztia befejezi a beavatást, mert hogy elérte a célját a keresztelés, a szentgyónás, a bérmálás, elérte a célját, hogy megérkezett az illető az asztalhoz. Ezért nagyon-nagyon fontos. Aztán utána azt mondja, hogy az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülünk az Úr áldozatában. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a mi katolikus hitünk szerint a szentmise az asztalközösség. Tehát az első szentmise az nagy csütörtökön az asztalnál történt, vagyis a szentmise csúcsa az étkezés, az a szakrális vagy szent étkezés, amelyre nem földi értelemben kaptunk meghívást, hanem az Úr Jézustól személyesen, aki azt mondja, hogy aki nem eszi az emberfia testét és nem iszza az ő vérét, abban nem lesz élet, ezért meghív bennünket az élet forrásához. És utána a következő pont azt is mondja, ugye, hogy az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Na és akkor itt megállunk a katekizmusnak a tanításával, és akkor lássuk a gyakorlatot, mert mindig nagyon szép az elmélet. A kérdés az, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ti hogyan élitek meg most, és hogyan éltétek meg korábban ezt a tapasztalatot? Mit jelentett neked például, Kriszta, az, hogy gyermekkorban elsajátozhattál, és hogy akkor mit értettél meg ebből például? Vagy mi volt az, ami segített téged abban, hogy ezt jobban elmélyítsd? És te hogyan tanultad az eukarisztiát, vagy mit tanultál meg elsőként, mi volt az első tapasztalatod a szent áldozásról? Kezdjük Krisztával akkor a gyermekkortól.
4: A hittanórákon ugye nagyon jó felkészítést kaptunk szerintem. Tehát mindent megtanítottak nekünk, ami szükséges, és nagyon lelkiismeretes atyákkal voltunk. Én abban a korban szerintem nem voltam elég érett arra, hogy első áldozó legyek, úgy gondolom. Tehát mindent szépen megtanultam, meg otthon is ugye együtt imádkoztunk minden este a családdal. Ennek ellenére nem éreztem magam érettnek. Nekem ami megmaradt, az a gyónás volt, és abból is a súlyos bűnök, valamint a szentségtörés. Most nem azon nevetek, hogy súlyos bűn és szentségtörés, hanem hogy sajnos ez maradt meg. Tehát egy kicsit ilyen...
2: Na, a jó kis porosz módszer.
4: Igen. Tehát, hogy ezek maradtak meg, és arra emlékszem, hogy minden egyes, tehát én az komolyan vettem a gyónást, hogy hetente, sőt azért volt olyan, hogy ki kellett zavarni a gyóntatószékben, naponta mentem gyónni. És akkor ugye ezt is később magyarázták el, hogy azért ez nem egészen így van. És az oltári szentségre nagyon kevés figyelmem jutott így, mert ugye mindig az volt bennem, hogy vajon mehetek-e áldozni, vajon milyen bűneim vannak, stb. És csak elvonták a figyelmemet a lényegről.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt látom én is a templomban, hogy valaki jött húsvétra meggyónt, húsvét vasárnap áldozott, és utána többet nem jön egész évben, mert annyira el van foglalva ez, hogy hát már biztos, hogy eltelt egy hét, ő már még egyszer nem jön elgyónni, de lehet, hogy nincs is súlyos bűne, de egyszerűen úgy gondolja, hogy egyszer meggyónt, megáldozott, és akkor többször már nem kell neki, csak majd jövő húsvétre. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy biztos, hogy nagyon sok emberben ott van ez a kérdés, hogy mehetek-e áldozni? Vajon vannak-e olyan bűneim, ami miatt nem mehetek áldozni? Vagy nagyon sokan jönnek áldozni úgy, hogy igazából nem jöhet áldozni. Nem tudom, benned ez mikor tisztázódott, hogy mikor mehetsz és mikor nem?
4: Hát apránként egyébként, mert ugye a bűneimet apránként ismertem fel, tehát hogy így nyílt fel a szemem, meg egyre közelebb kerültem Istenhez, Jézushoz, úgy egyre inkább ismertem meg saját magam a bűneimet, és ugye nyílt fel a szemem. De olyan jó, hogy tényleg Isten olyan gyengéden csinálja ezt, tehát hogy nem fájdalmasan jöttem rá ezekre, hanem így ráeszméltem, és akkor utána tudtam bocsánatot kérni ezekért a gyóntatószékben, vagy akár a szentmisében, mondjuk bocsánatos bűn volt. És akkor utána Nyilván azt, ha tudva és akarva követek el valamit, az a bűn, ugye ezt megtanultuk, az a súlyos bűn, hogyha a 10 parancsolat ellen, ugye? És akkor nyilván, hogyha ebből elkövetek olyat, ami, hát ebből elkövetek egyet is, akkor nyilván gyógynom kell, és akkor nem mehetek el. De ellenkező esetben megyek, mert Pió atya is azt mondta, hogy ha lehet, akkor ne tagadjam meg magamtól a szent áldozást. Tehát ha mód van rá és áldozatok, akkor mindenképpen áldozzak. Jó, nyilván a súlyos bűn, ha nincs, akkor abban az esetben mindenképpen. Tehát, hogy nem lehet az, hogy egy bocsánatos bűn, vagy bármi eltántorítsam, az kísértés szerintem. És nagyon-nagyon sokszor nekem például a szent mise közben szokott jönni. A szent áldozat, hogy hó, hát nem mehetsz áldozni, hát ez is ez volt, és nem mehetsz, és akkor utána kiderül, hogy mégis mehetek. Pontosan nem kiderül, hanem úgy döntök, hogy nem megyek, mert hiszen tudom, hogy nincs súlyos bűnöm.

0: akkor erre még majd visszatérünk, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nézzük meg a másik oldalt, Timi és az eukarisztia.
1: Hát ugye nekem a gyerekkori rész az kimaradt az életemből, de azért én fiatal felnőtt voltam, amikor az első áldozásban először részesültem. És ugye ezt én már többször elmondtam, tehát nekem a keresztelés is az első áldozás volt egyszerre, a bérmálkozás történt később. És én arra emlékszem, hogy én borzasztóan vártam, nagyon-nagyon vártam, hogy részesedhessek végre ebben a szentségben, és nekem is a félelmem egyébként az volt, erről is már szerintem szó volt, abban az adott pillanatban olyan lelki tisztasággal tudjak odajárulni az Úr asztalához, mint amivel kell. És ugye erről utána sokat beszélgettünk, vagy előtte is sokat beszéltünk, de utána is a felkészítő atyával, hogy mi az, amire oda kell figyelnem, hogy mi az, amit Krisztus is elmondott, hogy mi az, ami olyan bűn, amit meg kell gyónni, mi az, ami egyáltalán ugye magával a bűnről is ugye nagyon sokat kellett beszélni, hogy be tudjam kategorizálni egy kicsit, meg tudjam fogni, hogy el tudjam érett fejjel is dönteni, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nekem ehhez nagyon sok idő kellett egyébként, tehát évek teltek el, amíg már úgy tényleg a magam biztonságával el tudtam dönteni, tehát addig nagyon sokat segített nekem a felkészítő atya. Most szerintem az elmúlt pár év az, amikor tehát eltelt azért közt elég sok idő az első áldozásom, és ugye nyilván a hitbeli életemben, ahogy próbáltam fejlődni, én úgy gondolom, hogy az elmúlt jó pár év az, amikor valóban megértem arra, hogy értem is, és érzem is azt, hogy milyen felelősség és milyen kegyelemet kapok azzal, hogy áldozáshoz járulhatok.
0: És mi segített neked, vagy mik voltak, amikor például készült, és az atyával rendszeresen beszéltél, a legnagyobb ilyen aggájaid az áldozással kapcsolatban?
1: Hát én méltó vagyok erre. Tehát ez az, hogy megérdemlem-e ezt a kegyelmet, hogy egyáltalán oda kerüljek. Tehát felnőtt fejjel szerintem ez az egyik legnagyobb aggája az embernek, hogy nekem ugye elég hosszú volt ez az út, amíg eljutottam addig, hogy egyáltalán keresztényé váljak. És hogy én tényleg megértettem azt, hogy Jézus hív, és azért hív, mert érdemes vagyok arra, hogy ott legyek vele. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz út volt. Tehát nekem nagyon sok kétségem volt ebben, hogy tényleg megérdemlem-e.
0: Hogy tudtad például ezt legyőzni, és hogy jutottál el arra, hogy igen, megérdemlem, és megyek boldogan áldozni?
1: Hát,
0: nem tudom, lehet, hogy ez másba is probléma, és mondjuk egyszer-kétszer eljön, aztán többet nem jön.
1: Hát én egyébként arra, amit mondtál, hogy eljönnek húsvétkor, meggyónnak a szentgyónás után, pedig áldoznak, én azt is látom, hogy ugye nagyon hangsúlyos az, hogy ez kötelező. Tehát én ebben is látok problémát, hogy ugye ez nagyon hangsúlyos a hittanunk tanításában, hogy ez kötelező ünnep, és ekkor minimum ekkor meg kell áldozni, vagy meg kell gyúlni és áldozni lehet utána. Tehát lehet, hogy az emberekben egy kicsit tudatosodna, hogy amit szoktál is gyakran emlegetni, hogyha valaki meghív az asztalhoz, és nem járulunk oda, akkor, vagy meghív vendégségbe, és nem járulunk az asztalhoz, az milyen dolog. Tehát hogy ezt egy kicsit át kéne alakítani az emberek felfogásában.
0: Ön érdekes, Vienai Szent Jánosnak találtam itt egy-két gondolatát meg. Erre reflektál biztos. Ő, ugye tudjuk, Vienai Szent János, hogy egy falusi plébános volt. Ez a jelző ragadt rá, ugye, az évek során, hogy a falusi plébános, az arszi plébános, aki kvázi büntetésből került a kis faluba, mert gondolták, hogy úgyis nagy közösséget nem tud, de nem volt egy nagy lumen, és akkor gondolták, hogy na majd ott a kis faluba sokat nem árthat, és ugye hát mindenki megtért körülötte. És akkor például, amikor az oltári szentségről beszél, biztos, hogy neki is ez volt a tapasztalat, hogy mondták az emberek, hogy ők nem méltók az áldozása, a gyónása, stb. És így prédikált egyszer nekik, azt mondja, hogy ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, hogy nem vagytok azok, de szükségetek van ő rá. Ez az első mondat. Aztán így folytatja, ha az Úr méltó voltunkra gondolt volna akkor, soha nem alapította volna meg a szeretet szentségét, mivel erre senki sem lenne méltó a világon. Ő akkor nem méltó voltunkra gondolt, hanem a szükségleteinkre. Arra, hogy mindannyiunknak szükségünk van őrá. Tehát milyen érdekesen kihozza ezt a nehézséget, ezt az emberi nehézséget, hogy vajon méltó vagyok-e áldozni, és hogyha az ember belegondol, akkor hétről hétre vannak olyan hibák, amit elkövetek, visszaesek, stb. Mindig mondhatnám, hogy nem vagyok méltó. És azt mondja Viennai Szent János, hogy oké, valóban az ember nem tud méltóvá válni arra, hogy érintkezzen a legszentebbel, a jó Istennel találkozzon, akkor soha nem lenne erre senki méltó, de az Isten ezen túlmegy, és a mi szükségleteinkre gondol, amikor találkozik velünk, hiába, hogy nem vagyok méltó rá, de azt tudja az Isten, és tudom én is, hogy szükségem van arra, hogy találkozzak. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy méltó ugyan nem vagyok, de szükségem van arra, és az Isten ennyire közel jön, és ennyire mondjuk úgy, hogy megalázkodik, hogy méltatlanságom ellenére is jön, mert tudja, hogy szükségem van rá, és ez az Isten élmény, ez az igazi csoda, hogy ezt átélem, hogy annak ellenére, hogy én hibázok, annak ellenére az Isten újra és újra lehetőséget ad nekem, hogy találkozzak vele. Hát ez egy hihetetlen dolog, hogy tényleg a jó Isten előtt bármikor megállhatok. Nem kell szégyenkeznem, nem kell aggodalmaskodom, mert tudom, hogy ha hibáztam, akkor is mehetek, megállhatok a jó Istenet, és kérhetek tőle bocsánatot, és az Isten soha nem tagadja meg a bocsánatot. Mindig ad új lehetőséget. Tehát ezek hihetetlen dolgok, és milyen érdekes, hogy ezt megfogalmaz, hogy a Viennai Szent János, hogy valóban nem is ezen kell nekünk rágódni, hogy méltó vagyok vagy nem, hanem arra kell rájönni, hogy szükségem van az Isten kegyelmére. Tehát ez a legnagyobb dolog. És ma mit jelent számotokra az eukarisztia, az oltári szentség? Az alapján, amit elvben vagy elméletben tanultatok róla korábban, ahhoz képest most felnőttként, mi az, ami megmaradt, és mi az, ami változott?
2: Én hiszek benne, hogy nekem mondjuk mindent jelent. Tehát nem, most ez kicsit ilyen nagyot mondóan hangzott, de hogy a gyógyulást, azt, hogy megmaradjak a mindennapi élet nehézségeiben, tehát az életet igazából. Mert hogy amikor beteg vagyok, én annyira hiszek benne, hogy mondjuk elmegy, akár lelkileg bánt valami, tudom azt, hogy ha magamhoz veszem az oltári szentséget, így Jézus, ahogy bennem él, és mondjuk hozzám költözik, akkor tudom azt, hogy ő segít nekem, utat mutat, sugal, stb. Meggyógyulok. Tehát én volt egy időszak egyébként, amikor nem áldoztam nagyon-nagyon sokáig, pontosan ilyen gyónási problémák miatt korábban, és tudom azt, hogy mi a különbség az akkor és a mostani életem között. Tehát akkor, mint egy mocsárban mászkáltam volna, egy két számmal nagyobb gumicsizmába, hogy állandóan kicsúszottam visszamenni, és akkor valahogy felemelni a lábam, hogy tovább tudjak menni az életemben. Még egy lépést. Ma ez egyáltalán nincs. Megvannak a nehézségek, de annyi erőt kapok, hogy ahhoz képest suhanok. Tehát a különbség az szinte kifejezhetetlen. Szerintem.
1: Nekem megerősítést. Tehát a hitbéli megerősítést kapom meg, amikor áldozok, meg egyfajta megtisztulást. Pont így, hogy próbálok azért mindig hétről hétre az oltári szentség elé járulni, és rendszeresen gyúlni. És úgy gondolom, hogy ez segít át úgy a mindennapokon. Tehát azért minden nap megvan a maga kísértés, ami ugye azért támad a gonosz. Tehát főleg úgy gondolom, hogy most egyre inkább. És nagyon sokat segít az, hogy áldozhatok, tehát hogy az eukarisztiát magamhoz vehetem.
0: Ez biztos, hogy mindannyiunk számára egy megerősítés, és ezért nagyon jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi történik, amikor az eukarisztiát magamhoz veszem, és hogy mi történik abban a pillanatban, amikor az Úristen beköltözik az életemben. És ezért nagyon fontos, hogy az eukarisztiáról tudjunk, az eukarisztiát ismerjük, foglalkozzunk vele. És most az első áldozások időszakában ezért is jutott eszembe ez a téma, hogy egy kicsit erről beszéljünk. Talán még amiről szót kell ejtenünk, ugye, az, hogy a bűnbánat mennyire fontos. Akkor is, hogyha úgy érzem, hogy csak bocsánatos bűnöm van, nem tudva és akarva követtem el, nagyon fontos, hogy a szent áldozás előtt ezeket is megbánjuk. Őszintén a Szent Mise bűnbánati imádságában a mise elején, amikor megyek a sorban a szent áldozáshoz, akkor is felindítani a bánatot, hogy én most őszintén akarom az oltári szentséget tiszta lélekkel magamhoz venni, ez nagyon fontos. Viszont, ami még fontosabb, hogyha tudom, hogy halálos bűnöm van, tudom, hogy nagyon régen nem gyóntam már, tudom, hogy szükségem lenne a szentgyónásra, de kimegyek áldozni, mert úgy gondolom, hogy hát mások is bűnösebbek nálam, és kimennek, ugye hányszor hallottam el, hogy ó, tudom én, aki megy ott áldozni, az is milyen bűnös, az is követel bűn, meg stb. És nem tudom azt, hogy például lehet, hogy a mise előtt éppen gyónt és megbánta, de azt már nem láttam. És eldöntöm, hogy hát akkor én is kimegyek áldozni, mert a másik is megy, vagy szégyenből, hogy ne mondják, hogy én nem mentem, akkor kimegyek, beállok a sorba. Ezt soha nem szabad megtenni, hogyha a lelkiismeretem nem tiszta. Mert ez visszaérés a Jóisten kegyelmével, irgalmával, pont azzal, amiről Vienai Szent János beszél, hogy az Isten nem a méltóságot, hanem a szükségleteinket nézi, de nem élhetek ezzel vissza. Tehát a Szent Jónás, a bűnbánat az miattam fontos, hogy szembenézek saját magammal is, hogy ki vagyok, hol tartok, hová, honnantól hová jutottam az előző gyónásom óta, letegyem azt, amit hordozok, és megkapjam a megbocsátó feloldozást. Így mehetek az oltári szentséget ugye magamhoz venni. Azt gondolom, hogy még nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, de a műsoridőnk végéhez értünk, úgyhogy következő műsorban, ugye még szintén az első áldozások időszakában leszünk, úgyhogy folytatjuk azzal, hogy hogyan is, meg minképpen kell kimenni az áldozáshoz, milyen fajtái vannak a szent áldozásnak, hogy kell áldozni kézben, nyelvre, milyennek a története, és egy kicsit arról is beszélgetünk majd, hogy miért nem minden szentmisében két szín alatt áldozunk, csak a szentostyával, úgyhogy ezzel várjuk a kedves hallgatóinkat a következő hittanórán. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban. 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentina apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en sebesültek meg, közölte Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök a Telegramon a legfrissebb veszteség mérleget. Az államfő hozzátette, hogy még további 7 ember sérült meg az ukrán főváros környékén. Ukrajna második legnagyobb városában, keleti ország részben lévő Harkivban 28 sebesültről tudni, 2 pedig a déli Odessa megyében szenvedtek sérüléseket, tette hozzá. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület, emelte ki Zelenszkij. A mai nappal 4 év után megszűnik az orbáni háborús veszélyhelyzet, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, ezzel a 6 éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk, visszatérünk a normalitáshoz. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Anita, a külügyminiszter, Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. A magyar diplomácia vezetője a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. Az imént ért véget a megbeszélésünk, megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, fogalmazott. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte Gulyás Gergely, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón. A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás átvételről. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen, jelezte, az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is, fogalmazott. Végül az időjárásról. Egy-egy záporra, este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
5: Reklám.
6: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
7: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
8: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
9: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
10: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
9: Nem csak katolikusoknak.
10: Keresztényélet.hu.
11: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
12: Társadalmi célú hirdetés.
7: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
7: A lélek útjain.
13: Műsorunkban Ternyák Csaba egri érsek az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a kateképek szolgálatáról beszél.
14: Fontosnak tartottuk, hogy felvértezzük önöket azokkal a nagy kihívásokkal szemben, amelyek ma mindenhonnan érik a hitoktatókat. Iskolai hittan, kötelező hittan. Aztán ott van az a probléma, hogy kötelező lett a hittan, és hát azt tapasztaljuk, hogy hát olyanok is ott vannak a hittanon, akik hát talán nem biztos, hogy előre viszik a csoportnak a munkáját, mert meg sincsenek keresztelve, a szüleik is hát azért iratták be őket hittanra, mert ott majd tanul valami jót, esetleg visszahúzza a csoportot. Ezek nagyon komoly problémák. Ugyanakkor felvetik annak a lehetőségét, hogyha egy szülő beíratta katolikus hittanra a gyermekét, hát akkor az azt jelenti, hogy mégiscsak bizalommal tekint az egyházra. Mégiscsak azt várja, hogy mi fogjuk majd megnevelni, a jó út felé irányítani a gyermekét. És hogyha azt javasoljuk, hogy egy idő után már talán alkalmas arra, hogy keresztelkedjen meg, akkor ne késlekedjünk vele. Az egyháznak kétségtelenül a kereszteléssel kapcsolatban vannak előírásai. De én úgy gondolom, hogy azok az iskolás gyerekek, akik lemaradtak a keresztségről valami ok miatt, ott mindenképpen a hónuk alá kell nyúlni, segíteni kell őket abban, hogy minél előbb megkeresztelkedjenek. Mert hiszünk egyrészt a kegyelem erejében, másrészt hiszünk abban, hogy ezáltal a család is talán közelebb kerülhet magához, az egyházhoz. Gyakran ugye a szülők is nem gyakorló keresztények, és még sorolhatnám a különféle nehézségeket, amelyek az általános iskolai helyzetet és annak a hitoktatásban is meglévő nehézségeit jelentik. Mindehhez társulnak azok a nehézségek, hogy hát ugye új generációk jönnek, én nem is tudom most már hol tartunk. Az Y-on már túl vagyunk szerintem, vagy ki tudja szakértők, milyen...
15: Újra kezdődik,
14: már kezdődik az A generáció. Minden esetre látom a családban, a kisgyerekeken, hogy hát a szülők azért, hogy nyugalmuk legyen, oda nyomja a kezébe a mobiltelefont, oda nyom valami kütyüt, nézi a mesét, tehát digitális gyerekek jönnek már az iskolába. Hát én félek attól, hogyha én nekem kellene ezeknek a gyerekeknek hittan tartani, az én unalmas stílusomban, hogy nem vetítek, nem tudok bűvészkedni, nem csinálom úgy, mint ahogy Bernolák Éva tanította annak idején bennünket. Mond valakinek ez a név valamit? Ugye Bernolák Éva azt tanította nekünk, amikor kispapok voltunk, hogy a hitoktatásnak olyannak kell lenni, hogy minél több érzékszervet, ezt soha nem felejtem el, amíg minél több érzékszervet be kell kapcsolni. Mert ugye általában mi csak beszélünk, és egyetlen csatornán vagy kettőn a két fülén keresztül megy be az információ. Milyen jó az, hogyha rajzoltatjuk, mert akkor kreatív lesz. milyen jó, hogyha vetítünk neki, mert akkor a szemén keresztül is megy. De hogyha az illatát, meg az ízét is meg tudnánk éreztetni az evangélium szépségének, hát akkor lennénk igazán sikeresek. Tehát minél több érzékszerven keresztül kellene megközelíteni a fiatalokat. Hála Istennek azért úgy látom, hogy sok fiatal hitoktatónk van, akik erre nagyon nyitottak és nagyon érzik, mert azért vannak módszerek is, amiket meg lehet tanulni. Meg kell tanítani azért sok mindenre ezeket a gyerekeket, mert régen az volt, hogy otthon megtanultak egy csomó mindent. Most akkor egészen régről mondom, amikor én hittarra jártam, hát ugye engem már otthon megtanítottak imádkozni, keresztet vetni. Ma a gyerekek tudnak-e keresztet vetni? Megtanítjuk-e őket keresztet vetni? Ott kezdődik, hogy megtanulnak keresztet. Megtanulják az alapimádságokat. Azért, hogyha elmennek végre egyszer a keresztény közösségbe, ahova el kell vezetnünk őket, hát akkor ott ne érezze idegennek magát, hogy hát ezek meg mit csinálnak, meg micsoda mozdulatokat, meg mi az, hogy térdhajtás. A templomba való viselkedés. Megtanítani nekik az énekeket. Olyan öröm volt nekem a mai szentmisén, és ne vegyék most gazsulálásnak, de olyan jó volt hallani, hát a hitoktatóink tudnak énekelni. Úgyhogy mondtam Krisztián atyának, hogy hát ez nagyszerű, hát fantasztikus, nagyon jó hitoktatóink vannak, tudnak énekelni. És szerintem, aki tud énekelni, ott már csak egy hangyabokányi távolság van attól, hogy meg is tudjon másokat tanítani énekelni. Hát ezeket a gyerekeket az alapvető énekekre. Tehát, hogy a szentmisén, amikor végre sikerül elvinnünk, akkor ne érezze idegennek magát. Hogy akkor el tudja ő is énekelni, hogy Uram irgalmaz, meg a szent vagy, tehát, hogy szent vagy, Isten bárány, legalább az ordináriumnak az a minimum. Az tehát később, ahogy nagyok, hát egy-egy mise éneket is, egy-egy más éneket is, hogy a közösségben jól érezze magát, hogy élményszerű lehessen számára egy ünnepi szentmise, ahol esetleg hát azt tapasztalja, hogy egyszer a atyáknak mondtam sekrestjében, hát mondom, ezt szeretem, amikor ilyen lendületesen folyik az ének, mert azért az nem úgy van, hogy a hozsanna éneket, hát az föltétlenül úgy kell énekelni nekünk. A Teodóz atya annak idején a bencéseknél azt mondta, hogy hát nem rétes tészta az, hogy így nyújtsuk. Senkiben nem ébreszt örömet, és nem érzi jól magát, hogyha valaki így énekel. Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek. Hát ez se nem örvendezés, se nem áhítat. Tehát, hogy az örömnek, az énekünkből az örömnek át kell sütnie, tüzelnie kell. Milyen jó lenne, hogyha a kántoraink, a kántorképzést szeretnénk egyébként megújítani, felfrissíteni, továbbképzést, hogy egy picit lendületesebbek legyünk, mert a mai világban tehát látjuk azt, hogy mi nem akarunk vidám vasárnapot, kétségtelen, de szomorú vasárnapot még kevésbé, tehát azért megújulás. Azt a címet kaptam én, hogy a hitoktatás megújítása. Milyen megújulás? Milyen megújítás? A motto azt sugallja, minthogyha az igazi megújulás elsősorban nem a módszerekben lenne, hanem a szívünk mélyén, hogy a megújulás az bennünk, hitoktatókban kell, hogy megvalósuljon. Ha ott megújulunk, akkor majd keresni fogjuk a módszertani segítséget is. De az első az, hogy magunkat, a lelkesedésünket, az elkötelezettségünket újítsuk meg, hogy először mi magunk váljunk egyre elkötelezettebb, egyre hűségesebb tanítvánnyá. Szép és ihletett szavakkal II. János Pál pápa a katekézi tradendében így fogalmazza ezt meg: a hitoktatónak csak akkor van esélye arra, hogy ténylegesen és szükséges módon meg tudjon újulni a hitoktatásban, ha a tanító Krisztussal való szoros kapcsolatból meríti a fényt és az erőt. A Krisztussal való szoros kapcsolat. Olyan jó volt az, hogy milyen sokan, szinte mindenki megáldozott a szentmisén. Fura lenne azt mondani, hogy alapkövetelmény. Hát csak azt tud vonzani, aki maga is vonzó. Csak azt tud a hitre elvezetni, aki maga is éli a hitet. és méghozzá örömmel éli. És ez átsugárzik, átragyog az egyéniségén. Hogyha a gyerekek azt mondják, hát én is szeretnék ilyen lenni. Amikor én a papi hivatást kaptam, hát abban az is ott volt, hogy olyan papjaink voltak, akikre ránézve, akiknek az életét megismerve, azt mondtam, én is szeretnék így élni. Én is szeretnék ilyen lenni. Ez volt az első, az emberi motiváció abban, hogy egyáltalán nyitott voltam az Isten hívására. De hát így van ez a keresztény élettel is. Nagyon sokan vannak, akik családban nem kapják meg ezt az indítatást. De hogyha azt látja a hitoktatóján, hogy az egy talpra esett, derűs, boldog, kiegyensúlyozott, békés ember, aki tud figyelni a gyerekre is, amit esetleg még a szülőtől sem kap meg, akkor az egy fantasztikus nagy dolog. A keresztség felvételét kisiskolások esetében nem lehet mereven különböző hitéleti teljesítményekhez kötni. Pre-evangelizáció során érdeklődve, értékelve és a hit utáni vágy felébresztésével kell megszólítani a gyerekeket. Bíboros úrtól hallottam valamelyik előadásában, amit hitoktatóknak tartott, hogy vannak olyan európai országok, és ő Németországot emelte ki, ahol az iskolai hittanár vezeti a gyermekeket a szentmisére. Én azt hiszem, hogy azért nem csak Németországban vannak ilyenek, én tudom azt, meg hiszem azt, hogy egyre többen lesznek ilyenek nálunk is, akik el tudják bűvölni a gyerekeket, és akik hát rá tudják venni az atyákat, hogy olyan szép és olyan élményszerű legyen az a liturgia, az a vasárnapi szentmise, ahol a gyerek örömmel vesz részt, és ahol feladatot kap. Minél több gyerek, ha feladatot kap a szentmisében, annál jobban érzi magát. Meg akkor ott van, akkor a szülő is elmegy, mert az ő gyermeke olvasni fog, énekelni fog, hárman énekelnek, öten, valami feladatot kapott. És minél több gyereknek feladata van a szentmisében, annál inkább otthon érzi magát ő is, meg a szülei is. A hittan nem lehet csupán csak tantárgy. A neve az szörnyű, mert hittan. Ugye azt mondja, meg kell tanulni bizonyos dolgokat, a hitnek az igazságait beleverjük a gyerekbe, úgy, mint a matematikát, meg a kémiát, de a hittan és a hit oktatás azok nem mindig igazán a legjobb elnevezések. Ezért használjuk néha felváltva, de egyre többször az, hogy katekézis, ahol visszhangozzuk az evangélium igazságaikat. Mert a hit oktatása, hogyan lehet a hitet? A hitre talán inkább nevelni kellene, ránevelni, oda vonzani a gyermekeket. A hitre nevelés, amely a fő feladat, magába foglalja a hit átadását, megerősítését és a hívő közösségbe való bevezetést. Ez feltételezi a családot, az eleven hívő közösséget, amelyek gyakran hiányként jelentkeznek. Pedig a hit átadásával olyan mankót, olyan kapaszkodókat tudunk a fiatalok kezébe adni, mi ezt mindannyian tudjuk saját tapasztalatunkból, amely éppen az élet legnehezebb, legkritikusabb helyzetein segítik át az embert. Látjuk azt munkatársainkon, látjuk azt a hírekben, hogy mennyire sérülékenyek ma az emberek. A kortársaink, különösen azok, akik nem hívők, akiknek nincs mibe kapaszkodni. Azok, amikor valami tragédia éri őket, loholnak sokszor javakért, de azt nem sikerül, feladják, bedobják a kulcsot. Az öngyilkosságok számába ugye régen vezettünk, azt hiszem mostanában keveset beszélnek róla, de én feltételezem, hogy most is dobogós helyen vagyunk. Akkor a drog és a különféle póttevékenységek, azok bevonják az embereket, és néha gyerekeket is. És amikor megcsömörlenek, akkor nem találnak fogódzót. Nincsen egy fogódzó, nincsen egy háló, amelyik felfogja. És ha még Istenbe se hisz, ha nem tanította meg senki imádkozni, hogy legalább akkor imádkozz, amikor nagyon nagy bajba vagy. Legalább akkor ki tud mondani, hogy ja Istenem, ezt a Placid atya, azt hiszem mindenki számára ismerős Olavszon Placid atya, érdemes szintén interneten, van a túlélés szabályairól, vannak csodálatos előadásai erről, most csak éppen utalok rá. Az utolsó szabály, amit ő kiemel, Gulagon ugye megélték azt, hogy mindenkinek nagyon nehéz volt ezeket a szenvedéseket átélni. De azért azt tapasztalták meg, hogy aki hitt, annak egy picit könnyebb volt. Mert annak volt egy kapaszkodója. Ma nincsenek ilyen üldözések, nincsenek ilyen problémák, de vannak egyéb problémák, amelyekben a hit igazi kapaszkodó lehet, mint ahogy számunkra is, az élet nehézségeiben, mert mindannyian ki vagyunk ennek téve, a hit az, amelyik segít bennünket. Mit jelent kereszténynek lenni? Mi a mi identitásunk? Jézus Krisztusban az ember lett az Isten útja. Krisztusban is emberként jött el közénk, és azóta is. Szeretni embertársainkat, mint program. Az ősegyházban ugye nézzétek, mennyire szeretik egymást, erről ismerték meg őket. Ma is ezt tesz minket keresztényé. A hitoktatás során, a katekézis során jó lenne megerősíteni a fiataljainkban a keresztény-katolikus identitást, hogy mi ide tartozunk, mi ennek a népnek a fiai vagyunk, a mi családunk katolikus család. Ne becsüljük le azt, hogyha valakik csupán kulturálisan nevezik magukat katolikusnak, nincsenek megkeresztelve. Ne legyen bennünk egy katolikus gőg, hogy hát te meg se vagy keresztelve, nem vagy. Miért mondod, hogy katolikus vagy, meg se vagy keresztelve? Aki katolikusnak vallja magát, azt értékeljük. Segítsük hozzá, hogy elvezessük a keresztséghez. És ne értékeljük le. Ebben nekünk papoknak is bizonyára van valami sarunk, hogy túlságosan is a vasárnapi szentmisére hegyezzük ki azt, hogy ki az igazán gyakorló katolikus. Hát kérdezem én, hát aki vasárnap elmegy szentmisére, attól már gyakorló katolikus? Nem biztos. Nem biztos, hogy attól már valaki igazán gyakorló katolikus. Természetesen, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell szentmisére, éppen ellenkezőleg. De azzal nem elégedhetünk meg. És ha valaki meg még nem jutott el oda, mert olyan neveltetése volt, olyan családból származik, azokkal nagyon türelmesen, nagyon empatikusan, nagyon nagy szeretettel kell bánnunk. Azért, hogy igazi, befogadó közösség legyünk. Ne pedig eltaszító. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy van a nagyszerű, hogy egy csepp mézzel sokkal több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel. Tehát mi papok hajlamosak vagyunk néha arra, hogy gőgösek legyünk, elutasítóak legyünk. Hát, kedves hitoktatóink, kedves katekétáink, legalább önök ne legyenek azok, ha már mi ilyenek is vagyunk. Mert... legyünk befogadó egyház, akik szeretettel invitálják. A nyitott templomajtó jelezze azt, hogy ide mindenki bejöhet. Persze fontos a jó hangulat, de azért hát a tartalomra is ügyelni kell. Azért van egy hit tartalom, amit meg át kell adni. Úgyhogy hát nehéz a katekétának a dolga, mert meg is kell tanítani egy csomó mindent, meg közben azért azt úgy kell csinálni, hogy akik ott vannak, azok jól is érezzék magukat. Úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki sikerélményei vannak, és tudom, hogy vannak sikerélményeik.

Ajánlotta fel országát és nemzetét a boldogságos Szűz Máriának. És ne féljünk a szűzanya tisztelettől. Ő a mi édesanyánk, és ő a mi patrónánk és védelmezőnk, mint magyaroknak. Plantáljuk át a fiatalok szívébe a szűzanya iránti tiszteletet. Szükség van sok szeretetre, szelídségre, empátiára. Nehéz megtalálni azokat a szavakat, amelyek utat találnak a szívekbe. De ha megtaláltuk, akkor azokat a szavakat, amelyek a szívhez szólnak, egészen biztos, hogy nem kiabálni kell, hanem belesuttogni az emberek fülébe. Nem lehetünk harsogó, erőszakos egyház, hanem szelíd szeretettel, ahogy az mindig is jellemzője volt katolikus identitásunknak. És az egyház ugyanakkor tudjuk, nem önmagáért van. Mi nem a saját hatalmunkat, nem a százalékokat akarjuk javítani. Az egyház Istenért és az emberért van. Az Isten dicsőítésére és az emberek üdvösségére. És ez a kettő kéz a kézben jár. Mi az embereket az üdvösségre akarjuk elvezetni. A hitoktatásban is a gyermekeket szolgáljuk, az ő javukat keressük. Még akkor is, ha tudjuk, hogy vállalkozásunk emberileg olykor, mintha teljesen reménytelennek tűnne is. És remélünk és hiszünk a remény ellenére is. Ferenc pápa azt írja az evangélium öröméről szóló enciklikájában, amikor az evangélium hirdetéséről szól, hogy annak nem olyannak kell lennie, mint amikor egy terhet rakunk az emberek vállára. Az evangélium nem teher, nem parancsok összessége, hanem mint amikor megosztanak egy örömöt, szép távlatot mutatnak, és egyfajta vágykeltő lakomára hívnak. Majd idézi Ferenc pápa elődjének Benedek pápának a csodálatos szavait, az egyház nem prozelitizmussal, nem térítéssel, hanem vonzással növekszik. Legyünk vonzó egyház. Mit várok a hitoktatóktól? Azt gondolom, hogy ezeket az elvárásokat az órákra való rendszeres készülés, az óravázlatok, az adatszolgáltatás, a Bellarmine hitoktatási nyilvántartó rendszerre való átállás minden keresztje és minden remélt jövőbeli öröme és egyszerűsítése, és a továbbképzéseken való rendszeres részvétel, ez mind-mind elengedhetetlen. De azért hadd mondjam, hadd tegyem hozzá, ha én elmegyek bérmálni egy egyházközségbe, és azt látom, hogy a bérmálást egy hitoktató nagyon jól előkészítette, és hogy ott minden a helyén van, és a gyerekek tudják a válaszokat, még énekelni is tudnak. És azt látom, hogy a hitoktató otthon van a templomban, és plébános atyának ő a jobb keze. Akkor én az előbbi felsorolt dolgoknál olykor még akár szemet is képes vagyok hunyni, mert az élet a fontosabb. A hitoktatásnak, a katekézisnek az életet kell szolgálni, az egyház életét. És az egyház élete azért látható módon mégiscsak a liturgiában, amelyik a csúcs és a forrás, ott mutatkozik meg.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Karitász percek.
2: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Az Egri Főegyházmegye területén 47 településen közel 8,5 millió forint értékben kaptak vetőmagot és palántát a rászoruló családok. A napokban paprika és paradicsom palántát juttatnak el a Caritas önkéntesek azokhoz a családokhoz, akik idén is vállalták, hogy megművelik a kertjüket, és már elültették azokat a vetőmagokat, amelyeket pár héttel ezelőtt kaptak a szervezettől. A támogatott családok között vannak több gyermeket nevelő szülők, létminimum alatt élők, idősek, betegek, valamint fogyatékkal élők.
3: Kardosné Marian vagyok. A Caritasnak a megalakulásától benne vagyok az elejétől. Nekem nagyon nagy segítség veteménymagok, palánták, nagyon nagy, mert 3 gyermekem van, és én, ahogy tudom, igazság szerint itt van kert, innen kapnak ők is, ami kell nekik, de én nagyon örülök ennek, nagyon örülök, és én nekem nagyon nagy segítség. Párom nincsen, sajnos elhunyt, úgyhogy egyedül vagyok, így meg pláne nagyon nagy segítség. Amikor ünnepekre csomagokat osztanak, abba én tényleg mindig ott vagyok, úgyhogy kapok, minek tagadnám le. De ha valami segíteni kell a Caritason belül, bármikor szólhatnak, mert biztos, hogy megyek és ott vagyok, akár külföldre kellett mennünk, Dobován, ott is ott voltunk a férjemmel, igen, úgyhogy bármi olyan van, amiben tudunk segíteni, ott vagyunk, de mink is nagyon örülünk, ha nekünk segítenek.
4: Mihály Józsefné vagyok, hát én egyedülálló vagyok, 34 éve üzgagy vagyok, és ha van segítségre szorulok, kijövök, akármiben tudnak segíteni, úgy a vetőmagba, most a palánta, ágyat kaptam tőlük, nem olyan régen élelmiszercsomagot, bérestöppet, mert sajnos beteg vagyok. Úgyhogy élelmiszercsomagot is, amikor csak tudnak, mindenben segítenek, amit lehet. Ruhákban, mindenben. Nézze, ha valaki rászorul, azt segítenek, az olyan dolog, hogy elfogadja. Nagyon jó, ha segítenek, nagyon jó. Főleg egyedülállónak. Nekem nagyon jó. Én már korábban benne vagyok, 73 éves vagyok, úgyhogy nagyon jó a segítség, amit csinálnak. Nekem például nagyon sok mindenbe segítettek, tényleg szemüveget kiváltották a mopedbe, segítettek, mert nem tudtam kifizetni, kevés volt a nyugdíjam. Nem volt közgyógyom, ők fizették ki, úgyhogy nagyon sokat köszönhetek a Caritasnak.
2: A program sikerének titkáról Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegyei Caritas igazgatóját kérdeztük.
5: A katolikus Caritas itt az egyházmegyénkben a Zöldellő Kertek programban vetőmagokkal és palántákkal támogatja a családokat. 2012-ben kezdődött el ez a mi egyházmegyénkbe. Idén 1212 családot tudtunk támogatni a vetőmagokkal kapcsolatosan, és most pedig 20 000 szál palántával tudunk 1000 családot támogatni, 10 paprika és 10 paradicsom palántát adunk minden családnak. Számunkra a siker ugyanaz, mint ami a családoké, ami annyit jelent, hogy segítjük őket az öngondoskodás felé menni. Rászoruló családok kapják, és mindenki számára ez az egyik legszimpatikusabb programunk, mert itt nem olyan adományt adunk, amit azonnal tudnak használni, hanem ők dolgoznak vele, megtermelik. Gyakorlatilag az egyik legsikeresebb programja a katolikus Caritasnak. A siker egyik eszköze például az, hogy a családok, ahol gyermekek vannak, a gyerekek is megtanulják a növényeket gondozni, és hát ha megnézzük a mai zöldség árakat, konyhakerti növények, paprika, paradicsom, ezeket ők mind saját maguknak ingyen meg tudják termelni, és ezzel hozzájárulnak a saját életükhöz.

0: A Pétervásárai Karitászhoz tartozó 8 településen minden évben több száz család részesül különböző támogatásokban. Fehér Róbert pétervásárai plébánossal beszélgetünk.
1: Jelen pillanatban a Karitász a jelenlétpontokat leszámítva, ez ugye három település, Tarnala lesz, Domonkos és Erdőkövest, most így 8 településen vagyunk aktívan jelen. Ez az aktív jelenlét, tehát az a programokból, a Karitász programoknak a biztosítása. De emellett van, amikor még recskülőre is ide és oda is besegítünk, hogyha arról van szó ruhával, vagy ha hirtelen kell, akkor tartós élelmiszerrel. Ez a programban most hát több száz család vesz részt, már évek óta sikeres a program, mert akinek van egy kis művelhető földje, kertje, azért az nem mindegy, hogy honnan veszi a paradicsomot. És hát nem tudjuk, tehát ugye azért a gazdaságot is a figyelő kicsit, az ember gazdasági helyzetet, hogy milyen bizonytalanság jön ránk. Csak most mondok egy példát, ha például csak megemelik az üzemanyagot, akkor azt tudjuk nagyon jó, hogy ez a, például az élelmiszer árakban meg fog jelenni. És azért jó, van, itt minden héten van kétszer piac. Tehát a piacon nem csak honnan ütök ezt, azt lehet, hanem lehet zöldséget, lehet gyümölcsöt, lehet élelmiszert is vásárolni, de azért nem mindegy, hogy milyen áron veszik meg. És ami itt megterem a kertben, már pedig ha jó föld van, azért az van megtermi, akkor az abból tud eltenni magának is, illetve hát a Marian, ugye ennek a három gyermeke, két fia is, egy lánya van, ott is tud segíteni a családnál. Hát ott is ugye unokák is vannak, tehát hogy például azért nagyon-nagyon segítség. Csak az a baj, az emberek feladták a kertet. Tehát ugye hiába vidéken vagyunk, azért ma már a vidék se olyan, mint régen volt. Tehát csak mondok egy példát, hogy az óvodából hozzám hordják a plébáni hárak, a Barófi udvart megnézni, hogy milyen egy tyúk, vagy milyen egy liba, vagy egy kacsa. Mert már hiába vagyunk vidéken, már nem tartanak sok helyen. Hát meg azért legyünk hozzá az is azért, tehát költséges, mert azért a terményt is valamiből ki kell fizetni. De aki szereti ezt művelni, mert azért ez kell, a földnek a szeretete kell hozzá. Tehát aki nem szereti a földet, hanem csak gyűjtnek, azt mondja, hogy ez ilyen bele, mert akkor csak kudarca lesz. Ugye hát a szárazság is, látjuk itt az előbb is néztük a kertet, hogy az eső után, hogy elkezdett maga a természet is élni, mert már eljön neki fele a magvak, és kell neki fele, ami leti ültetve a saját dologból. És hát ami mi hozzá tudunk tenni, azért az anyagilag is, tehát megviselni a családokat, én úgy gondolom. Ami nagyon fontos még Karitásznál, hogy ugye tehát kapnak is, meg ők segítenek is. És hát a segítség azt érzi át igazán, az segítségnek a lényegét, aki maga is megtapasztalja, mi ez, amikor valakitől kap. Itt azért sok minden történik, ez most egy látványos program a Karitásznak, és ugye évek óta ugye itt ezen a településen, meg az itt a környező településen osztjuk talán ki az Egri Egyház megyében a legtöbb ilyen csomagot, amiben növények vannak, de nem csak ez van. Tehát itt, hogyha arról van szó, akkor egy karácsony előtt a tartós élelmiszer gyűjtésen keresztül a Léte és Mikulás a cipős doboz akcióban, amikor a gyerekek részt vesznek, és azért az nagyon öröm, hogy a gyerekeknek van rá hajlandóság. Az általános iskolából hitoktató szervezésével, amikor azért átkerül egy ilyen 70-80 doboz, azért az azt jelenti, hogy a gyerekeknek van szociális érzékük. De ezt sajnos manapság tanítani kell. Föl kell ráhívni a figyelmet, hogy ami neked már nem jó, az még másnak lehet, hogy jó. Azt is el tudnám mondani, hogy nem csak ilyen akcióban van, veszünk részt, hanem amiben tudunk. Tehát ott vagyunk, meghívnak bennünket, elmegyünk szívesen. Tehát arra gondolok, hogy megmutassuk magunkat, hogy kik vagyunk. Tehát sátorral megjelenünk, és akkor megmutatjuk azt, hogy ki a, mi a Karitász, milyen tevékenységei vannak. És azt veszük mostanában egyre többször észre, hogy máshonnan, más településekről is nagyon szívesen hordják ide az adományokat. Ennek ugye több oka is van. Az egyik oka az például legelőbb is jön hozzák ide ki, hogy nem szeretnék látni azt a ruhát például a városba sétálva, hogy az édesanyjuk vagy az édesapjuk hordott. Ezért inkább kihozzák ide. Itt pedig ugye mi tovább vagyunk, megy ide, oda, amoda, tehát jól működött, és jól működik most is, és hát van olyan, hogy például Vöröskeresztől kapunk rendszeresen adományokat, a Markozi Vöröskereszt, aki ide hordja föl, mert ők nem tudják hol tárolni. Tehát vannak ilyen, hogy mondjam, olyan kölcsönös együttműködés és segélyszervezetek között, meg hát sajnos azért azt látjuk, hogy most a jelenlegi bizonytalanságban, mert azért van egyfajta bizonytalanság, hogy merre a jövő, az emberek úgy kezdik úgy érezni, hogy most lehet, hogy kicsit vissza kell fogni a dolgaikat. és hát, hogy mivel tudunk segíteni ebbe is. Tehát vannak programok, a programokban mi általában részt veszünk, de van olyan programot, amit, hogy mondjam, lehet egy kicsit nem átgondolni kellene, hanem a struktúrás és felépítésén. Itt ezt már mi javasoltuk, hogy hát például a lakhat programban de a tisztítással kezdjük már, ne tisztítószert adjunk először, hanem először azt csináljuk már meg, hogyha le van omolva a vakolat, akkor a vakolatot javítsuk ki, ahhoz pedig cement kell, vagy ha lyukas a tető, akkor oda is először anyag kell, és utána, amikor van készen, akkor lehet tisztítani. De addig hiába tisztítok ki bármit is, ha közben a munkálatok után kezdődnek el. Márpedig nagyon jól tudjuk, hogy ha valaki egy felújításba belekezd, apró finom por, az úgy meg tud rakódni minden, hogy akkor utána kell tisztítani. Én ezt mondom, hogy néha jó lenne meghallgatni, hogy a józan paraszti ész, amit még diktál. Mert ugye sokszor, és most azt nem bántásnak szállom senki részéről, de higgyük már el, hogy ami be van járatva, az jó vagyunk. Tehát aminek van egy rendes menete, azt kövessük végig. Tehát első, ha azt kell, akkor alapot onnan kezdjük, illetve hát ugye, ha a felújításnál, akkor az első a tető. És akkor fentről haladunk lefelé. Építkezésre fordító, hogy alaptól indulunk, úgy megyünk fölfelé. Tehát ennek van egy sora. Tehát ezt ne akarjuk átugrani, hogy tisztítunk, hát mit tisztítsunk meg? Tehát én erre gondolok, hogy néha azért azt úgy jó lenne racionalizálni pár dolgot, meg hát például iskola kezdésnél. Tehát iskola kezdésnél is, most is tavaly is az volt a probléma, hogy elkezdődött az iskola, és utána kaptuk meg azokat az utalványokat, amelyekből tudtunk volna rendes tanszereket venni. És mi volt akkor? Vége volt az akciónak, és akkor már csak a drágább, majdnem azt mondom, prémium minőségű dolgok maradtak. Na most, hogyha ha én bemegyek és azt mondom, hogy csak egy példát mondok, egy színes ceruza a prémium minőségből már 3000 forint, a nem prémium minőségű, hanem egy karkerülőben lebb, viszont lehet, hogy 1500 forintért meg lehetett volna venni. Ha ugyanabból az árból, ugyanabból a pénzből dolgozunk, akkor lehet, hogy a kevesebb, a kerülőből többet tudunk adni, mint egy prémium minőségűből. Én úgy gondolom, hogy ezt a Caritas országos központban ezt ott kéne át racionalizálni, hogy például jön majd, mert most is vége lesz a tanévnek, itt van, hurrá, nyaralunk, de jön az iskola is. Tehát az iskolára készülni kell. És nagyon jól tudjuk, hogy a bevásárló központok már július elejétől kezdve már rakják ki a tanszereket. Tehát ezeket az utalványokat legkésőbb augusztus első hetében ki kéne küldeni, hogy akkor addigra írjuk össze, hány család van, akkor ez sokkal flottabbul menne, meg sokkal több segítség elérni a gyerekeket. Én ilyenekben gondolkodok, tehát nem nagy dolgokban, ez csak az apró dolgok a részére, csak ugye ez pontos dolog, mert amikor már indul valaki iskolába, akkor már utána is nagyon nehezen érjük be, hogy jöjjön már be ezért, meg azért, hát de már megkezdődött, és hát igen, rendben van. És meg a másik, ami mostanában szerintem ez már nem szervezet, hanem emberi probléma. Az emberi probléma pedig azt ez alatt azt értem, hogy nagyon sokan várják a segítséget, megérkezik a segítség, itt van, csak arra képtelen, hogy azért a segítségét eljön és átvegye. Tehát azt ne várja már senki tőlünk, hogy a nap 24 órájában, bocsánat, mindenhol ott vagyunk, mert nem tudunk ott lenni mindenhol. Azért van a Caritasnak is, nálunk is a plébán, hogy itt van tartás ideje, hétfő, kedd, szerda, ez Caritas nap, és utána csütörtök, péntek, az a plébániai nap. Tehát akkor már az irodával mindennel foglalkozunk, akkor már nem tudunk Caritasszal foglalkozni, ezt meg kell érteni. Tehát bocsánat, annyi fele nem tud az ember szakadni, mert ez fizikai képtelenség. Igen, és ha megkapta, akkor jöjjön elérte. És akkor vannak kirívó esetek, amikor tényleg az ember azt mondja, hogy de most jó, értem én, hogy bajban van, de hogyha bajban van, akkor bajban van tegnap is. Ha bajban van, akkor jöjjön. Illetve, ami még sokszor, hogy ugye az emberek, hogy hát tologatják maguk előtt a problémát. Tehát megkapja például a fizetési felszólítást, hogy jönne egy áram vagy észdíj, ó, hát jó, még van 30 nap, még van-e? Igen, de ha pénteken délután 2 óra, akkor bejön. Pénteken délután 2 óra, akkor mit csinálok? Semmit nem tudok vele csinálni. Felvehetem az adatait, de sehova nem tudom elküldeni. Már szóban nem állnak velünk, mert azt mondják, hogy ne haragudjanak, de péntek van, hát mindenki elmegy haza. Meg hétvégén, tehát hogyha szombaton, hát bocsánat, szombaton egyetlen egy hivatal nincsen. Az más dolog, hogyha valakinek leégett a háza, és tényleg olyan szükséghelyzetben van, az egy viszmajor helyzet. De amikor otthon van, és csak le kéne ballagni, el kéne jönni, és tényleg ezt annyira vissza tudja vetni az embereknek a lelkesedését is. Meg az, hogy hát amikor adakozza, föl van Kínám, és például talán karácsonyra jártunk így, hogy a Pétervásári polgármesternek a felesége, most ez nem a reklám helye, a Kakas étteremnek a tulajdonosa 100 adag ételt ajánl föl. És a felét vissza kellett vinni. Mert annyira nem voltak képesek, hogy eljönnek az adományért. Hogy átvegyék a gyerekeik és a saját maguk adományát. Tehát én értem, hogy bajban van valaki, de hogyha valaki bajban van, akkor azért annyit tegyen már meg, hogy bocsánat, hát ha már fel van kínálva, ki van hirdetve, megkapták tényleg, SMS-ben lett nekik küldve, fent lett a közösségi oldalon, Messengerre is fel lett téve, csak meg kéne hallani érte. El kéne jön érte. Hát ő, hát bocsánat. És nem számít, hogy a gyerekei, és akkor tényleg, tehát kicsit ő nagy, mindenki kapott ételt. Tehát akkor a gyerekei, nem számít, hogy egy beleg ételt kapott volna. Tehát akkor most vagy rászoruló, tényleg rászoruló, vagy csak addig rászoruló, amíg baja van, és addig még helyében nem viszünk minden. Ez nem működik. Tehát ezt a százmolán családnál nem lehet megcsinálni, hogy mi mindig mindenhova odaérjünk. Nekik is meg kell mozdulni.
0: Robi atya, értem ennek a negatívumát, viszont ennek ellenére évek óta, vagy lehet évtizedek óta a Caritas teszi a jót. Mi az, ami téged mondjuk megtart abban, hogy ennek ellenére, hogy ennyi sok negatívum van, de mégis segítesz az emberek?
1: Hogy mindig van jó. Mindig van jó visszajelzés. Olyan is, amire nem gondolnám. Amikor ott vagy egy családnál, ahol a fiú fogyatékos, és odaül az édesanyja mellé. És ő igazolja az anyukáját, hogy elnézést. Ő igazolja az édesanyját, hogy édesanyám, nincsen semmi baj. Na, ezek azok a pillanatok, amik tovább lendítik az embert. Hogy igenis, még mindig van jó az emberekben. És talán a legjobb azokban van, akik valamilyen módon sérültek. Ők tudják legjobban megmutatni a köszönetüket, a hálájukat. És sokszor bizony ilyennel találkozik az ember. Vagy amikor a kis gyerek odaáll eléd, karácsony előtt, hát én még ennyi ajándékot soha nem kaptam. És öleli a nagy dobozt, nagyobb a doboz, mint ő, és viszi haza örömmel. Na, ezek a pillanatok, amik tovább viszik az embert. Hogy igen, és van értelme ezt csinálni. Minden negatív dolgok, mert vannak negatív. És az a baj, hogy sokszor a negatív dolgokról nem beszél. Pedig a negatív dolgok azért kell kibeszélni, mert egyrészt segítünk többieknek is. Másik rész pedig, hogy ha kibeszélem a negatív dolgok, akkor nem marad bennem. Mert ez olyan, hogy belülről tudjam rágni az embert. De hogyha kibeszélem, akkor már szabadulok tőle. És az embernek arra kell koncentrálni, ami örömet okoz. Nem a negatívumokra, hanem az örömet okozó dolgokra, mert tényleg nagyon sok ember nagyon-nagyon hálás tud lenni. Azzal a köszönömmel, azzal, hogy odaáll eléd, és tehát idősek meg különösen, hogy hát köszönjük, hogy nem gondolták volna, hogy őráig is gondolunk, hogy nekik is tudunk segíteni. És ebben az az érdekes, hogy ugye, ha megnézzük az adakozóknak az életkorát, azok kik? Legtöbbször nyugdíjasok. Azok a mamikák, akik a nem tudom hogyan csinálják, hogy milyen életművészek, hogy abból a kis nyugdíjukból még tudnak félretenni. Én úgy gondolom, hogy ha ők nem lesznek, akkor nagyon nagy bajba leszünk. Mert a mai sajnos igaz, hogy a kicsit módosabb, akinek kicsit jobban megy, az úgy gondolja, hogy ő, de ki nem. Tehát a közösségért való felelősség. De amikor azt mondjuk, hogy felelősek vagyunk egymásért. Ha a Jóisten megajándékozta a javakkal, akkor az nem csak azért kapta, hogy önmagára fordítsa, hanem őnek valami kicsi szolgálata is van. És igen, valahogy ezt felejtik el az emberek, hogy amin van, azt én kaptam valamitől, és azért kaptam, hogy ne csak magamra használjam, hanem kicsit isek a társadalom felé is. És ezek a jó tettek azok a kincsek, amik, ahogy mondja az evangélium, amit a rozsda nem emészte, és a mai nem rák, meg is a rozsda nem tud tönkretenni. Ezeket tudjuk elvinni ebből a világból, minden más itt marad. És hogyha ezek ilyen tetteink vannak, akkor odállhatunk a Jóisten elé, igaz, bánó szívvel és lélekkel, hogy Uram Istenem, irgalmaz nekem szegény bűnösnek, de ezek ott vannak mellettünk, és azért a jó tetteink talán a bűneinknek, ha csak egy negyedét már elveszik, és tisztára mostak bennünket, tisztábra mostak bennünket a Jóisten, akkor már nem volt hiába való.

0: Fehér Róbert Péter vásárai plébánossal beszélgettünk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Tizenhét óra. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Regionális híreink következnek. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátás végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mai életbe lépő és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbetegeket ellátó osztályán a bentfekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. A látogatási tilalom időszakában az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek az igazgatói ügyelet kukac@bazmkorház.hu e-mail címen, közölte a kórház. Felhívták a figyelmet, hogy a tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel és készfertőtlenítéssel történik. Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tisza-tavon, közölte a Heves vármegyei főügyészség ma az MTI-vel. A közlemény szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tisza-tó Poroszló közeli szakaszán, a csónakban több utast is szállított, ugyanekkor a sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan a meder jobb szélén haladva, Sarudi irányába elvezett egy baráti társasággal. A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol későn észlelte a vele szemben szabályosan haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett. A vádlott észlelte ugyanaz ütközést, mégis tovább ment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt-e személyi sérülés. A kajakban 80 ezer forintot is meghaladó kár keletkezett, a kárt a vádlott időközben megtérítette, tették hozzá. A vád tárgya vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának büntette. Az egri járási ügyészség vádiratban pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben, áll a közleményben. Május 20-áig várják a segítők jelentkezését a fogyatékos gyermekek idei Szent Damján táborába. A szervezők továbbra is várják a segítők jelentkezését a 2026-os Szent Damján táborban. A táborozók regisztrációját ugyanakkor a rekordszámú jelentkező miatt már lezárták. Ha szeretnél egy felejthetetlen közösségben megélt élményekkel és lelki feltöltődéssel teli hetet, ne habozz, jelentkezz mielőbb, olvasható a kiírás. Az idei Szent Damján tábort július 28 és augusztus 1 között tartják a Budajki falu táborban. A segítők a tábor kezdete előtt egy nappal korábban július 27-én érkeznek. A Szent Damján tábor lassan 3 évtizedes múltra visszatekintő görögkatolikus lelkiségű kezdeményezés, melyet a Nyíregyházi Papnevelő Intézet kispapjai szerveznek meg minden nyáron. A tábor célja, hogy egy hétre otthont és felhőtlen kikapcsolódást nyújtson enyhe és középsúlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek és felnőtteknek. A táborozók és önkéntes segítők egy teljes hetet töltenek el közös játékkal, terápiás foglalkozásokkal és imádsággal. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit.
3: Valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás. Hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár, kereseti lehetőség, család fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza a szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek. Ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar új világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának, és azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt, sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek. Nem is tudom, hogy hazulról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én hálát adhatok a Jóistennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó 20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen író-olvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy végülis erre tudtam építkezni.
2: Az elmúlt percekben Boráros Imre, Kossuth Díjas színművészt, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagját hallották. Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngy TSC, az átadásra az immár hagyományos gálaestjükön került sor. A kitüntetést Tóth Dénes, az Egyesület utánpótlás vezetője kapta, aki legnagyobb sikereit eredetileg labdarúgásban érte el, majd 4 évvel ezelőtt a Gyöngy TSC utánpótlásának elindítójaként több tucat gyerekkel szerettette meg a tenészt. A tudnivalókról a díjazottat hallják.
4: Meglepett nyilvánvaló, mert azért alapvetően úgy vagyok, hogy a sportot szolgálni az egy nagyszerű dolog, és az egy felemelő érzés, hogy sporttal foglalkozok. Nekem olyan szerencsém van, hogy egész életemben sporttal foglalkoztam, és hogyha fontos, számomra nagyon fontos a gyerek, akivel szembe vagyok, és tud átadni ezt a sport szeretetet, ez nagyon nagy hangsúly, és hogyha ezt észreveszik, az egy megtisztelő érzés. Annak idején a labdarúgókat a TFN kellőképpen lenézték, és a teniszezők kicsit nagyszájúak voltak, és akkor azt mondtam őket, hogy 1 év múlva megszorítom őket. 1 éves gyakorlás után már elég normális eredményem volt velük szembe, és egyből meg is csináltam, annyira beleszerettem, hogy egyből meg is csináltam a teniszezőit még ott, és utána nyilvánvalóan futballal foglalkoztam. Elsősorban már az volt a fő profil, de abban a pillanatban, amikor az ember kiöregszik a futballból, akkor nagyszerű dolog volt, hogy 33-34 és ott volt a tenisz, amit tudtam folytatni. Egyik barátom nagyon jó teniszedző volt, és egyszer megsérült a lába, és akkor utána elkezdtem az edzőséget is hivatalosan csinálni, és azóta folyamatosan megy a szerelem. A legtöbb futballista, aki teniszütőt vesz, az általában eljut egy jó szintig, jó lába van. Nyilvánvaló itt azért tenisznél nagyon sokat számít utána a fej és a kéz, meg a lábnak az összehangolás. De hogy egy gyors példával mondjam azt a felét, hogyha én amikor futballista voltam, és tudtam volna teniszezni úgy, mint most, és tudtam volna így gondolkodni, akkor szerintem körülbelül egy 30%-a jobb futballista lehettem volna. Sajnos ez kimaradt, viszont a tenisz az sok mindenre megtanított. És ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy akit gyerekekkel megszeretjük a teniszt, az egy életre szóló szerelem, és bármikor oda tud nyúlni hozzá. És az nagyszerű dolog azért az, hogy a futballból azért csak kiöregszel, még elkezdesz kispályázni, meg ilyeneket, de azért teniszből gyakorlatilag nem tudsz kiöregedni, ott 70 évesen is tudsz teniszezni. Tulajdonosok megvásárolták a pályát, és akkor utána ott előjött ez az egész dolog, hogy hogyan lehetne megtölteni a pályát. És mivel én ezt Szolnokon folyamatosan csináltam, ilyen regionális teniszedző is voltam annak idején még a 3 megyébe, meg maga az edzőséget is csináltam a futball mellett, ezért kézenfekvő volt. Akkor a Bezi is, meg a Norbi is nehezen hitt el, hogy itt majd ennyi gyerek lesz, de mondtam nekik, hogy nyugodjatok, meg lesz ennyi gyerek. És végigmentünk minden iskolán, megnéztük a gyerekeket, és nyilván azt, amit mondom, hogy nagyszerű dolog, hogyha egy gyerek el kell sportolni, nagyszerű dolog, hogyha a gyerek teniszezik, mert a szülőknek is mindig is azt mondtam, hogy sokkal több lesz a gyerek. Az a gyerek, aki sportol, az teljes egészében összehasonlíthatatlan azzal, aki nem. Nyilvánvalóan ezt látjuk a hétköznapi életben is, hogy ki hogy néz ki idősebb korában, illetve a sport mit ad ebben a rohanóba, a telefonnyomkodó világba.
2: Az elmúlt percekben Tóth Dénest, a Gyöngy TSC utánpótlás vezetőjét hallották. Végül az időjárásról. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A regionális híreinket hallották.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Végéhez érkezett a Nyíregyházi Egyetem 2022-ben indult digitális oktatás és gyakorlatorientált képzéseire irányult projektje. Egy hét van még hátra az SZIA bevallására. Megtartotta havi ülését az EGRI civil kerekasztal a civil közösségek házában. Tipózóna címmel nyílt konferencia és kiállítás a Krakkerházban Egerben. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Végéhez érkezett a Nyíregyházi Egyetem 2022-ben indult digitális oktatás és gyakorlatorientált képzéseire irányult projektje. Az egyetem a napokban tartotta a projekt záró rendezvényét, melyen bemutatták az új repülőgép szimulátort, a tanárképzésben tanulók számára létrehozott alkotópedagógiai műhelyt, valamint számos olyan továbbképzési és infrastrukturális újítást, melyet a projekt keretében vittek véghez az utóbbi 4 évben. A fejlesztések 1 milliárd forintos támogatásból valósultak meg. A részletekről dr. Márton Sárát, az Egyetem Bessenyei György Pedagógus Képzőközpont főigazgatóját hallják.
2: Van egy olyan kiindulási alapunk, hogy a tanárképzésben különböző generációk érintettek. Egyrészt ugye vannak az oktatóink, akik azért lehet, hogy baby boomerek, vagy az X vagy az Y generációhoz tartoznak. A hallgatóink nagy része az Z generáció, és akiket nekik majd tanítaniuk kell, ők jelenleg az alfa generáció tagjai. És ez egy végtelenül fontos dolog, hogy ezek a generációk különböző módon viszonyulnak a digitális technikához, és velük megismertetni azokat az elsősorban nagyon népszerű virtuális valóságra épülő oktatócsomagunkat, amely azt gondolom, hogy a kollégáim, a hallgatóink körében és a tanulók körében is kiemelkedő.
1: A pilótaképzésben már a korábbi években is lehetősége volt a hallgatóknak arra, hogy repülőgép szimulátor segítségével is teljesíthessék a kötelező repülési órák egy részét. Az előző készülék azonban már elavultnak bizonyult, így egy újabb, korszerű szimulátort szereztek be, annak érdekében, hogy a diákok műszertanulási készségeiket fejleszthessék. Dr. Gáti Balázs, egyetemi docenst hallják.
3: Magát a repülést az úgynevezett látva repülési szabályok szerint ők már megkezdik előtte. Tehát ezen a szimulátoron nem azt gyakorolják, hogy magát a repülőgépet hogyan kell vezetni a levegőben, ezt ők már 80 órán keresztül gyakorolják előtte, hanem amikor a műszerrepülési feladatokra térnek át, amikor az a fontos, hogy nem látnak ki a pilóta fülkébe, csak műszereket kell folyamatosan nyomon követniük a levegőben, azt egyelőre ennek a gyakorlásának a megkezdését ezt a szimulátorban kezdik meg, és nem valós repülőgépen.
1: Az egyetem képzési területeinek megújítása mellett az épületeket is fejlesztették. A B épületben például modernizálták a teljes internethálózatot. Dr. Kovács Zoltán, az egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese hangsúlyozta, nagy szükség volt ezekre a változásokra.
4: A visszajelzéseink pozitívak mind a hallgatók részéről, mind pedig az egyetemi polgárok részéről. Tehát azt gondolom, hogy ez igazán egy jó befektetése volt a Nyíregyházi Egyetemnek, egy olyan projekt, amit nagyon szívesen megismétlünk bármikor, hiszen ilyen eredményeket nem tudunk mindig felmutatni. De talán a legjobban az mutatja ennek a projektnek a hasznosíthatóságát, hogy az elmúlt években a hallgatói létszámon közel duplájára emelkedett, nagyon sok külföldi hallgató jelent meg az egyetemünkön, bővítettük ennek segítségével a képzési portfóliót. Csak hogy egy példát mondjak, az anglisztika szakot például ennek a projektnek a segítségével tudtuk távoktatásban elindítani, ami egy kuriózumnak számít itt az egyetemen.
1: Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje. Ennek részleteiről tájékoztatott dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: A személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje május 20-a. Akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Illetve visszaigénylésnél nagyon fontos, hogy nem mindegy a gyorsaság, ugyanis a hivatal 30 napon belül utalja ki a visszajáró adót. A Az elkészült SZIA bevallási tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, illetve az SZIA 1+1%-os nyilatkozat beadása is legkényelmesebben online tehető meg az SZIA felületen keresztül. Mindenkinek érdemes átnézni a NAV által elkészített személyjövedelemadó bevallási tervezetét, mert lehet, hogy még lesz vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel, ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amelyről a NAV-nak nincs adata, azt is bele kell írni a tervezetbe. Így például fel kell tüntetni a tervezetben, hogyha valakinek ingatlan értékesítésből vagy ingatlan bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Ebben a folyamatban egyrészt az ELSZIA-ba beépített kérdés-felelet funkció támogatást nyújthat, de a NAV készített kisfilmet is az érintetteknek a kitöltéshez, ez is a NAV honlapjáról érhető el. A befizetendő adót is a bevallási határidőig, tehát május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot okoz egy összegben befizetni az adót, a bevallásban 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést lehet kérni. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már nem csak az adót kell kiegyenlítenie, hanem késedelmi pótlékkal is számolnia kell. A visszaigénylést is érdemes mihamarabb kérni. Egyrészt azért, mert a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utal a NAV, másrészt pedig, aki május 20-áig nem egészíti ki a tervezetét azzal, hogy postán vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget, annak május 21-től külön kiutalási kérelmet kell benyújtania. Az SZIA bevallási tervezeteket csak az kezelheti online az SZIA-ban, akinek van DÁP alkalmazása vagy Ügyfélkapó Plusz regisztrációja. Ez gyors és kényelmes megoldást jelent, és rengeteg automatizmus segít, így időt és energiát spórolhat meg bárki, aki ezt használja. Ráadásul beépített ellenőrző funkció is van, amely kiszűri a hibákat, és ezzel csökkenti a hibás bevallások gyakoriságát. A NAV 1819-es ingyenes infóvonala hívható, illetve az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a személyjövedelemadó bevallásokkal kapcsolatban. Minden információ megtalálható továbbá a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon is, ahol a főoldalon az SZIA bevallás 2025 csempét kell választani az információkhoz.
1: Megtartotta havi ülését az EGRI civil kerekasztal. Több napi rendi pontot is tárgyaltak az eseményen a szekciók delegáltjai, többek között az esélyegyenlőség munkacsoport aktuális tevékenységéről, valamint a ProAgria 2026 szakmai díjról is döntés született. A civil közösségek eltelt időszakát Lengyel János soros elnök összegezte. Mint elhangzott, számos rendezvény lesz terítéken a nyári időszakban. Június 20-án várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakájára, ezen felül szeptember 14-től 20-áig rendezik meg az Eger ünnepe civil hetet, emelte ki Farkasné Juhász Margit, az EGRI civil kerekasztal kabinet vezetésének tagja.
6: A bevezető részben mindig a meghívott vendégek, illetve a soros elnök tájékoztat az aktuális képről, a városban előforduló munkáról, lehetőségekről, meghívásokról. A kerekasztal ülés napi rendjeit, témáit vesszük sorra. Ennek a kerekasztal ülésnek az első témája a Civil Alapbíráló Bizottság éves munkájáról szóló tájékoztatás. Tudni kell azt, hogy a civil alapra beérkező pályázatok feladatokat a Civil Alapbíráló Bizottság, amely a civilekből áll, a civil szervezetek delegációjából áll, javaslatot tettek a közgyűlésnek, és ezt a javaslatot a közgyűlés elfogadta. Ezek után ez a bizottság megkezdi az éves feladatát, és erről a Civil Alapbíráló Bizottság elnöke ad egy tájékoztatót, hogy hogyan alakul ez az év a pályázatok és a programok szempontjából. Tudni kell azt, hogy a Civil Alapbíráló Bizottságnak volt egy alakuló ülése, ahol a javaslatokat is megtettük, és igazából ott az éves feladatot is kiosztottuk és megelláttuk. Tudni kell azt, hogy jelen pillanatban a Civil Alapbíráló Bizottságnak 10 tagja van, ami azért nem stimmel a szekciók számával, mert hogy 2 szekció erre az évre nem delegált ilyen munkába képviseletet megteheti, és ezért egy kicsit kevesebben vagyunk a tovább korábbi évekhez képest. A kerekasztal alakuló ülésén március 11-én a civil fórumot követően a civil fórum állásfoglalásait sorrendbe rakva és az évre feladatokat szétosztva úgy találta, hogy ezt a munkát csak úgy tudjuk elvégezni, hogyha 6 bizottságot alakítunk, ennek a bizottságnak mindig lesz beszámolási kötelezettsége, és 5 munkacsoportot hoztunk létre.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Művészeti Karának Média és Design Intézete 6. alkalommal biennáli formájában rendezi meg a Tipózóna kiállítást. Az eseménynek a 2025. februárjában létrejött művészeti kar új otthona, a Krakkerház kiállítótere ad helyet. A tipográfiai témájú művek elsősorban digitális formában készültek, fekete-fehér tónusban, 90x127-es plakátokon. Az Egyetem Művészeti Karának hallgatói, illetve oktatói, ezen felül vendégintézmények munkái is szerepelnek a tárlaton, továbbá minden intézménytől 15 darab munka tekinthető meg. Az eseményen oktatói, valamint hallgatói kategóriában egyaránt átadják a Tipózóna Magyar Tipográfia díjat, mondta a rádiónknak Csontó Lajos, az Egyetem Művészeti Karának dékánja.
7: 2 eseményről beszélünk, alapvetően a Tipózóna nevezetű biennáléről, amit 2017 óta rendez meg a Média és Design Intézet, az Egyetem Média és Design Intézete. Most már átvállalta a kar, hogy idéntől ugye biennálé formájában rendezzük ezt meg, és

0: csupán a gyakorlati eredményeket, tehát a tipográfiai plakátokat akartuk bemutatni, hanem mindenképpen szerettünk volna ennek egy elméleti megerősítést is csinálni. Szóval így született meg a tipográfia természettel való formáinak a megfigyeléséből kialakult tipográfiai munkák, illetve a konferencia témája szorosan kapcsolódik ugye a tipográfiai plakátoknak a témájához, és itt ugye elsősorban a természettel való azonosulás lehetőségeit vizsgálják az előadók, illetve a technikai rendszer szintű tervezését a dolgoknak. Tehát erre kértünk fel előadókat, akik jöttek ugye a külföldi partnerintézményeinkből, elsősorban és a magyarországi partnerintézményeinkből. A konferenciának az első szekciója ugye az idegen nyelvű szekció lesz, a második szekció pedig a magyar résztvevőknek a jelentkezése.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
2: Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungarikum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen tegnap este. Ünnepi alkalomnak számított a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungarikum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálat a dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. A menhelynek jelenleg 45 állandó lakója van, közel felük olasz, de sok közülük a kelet-európai. Az épületben megfordultak magyarok is, a központ sajátosságának számít, hogy a befogadottak majdnem kivétel nélkül az idősebb korosztályhoz tartoznak. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, beszédének címe a boldogságos Szűz Mária, az egyház mintaképe. Mária az egész egyház anyja, amely gyermeki bizalommal fordulhat hozzá, mert biztos abban, hogy meghallgatásra, oltalomra és szeretetre talál nála, mondta a pápa. A boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne Isten népe saját eredetének, mintaképének és hazájának megjelenítését találja meg. Mi a katolikus oktatás jövője, mi az identitása? Erre a kérdésre keresték a választ a hazai és európai kihívások tükrében a Magyar Katolikus Iskola rendszer jeles képviselői, akik emellett megosztották a jó gyakorlatokat is. Május 12-én a Római Magyar Akadémián tartottak tanácskozást. A Magyarországi Férfi Szerzetes Előjáró konferenciája és a Magyarországi Szerzetesi Köznevelési Fórum szervezésében megvalósult konferencia, bemutatva a katolikus oktatást, egyrészt reflektált arra a véleményháborúra, ami a magyarországi országgyűlési választás óta folyik az oktatás jelenéről és jövőjéről, másrészt erre utal a konferencia címe, a nevelés magyar csillagképei, valamint a helyszínválasztás Róma is közelebb akarta hozni magyarok innovatív válaszait a nemzetközi szintérhez, valamint bekapcsolódott a 14. Leó pápa rajzoljuk meg a remény új térképeit kezdetű apostoli levele által életre hívott nemzetközi párbeszédre. A szervezők szerint a katolikus egyház nem kommunikálja kellőképpen a saját értékeit, pedig elengedhetetlen, hogy megmutassák mindazt a tevékenységet, amit végez, és ezzel láthatóvá tegyék az egyház szerethető arcát. Miért vagyunk itt? Tette fel a kérdést Zsódi Viktor piarista tartó.

0: kormányfőnek, az FSK elnöke. Őszintének kell lennünk, érezzük, a talaj mozog alattunk. A hagyományos nevelési tér az a magától értetődő szövetség, amely a család, az iskola, az állam és az egyház között fennáll, napjainkra sajnálatos módon felbomlott. Kalazanci Szent Józsefre hivatkozva arra mutatott rá, ma is minden megosztottság gyökere a tudatlanság, egymás meg nem értése, valamint a digitális zajban való elveszés, az értékek közötti különbségtétel képességének hiánya. Úgy véli, ebben a helyzetben a nevelés tudja szolgálni a megbékélést, tud olyan embereket formálni, akiknek szilárd belső iránytűjük van a párbeszédben. Kvek Péter, Magyarország szentszéki nagykövete azt hangsúlyozta, a szerzetes rendek oktató-nevelő tevékenysége végig kísérte a magyar történelmet, mindig a fejlődés élvonalában voltak és soha nem koncentrálódtak sem földrajzi, sem társadalmi értelemben a központra, eljutottak a perifériákra. Ott voltak a magyarság küzdelmeiben, válságos helyzetekben tevékenységük valóban tiszteletet érdemel. Ma Európa posztkeresztény, missziós terület, nekünk kell megbirkózni a változásokkal, fogalmazott. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói, valamint magyar és biológia tanárai számára tartott szakmai továbbképzést Debrecenben Németh István hitoktatási referens bibliakutató számolt be róla az egyházmegye. A képzés központjában az állt, hogyan lehet a Szentírásban található teremtés és őstörténeti elbeszéléseket a hitoktatásban, illetve egyházi fenntartású közoktatási intézményekben más tantárgyak keretében is hitelesen és a diákok számára is érthetően közvetíteni. Az előadó bemutatta az egyes bibliai történetek lehetséges keletkezési körülményeit, szólt a feltételezett szerzők személyéről, koruk szellemi és vallási hatásairól, valamint a szövegek teológiai üzenetéről. Kiemelte, hogy a teremtésről és az emberiség őstörténetéről szóló részek nem természettudományos leírások, hanem a hit nyelvén megfogalmazott válaszok az ember alapvető kérdéseire, honnan jövünk, kik vagyunk és mi Isten szándéka az emberrel. A résztvevőknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni, valamint közösen megvitatni azokat a témákat, amelyek tapasztalataik szerint leginkább foglalkoztatják a diákokat. A rádiónk indulásának 25. jubileumi évéhez kapcsolódóan újabb két eseménnyel folytatódik az ősszel elindított programsorozatunk. Május 15-én holnap Szent Lant elnevezéssel gyermekversmondó verseny lesz az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 10 órától. Ennek fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő Rózsafűzér csoport. Sportoknak. Szombaton 14:30-tól közös rózsafűzéri meccsel kezdődik a Dobótéri Minolita templomban. Ezt rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától Szent Mise lesz az ima csoportokért a Minolita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16:15 től dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-2027-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni, május 15-éig, tehát holnapig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható. Kentor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. Jelentkezés az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehetséges május 31-éig. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festő ilyen szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos esemény. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri színhelyekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök atya lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kis csoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják. A gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. Program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Július 16 és 19 között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból való, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számíthatunk rád: regisztráció, info.technika, logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Áll a meghívóban. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Dimba Miranda, Kriston Tamás és Molnár András. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Május közepétől már kaphatóak a jegyek a debreceni magyar-kazak labdarúgó válogatott mérkőzésre. Két paddel és két pádból pályával gazdagodott a debreceni egyetem. Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról a Kossuth térről indulva egészen a tokai fesztiválkatlanig vezet. A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke a napokban, a 75. Nemzetközi Bornemissza Gergely ökölvívó emlékversennyel kapcsolatban. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Május közepétől már kaphatóak a jegyek a debreceni magyar-kazak labdarúgó mérkőzésre. A magyar-finn meccsre már megvásárolhatóak a belépők. A barátságos mérkőzést június 5-én rendezik a Puskás Arénában. A Magyar Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a jegyárusítás hétfőn 10 órakor kezdődött a meccsjegy.mls.hu oldalon az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára. Szerdán 10 órakor indult a többi klubtag erővásárlási időszaka, míg holnap 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetőek lesznek a rendelkezésre álló jegyek. A Kazaksztán elleni edzőmeccsre, amit június 9-én Debrecenben játszanak, május 18-án kezdődik a belépők értékesítése. Két paddel és két paddból pályával gazdagodott a debreceni egyetem. Bágy Zoltánt, az intézmény kancellárját hallják.
2: A végső döntés az néhány évvel, 3-4 évvel ezelőtt született meg, és aztán a elhelyezés megtalálása, a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádelpálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padból pályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás, a város polgársága is tudja ezt használni. Azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák, elsősorban ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő, labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
1: A paddel és a padból pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörményi úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pályahasználatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző paddelt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei. A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
3: Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a pádelt, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szült azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett. Megvannak a prioritások, vagy a sorrend a szabad kapacitást illetően. Ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debreceni Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő tanár, rekreáció, illetve most sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják. Aztán fél évente van 5500 hallgató, akinek egyetemi testnevelést tartunk és szervezünk. Pádel meg fog jelenni a következő fél évtől a választható egyetemi testnevelés kurzusok között. Biztos, hogy nagyon nagy igény lesz rá. De itt épült két darab pádból pálya is, ami a láptenisznek, a squashnak, a pádelnek és a röplabdának a keveréke. Szerintem ez is nagyon-nagyon népszerű lesz. Nagyon sok gyermek utánpótláskorú focista van, felnőtt is nyilván, de hát van kb. 650 gyermek a DEASZ regionális tehetségközpont programjában. Tehát ők, akik többnyire itt edzenek, őknek biztos, hogy nagy élménnyel és nagy szeretettel, reméljük, nagy megelégedésre fogják használni ezt a pádból pályát is.
1: Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról, a Kossuth térről indulva egészen a Tokaji Fesztiválkatlonig vezet. A résztvevők három kijelölt megállóhelyen friss vízzel, pogácsával és gyümölcsel frissülhetnek fel az út során. Az idei esemény különleges hangulatot ígér, május 23-án egyfajta bringa cirkusz várja a bringásokat. Pusztai Barbarát a program szervezőjét hallják.
0: A gyülekező 8 órakor lesz majd a Kossuth téren, ahol már színpadi programokkal készülünk a kilátogatóknak, ezután pedig 9 óra 39-kor lesz a rajt a nagy posta elől. Az út közben, akik elfáradnak, meg tudnak majd állni piknikpontokon. Nyírtelek, Rakamaz, Virányos és Tokaj Fesztiválkatlan a végállomás. Minden piknikponton pogácsa, alma, víz várja majd a kilátogatókat. A Fesztiválkatlanban pedig szintén számos színpadi programmal és produkcióval készülünk, hiszen az idei esemény a cirkusz tematikát kapta, úgyhogy a programelemekben ez természetesen meg fog jelenni. Túl nagy kulisszatitkot még nem szeretnék elárulni, de azt elmondhatom, hogy hegykerülő idén is lesz, majd ennek a rajtja a katlanból fog indulni a korábbi évekhez hasonlóan.
1: Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt, a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. A szervezők idén cirkuszi hangulatot varázsolnak a rendezvényre, bohócok, artisták, pantomimesek, légtornászok és látványos kerékpáros bemutatók szórakoztatják majd a közönséget. Az éhes bringások jelképes összegért többféle ételt vásárolhatnak. A szervezők a túra teljes ideje alatt gondoskodnak a biztonságról. Mozgó orvosi felügyelet kíséri a mezőnyt, Tokajban pedig mentő biztosítja az esetleges balesetek ellátását. Emellett szervizbusz is segíti azokat, akiknél műszaki probléma adódik. Tokajból mindenki egyénileg tér vissza Nyíregyházára. A MÁV pedig a Tokaj-Nyíregyháza vonalon közlekedő délutáni vonatokhoz kerékpár szállításra alkalmas vagonokat is csatol, akik pedig visszafelé is kerékpárral indulnak útnak, őket a nyírteleki fagyizó kedvezményes ajánlattal várja. A Bringa piknik fókuszában idén is a jó hangulat, a vidám társaság, a sport fontossága, az egészség megőrzése és a jótékonykodás áll.
0: Azt gondolom, hogy a nyíregyházi városlakóknak már a szívéhez nőtt. Ez teljesen egy családbarát rendezvény, de emellett nagyon sok cég csapatépítő programot szervez erre az eseményre, hiszen azt gondolom, hogy nagyon ritka az, amikor Nyíregyházáról Tokajba több mint 1000 ember kerékpározik át a kerékpárúton.
1: A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, a napokban a 75. Nemzetközi Bornemisza Gergely ökölvívó emlékversennyel kapcsolatban, melyet május 26-a és 30-a között rendeznek Egerben. Kovács Istvánt hallják.
4: A 75. Bornemisza emlékverseny a Magyar Ökölvívás és a Nemzetközi Ökölvívás számára is egy nagyon-nagyon fontos esemény, és nem csak azért, mert 75. alkalommal rendezünk, hanem az utánpótlás korosztálynak egy olyan bázis rendezvénye a felkészülés, illetőleg még általában így a tavasz közepén, május környékén szoktuk megrendezni, ahol nagyon-nagyon jól lehet lemérni, hogy hol tart az adott országnak a ezen korosztályának a versenyzői, hiszen jönnek majd nyár és ősz elejére időzítve a világversenyek, Európa bajnokságok. ennek tükrében biztos vagyok benne, hogy idén is 20 országnál is több, a rendező ország mellett 20 országnál is több országgal és több mint 500 versenyzővel kell majd számolnunk. Ez egy 5 napos verseny lesz, 2 szorítóban, hatalmas nagy küzdelmekkel, érdemes kilátogatni. Szombaton lesznek a döntők, tehát kedtől folyamatosan, vagy szerdától folyamatosan érdemes lesz kilátogatni ide a sportcsarnokba. Nekünk nagyon fontos, és nem csak a 75 év miatt, hanem ahogy mondtam, a felkészülésnek az egyik legfontosabb mérőpontja. Itt tudják megmutatni a versenyzők, hogy milyen állapotban vannak, hogy milyen felkészültségnek örvendenek. A válogatott versenyzők ellen tudnak a klubjaink szorítóba lépni. Én már nagyon várom, én mindenkit nagy örömmel és nagy szeretettel hívok ide a sportcsarnokba, mert remek küzdelmek várhatók. A régió vezető, Dorko Péter itt egri, és az egri ökölvívók között, főleg a hölgyeknél van egy-két egészen kiváló ökölvívónk. Én azt hiszem, hogy Eger mindig is nem csak rendezőként, hanem az egri sportiskola vagy az egri ökölvegyesület, az mindig is szállította a jó bunyósokat. Nagy bajnok még nem jött ki, tehát vízilabdázóról tudunk sokról, meg egy jó pár olimpiai bajnokot adott már Eger városa. Az ökölvesben még egyelőre nagyon nagy bajnokról nem tudunk beszámolni, de ki tudja, lehet, hogy akár pont itt ezen az idei Bornemisszán fog feltűnni egy egri kötődésű tehetség. Május 25-től május 30-áig fogjuk megrendezni, és a tavalyi esztendő adatairól tudok még csak beszámolni, most küldtük ki a kézikönyvet. Véleményem szerint 20-nál is több ország és 500-nál is több résztvevő. Szerintem a 150-200 környékén lesz a magyar résztvevő, és tehát fele-fele arányban látom elképzelhetőnek, igen, körülbelül fele-fele arányban. Mi nálunk 3 vagy 4 utánpótlás korosztályt különböztetünk meg, az U15 az első versenyrendszerbe belépő, U17, U19, és van az U23-as, ami már majd, hogy nem felnőtt. Én azt hiszem, hogy jól állunk, most nem is olyan rég ért véget a Diák Olimpia, ahol az U17-ig tartó korosztály, U15, U13-as korosztályban több mint 400 indulóval rendelkeztünk, csak magyar szinten 429, közel 500 nevezésből 429 sportoló indult. Utánpótlásban nem állunk rosszul, legalábbis létszámot illetőleg, szakmailag még ezért sokat kell fejlődnünk, tehát ezt be kell látni, hogy a jelenlegi szakmai koncepciónak az eredménye, főleg az utánpótlás korosztályban az több év, mire ez beérik, de én biztos vagyok benne, hogy jó úton haladunk, és már itt a Bornemissza is, hogy mondtam, hogy remek mérőpont lesz, hogy hol is tart a magyar ökölvívás utánpótlás korosztálya.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutassa minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied éles halálban, tied jó és balsosban, tied küzdve szenvedve, tied most is örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalmas menedéke, töld reményes, mennyek ékessége, kikértem és segélyedet asztalmát, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztosan mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorban. Ezért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied éles halálban, tied jó és balsorban, tied küzdve szenvedve, tied most is örökre. Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keserdét a hónak, bajnak, eloszlatni van hatalma. Hol már ember nem segített, a te erőd nem törik meg. Ő imáit, gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya.

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni főség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj is föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

0: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Hírek a Szent István Rádióban. 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en sebesültek meg, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon a legfrissebb veszteség mérleget. Az államfő hozzátette, hogy még további 7 ember sérült meg az ukrán főváros környékén. Ukrajna második legnagyobb városában, keleti ország részben lévő Harkivban 28 sebesültről tudni, 2 pedig a déli Odessa megyében szenvedtek sérüléseket, tette hozzá. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület, emelte ki Zelenszky. A mai nappal 4 év után megszűnik az orbáni háborús veszélyhelyzet, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, ezzel a 6 éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk, visszatérünk a normalitáshoz. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Anita, a külügyminiszter, Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. A magyar diplomácia vezetője a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. Az imént ért véget a megbeszélésünk, megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, fogalmazott. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte Gulyás Gergely, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán.

tévedés, vádak és viszont vádak hangzanak el. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is, fogalmazott. Végül az időjárásról: egy-egy záporra, este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Idős Szent Pachómiusz szerzetes. Egyiptomban született 287 körül, 346. május 14-én halt meg. 59 évet élt. Pachómiusz úgy szerepel egyházunk történetében, mint a kolostori közösségben élő szerzetesség típusának első megalapítója a keleti egyházban. Neve nem lett népszerű a nyugati kereszténységben, de az, akit Remete Szent Antal, a keleti legnagyobbak egyike magasztalt, megérdemli, hogy emlékezete az egész világon fennmaradjon. Annál is inkább, mert a történelem folyamán ő az, akire minden kolostor és lendalapító, Nagy Szent Vazul, Szent Ágoston, Szent Benedek, Loyolai Szent Ignác támaszkodik. Felső Egyiptomból, pogány kopt családból származik, neve magyarul királyi sólymot vagy sast jelent. Nem volt magasabb iskolai képzettsége, csak idős korában tanult meg görögül. Minden műve és szabályzata kopt nyelven íródott. 20 éves volt, amikor a kereszténységgel megismerkedett, elég különös körülmények között. Maximianus császár úgy gyarapította hadseregét, hogy sok fiatalt összefogatott, s erőszakkal besorozta őket katonának, így őt is. A Níluson lefelé utazva, Théba városában idegen emberek nagy szeretettel fogadták Pachómiuszt. Ez nagyon meghatotta, és érdeklődni kezdett, kik ezek az emberek. Végül is megtudta, hogy keresztények. Elhatározta, hogy tanulmányozni fogja életüket. Ám ekkor a hatóságok váratlanul elküldték őket arról a területről. Visszatért szülőföldjére, de nem a családi házba, hanem Szerápisz egy elhagyott templomába. Megismerkedett a kereszténységgel, nem sokára meg is keresztelkedett, mert megcsodálta azt a tanítást, amit Jézus Krisztus hozott a világnak, és magának Jézus Krisztusnak a személyét csodálta leginkább. Egyiptomban ekkor virágzott a szerzetesi élet, amely őt is magával ragadta. Szerzetessé úgy válhatott valaki, hogy egy tapasztaltabb abbához, atyához szegődött. Ő a Remete Palamonhoz csatlakozott. Ez az atya kötelezte újoncait az éjszakai virasztásokra, a megszakítás nélküli testi munkára, folytonos imára, állandó böjtre. Pachómiusz azonban minden nehézség ellenére sem adta fel, sőt elhatározta, hogy fiatalokat gyűjt maga köré, támaszuk és vezetőjük lesz a pusztában. Egyszer látomásában azt az utasítást kapta, hogy építsen kolostort. Így született meg az első kolostora. Sokan jöttek Pachómiuszhoz, így újabb kolostorokra volt szükség. 9 férfi és 2 női kolostor jött létre vezetése alatt. Mindegyiket ő irányította. Évente 2 általános káptalan tartott, és látogatta őket. De nem csak kolostorokat alapított, hanem kitűnő szabályzatot is adott számukra, amellyel évszázadokra befolyásolta a szerzetességet. Határozatai közül némelyik, például a szegénység kérdése, vagy a szerzetesi életstílusra vonatkozóak, ma is minden szerzetesi regula közkincsei. Gyakorlati ember volt. 20 évig vezette kolostorait, és ezekben ő maga volt a két lábon járó, világító példa. Ez többet ért minden betűnél. 346-ban a dühöngő pest is áldozata lett. Tanítványai azért imádkoztak, hogy maradjon életben. Ő azonban arra kérte tanítványait, hagyják abba az imát érte, hogy hazatérhessen Istenéhez, és azt is kérte, hogy ismeretlen helyre temessék el. Végakaratát teljesítették.

0: A nap imája.
1: Mária, az emberélet igének anyja, és mi édesanyánk. Íme lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük tőled, Urunk, nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tiéd leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakítsd ki bennünk a anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a te Jézusod életét. Égi királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb cselekedetünket is, hogy tiszta és méltó legyen a szent szeplőtlen áldozathoz. Tégy szenté bennünket, jóságos anyánk. Szenté, miként azt nekünk Jézus megparancsolta, amint szíved kéri tőlünk és forrón kívánja. Ámen.

0: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni, szépet, mikor lelkemhez érkezed.
1: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked című versét Fehér István előadásában hallották. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden. A helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei, vallomások és tanúságtételek jelentek meg tőle. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelentek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. Füle Lajos 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en sebesültek meg, közölte Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök a Telegramon a legfrissebb veszteség mérleget. Az államfő hozzátette, hogy még további 7 ember sérült meg az ukrán főváros környékén. Ukrajna második legnagyobb városában, keleti ország részben lévő Harkivban 28 sebesültről tudni, 2 pedig a déli Odessa megyében szenvedtek sérüléseket, tette hozzá. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület, emelte ki Zelenszkij. Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. A magyar diplomácia vezetője a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. Az imént ért véget a megbeszélésünk, megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, fogalmazott. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. A mai nappal 4 év után megszűnik az orbáni háborús veszélyhelyzet, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, ezzel a 6 éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk, visszatérünk a normalitáshoz. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte Gulyás Gergely, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón. A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás átvételről. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen, jelezte, az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is, fogalmazott. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
7: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
8: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
7: Nem csak katolikusoknak.
8: Keresztényélet.hu.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
10: Kedves hallgatóink, összeállítást hallanak Dzsida Jenő, Juhász Gyula, Kunszeri Gyula, Major Zala Lajos, Rónai György, Sinkó Ferenc és Váci Mihály műveiből. A verseket Balog András, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba, Sárosi Kinga és Szegvári Menyhért előadásában hallják. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
11: Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag. szép Szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában ez engem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.

Kunszeri Gyula, Lorettói litánia. Szűzeknek szent szűze, Istennek szent anyja, a fogantatásnak szűz makulátlanja, igazság tükröre, bölcsességnek széke, örömünknek oka, áldás, malaszt, béke. Lelki tiszta edény, kinek szűz a lénye, tiszteletes edény, áhítat edénye, titokzatos rózsa, Dávid király tornya, mely mintha elefánt sontból való volna. Mária aranyház, szövetség szekrénye, mennyország ajtaja, hajnalcsillag fénye, betegek orvosa, bűnösök oltalma, és vigasza annak, aki bútól halna. Ahol te vagy, minden búbánatnak vége. A keresztényeknek vagy te segítsége. Királyné az égben, mely angyalok hona, minden szenteknek szent királyné asszonya, Magyarországunknak nagy oltalmazója, szeplőtlen királyné, fűzérbe font rózsa. Hozzád fohászkodunk, kik annyit vétettünk, könyörögj érettünk, könyörögj érettünk. Istennek báránya, vedd el bűneinket, irgalmazz minékünk, Krisztus, hallgass minket!

Sinkó Ferenc, Májusi litánia. Angyaloknak lajtorjája, áldásszülő bíbor hajnal, bűnbánónak bizodalma, célvesztetnek biztos ösvény, csillag szegény tévejgőnek, diadémia irgalomnak, erős vár a szelítségnek. Ég leánya földlakók közt, földieknek égben anyja, gazdagsága kifosztottnak, gyámola a roskadónak, hajléka a hontalannak, ígérete igazságnak, jó illata imádságnak, kapuja a kegyelemnek, lámpa bánat homályában, mosolya a mindenségnek, napja lelkünk mennyboltjának, nyavajáknak enyhülése, orvossága tikkadt szívnek, öröme a kisdedeknek, őre boldog otthonoknak, pártfogója szüzességnek, reménysége jegyeseknek, segítsége jó anyáknak, szivárványa öregkornak, támasza az elhagyottnak. Útitársa sivatagban, üdvösségünk szent pecsétje, vándorlásunk végső célja, zengő dalunk nappalunkban, zsolozsmája éjszakánknak.

Rónai György. Vers a május királynőjéhez. Ó szűz, ki halk homályán, hűs ívű templomoknak lakozol hófehéren, szelíd oltár felett, hol omló fellegekben a tömén füst lebeg, s hol enyhe lángolással örök tüzek lobognak. Ó szűz, kihez zokogva sikolt a könnyes ének, virágos május estén a jámbor ajkakon, hallgasd meg bús szívemből feléd omló dalom, amelyet áhítattal ajánlok fel ma néked. Tiszteletes edénye az égi kegyelemnek, ajtója fényes égnek, titokzatos virág, csillag, kit nem vakíthat a ködbe hult világ dohos szívekből szálló sötét felhője sem meg. Te légy az én vezérem, lecsüggett bús fejemre, szemet sugára szárnyán suhanjon enyhülés. Terítsd reám palástod bajban védelmül, és segíts, hogy el ne hagyjon soha az Úr kegyelme. Kísértetes viharban ragyogj az égnek ívén. Hamis fény el ne csalja rossz útra gyermeked. Vezesd át őt szelíden vak örvények felett. Te hozzád, mint anyámhoz, maradjak mindig hívén. Ó, égi szűz, figyelmezz esdeklő énekemre. A szívem, torz virágom, mit reszkető kezem esetlenül feléd nyújt, fogadd el szívesen. Vedd jóságos mosollyal simító két kezedbe. Ültesd az égi kertek földjébe, égi csermely csorgó vizével öntözd, s ha új virágra hajt, űz messze tőle minden késő fagyott vihart. Fakadt szirmát sugározd be égi kegyelemmel. Május szent királynője, ki ódon templomoltár homályán laksz fehéren, e kinyílt tulipán legyen kedves virágod, s bukdácsoló imám legyen az omló illat, hangtalan hála Zsoltár.

Rónai György, himnusz a boldogságos szűzhöz. Halkan hull az őszi este harmata, harmatozd rám, égi kedved, Mária. Oszladozzék, balga szívem bánata, te vigyázz rám, boldogságos szűzanya. Hogyha kővel megdobnak az emberek, szeljek nekik ízes búzakenyered. Töltse be a lelkemet, a szeretet. Tiszta szívvel álthassam szent gyermeked. Bánatok közt elvadultam. Légy szelíd térítőm, hogy égi atyánk fényeit szeplőtlenül tükrözhessem, mint a víg tengerszem a hajnal ifjú fényeit. Gyermek kedvel ámuljak a fényeken. Rózsa legyen tövisek közt életem. Piros rózsa virágozzék ékesen, rózsakertek öntözője, légy velem. Ellankasztó szárasságot messze űz, égjek a szent szerelemben, mint a tűz. Égi tűznek tűztestvére, kit derűs kötelék a legfőbb tűzzel összefűz. Fáradtságban biztatásod elnevedd, cirogasson langyos, puha tenyered. Jó öletbe hajtva tikkat fejemet, megbékéljek, mint a megvert kisgyerek. Hogyha majd egy furcsa órán meghalok, mint fiadat, úgy öleljen két karod. Köszöntsenek örvendezve angyalok, fogadjon be országodba magzatot. Ámen.

Váci Mihály, Ave Maria. Csak gondolok reád, agyam fagyos tekervényei, mint neoncsövek felderengnek, reszketek piros fényével szelíden izzó, betlehemi nevednek. Csak álmodom rólad, ahogy befagyott tavak álmodhatnak az égről, s derengsz te bennem, mint az égmerengés a jég alatti mélyből. Csak álmodom rólad, ahogy a sápadt hómezők alatt a beheggett barázdák. Susogsz bennem örökkön, ahogy a fagyos rögökben a hízelgő rostáblák, ahogy a leásott oszlopokban zokognak a legaljazott lombok, zúzott rönk, tört hasáb vagyok, erdőid bennem susogva kibontod. Neved forró áhítata lehervadna itt, a lucskos hideg közönyben. Mint halk imák a sárba csuklanak, a tipró körmenetben. Ki érezné meg itt azt a bölcső meleg mennyet, amelynek enyhe üdeneved imádkozva engemet elmelenget? Ki értené meg itt te hótól fuldokló, elkékült arcú télben neved tavaszi szeleit, melyek májust tartanak bennem ébren? Hogyan is hangzana e fagyvíjogásban ez a pacsirta sírás? Recsegő jégmezők fölött hogyan susoghatna neved e virágnyílás? Ki értené nevednek dallamát, s dallamtalan zenéjét, örök zsongását, kagyló búgását, harangkehely remegését, gordonka hízelgését, s hegedű ujjongását ezüströptű nevednek? Orgona futamait, amellyel nagy dallam, szerelem kereslek. Mária, jászlak meleg aljára vetett kisdedkori ágyak. Jézusi gyermekkor, mikor még hittem, hogy reám, mint messiásra várnak. Mária, esték gyapjas nyája tolong a térdeimnél, aranyat tömjént kínál az éj, s bánata arcomon könnyű tömjén. Mária, ez a szó felkelti bennem a sírást, nemetájon születtem. Ó, üljél szelíd összvér hátára, menekülj, ó, vigyél innen engem. Mária, valami betlehemi szelídségű emlék az én örök sírásom. Egy csillag sajog bennem pirosan, s suhog fényszárnyú örök karácsony. Mária, én bennem keserű pásztorok indulnak-e szóra, s ott hagyják a nyájat. Torkomon örökös a meghatódottság, melyel kalaplevéve csodát várnak. Mária, zokogó ária, templomi dallam, Ave Mária zsoltár, énekek éneke, halk kórus, botló gyermekkoromban már bennem dúdoltál. Mária, dallam, ki tudja honnan száll, s honnan kél, milyen húrról? Csak én tudom, hogy miről énekel, milyen szemet homályosító búról. Mária, verdesnek arcom körüle hangok, mint a lepkék,

Major Zala Lajos. Ima ablaknyitáskor. Még mielőtt cigarettára gyújtanánk és serkentő tablettát szednénk. Fehér Rózsa Mária, Pirkadás Kehely Mária, csontjaimban naperő, izmaimból bizalom, fehér rózsa nyugalom. Pitymallat Rózsa Mária, békebimbó Mária, derengész szirom Mária. Békeharmat elcsöppen, vérkocsányon elgurul, gyökerekből fényporzókba. Az idegek felszedik, a létembe betakarják, perceimmel simogatják. Neurózisok nyűgei pusztuljatok testemből, lelkemből, az agysejtjeiből mindörökre. Amen.

Dzsida Jenő, az utolsó litánia. Olyan szomorú, elmúlik a május, és múltba hal az orgona búgás, és üressé lesz sok-sok délutánom. Tömén füstösen ragyog be a nap a fehér arcú Néma Máriára. Gyertyák lobognak, villanyszemek égnek, és jázmin csokrok esőzik a szirmot a fehér sejmű oltárterítőre. Nézek a finom templom ködön át a fehér arcú Néma Máriára, és elmondom neki a legutolsó szép litániát. Titkos értelmű rózsa, könyörög érettünk, Dávid királynak tornya, könyörög érettünk, elefántcsont torony, könyörög érettünk, Mária aranyház, könyörög érettünk. Úgy sajnálom, hogy elmúlik a május, és múltba hal az orgona búgás, és úgy sajnálom a permetező jázmin szirmokat, meg az utolsó szép litániát. Szétfoszlik, mint egy tavaszéji álom, és üressé lesz minden délutánom.

Kedves hallgatóink, összeállítást sugároztunk Dzsida Jenő, Juhász Gyula, Kunszeri Gyula, Major Zala Lajos, Rónai György, Sinkó Ferenc és Váci Mihály műveiből. A verseket Balog András, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba, Sárosi Kinga és Szegvári Menyhért előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese első részét halljátok, melyet Tóth Levente színművész olvas fel nektek.
2: A Kék Szarvas. Ruzvanszat herceg, a kínai császár fia egy napon az erdőben vadászgatott. Cserkészés közben hogy-hogy nem elszakadt kísérőitől, s mivel kedvére volt a csend és a magányosság, nem is igen kereste őket. Békés, nyugodalmas lélekkel barangolt a vastag törzsű, dúslombú fák és a bogyó termő, magas bozótok között, s hallgatta a lepergő fenyőtűk zizegését a száraz avaron. De egyszerre csak megrezzent a bozót, Ruzvanszat oda tekint és látja, hogy szeliden, bátran, mintha semmi veszedelemtől sem tartana, egy karcsú gímszarvas lép a tisztásra. A herceg az íjához kapott, hanem amikor jobban megnézte az állatot, csodálkozva eresztette le a karját. Még az íjat, nyilat is elejtette ámulatában, mert ilyen szarvassal életében sem találkozott. A szőre kék volt, a szeme izzó, mint a rubin, a patája csillogó, mint a színarany. És a csodálatos állat nemhogy megijedt volna a vadásztól, de még közelebb is lépett hozzá, bókolva, bólogatva, mintha némán köszönteni. Ruzvanszat elámulva, elbűvölve indult a szarvas felé. Már-már meg is érintette a kezével, amikor a kecses állat hirtelen felvetette a fejét, megfordult, és egy szökkenéssel eltűnt a bozótban. A herceg követte, átverekedte magát a tüskés sűrűségen, és egy kis domb tetejéről újra megpillantotta a szarvast. Ott állt a domb lábánál, egy mohos sziklatövében, és a fejével bókolva, bólogatva, mintha őt hívta, szólongatta volna néma jelbeszéddel. De alig lépett feléje egyet Ruzvanszat, a gímszarvas nagyot szökkelt, s akárcsak az imént, csupán mozgó gallyak, zengő levelek mutatták, hogy merre szaladt. A herceg most már maga is futásnak eredt, úgy igyekezett az állat nyomába. Meg is találta hamarosan. Hanem a szarvas, mintha csak incselkednék, korán elmenekült. Így kergetődzött hegyen, völgyön, erdőn, mezőn a szarvas és a királyfi, amíg csak rájuk nem ereszkedett az esti sötétség. Ruzvanszat már azt gondolta, hogy végképpen szem előtt évesztette a különös vadat, amikor a felkelő hold fényében újra megpillantotta. Egy forrás vize, mint valami parányi tó, megrekedt egy kis földmélyedésben. Ennek a tónak a tükre fölé hajolt a szarvas, s mivel úgy látszik eltikkadt az egész napos hajszában, szomjasan kortyolgatta a vizet. A herceg lábujjhegyen halkan mögéje lopakodott, de amikor már azt hitte, hogy észrevétlenül megfoghatja, a szarvas megint felszökkent, s nagyot ugrott egyenesen a kis tó közepébe. A tóvize csobbanva záródott össze felette. Ruzvanszat várta, hogy talán újra előbukkan, de a bugyborékok lassacskán elpattantak, a gyűrűdző apró hullámok lassacskán elültek a víz színén. A herceg szemét meresztve bámult a tóba, nem látott egyebet, mint a telihold kerek, sápadt arcát. Ruzvanszat, aki most már igazán nem tudta, hogyan vélekedjék az esetről, elhatározta, hogy ott a kis tó mellett tölti az éjszakát. Attól tartott, hogyha elindul haza, a vak sötétben eltéved az erdőn, meg aztán azt is remélte, hogy napvilágnál megláthatja majd a forrás mélyén azt, amit a sötétség elrejtett előle. Lefeküdt a puha fűbe és elaludt. Maga sem tudta, hogy mennyit szunnyadt, amikor egyszerre csak kedves, vidám zeneszó ébresztette fel álmából. Első pillanatban azt hitte, hogy a füle cseng, de aztán körülnézett, s akkor meg azt hitte, hogy a szeme káprázik, mert az ének és a zene egy szép, magas kastélyból hangzott feléje, amely tárt kapuval, világló ablakokkal ott állt a tavacska partján. Márpedig annyi biztos, hogy annak a kastélynak kevéssel azelőtt még nyoma sem volt azon a helyen. A herceg egy kis hideg vizet merített a tenyerébe a forrásból, és megmosta az arcát, hogy felébredjen, ha netalán még mindig álmodnék. De hát nem álmodott, a kastély ott magaslott előtte. Addig épült fel, amíg ő aludt. és most már azt is tisztán hallotta, hogy a szépséges lant és hárfaszó kíséretében vagy egy tucat leány hangdalulja odabent a palotában ezt a jókedvű éneket. Volt egyszer egy bátor, derék, ifjú királylegény. Vadászni indult egymaga egy szép nap reggelén, s mert nem csupán bátor, derék, de szemfüles, cseles, az egyszeri királylegény királyi vadra les. Milyen szerencse vár rá? Mi lesz vajon a vad? Bősz medve vagy tigris talán, amit nyíl végre kap? Nem medve az, nem tigris az, ami nyíl végre jő, csak egy kecses, becses, sebes, szép, gínszarvas űnő. Miért lankad el két kezed, bátor derék vadász, s miért, hogy mégis fegyvertelen a vad nyomába jársz? Miért, hogy a tüskés sűrűben, bozótok fák között e szép, becses, kecses vadat napestig üldözöd? Hogy miért? Mert balgán azt hiszed, az üldöző te vagy, pedig csak mégy, vakon, sután, hová ő hív, e vad? Csak mégy, sután, vakon, és észre sem veszed, hogy az a fel meg eltűnő, kecses, becses, szarvas űnő az orrodnál vezet. A lant és a hárfa utolsót perdült, és a tucatnyi lány déva, gyöngyöző kacagása fejezte be az éneket. Ruzvan Szadnak az arcába szökkent a vér a haragtól, hely a nem jóját kiáltotta, hiszen ezek engem csúfolnak. Kemény léptekkel indult a palota felé, hogy tisztességre tanítsa a csúfolódókat. Még egy jó bütykös husángot is felkapott a földről. De a haragja lépésről lépésre szelidült, az ámulata pedig lépésről lépésre erősödött. A kastély a pincétől a padlásig hófehér kínai márványból épült, a kapuja sárgálló vert arany volt, a lépcsője fekete jáspis. Az előcsarnok rózsaszínű márvány padlóját, de még a falait is lágy selyem szőnyegek borították, drága kövekkel kirakott, boltozatos mennyezete színezüst oszlopokon nyugodott. Nem, ezt a csodakastélyt nem emelhették emberi kezek. A herceg arra tartott, ameről azt a sok hangú kacagást, leány duruzsolást hallotta. Félrevont egy könnyű kárpitot, és egy csillogó, fákja fényes teremben találta magát. A terem végében, vagy egy tucat fiatal leány gyűrűjében egy tündöklő szépségű ifjú hölgy ült egy magas trónszéken. Ruzvan Szad láttára a leányok újra felkacagtak. Nézd csak, milyen haragos, mondta az egyik. Még furkos botot is hozott, kuncogott a másik. A trónszéken üldögélő ifjú hölgy Ruzvan Szadhoz fordult. Csak nem minket akarsz megverni azzal a furkós bottal? Kérdezte nevetve. A herceg restelkedve ejtette földre a botját. Ki vagy te, szép hölgy? Suttogta álmélkodva. Ember szülötte vagy tündérleány, vagy talán valami rossz akaratú varázsló? Csak egy szelíd gímszarvas vagyok, felelte mosolyogva a leány. De jól értek ahhoz, hogyan kell megszelídíteni a tigriseket és a tigrisnél is haragosabb császárfiakat. Hát te ismersz engem? Kérdezte álmélkodva Ruzvan Szad. Hogy ne ismernélek, válaszolta a leány, hiszen éppen a te fogadásodra építettem ezt a palotát, ameddig te a tó partján szunnyadtál. Hát akkor tündér vagy, más nem lehetsz, kiáltotta a herceg. Emberi kéz nem képes effélére. Tündér vagyok, eltaláltad, bólintotta a leány, és ám bár még sokáig alakoskodhatnék, és mindnyájunk mulatságára sokáig évődhetnék veled, azt hiszem legjobb, ha mindjárt megmondom az igazat. Seherisztáni a nevem, s Tündérsziget királynője vagyok. És most azt is mondd meg, kérte Ruzvan Szad, hogy miképpen kerültél ide, és miképpen tudtad meg, hogy én is erre járok. Megmondom mindjárt, felejte a tündér királynő, hanem ne ácsorogj ott a terem sarkába, ülj ide mellém, légy a vendégünk.
1: Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese első részét hallottátok, melyet Tóth Levente színművész olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsártessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Jézus mennybe meneteléről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
5: A művészek, a költők sokszor meg tudnak fogalmazni olyan gondolatokat, amiket szinte lehetetlen megfogalmazni. Próbálják megragadni a végtelent. Most hagyj olvassak föl Kosztolányi Dezső Boldog Szomorú Dal című verséből egy-egy részletet, nem akarom az egészet, de ez is megragad valamit, ami közelebb vezethet minket az igazsághoz. Így kezdi a verset: van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem, van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és bennem a dió magyaró mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű, jó akaróm is, s nem kell kenyérért könyörögnöm, van villanyom, izzik a villany, tálcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipafüsttől. Fürdő van, üdíteni testem, lany tea beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat, könnyekbe borít, nem egy orcát, én énekes ifjú fiának. Vallengem a vén Magyarország, de néha megállok az éjen, gyötrődve halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset a régit a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Eddig a versidézet. Kosztolányi Dezső fejezi ki azt versben, amiről mi beszélgetünk, elmélkedünk, hogy sokszor már itthon vagyunk a világban, s már nem vagyunk otthon az égben. El tud kopni, el tud halványodni a mennyország képe, hogyha itt a földön mindenünk megvan. Persze tudjuk, hogy mindenünk, amink van, Isten ajándéka, és sokszor ez az ajándék, ez a sok-sok ajándék, amit kapunk tőle, ezt takarja el előlünk az eget. Belefulladunk az ajándékokba, mint a kisgyerek, aki már nem tud lépni a szobájában a sok ajándéktól, a sok játékától, aki már csak a tizedik hívásra jön kivacsorázni, mert nem tudja abba hagyni a játékot a telefonján. Jézus mennybe menetele. Ki akar minket mozdítani ebből a félhomályból, ebből a bénultságból, amiben sokszor belekerülünk? Lizzie kis Szent Teréz a mennybe menetelt a bizalom és a szeretet eseményeként látja. Ő azt tanítja, hogy a mennyben is dolgozni akar a lelkekért, ahogy Jézus is mennybe menve a közbenjárója lett az emberiségnek az atyánál. Azt mondta kis Teréz, hogy én a mennyországomat a földön akarom tölteni, és szüntelen jót tenni az emberekkel, és rózsaesőt akarok hullatni az emberekre. Ez a rózsaeső, ez a kegyelemeső. És hát amit kért életében, azt meg is kapta az Istentől, és mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy micsoda a kegyelmek áradatát tudja csak ő, Lizzie kis Szent Teréz, kiesdekelni a mennyei atyánál. Hát akkor mit tud értünk tenni a szűzanya? és mit Jézus, aki az egyetlen közben járó, az Atya és köztünk. De mégis mi is, és a szentek is közbenjárók lehetünk Jézus Krisztus által, a Szent Lélekben, és nagyon sokat tehetünk egymásért, imádkozva, mert nagy ereje van a buzgó és tiszta lelkű ember imájának. Krisztus fölment a mennybe, emberi természetünk felvétetett a Szent Háromságba, és ott ül az Atyának jobbján, mint ahogy a Hiszek Egyben is mondjuk, és elküldte nekünk a Szent Lelket. Krisztus miközben emelkedik a mennybe, a tanítványok szeme láttára, áldással zárja úgynevezett földi liturgiáját, megáldja a tanítványokat, és megáld minket is. Az örök szeretet vonz minket, kicsi nekünk ez a világ, ki akarunk nőni belőle, föl akarunk nőni az Istenhez. A test oda vágyik, ahová a fő már elérkezett. Jézus ott van az Atya jobbján, emberként is. Az Istenhez emelt szív az Eukarisztiában, Szent Ágoston szerint már nagyon közel van a mennyországhoz. Nekünk a mennyország nem akkor kezdődik, amikor meghalunk, hanem már itt a földön, a keresztséggel elkezdjük élni a mennyországot, megkapjuk a Szent Lelket, aki Isten életében részesít minket, és a kegyelem által már itt elkezdődik számunkra a mennyország, és kiteljesedik majd a mennyben. És mint ahogy az apostolok, amikor elmentek onnan, arról a helyről, ahol Jézus a mennybe ment, örömmel mentek, és egy szívvel, lélekkel együtt imádkoztak. És nekünk is ez a föld élet, bár sok nehézség és szenvedés közepette, de mégiscsak örömteli kell, hogy legyen, Pál apostol is az örömre buzdít minket. Örüljetek, még egyszer mondom, örüljetek, mert már itt elkezdődik számunkra a mennyország. Egy kicsit itt is vagyok, egy kicsit ott is vagyok. A gravitáció, a földi gravitáció, minthogyha engedne, és emelkedik a lélek. Néhány szentnél, például Avilai Szent Teréz, Kopertinói Szent Józsefről tudjuk, hogy még a testük is megemelkedett, ez az úgynevezett levitáció. Ez nem egy ördögtől való dolog, bár Kopertinói Szent Józsefnél azt hitték, hogy azzal vádolták, hanem a lélekkel együtt a test is megemelkedik. Olyan egységben voltak az Istennel, hogy emelkedtek. Dobáljunk ki mi is mindent a léghajóból, ami nem engedi, hogy emelkedjen a lelkünk. Vagdossuk el a köteleket, ami még oda kötöz minket a földhöz, már a lelkünket, és engedjük, hogy a meleg légáramlat, az isteni kegyelem emeljen minket. Egyre magasabbra, egyre közelebb az Istenhez. Mi sas szárnyakat kaptunk, ne kapirgáljunk a Baromfi udvarban sasként, hanem merjünk elemelkedni, fölemelkedni és közelíteni. Karácsonykor Isten költözött emberként a földre, Urunk mennybe menetelének ünnepén pedig elsőként lépett be ember a mennybe. A menny és a föld nem ellenségei egymásnak, mint ahogy a test és a lélek sem ellenségek, hanem az ember az egységet testben és lélekben éli meg. Úgy a menny és a föld teljesen összetartozik. Ezt a földet teremtette nekünk az Isten, ami a bűn által kicsit megsérült, vagy talán nagyon eltorzult, mint hogy az emberi lélek is, az emberi test is, természet is, de az isteni kegyelem által, ami Jézus Krisztus által jött a világba, újra rend lesz, és kialakul az isteni rend egyre tökéletesebben, bár teljes tökéletességében csak a mennyben fogjuk ezt megélni. Most pedig hallgassuk meg Jézus csodálatos, magasztos szavait, az ő búcsú beszédét. János evangéliuma szerint: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, hová megyek. Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat. Jézus így szólt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek. Mostantól fogva azonban ismeritek és látjátok őt. Uram, szólt közbe Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát, ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem? A tanítást, amit hirdetek nektek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem. Ha másért nem, legalább tetteimért higgyetek. Bizony mondom nektek, aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amit én magam teszek, sőt nagyobbakat is fog tenni azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd a nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit nevemben, azt is meg fogom tenni. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója Jézus mennybe meneteléről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
3: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban. 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Brenek, érsek Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Brenek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét, olvasható a közleményben. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester, a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungaricum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen. Ünnepi alkalomnak számította a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungaricum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. Csütörtökön lezárult az átadás átvétel hivatalos folyamata, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy az építési és közlekedési minisztérium munkatársai is elkészítették a leltárt, amit nyugodt lelki ismerettel adnak át az utánuk következőknek, írta Lázár János Facebook oldalán. A volt építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, az EKM tevékenysége törvényes volt és eredményes is. Új jogi kódexek az építésgazdaságban, új személyszállítási törvény, a 99%-ig kész új KRESZ, a korábbinál sokkal kedvezőbb feltételeket kínáló új tarifai és bérletrendszer a közösségi közlekedésben, integrált közszolgáltató cégek, és még hosszan lehetne folytatni a sorát azoknak az eredményeknek, amelyeket közösen elértek, és amelyekre az új közlekedési kormányzat akkor is építhet majd, ha azt nem vallja be, fogalmazott. Ezeket az eredményeket minden bizonnyal csak támadni fogják, ahogy láthatólag azokat is, akik az elmúlt 3-4 évben az EKM kötelékében dolgoztak, írta Lázár János hozzátéve, hogy ez azonban nem fér bele, és nem is fogja hagyni, hogy így legyen. Nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály az elmúlt egy hét számottevő esőinek köszönhetően, az eddig kevés csapadékot kapott északnyugati területekre is hamarosan jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai jellemzésében. Hozzátették, az elmúlt 10 nap csapadék mennyisége az ország nagy részén 10 és 25 mm között volt, de a délnyugati ország részben és foltokban keleten is 25-45 mm hullott. A Dunántúl északi tájain azonban nagy területen 5 mm sem esett. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, de a Kecskemét-Szombathely vonaltól északra ez a felszín közeli réteg is száraz maradt, így ezen a területen nem csökkent, míg az ország többi részén megszűnt vagy mérséklődött az aszály. A 20 cm-nél mélyebb rétegekbe azonban csak kevés nedvesség jutott, a középső talajréteg az ország jelentős részén, míg a 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Az est hangjai.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő Molnár András, a zenéket Túri Sarolta válogatja, a technikus Kvasinger Jenő. A bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ májusi programjait ismertetjük. Ezután a Miskolci Filharmónia Magyarország, Miskolci és Egri hangverseny sorozatának záró koncertjeiről beszélgetünk. A folytatásban a második Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek májusi rendezvényei közül válogatunk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház aktualitásairól, jövő évadának bemutatóiról szólunk. Rövid ajánlunkban Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
3: Egy magyar úr New Yorkból, Kövi Pál és az erdélyi lakoma című vándorkiállítás. Ez lesz május 15-én pénteken 5 órai kezdettel, már mint a megnyitó, de természetesen a ház nyitvatartási idejében egész hónapban ez látogatható. Egyébként az utazó időszaki kiállítás emléket állít a világhírű Kövi Pál gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós, valamint üzletember sokszínű életének. Kövi Pál leghíresebb alkotása a máig különleges és gasztrotörténeti jelentőség Erdélyi lakoma című alkotása, amely meghatározó az erdélyi gasztrotörténet vonatkozásában. A kiállítás két egységre bontható, egyrészt a nemrégiben újra kiadott Erdélyi lakoma című könyvre, illetve magára a szerzőre, a 2024-ben 100 éve született agrármérnök, focista, üzletember, éttermes Kövi Pál.
2: A 21 órai hírek után rádión görög katolikus műsora, a Feltámadt Krisztus Boldogságunk következik. Ezután a Megmaradni című műsorunkkal jelentkezünk, melyben folytatjuk a Jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhatnak egy előadás részletet a házasságról is. Most Popéj Árpádot, a Seje János Egyetem történelem tanszékének docensét hallják.
4: Megkövette a zsidóságot is, akiket ugye a háború alatt elhurcoltak a koncentrációs táborokba, illetve a Szlovákiából kitelepített németektől is bocsánatot kért, és elítélte a velük szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét. Most ennek nyomán még 1992-ben az akkori magyar ellenzéki pártok, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés elő is terjesztette egy hasonló nyilatkozatot, amelyben a szlovák parlament a magyarokkal szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét is elítélte volna, de ez a nyilatkozat még odáig sem jutott el, hogy a parlament plénuma elé kerüljön megvitatásra, tehát a parlamenti szlovák pártok egyszerűen tárgyalni sem voltak hajlandók róla, és hát azóta sem született meg hasonló nyilatkozat.
2: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunk kezdődik, melyben Razgics Kis Anita Dula, a Mévirág Központ és anyamenedékről, az otthonszülésről és az anyaságról mesél. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című összeállításunk szól, melyben Bakóc Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
5: Bakóc Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és 5 fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester.
2: A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Andante című műsorunk következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az oltári szentségről elmélkedik. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
6: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
7: Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét május hónapban is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Jól megszokott programajánló rovatunkkal jelentkezünk a Szent István Rádió Kultúrkör című műsorában. Nos, milyen programokkal is érkeztél ide, kedves Krisztián, a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába is hozzám?
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is be természetesen. Nagyon sok a programunk most is, bár azt kell, hogy mondjam, hogy azért már túl vagyunk néhány programon, és csak azért szeretnék egy picit visszatekinteni, hogy hallják a kedves hallgatók, hogy mik is voltak hónap elején nálunk, hiszen én azt gondolom, hogy olyan exkluzív programokkal kedveskedtünk mindenkinek, mint úgy itt Tritko előadása, ami Csernobilról szólt, hiszen tudjuk, hogy 40 éve, 1986. április 26-án hajnalban megváltozott a világ, egy addig teljesen ismeretlen kisváros, Csernobil neve pillanatok alatt világhírű lett. És hát azt boncolgatta gyakorlatilag az előadás, hogy mi és miért történt pontosan. Egyébként ott voltam a előadáson, tehát a háttérben, és azt kell, hogy mondjam, hogy zseniálisan építette fel, tehát nem csak egy ilyen katedráról való beszéd volt Trütkó részéről, hanem díszletelemeket is hozott. Nem akarom lelőni egyébként magát az előadást, mert biztos, hogy ez máshol is látható lesz, tehát nem csak nálunk, de mondom, tehát amilyen kérdéseket boncolgatott, és ahogyan kinézett, és fel volt építve az előadás, az abszolút profi munka volt. Hogyan hallgatták el a hatóságok a katasztrófát, például erről is beszéltünk, hogy milyen Csernobil ma, mi az igazság és a hazugság a térséggel kapcsolatban, és ami szerintem nagyon-nagyon jó, hogy a csernobili zóna ideggyógyász főorvosa ott volt exkluzív vendégként, aki most már majdnem 90 éves, 80 és 90 év között van, hihetetlen. Ő mondja, hogy mindig el is megy, hiszen a Jóisten kegyelméből él a mai napig, és gyakorlatilag, tehát hihetetlen, amiket mondott, hogy mit csináltak a helyszínen, hogy hogyan vizsgáltak, hogyan próbáltak gyógyítani. Hát nagyon tanulságos előadás volt. Aztán volt sör, nem az ital, hanem a Shakespeare összes rövidítve. Hát ez Shakespeare összes művei 2 óra alatt, rekordkísérlet, de már több mint 2 évtizedet töretlen sikerességgel megy ez az interaktív műsor. Gáspár András, Simon Kornél és Sövegjártó Áron, aki ugye a költészet napja alkalmából is itt volt nálunk, ők adták elő. Aztán újra itt volt az Abigail, Szabó Magda Abigail a Bánfalvi stúdió előadásában, tehát ez megint teltházas volt, és ez a mű gyakorlatilag megjelenése óta kiapadhatatlanul az érdeklődés középpontjában áll, legyen szó akár a sokadik kiadást megélő regényből, vagy az abból készült évről évre ismét levetített TV-film sorozatról, vagy akár a musical változatáról. Hát én azt gondolom, hogy minden generáció számára mai napig meghatározó érvényű jelentőséggel bír, és jók voltak a szereplők is, tehát a szereposztás is. Varga Izabella, Hujber Ferenc, Szőke Zoltán, Pásztor Virág, Sándor Péter sorolhatnám. Aztán már nem fogom itt húzni jobban az időt, de nincs a kilakik itt, Michael Kunitól, amit milliószor mondtunk már nálad. Ez is újra visszatért. És sokan voltak, meg a csoportterápia, ami itt most nem a pszichiátriára kell gondolni, vagy a pszichológiai rendelőre, hanem egy musical comedy volt 2 részben, ez direkt ejtettem így, mert hogy ilyen fonetikusan írták le alcímként a Veresegy Színház előadásában. És a Szép nyári nap is volt nálunk, az a Neoto musical, amit milliószor mondtunk már nálad a Veresegy Színház előadásában. És adásunkkal egy időben zajlik a Találj vissza önmagadhoz, Szabó Péter előadása, egy jól ismert motivációs tréner, tehát május 14-én, csütörtökön, amikor visszatalálsz önmagadhoz, mondja az ajánló, egyszer csak elkezdesz bízni magadban, a képességeidben és a lehetőségeidben. A döntéseid tudatosabbá válnak, és nem kell folyton másokhoz mérned magad, mert érzed, hogy jó irányba haladsz a saját utadon. Magabiztossággal tölt el, hogy megvalósíthatod a vágyaidat, miközben tudod élvezni a jelen pillanat örömét is. Az előadáson, ezen az önismereti folyamaton vezet végig minket Szabó Péter, hogy tisztán láthassuk, hogy hol tartunk most, és pontosan tudjuk, hogy hová szeretnénk eljutni, és a kezünkben legyenek azok az eszközök, amelyekkel lépésről lépésre önazonosan haladhatunk a megvalósításig. És hogy ha úgy érezzük, hogy eljött az ideje a változásnak, akkor bizony vele tarthatunk ezen a programon. Mondja Szabó Péter, tehát találj vissza önmagadhoz, Szabó Péter előadása a csütörtöki napon, május 14-én.
0: Kiállításokról is beszélgetünk mindig a programajánló riportunkban, ezúttal is így van ez, május hónapban. Milyen kiállításra és kiállításokra számíthatnak az érdeklődők?
1: Egy magyar úr New Yorkból, Kövi Pál is az erdélyi lakoma című vándorkiállítás. Ez lesz május 15-én pénteken 5 órai kezdettel, mármint a megnyitó, de természetesen a ház nyitvatartási idejében egész hónapban ez látogatható. Egyébként az utazó időszaki kiállítás emléket állít a világhírű Kövi Pál gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós, valamint üzletember sokszínű életének. Kövi Pál leghíresebb alkotása a máig különleges és gasztrotörténeti jelentőségű Erdélyi lakoma című alkotása, amely meghatározó az erdélyi gasztrotörténet vonatkozásában. A kiállítás két egységre bontható, egyrészt a nemrégiben újra kiadott Erdélyi lakoma című könyvre, illetve magára a szerzőre, a 2024-ben 100 éve született agrármérnök, focista, üzletember, éttermes Kövi Pálra. Az utazó kiállítás a Nemzeti Művelődés Intézőt Petőfi Kulturális Program keretében a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjának szervezésével valósul meg, és hát ahogy mondtam is, tehát a háznyitvatartás idejében este 10-ig gyakorlatilag minden nap látogatható, de volt két kiállítás megnyitónk is, úgyhogy az ifjúsági házban és az Adiban természetesen ezek látogathatók, érdemes ezt is megnézni. És akkor nézzük, hogy mi jön még, mert hogy a tematikus klubunk is, a Jazz Inside Band koncertje is visszatér, most május 22-én pénteken 8 órai kezdett a Műha kávézóban, hát erről mi mást mondhatnénk, mint hogy igényes jazz muzsika minden hónapban, a műfaj kedvelőinek a remek hangulathoz pedig a Műha kávézó egyedi milliói járul hozzá, és amivel lezárjuk a május, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc Gála műsorával, itt közreműködnek az iskola csoportjai és a Színvavölgyi Néptánc, mi ez május 31-én vasárnap 5 órakor lesz.
0: A tagintézmények további májusi programjairól, valamint az általad is említett másik két kiállításról bővebb információkat kaphatnak az érdeklődők. A fontosabb elérhetőségeken melyek ezek?
1: Ezek az elérhetőségek az internetes felületeink, tehát gyakorlatilag a weboldalaink és a közösségi média felületeink.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Találkozunk legközelebb, június hónapban.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és további jó rádiózást kívánok a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Gyetai Dánielt, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzserét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Idén a 2026-os évadban. Nos, milyen koncertélmények várnak még ránk?
1: Üdvözöllek én is, köszönöm, hogy itt lehetek. Bérletünk záróhangversenye május 18-án hétfőn 7 órától kerül megrendezésre a Művészetek Házában, Állatok farsangja másként címmel.
0: Érdekes a cím.
1: Így van, mindjárt ki fogok rá térni, hogy miért is kapta a koncertünk ezt a címet. A BDZ à la carte kamara együttes, Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel és Lackfi János, József Attila díjas magyar költő és íróval adják elő ezt a különleges eseményt. Saint-Saëns zenéje eredetileg is farsangi szórakoztatásra készült, már a reneszánsz madrigálok világában is kísérletet tettek arra, hogy állatok jellegzetes tulajdonságait jelenítsék meg a zenében. Nem voltak ezzel másképp a későbbi korok zeneszerzői sem, de mindközül talán Camille Saint-Saëns ment a legmesszebb, aki egy több tételből álló ciklusban jelenítette meg az állatok farsangját. Ezen a farsangon azonban nem csak állatok vannak, a szerző ugyanis az állatok közé sorolta a skálákat gyakorló zongoristákat is, de egyik másik állat zenéjénél megjelenik egy-egy Offenbach vagy Wagner paródia is. Ezen az estén nem csak a francia mester humora és karakterérzéke gondoskodik a közönség szórakoztatásáról, hanem Lackfi János saját, maga által előadott, ehhez a műhöz készült versei, más szerzők állatzenéinek felidézése és Balázs János virtuóz zongorajátéka is, hiszen Saint-Saëns eredetileg két zongorára írt zenei anyagát egyedül szólaltatja meg, melyben partnere a BDZ à la carte kamara együttes tagjai lesznek. Véletünk záró koncertje tehát május 18-án, hétfőn 7 órától a Művészetek Házában hallgatható meg. Jegyeket a Kossuth utcai Filharmónia irodában, vagy online a jegymester.hu oldalon vásárolhatnak.
0: Mit mondhatunk el, a miskolci közönség mennyire hű a Filharmónia bérletekhez? Mik az eddigi tapasztalatok?
1: Nagyon jó a kérdés. Vannak olyan bérleteseink, akik már akár 3-4 évtizede látogatják a Miskolci Filharmónia bérlet koncertjeit, de hál' Istennek vannak olyan új arcok is a közönség soraiban, akik néhány éve bérleteseink, és bíztatjuk a fiatalabb korosztályt is, hogy látogassák ezeket a koncerteket, hiszen nagyon szép koncertélményekkel gazdagodhatnak.
0: Nos, milyen koncertek is kaptak helyet az idei Egri Filharmónia bérletben?
1: Az Egri Filharmónia bérlet 26-os évadában is a klasszikus zene legjavát hozzuk el Egerbe. Világhírű művészek, kiváló zenekarok és különleges műsorok várják a közönséget. Nagy öröm számunkra, hogy Egri bérletünk évek óta teltházas, most már is várólistás.
0: Az mit jelent, hogy mindig teltházzal elkelnek a jegyek, és vannak olyan érdeklődők, akik várnak arra, hogy megüresedjenek?
1: Igen, mi ugye mondhatom szervezői szempontból, hogy ilyen szerencsés helyzetben vagyunk. Tulajdonképpen minden helyre bérletet tudtunk eladni, ebben az évadban is. Bérletünk záróhangversenye május 18-án este 7 órától a Gárdonyi Géza Színház színpadán kerül megrendezésre, ahol a Danubia zenekart fogadjuk szeretettel Hámori Máté vezényletével. Műsorom Beethoven 3. Leonóra nyitánya, Beethoven F-dur Andante Favori című darabja, Beethoven A-dur szonátája, és végezetül Beethoven 7. A-dur szimfóniája. Amikor erre a Beethoven műsorra gondolok, nekem mindig az jut eszembe, mennyire személyesek ezek a darabok, még akkor is, ha nagy zenekari művekről van szó. A Leonóra nyitányban ott van az egész belső küzdelem és szenvedély, ami Beethoven életét ugye végigkísérte. Az Andante Favori szinte egy intim vallomás, sokan a halhatatlan kedveshez kötik, vélhetően Antoni Brentanohoz, aki Beethoven legnagyobb szerelme volt, egyben legnagyobb csalódása is, hiszen ő többször is férjhez ment, de egyszer sem Beethovenhez. És ő újra és újra feltűnik egyébként Beethoven életében és főként késői műveiben. Az Opus 110-es A-dur szonátában, mintha a remény és az összetörtség váltogatná egymást egészen felemelő módon. A 7. szimfónia pedig mindezek után felszabadító, energikus zárás, mintha Beethoven végül mégis az élet örömét ünnepelné. Várjuk Önöket szeretettel Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban. Bérletünk záróhangversenye május 18-án este 7 órakor kerül megrendezésre a Gárdonyi Géza Színházban.
0: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, készen van, és már szinte előre tudjátok az évad koncertjeit. Na de ilyenkor már gondolkodtok, és kitaláljátok, hogy mi is lesz a következő évad programsorozata és koncertkínálata? Hogyan kell ezt elképzelnünk? Egy kicsit ahassuk be a kulisszatitkokba a kedves hallgatókat.
1: Igen, igen, már abban az időszakban vagyunk, amikor már tulajdonképpen hetek óta tervezgetjük a következő évad bérleteit, hiszen ugye a Philharmonia Magyarországnak 17 városban vannak bérletei. Ez 17 felnőtt bérletet és 5 orgona bérletet jelent. Ez természetesen egy óriási műhely munkának tekinthető. Ugye a Philharmonia igyekszik a produkciók, a zenekarok, szólisták, karmesterek legjavát elvinni minden városba, ahol bérlete van. Így aztán ugye ez tulajdonképpen egy óriási sakkozás, hogy akár a Budapesti Fesztivál zenekar, ha gondolok a Nemzeti Filharmonikusokra, hogy ezeket az elfoglalt együtteseket ugye el tudjuk vinni ezekbe a városokba. Tehát ez egy nagyon összehangolt munka.
0: Az Egri Philharmonia bérlet már választod a kérdésemre, hogy mennyire népszerű manapság a komoly zene, de te, mint főszervező, vagy az egyik főszervező, mit tapasztalsz? Van még igény a komoly zenére most a 21. században?
1: Mindenképpen azt gondolom, hogy van igény, van létjogosultsága ezeknek a koncerteknek. Hál' Istennek itt a 26-os évadban, hogyha országosan tekintünk a bérleteinkre, akkor több mint 1000 fővel emelkedtek a bérleteseink száma, és természetesen várjuk a fiatalabb réteget a közönség soraiba, hiszen ez egy olyan műfaj, ami nem csak az idősebb korosztály számára szórakoztató. Nyilván ezért is szervezünk ugye mi ifjúsági koncerteket. Ifjúsági koncertekből több mint 200 000 látogatottságunk van egy évadban, tehát több mint 200 000 gyereknek juttatjuk el az ilyen minőségi, nem csak komoly, de minőségi zenét, és ezzel is nyilván az a célunk, hogy a későbbiekben nem csak saját magunknak, de ugye a klasszikus zenének építsük a közönséget.
0: Akkor remélhetőleg lesz a fiatalabb nemzedékben is utánpótlás.
1: Igen, abban reménykedünk, hogy akár itt az általános iskolásoknak, akiket ugye látunk a közönség soraiba, majd egyszer ugye akár a Művészetek Házába viszont lássuk felnőtt bérletes koncertjeinken, vagy a Gárdonyi Géza Színházban.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést és a programajánló riportot Gyetvai Dánielnek, a Philharmonia Magyarország produkciós menedzserének.
1: Köszönöm szépen én is.

0: Rézai Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársával. Kultúrkör című műsorunkban soron következő programajánló riportunkat készítjük el, hiszen itt a május hónap, és bizony május hónapban is számtalan programmal várják a könyvtár és tagintézményei a kedves érdeklődőket.
1: Májusban már egy picit kimegyünk a szabadtérre, és több helyszínek is lesznek majd, más helyszínek, ahol a szabadtéren lesz a könyvtár. Na nem ilyen a babusgató, mert az itt lesz a gyerekkönyvtárban, és már szerintem a hallgatók, az olvasók, akik érdeklődnek, ráálltak erre a szombat délelőtt 10 órára, május 16-án lesz ez szombaton, akkor jön majd Barnóczky Beáta, a zenepedagógus, kicsiknek, nagyoknak aranyos kis mondókázós program lesz. És aztán könyvbemutatót ajánlanék innen a központi könyvtárból, Kassai Balázs, ő egy kerekesszékes író, már volt egy könyvbemutatója nálunk, az Levelekről szól, most Talán igaz című könyve az Írországban játszódik, és itt kell megemlítenem, hogy Balázs elküldött nekem, fel is hívott telefonon, és elküldött egy videót, amelyben leírja, hogy lesz ez a könyvbemutató, és ezt az Ír Nagykövetség is megosztotta. Révén, hogy írországi kötődése is van ennek a Talán igaz című könyvnek. Egyébként e-könyv néhány példány készült nyomtatva is, tehát a könyvtár is kapott belőle példányt, meg ugye az OSK-nak is elküldte a köteles példányt, és Lajos András színművész fog majd felolvasni a kötetből. Nagyon izgalmas beszélgetés május 19-én, kedden, 17:30-tól.
0: Szubjektív véleményedre kíváncsi vagyok, nagyon sokszor vagy beszélgető társa különböző íróknak, könyvszerzőknek. Minden esetben elolvasod ezeket a könyveket, és felkészülsz, gondolom, a beszélgetésre, ez kérdés sem fér, de ennyiféle fajta könyvet van időd elolvasni és rákészülni a beszélgetésekre? Kicsit a kulisszatitkokba is avasd be bennünket, kérlek.
1: Igen, azon túl még az ember úgy is készül, hogy elolvassok minden cikket a szerzőkről. Esetleg megnéz videót. Például az nem itt volt a könyvtárunkban, Putnokon, Kecskési Tollas Tiborról született egy tanulmánykötet Hajnal Géza tollából, és annak volt egy budapesti könyvbemutatója, és szerencsére annak meg volt a videója, tehát meg lehetett nézni. Nyilván nem azokat a kérdéseket tettem fel, és mondta is Hajnal Géza, hogy örült, hogy új kérdések voltak, és biztos vagyok benne, hogy fordított esetben is, aki akkor ott vele beszélgetett Budapesten, és mondjuk az lett volna később, és megnézi ezt, akkor megint más kérdések. Más érdekli. Nyilván vannak azonos dolgok, amik mindenkit érdekelnek, meg én próbálok azért arra is gondolni, és úgy kérdezni a szerzőket, hogy mi érdekelheti a közönséget, és a végén, ha ezek mégsem hangzanak el, akkor a közönségnek megadjuk a lehetőséget. És nagyon sokszor élnek is ezzel, például a legutóbbi alkalommal is volt ilyen jellegű. Ezt fontosnak tartanám, hogy így legyen.
0: Programajánló riportunk folytatásában pedig a tagkönyvtárak májusi programjait ismertetjük. Melyek ezek?
1: Érkezik dr. Rátki Emőke. Volt nálunk már régebben, ő nagyon jó németes, azt hiszem talán tolmácsol is, és ő is Sziszi Erzsébet királyné történetét kutatta, de nem úgy, mint Káli Rozmis Barbara, hanem kimondottan a lovakkal való kapcsolata. Hát a Romy Schneider filmben is látjuk, hogy nagyon sokat lovagolt Sziszi, Andrássy gróffal is eltűntek ott a árgus szemek elől, annak idején Gödöllőn van a harmadik részben egy ilyen jelenet, emlékszem, meg amikor kilovagol a Práterbe, és mindenki felháborodik rajta. Na, a lovakkal való kapcsolatáról szól dr. Rátki Emőkének az előadása. Erzsébet királynő a nyeregben, ez a címe, május 19-e, kedd, délután 4 óra a kezdés.
0: József Attila könyvtárban?
1: Így van, a József Attila könyvtárban lesz. 22-e péntek, Kafka Margit könyvtár, délután 3 és 6 óra között ott a Park utcában van ez a könyvtárunk. Egyrészt a Legyél te is nagy hó-hó-hó-horgász című rajzversenyünknek lesz az eredményhirdetése, Csabóka Manóka interaktív zenés gyerekműsor, de mellette kézműves foglalkozás, szerencsekerék, akkor csillámtetoválás, Mici Mackó, fotópont, életmód tanácsad,

0: minden, ami szemszájnak ingere lesz ott, úgyhogy nagyon érdekes program, és egyébként ennek a rajzversenynek nem csak ugye az eredményhirdetés lesz, hanem ez egy kiállítás, megnyitó legjobb rajzokat kiállítják. Tehát a Lévai József Muzeális Könyvtárban május 4-től már látható egész 31-ig a Zsirondiak bosszúja, áradó terror a 18. század végi Franciaországban, ugye Robespierre korszak a nagy francia forradalom után, hát nagyon sok kivégzés volt Guillotin által, és hát erről szól, képek, könyvek a francia forradalomról, ez az alcím ennek a kiállításnak. A Móra Ferenc könyvtár meg szokott emlékezni névadójáról, Móra Ferencről, most is egy előadással, május 18-án, kedden délután, 2 órakor Kóczi Rozália Móra Ferenc Miskolcon címmel tart előadást. És akkor kiránduljunk egyet képletesen Diósgyőrbe, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. Ott lesz egy nagyon érdekes kiállítás, Látva lássanak. Rátki Júlia festőművész kiállítása lesz, a Szent Imre kórus működik közre, a kórus vezetője pedig Regő Zsolt. Hogy is van a versből? Szeretnének, hogy látva lássanak. Igen. Hát meglátjuk, hogy itt ki mire asszociál, Rátki Júlia képeit nem láttam még, önök nézzék meg. Aztán jönnek a méhek. Na, nem szállják meg a Petőfi könyvtárat, de méz az lesz, mert hogy mézédes, a méhekről hétköznapi nyelven lesz egy ismeretterjesztő előadás lesz, ott kóstoló mézvásár, a Bene méhészet részéről Benini Téglási Tíme a vezető jön. Hát nagyon sok érdekességet tudhatunk meg, hogy milyen jótékony hatásai vannak például a propoliszt-nak. Megismerhetik a propoliszt és a méhpempőt. Hát most eszembe jut egy sajnos régen elhunyt kollégám, Hubay Gruber Miklós, aki maga is méhész volt, méhészkedett, Eger környékén bizonyára sokan ismerik, mert a Magyar Rádió EGRI tudósítója volt, hosszú-hosszú éveken át Szilvásváradon éltek, ő által ismertem meg én is a propoliszt, hogy azt, ha feloldják, be kell lélegezni, és nagyon-nagyon hasznos hatása lehet. Itt ez biztos vagyok benne, hogy május 21-én csütörtökön 4:30-tól majd Benini Téglási Tíme is el fogja mondani. Akkor nézzük az idegen nyelvű könyvtárunkat, a Szabó Lőrinc idegen nyelvű könyvtárat. Május 20-án Fejezetek a lengyel rockzene történetéből címmel lesz egy előadás Rémiás Emőke jóvoltából. A Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal számos közös programban, szerintem már a Szent István Rádió hallgatóinak korábban is meséltem erről. Hát most is lesz egy ilyen, május 20-a 16:30. És még néhány program a Tompa Mihály könyvtárból. Május 15-én Pédányi Gabriella kiállítása nyílik, de nem csak kiállítás lesz Csobbanás címmel, hanem könyvének bemutatója is. A kiállítást majd Ilner Erzsébet nyitja meg, és mellette Kékes Zsuzsana és Szurasenko Dániel blokkflőte virtuóz is közreműködik, úgyhogy jöhetnek, majd én fogok beszélgetni Pédányi Gabriellával. És akkor mellette még következő héten, május 20-án 13:30-tól a Biodiverzitás a könyvtárban címmel lesz Zabari Judit foglalkozása az általános iskolásoknak. Aztán Hoplavel írónő érkezik Záridő című könyvével május 22-én délután 13:30-tól. Mason Murray fog vele beszélgetni. Hát ők egymással nagyon sokszor beszélgetnek, de biztos izgalmas lesz. 4:30-kor kezdődik ez a bemutató. És akkor, hogy ne maradjanak el a gyerekek itt sem, mert a Tompa Mihály könyvtárunkban nagyon sok ilyen gyerekprogram van, és ugye most lenne 100 éves Janikovszki Éva. Az ő történeteiről szól a mese délután, május utolsó péntekén, 29-én délután 4:00-kor kezdődik ez a program. Vidám mesehallgatás, a Te is tudod, a Már óvodás vagyok, Már iskolás vagyok, ezeket a könyveket biztosan ismerik, talán kölcsönzik is az olvasóink, ezekből biztosan lesznek majd érdekességek, úgyhogy várjuk nagy szeretettel erre a programunkra is a hallgatókat, az érdeklődőket.
1: Számos programot megemlítettünk és elmondtunk május hónappal kapcsolatosan. Aki nem tudta megjegyezni ezeket az információkat, nem is várjuk el a kedves hallgatóktól, hogy most szóról szóra visszamondják, amit elmondtál, de légy oly kedves, ismertessük a fontosabb elérhetőségeket, ahol részletes információkhoz juthatnak az érdeklődők.
0: Kettőt is mondanék, egyrészt a honlapunkat, a www.rfmli.hu oldalt, tehát a fő oldalon a programok menüpontnál egy ilyen naptár megjelenik, és ha mondjuk egy nap több program van, mert lehet, hiszen Fiók könyvtárunkban lehet program meg máshol is, ott azt lenyitja, és akkor szépen megnézi. Kezdési időpont a címe a rendezvénynek. De Facebook oldalunkon is folyamatosan jönnek az információk. A kiemelt rendezvényekről meg hírek is vannak a honlapon. Tehát a második Rákóczi Ferenc könyvtár Facebook oldalát is ajánlom, hogy keressék fel, mert azon is ömlenek az információk, meg sok érdekességet is megosztunk könyvtárral, vagy mondjuk az irodalommal, évfordulóval, jeles nappal kapcsolatosan.
1: Azt említettem, hogy nem is várjuk el, hogy megjegyezzék a kedves hallgatók minden egyes mondatodat. Ezt a programajánló riportot azért készítjük, hogy felkeltsük az érdeklődést a kedves hallgatókban. Remélhetőleg most is sikerült ezt a célt elérnünk, és köszönöm szépen a programajánló riportot Brézai Zoltánnak, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának. Találkozunk legközelebb, június hónapban.
0: Így igaz, akkor ugye az ünnepi könyvhét mellett még azért lesznek programok itt a könyvtárakban. Várjuk most is a hallgatókat.

0: Évadot hirdettek az Egri Gárdonyi Géza Színházban, de még mielőtt az új bemutatókról beszélnénk, egyet aktuálisabb téma, nem sokára lesz a Nyitott Tér Fesztivál, amely tulajdonképpen az új színházi társulásnak, az új tagoknak a bemutatkozása lesz május végén, egy háromnapos programsorozat. Ezekről beszélgetünk Szabó Sebestyén Lászlóval, aki a színház művészeti vezetője február 1-től. Először is a Nyitott Tér. Mi ez a háromnapos program? Hogyan ismerhetjük meg az új színház munkáját?
1: Köszöntök mindenkit! Azon gondolkodtunk, hogy mi lenne egy jó alkalom arra, hogy így első ízben a felálló új csapatunk és az átformálódó színházi gondolatunk találkozhasson a nézőkkel, és arra gondoltunk, hogy egy viszonylag laza, jókedvű, kötetlen, ismerkedős fesztivált fogunk rendezni, akkor, amikor már jó idő van, és azt hiszem, hogy május végén már biztosan jó idő lesz. Kinyitjuk a színház kapuit, és mi is kiköltözünk a színházból egy picit. Ez a második nap programja lesz, az első nap egy kiállítás megnyitóval indul. Szeretnénk minden a jövőben várható program tervünkből egy pici ízelítőt adni a közönségnek. Szeretnénk megmutatni, hogy mik azok az irányok, amikre mi törekszünk majd itt a következő 5 évben.
0: Láttam a programkínálatot, tehát megismerhetjük a színházat, családi programok lesznek, zenés programok lesznek, bemutatók, alkotó is jönnek, nem így tudom, van, hogy ki tud eljönni, de nagyon kíváncsian várjuk, hiszen ahogy majd rátérünk a beszélgetés második részében, tényleg izgalmas produkciókkal készülnek. Szóval hogy a 3 napban, hogyha teljeség igénye nélkül is, de mondjuk mire számítson az egri közönség?
1: Lesz összművészeti színházi előadás, lesz klasszikus színházi előadás, lesz egyetemi vizsgaelőadás, lesz koncert, lesz kézműves foglalkozás, és ami szerintem bár a legkevésbé tűnik izgalmasnak, de szerintem a legfontosabb és a legérdekesebb számomra, az pedig a régi és az új tagokkal, alkotókkal, művészekkel való találkozás és beszélgetés lehetősége lesz, amit a dobótéren fogunk tartani, remélhetőleg valóban egy kötetlen, felszabadult hangulatban.
0: A helyszín csak és kizárólag a dobótér lesz? Vagy
1: a színház lesz, a színház épületének lehetőség szerint minden része, a stúdiótól elkezdve a nagy színpadon át a mi majd Géza bácsinak fogjuk hívni ezt a mi kis terünket, szóval a színház remélhetőleg minden részében lesz majd valamilyen esemény, program, pici kiállítás, pici koncert, pici beszélgetés, és a dobótéren pedig egy úgynevezett kitelepülést fogunk csinálni. Berendezünk egy otthonos kis sarkot a téren, ahol lesz majd mindenféle olyan program, amiben a nézők is részt vehetnek, tehát akár bábkészítés, akár beszélgetés, akár kávézás. Most kerülnek ki a plakátok, és minden egyéb program megtalálható a színháznak a honlapján és a Facebook oldalon is.
0: Akkor a Gárdonyi Géza Színház honlapján minden további információt meg lehet találni, és akkor a másik, ami azt gondolom, hogy minden színházba járónak külön érdekesség, főleg most, hogy azért ugye változások vannak a színház. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és hát nagyon szokatlan előadásokat hozunk. Ugye volt itt egy másféle tematika, amit akik eddig jártak színházban megszoktak. Egy erős darabbal kezdenek, egy Senkievics-féle kóvád, és azt gondolom, hogy az egy nagyon elgondolkodtató, és hát mondjuk tényleg egy Néró Rómájába visszamenni. Hát aki egy kicsit is tanult a történelmet, tudja, hogy az egy nagyon kegyetlen világ volt, főleg úgy, hogy ugye már a Róma hanyatlását élte. Tehát ez a darab tulajdonképpen egy ilyen októberi bemutató. Mi az, ami ezt a darabot indítónak indokolta?
1: Ez a hová mégy, uram kérdés, újra és újra szembesül az ember, találkozik ezzel a kérdéssel az élete során, és azon gondolkodtam, hogy mi az a történet, amin keresztül megragadható az állapot, vagy az a fázisa a mi életünknek, ahol éppen most tartunk, akár nagy szinten is, tehát hová megyünk mi európaiak, hová megy a világunk, hová megy Magyarország ebben a világban, és hová megy a szűkebb közösségünk, akár a családjaink hová mennek, és azt hiszem egy újrainduló útkereső színháznak ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hová is megyünk mi. Úgyhogy emiatt választottam én ezt a... Én gyerekkoromban láttam ezt a filmet, azt hiszem, hát még olyan koromban, amikor nem igazán nem igazán...
0: Azt érezted, volt az első.
1: Igen, nem fogtam fel, hogy miről is szól ez a történet, vagy mit is jelent úgy igazából, és ezt a híres 50-es évekbeli filmet, és képek égtek bele az agyamba, és igazából nem is tudtam, hogy mi ez a történet. Mi volt az, amit én akkor láttam, és aztán újra és újra szembe jött velem a regény, mindenféle, akár csak szétnéztem a könyves polcomon, és akkor így a szemembe akadt újra és újra, és elolvastam, és aztán elolvastam újra és újra, és akkor értettem meg, hogy miért is találkoztam én ezzel a regénnyel, vagy miért is van nekünk egy ilyen fura közös történetünk, összefonódásunk, igen, és akkor ezért is azt hiszem, hogy ez egy bátor és nagyon merész vállalkozás. Egy nagy kiállítású, bonyolult, nagyon rétegzett dolog, és ugyanakkor azt hiszem, hogy ha egy új művészeti vezetés gondolkodik a világról, akkor pedig igenis ilyen anyagokon keresztül kell megfogalmaznia magát, és a színháznak is ilyen gondolatokat kell átforgatnia magán, és együtt a közönséggel gondolkodni, és vitatkozni, és beszélgetni arról, hogy igen, most itt vagyunk, és hova tartunk, és hova megyünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennek nagyon sok sorsszerű eleme van, hogy miért ez a címválasztásunk, és azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőséget is tartogat mindenki számára, aki majd részese lesz, akár nézőként, akár pedig szereplőként.
0: Egy ilyen nagy volumenű előadásnak, aminek október elején lesz a bemutatója, most pontos dátumot még lehet, hogy nem tudunk. Ennek már mondjuk így, hogy tényleg többször elolvasta a regényt, film, stb. Tehát tulajdonképpen gyerekkorától azért felnőtt koráig így kísérte, de maga az, hogy ez a színpadon hogy fog megvalósulni, ez már ilyenkor, amikor mi májusban beszélgettünk, már úgy elkezdődött körvonalozódni, vagy már tudja, hogy mit szeretne úgy igazán.
1: Tervei vannak az embernek, bizonyos víziók, amikre úgy érzi, hogy annak mindenképpen meg kell történnie, de egyébként én azt hiszem, hogy úgy érdemes színházat csinálni, hogy az abban résztvevők egyenlő alkotótársakként vannak a próba folyamat során, és nagyon fontos, hogy ezek a résztvevők milyen energiákkal és hogyan járulnak hozzá. Úgyhogy ez majd így együtt születik meg az, hogy végül is ennek milyen formái lesznek majd a bemutató során.
0: És akkor a következő bemutató Sánta Ferenc az 5. Pecsét című műve. Ez a darab hogy került a repertoárba?
1: Létmányi Attila, aki majd az előadást rendezi, ő választotta ezt a címet. Én bízom azokban az emberekben, akikkel egyeztetünk a darab címek kapcsán, hogy mi kerüljön a repertoárba, és nyilván tartani kell egy bizonyos arányt. Én azt hiszem, hogy ez egyrészt nagyon jó játszható szerepek vannak benne, egyrészt van a műnek egy legendája, és sajnos egy nagyon erős aktualitása is. Úgyhogy így került a terveink közé. Azt hiszem, hogy ez is egy erős állítás. Mindenképpen szerettem volna, hogyha az évad ilyen erős állításokkal indul.
0: Nyilván arról a darabról, amit ön rendez, arról akartam részletesebben beszélni, így van.
1: Azt majd
0: Amikor oda kerülünk, akkor majd a rendezővel beszélgetünk, és akkor lesz egy következő rendezése, a karácsonyi ének.
1: Karácsonyi ének pedig egy igazi családi előadásnak ígérkezik, úgy is tervezzük.
0: Kicsiknek. Karácsonyi bemutatóval.
1: Igen, amit majd karácsony előtt jó sokat lehet játszani, és a nézők jöhetnek egy kis karácsonyi hangolódásra hozzánk. A karácsonyi éneknek nagyon sok feldolgozása van. Ez nekünk a saját feldolgozásunk lesz. A Vas Judit ígérje az adaptációt, a színpadi adaptációt, zenés előadás lesz, és Kovács Adrián szerzi majd a zenéjét, a dalszövegeket pedig Malek Andrea fogja írni, aki...
0: Társulati
1: tagja. Így van, a művészeti vezetésünk egy új tagja, mint zenei supervisor.
0: Kovács Adrián nevét is már sokat hallottok, mondjuk itt a Báb Színházban sokat. Hát ugye itt, ahogy mi a riport előtt ezt elárul, ma hallgatóknak beszélgettünk a legutóbbi saját Víg Színházi élményeimről. Kiderült, hogy nem ismertem fel, nagyon jól átszázott volt ugye a legutóbbi Letargia című előadásban, de hát ugye ott házi zeneszerző, mondhatom így a Preszter Gábor mellett, úgyhogy egyre többet fogjuk őt is itt látni. Akkor lesz utána egy García Lorca sirató éneke.
1: Az egy tánc előadás lesz, Kondákora és a Panka rendezésében, koreográfiájában. Ez a gyász feldolgozásáról szól, és az első bemutatója lesz a megújuló tánc tagozatnak, tánckarnak. Változtatni fogunk a színháznak a szakmai kapcsolatain. Én azt érzem, hogy nagyon nagy szüksége van a színháznak arra, hogy nyisson mások felé, hogy új kapcsolatokat építsen országosan, és bátran forduljon innovatív formák felé. Én a tánctagozatot így képzelem el, és azt gondolom, hogy Kondák Rajsa Panka garancia arra, hogy ez itt meg tudjon majd történni. Egy formálódó, építkező színházat képzelek el, ahol az emberek tanulnak egymástól, bátran fordulnak egymás felé, és nem félnek attól, hogy rosszak legyenek. Tehát azt hiszem a színházi működés egyik alapszabálya próbák kapcsán az, hogy bátran bele kell mennünk helyzetekbe, és meg kell merítkeznünk a szituációkban. Én ugyanezt gondolom a színházról is. A színház egy élő, folyamatosan párbeszédben és vitában lévő találkozási hely kell, hogy legyen. Különben egy múzeummá válik, és nem tud versenyezni a színházzal. Azzal az áradattal, ami a telefonon és az interneten keresztül jön felénk, nem tudunk versenyezni a streaming szolgáltatókkal sem, nem tudunk versenyezni a közösségi médiával sem, és nem is kell. Szerintem akkor becsapjuk magunkat, hogyha azt gondoljuk a színházról, hogy ez így mehet tovább, ahogy most megy. Egy változik a világ, és változik a színháznak a feladata. Talán pontosan az lesz a feladata, hogy visszatérjen valahogy a gyökereihez, ami mindenképpen az volt, hogy egy közösség egy közös eseményt valahogy közösen feldolgoz. Ennek a helyszíne volt a színház, ez lehet akár nevetésen, akár tragikus katarzison keresztül, de mindenképp az kell, hogy a színház akarjon valamit. És ennek vannak veszélyei, amikben nekünk bátran bele kell menni.
0: Még három bemutató lesz, hogyha jól nézem, ugye egy Vörös Sándor a Holdbéli csónakosa, a Jó gyerekek képeskönyve, sőt, még szerintem még egyet kihagytam, ugye a Máté Gábor Féle Egy szerelem három éjszakája, és ugye a Máté Gábor Féle osztály találkozó. Most kicsit felgyorsítottuk a dolgokat, de tényleg csak egy pár szót, hiszen ezekről majd természetesen a bemutató előtt
1: részletesen. A repertoár mindegyik, vagy a készülő tervezett repertoár mindegyik darabja maga módján bizonyos közösségeket megszólít, és itt természetesen senkit se akar a színház kizárni, úgyhogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkire szeretnénk gondolni. Igazából a két családi előadás. Én azért hívom családi előadásnak, mert azt gondolom, hogy egy jó gyerek előadást egy felnőtt is élvez, és fordítva is, nem biztos, hogy minden téma mindenkinek való, ezekben kell nekünk okosan válogatni, de a Holdbeli csónakos is egy igazi, nagyszabású, gyakorlatilag összművészeti családi előadás lesz, ugyanúgy, mint a karácsonyi ének. A Jó gyerekek képeskönyve az egy ilyen kis desszert tulajdonképpen. Szerintem, aki egy Tim Burton filmet szeret, az ezt az előadást is fogja szeretni. Azért is a műfaj meghatározás az, hogy horror revű, mert tulajdonképpen a gyereknevelés nehézségeiről mesél elég abszurd és elég mulatságos formában. Az Egyszerelem három éjszakája az egy igazi klasszikus nagy kiállítású előadásnak ígérkezik, míg az osztálytalálkozó az pedig a színház első saját fejlesztésű, úgynevezett saját fejlesztésű előadása lesz, ahol a társulat tagjai fogják írni az előadásnak a szövegét. Szeretném, ha minél több ilyen alkotócsapat jönne majd hozzánk, akik hasonló munkamódszerre dolgoznak, hogy egy-egy témát elővesznek, vagy egy-egy téma kapcsán saját, igazi saját szöveget és saját színpadi ügyet alkossanak. Én azt hiszem, hogy ez a színészeknek is egy nagyon izgalmas találkozás lesz, illetve a nézőknek is, mert hiszen az garancia, hogy ilyen előadást ebben a formában sehol máshol a világon nem láthatnak, hiszen ezek saját történetek lesznek, saját, minden ízében saját lesz.
0: Annyi, hogy ugye Máté Gábor, hát már jó sok évvel ezelőtt, szerintem
1: 2009,
0: egy 17 évvel ezelőtt, igen, akkor nagyon, azért tudtam ilyen pontosan kiszámolni, mert akkor született a lányom, igen, szóval több rendezését láttuk itt, Én mondjuk őt a Katonában is láttam, nem egy rendezését. Én azt gondolom, hogy a Máté Gábor neve is garancia lehet egy jó előadásra. Még egyetlen egy kérdés a beszélgetés végén. Ahogy korábban említettem, ugye felidéztük itt az ön pesti Víg Színház vélés, azért még lehet, hogy más helyeken is, több helyen is játszik. Utána néztem az életrajzának debreceni származású, tehát egy vidéki fiú, aki most ismét vidékre kerül.
1: Ezért nem állja meg a pesti kifejezés, mert nem vagyok az.
0: Pesten játszó művészember, hogyha így kijavíthatom. Szóval igen, egy vidékről Pestre került, majd most vidékre került. Tehát, hogy tulajdonképpen, amikor így Eger valahogy bekerült az életébe, hogy itt az Egri Színházban majd lehetne valamit kezdeni. Jó volt a fővárosi művész életből egy kicsit vidékre kerülni, mert hogy nem ismeretlen a vidéki terep akkor önnek.
1: Igen, én számomra nagyon izgalmas az, hogy minél több közegben megfordulják. Nekem mindig is nagyon szerettem ezt, belecsöppenni egy helyzetbe, vagy belekerülni egy helyzetbe, ahol nem feltétlenül érzem magam otthonosan még, de aztán valahogy úgy alakul, hogy megtalálom benne a helyemet. Ritkán fordult elő velem ennek az ellenkezője. Általában ezeknek nagyon jó eredménye lett ezeknek az új találkozásoknak. Itt is bízom abban, hogy ez fog történni. Egyébként én valamiért azt gondolom, hogy van ennek egy mesterségesen generált része ennek a vidék és pesti történetnek. Én nem nagyon látok különbséget. Még talán, amikor az egyetemre fölvettek és elkerültem Debrecenből, akkor másképp éreztem, de talán ez a világ azóta annyit változott, hogy
0: a világlátásom.
1: Az én világlátásom is, igen, meg úgy egyáltalán a mobilitás az embereknek, meg a konnektivitás, úgymond, az sokkal, sokkal erősebb most már, szóval nincsenek, nem érzem azt, hogy túl nagy különbségek lennének az emberek között ilyen értelemben.
0: Várjuk az izgalmas új programokat, először is akkor nyitott tér, május 29-e és 31-e között, Dobótér, Gárdonyi Géza Színház, de a honlapon minden információ ott van, és hát szeptembertől új évad, októberben első bemutató Senki Evicsnek, ugye a Quo Vadis. Nagyon sok sikert kívánok az új évadhoz és az addig zajló eseményekhez, meg hát a pesti próbáihoz és Szabó Sebestyé László. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: Huszonegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en sebesültek meg, közölte Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök a Telegramon a legfrissebb veszteség mérleget. Az államfő hozzátette, hogy még további 7 ember sérült meg az ukrán főváros környékén. Ukrajna második legnagyobb városában, keleti ország részben lévő Harkivban 28 sebesültről tudni, 2 pedig a déli Odessa megyében szenvedtek sérüléseket, tette hozzá. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület, emelte ki Zelenszkij. Orbán Anita, külügyminiszter, Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. A magyar diplomácia vezetője a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. Az imént ért véget a megbeszélésünk, megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, fogalmazott. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. A mai nappal 4 év után megszűnik az orbáni háborús veszélyhelyzet, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, ezzel a 6 éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk, visszatérünk a normalitáshoz. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte Gulyás Gergely, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón. A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás átvételről. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen, jelezte, az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el, Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is, fogalmazott. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Ma ünnepeljük Urunk mennybe menetelét. Krisztus mennybe menetelének jelentőségét az ünnep útrendjéjének 8. ódája így énekli meg. Az egykor elbukott természetünk az angyalok fölé került, s minden képzeletet felülmúló módon isteni trónra ült. Vagyis a mennybe menetel saját emberi természetünk megdicsőülése is. Mi következik ebből számunkra? A következő fél óra remélhetően közelebb segíti önöket a válaszhoz. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Csütörtökön ünnepeljük Urunk mennybe menetelét. Az eseményről az apostolok cselekedeteinek könyvében részletesen ír Szent Lukács apostol. Miközben az apostolok feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, akik arra szólították fel őket, hogy ne nézzék mozdulatlanul az eget, hanem életüket és tanúságtételüket táplálják azzal a bizonyossággal, hogy Jézus ugyanúgy eljön ismét, mint ahogy szemük láttára a mennybe szállt. Ezt a felszólítást magunkban forgatva hallgassuk meg a nyíregyházi görögkatolikus papnevelő intézet rektorának, dr. Dobos András atyának elmélkedését.
1: Minden búcsú nehéz. Minden elválás fájdalmas. Legalábbis akkor, ha szerettük azt, akitől búcsúznunk kell. De még ha a sors csak egy pár órára is hozott minket össze valakivel, aki iránt fölébredt bennünk a szimpátia, ha csak egyetlen beszélgetés erejéig ismertünk meg valakit, akivel közös hurokat tudtunk megpendíteni, már akkor is egyfajta fájdalmas kérdés foghat el bennünket, amikor kezet rázunk. Vajon látom-e valaha őt az életben? Hogy ne lenne fájdalmas a búcsú akkor, ha valaki olyan távozik, akit szívből szerettünk, akivel együtt éltünk? Emberi szemmel ilyen fájdalmasnak látszik Jézus mennybe menetele is. Egyik sztihiránk egyházi éneklünk meg is énekli. Midőn az apostolok látták, hogy te felhőkön a mennyekbe emelkedtél, siránkozni kezdtek utánad, életadó Krisztus, és szívük keserűségében zokogva kiáltottak: Uralkodó, ne hagyj el minket árván! Valójában, ha az evangéliumot olvassuk, akkor egész más jelenet rajzolódik ki előttünk. Az apostolok nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Így számol be az eseményekről Szent Lukács. Ünnepünk tropárja visszatérő éneke is így énekli meg az eseményt. Örömöt szereztél tanítványaidnak, megígérvén nekik a Szentlélek leküldését. Ha egy pillanatra talán el is fogta a tanítványok szívét a szomorúság, nagy örömmel tértek vissza az olajfák hegyéről. Ha ez így van, akkor csak azért lehet, mert szó sincs itt valóságos elválásról. Amikor Jézus felemelkedett a mennybe, nem valami ismeretlen helyre távozott. Ha akkor lett volna helikopter vagy repülő, hiába eredtek volna a tanítványok a nyomába, úgysem találták volna meg. Mert ez a fölemelkedés nem egy másik helyre történt, hanem egy másik dimenzióba, s tulajdonképpen azt jelentette, hogy Jézus nincsen már időhöz és térhez kötve. De, és éppen ez a csodálatos, nem csak őt nem kötik a földi világ törvényei, hanem azokat sem, akik szeretik, akiket úgymond a földön hagyott. Nekik sincs már szükségük arra, hogy lássák, hogy megérintsék, hogy hallják a hangját ahhoz, hogy vele legyenek. A mennybe menettel így válik Jézus diadalává a fizikai világ fölött, és nem csak az ő diadala ez, hanem mindazoké, akik követik őt. Jézus a Szentlélek által kiemeli a földi világ törvényei közül azokat, akiket szeret, mert a Szentlélek jelenvalóvá egészen valóságossá teszi Jézust a benne hívőknek, akárhol és akármikor. Jézus jelen van életünkben, ha imádkozunk, mert a Szentlélek imádkozik bennünk. Jelen van, ha az evangéliumot olvassuk, mert az nem halott betű, hanem élő szó. Jelen van, ha a szeretet cselekedeteivel fordulunk testvéreink felé, mert megígérte: ha egy valamit a legkisebbek közül egynek is tesztek, velem teszitek. Jelen van egész valóságosan, ha mi keresztények összegyűlünk az ő nevében, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Minden imában, minden szentség ünneplésében, de különösen akkor, amikor a szent liturgiára gyűlünk egybe, jelenléte annyira erős, hogy még testét és vérét is adja nekünk. És ki tudja, hány és hány titokzatos módon van még jelen életünkben. Akkor is, ha nem érezzük, mert mindez nem érzelmek kérdése, nem attól függ, érzem-e, hogy velem van. Megígérte. Az a rendkívüli helyzet áll tehát elő, hogy Jézus föltámadása után valamilyen módon távozás nélkül velünk marad, ahogy egy másik énekünk fogalmaz. Ezért nem szomorkodtak az apostolok. A mennybe menetel számukra nem törés volt, hanem egyedül annak a jele, hogy a föltámadott Jézus megdicsőült. Sokak számára ismerős lehet a Quo Vadis című regény és a belőle készült filmes adaptációk sora. Péter apostol utolsó napjainak emlékét beszéli el, annak alapján, ami ránk maradt a szent hagyomány révén. Amikor Neró császár elrendelte a keresztények üldözését, Péter apostolt, aki akkor Rómában tartózkodott, a helyi keresztény közösség kérve kérte, hogy meneküljön. Ki tudja miért, a közösség unszolására, vagy mert benne magában is felébredt a félelem, Péter útra kelt. De alig, hogy kiért a déli városkapun, szembe jött vele az úton Jézus. És ekkor hangzott el a híres mondat, ami latinul így szól, Domine, quo vadis? Uram, hová mégy? Jézus válasza pedig, megyek, hogy újra keresztre feszítsenek Rómában. És Péternek elég volt ez a rövid felelet, hogy megértse, neki nem az a dolga, hogy meneküljön, hogy más városokban is hirdesse még az evangéliumot, az bízza nyugodtan a Szentlélekre, majd talál ő embert. Hanem az a dolga, hogy visszamenjen Rómába, és megmutassa, mennyire szereti Jézust. Nem kerülheti el figyelmünket egy mozzanat. Amikor Péter találkozik Jézussal a városkapun kívül, nem azon lepődik meg, hogy látja őt. Hiszen Jézus neki a mennybe menettel után is mindennapos valóság maradt. Ha látta őt, ha nem, Jézusnál senkit közelebb nem érzett magához. Amit furcsállott, nem az volt, hogy Jézus megy az úton, hanem hogy nem egy irányba mennek, hogy szembe megy vele. Ez tűnt fel, ebből értette meg, hogy ő nem mert soha más irányba, mint mestere. Hát ezért nem szomorú a mennybe menetel, mert nem Jézustól kellett búcsút mondaniuk az apostoloknak, és nekünk sem azon kell bánkódnunk, hogy olyan korban élünk, amikor Jézus nem jár közöttünk a földön. Az, amitől búcsút mondunk, nem más, mint a földi világ fizikai törvényei, melyek már nem kötnek bennünket, ha Jézussal akarunk lenni. Jó, ha megkérdezem magamtól időről időre. Most mi ad nekem örömöt? Mi ad nekem közelséget Jézussal? Az egyéni ima, a közösségi istentisztelet, segítség másokon, a Szentírás olvasása? Abban a biztos tudatban, hogy Jézus velem van akkor is, ha nem érezném, mindig kereshetem, mi ad nekem mégis nagyobb közelséget, hogy abban el tudjak mélyülni, s tudjak úgy élni, hogy mások is lássák. Számomra Jézus egészen valóságosan jelen van az életben.

0: Műsorunk folytatásában Bulányi György piarista szerzetes hitvallását hallgatjuk meg. Életéről néhány mondat. A piarista rend iskoláinak államosításáig Sátoraljóújhelyen, Tatán és Debrecenben a rend gimnáziumaiban tanított. Rómából érkező bátorításra 1945 tavaszától Debrecenben és az egész országban kis közösségeket kezdett építeni. Létrejött a Bokor bázisközösség. Alapításakor a Bokor mozgalom lényege a katolikus hit megtartása és annak mindennapi gyakorlása volt az alulról szerveződő bázisközösségeken keresztül. Bulányi György tevékenységét a párt állam összeesküvésnek minősítette, és 1952-ben életfogytiglani börtönre ítélték. A 60-as évek elején amnestiával szabadult, a papi pályára azonban nem térhetett vissza. A Bokor bázisközösség a római katolikus egyház híveiből szerveződött, és intenzíven az 1970-es, 80-as években működött Bulányi György atya iránymutatása szerint. A bokortagok hitük mindennapi megélésekor kerültek szembe a párt állammal, amely a rendszerre veszélyes csoportként tekintett rájuk. Tagjait perek tucatjaiban ítélték el. Lassan 1500 fős hálózat jött létre, találkozókat, lelki gyakorlatokat, ifjúsági táborokat szerveztek, természetesen illegálisan. Ez időtájt fogalmazta meg hitvallását Bulányi György piarista szerzetes, melyet egy 1983-ban rögzített hangfelvételről most meghallgatunk. Az amatőr hangfelvétel egy bokor találkozón készült, a hangzás minőségéért elnézésüket kérjük. Aktualitását az adja, hogy egyházunkban a pünkösd előtti vasárnapot az első nikeai egyetemes sinat igazhitű atyái emlékének szenteljük. Hallgassák szeretettel Bulányi György hitvallását. Címe: Hiszek. Elmondja Sinkovics Imre, a Nemzet színésze címmel kitüntetett, Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díja színművész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.
1: Hiszek a szeretetben, és csak ebben hiszek. A gyűlölet és a közöny ember alatti nem méltók hozzá. Rámosolyogni a másikra, csak ez az értelmes. Felsegíteni őt, ezért érdemes fáradni. Átölelni, ez dobogtatja meg a szívemet. Arra vágyom, hogy szeressek, és hogy szeressenek. Ezt a vágyat is csak onnan kaphattam, ahol szeretni és szeretetet kapni vágynak. Kezdetben volt tehát valaki, aki szeret, és akit szeret egy másik valaki. Kezdetben volt az ölelés. Atya, fiú és lélek. Jók ezek a szavak, ha az atya meglátja a fiút, és mindenét odaadja neki. Jók, ha a fiú visszanéz, elfogad, és ő is odaadja mindenét. Jók, ha a lelkük így egybeöleli őket. Isten, jó ez a szó is, ha családot jelent, amelyben a szeretetnek a kettőt egyétevő ereje árad. Hiszek a megváltásban, mert ebből az örök családból jött el tanítónak hozzánk Jézus. Azért jött, hogy csak a szeretetben higgyünk. Elmondta, hogy kezdetben csak a szétválasztást nem ismerő szeretet volt. Tanítványokat nevelt és indított útnak, hogy a föld végső határáig egyé tegyenek, és tegyünk a szeretet erejével minden embert. Nincs semmi baj, ha emiatt rágalmaznak, bebörtönöznek, vagy felakasztanak minket. Őt is felakasztják e program miatt, de feltámad a halálból, és visszamegy a szeretet örök hazájába, ahol elkészíti a helyet tanítványainak is, ha hűségesen járják a megmutatott utat, amely az egyetlen igazság, mert az élet elvesztésén keresztül is elvisz minket az elmúlást nem ismerő örök élet. Isten megszabadítja a haláltól azokat, akik készek meghalni azért, hogy szeressenek. Isten megváltja azt, aki szeret. Kiváltja a halál hatalmából. Hiszek az egyházban, azaz abban a közösségben, amely utat mutat az emberiségnek, abban az egyházban, amely a Jézust utánzásban áll fenn, mert szavával és példájával tovább tanítja, amit Jézus tanított. Hiszek benne, ha belekiáltja a gyűlölet és a közöny sátáni világába, szeressétek még az ellenségeiteket is. Mi arra születtünk, hogy javára legyünk azoknak, akikkel találkozunk. Az éhezőket megetetjük, és a minket bántóknak oda tartjuk a másik arcunkat is. A pénzünk arra van, hogy megosszuk a nélkülözőkkel, és nem arra, hogy fegyvert gyártsunk, amelyet megvédjük gazdagságunkat a nélkülözőktől. Kicsik, szegények és üldözöttek leszünk ki, nem baj. Csak az a baj, ha nagyok, gazdagok és üldözők leszünk. Ez esetben karikatúrát csinálunk az egyházból. A világ világosság, a sötétség lenne, a só sótlan lenne, és Jézus hiába halt volna meg a kereszten. A világ fiai növelhetik az életszínvonalukat, tarkónkra tehetik pisztolyaikat, ha nem akarunk mi is gyilkosokká lenni, nem baj. A baj csak az volna, ha vállalkoznánk a fából vaskarikára, és gazdagokból és a gyilkolást akár csak megígérőkből is akarnánk Jézusnak egyházat gyűjteni. Hiszek a kegyelemben, amelyel Isten megsegít minket, mert nem vagyunk egyedül. Velünk az Isten lelke, akire Krisztus reábízta, amit a tanítványokkal kezdett. Imádság, keresztség, eucharisztia, papság, mindez üres vallási játék volna e Jézusi célkitűzés nélkül. De Isten erejét adják nekünk, ha arra használjuk, amire kaptuk. Imádkozom. Segíts, hogy jó utánzót lehessek. Megkeresztelkedem, hogy belemerüljek a szeretetbe. Eucharisztiát ünnepelek, hogy el ne feledjem Jézus minta életútját. Pappá kell lennem, a minta nyomán nekem is kockára kell tennem az életemet. Tanítványokat kell nevelnem, akik szavam és életem miatt pásztoruknak vallanak, mint Jézust is az ő tanítványai. Hiszek a szabadságban. Hiszek a szabadságban, hogy semmi más nem kívántatik tőlem, csak hogy tökéletes legyek ebben a szeretetben. Csak arra vagyok, hogy szeressek otthon, szeressek a munkahelyen, szeressek a tanítványok körében, az egyházban. Csak az a hivatásom, hogy segítsek Jézusnak egybe szeretni az emberiséget. Csak annyi a dolgom, hogy szolgáljak, adjak, és ne üssek. Hiszek a szabadságban. Nem lehetünk egyé, ha azt tesszük mással, amit magunknak nem kívánunk. Ha regulázni akarunk másokat, hogyan szeressenek, hogyan imádkozzanak, hogyan akarjanak Istentől erőt kapni a szeretethez. Szeretet csak szabadságból születik. Isten szabadnak teremtett minket. Szeress és tégy, ahogyan akarsz.

0: A Jelenések könyvének elején 7 levél olvasható. A címzettek 7 egyház. A levelek közös zárómondata így hangzik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Pünkösd várásunk részeként szeretnénk hallgatóink figyelmébe ajánlani Szent János apostol könyvének üzenetét. János apostol Patmos szigetén, feltehetőleg a 90-es évek végén, nehéz történelmi időben kapja az isteni kijelentést, hogy írja le látomását. A korábban elszórtan jelentkező keresztény üldözések Domitianus császár uralma alatt általánosak és rendszeresek lettek. Így került János apostol is számüzetésbe Patmos szigetére, ahol megírta a Jelenések könyvét, amely körlevélként jutott el Kis-Ázsia 7 gyülekezetébe. A gyülekezetek elég régóta fennálltak már ahhoz, hogy más és más lelki állapot alakulhasson ki bennük, a teljes odaszántságtól a megfáradásig. A 7 levél külön a 7 gyülekezethez íródott, de az üzenet az egész egyháznak szól, mind a mai napig. Számunkra Obágy László kertvárosi parókus, teológiai tanár hozza jelen időbe Szent János apostol prófétai szavait.
1: Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Kézbesítő postásként ajánlom elmélkedésre, pünkösdi készület gyanánt, a Jelenések könyve 7 levelét. Az efezusi egyházon az első szeretet hiányát kéri számon a levél. Ha összevetjük egy első találkozás, egy első készfogás, egy bimbózó rügyből virágba boruló szerelem élményét, és egy évtizedek múltán unalomba fulladó, páros magányba burkolódzó házasság fájdalmát, megsejthetjük, mit jelent ez a kifejezés a hit, az istenkeresés, a Krisztusban elrejtett élet felől nézve. Ha az első szeretet bűvölete hiányzik egy pap, egy hívő közösség életéből, fásultsága nem csak szürkeségbe, megszokottságba, akár hitetlenségbe is torkolhat. A lélek azt mondja, térj vissza az első szeretethez, hitben, házasságban, családban, egyházban. A szmirnai egyháznak írt levél a szenvedésben, a megpróbáltatásban, az üldözöttségben is kitartó hűségre bíztat. Mintha nem látnánk az orrunknál tovább, sem a keresztény testvéreinkkel szembeni, a világ számos pontján folyamatosan tapasztalható konkrét fizikai erőszak, sem az európai ördögi ravassággal kiagyalt ideológiai üldözés nem igazán éri el az ingerküszöbünket. Így nem is tudatosodik bennünk eléggé, pedig kiáltóan és a jövő veszélyeit tekintve egyre inkább fontos. A lélek hűségre hív. A pergamoni egyház levele a bálványimádást ostorozza. Nem lehet két úrnak szolgálni. Korunk egyháza a megkülönböztetés adományát kell kérje. Erre szólítja a lélek, hogy felismerje és leleplezze azokat a szándékokat, amelyek az igaz tanítást a vallási humanizmus állarcában konkolyozzák. A tiatírai egyház levelében súlyos erkölcsi problémákkal szembesülünk. Hiába valók a tettek, a cselekvő aktivitás, ha megtűrik maguk között az erkölcstelenséget. Az életvezetés keretei a hitből fakadjanak. A lélek erkölcsös életre, egyúttal egymás iránti felelősségre, őszinte tettetés alakoskodás nélküli szeretetre hív. A szárdeszi egyház levele Krisztus második eljövetelére figyelmeztet, és éberséget kér. Korunk kultúrája álmosító, altató, tudatosan immanens szinten navigáló közeg. A lélek intenzív figyelemre, a mennyei Jeruzsálem a végső beteljesedés vonzásában valósuló eszkatológikus éberségre hív. A filadelfiai egyház levelében a misszióra utaló nyitott ajtó ragadja meg a figyelmet.

figyelmeztetés háttere, hogy a hívek a jólét következtében ellanyhultak. Gazdaságkornak nevezett éránkhoz, anyagiakkal sokat, talán túl sokat is bíbelődő egyházunkhoz szól az intés. De egyúttal a misztikus mélységig vonz a szó, a hét levél legszebb sora. Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá. Vele eszem, ő meg velem. Én vele, ő velem. Ez találkozás, ez misztika, erre hív a lélek. Van egy szó, amely minden levélben megismétlődik. Győztes. A lélek üzenetében ez is benne foglaltatik. A feltámadt, a győztes Krisztus életében részesedtünk. Szilárd reményünk hát, hogy vele s általa gyöngeségeinkben, veszteségeinkben, kudarcainkban, vereségeinkben is bizonyosan győztesek vagyunk. A hét egyház, Efezus, Szmirna, Pergamon, Tiatira, Szárdesz, Filadelfia, Laodícea, mi vagyunk. Én személyesen, az egyházközségem, az egyházmegyém, magyar egyházam, egyházunk. Nekem, nekünk szól a hét levél üzenete, itt és most, 2024 pünkösdjének e nyitott szívű várakozásában. Halljuk meg hát, mit mond a lélek az egyházaknak.

Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhatnak egy előadás részletet a házasságról is. Edward Beneš köztársasági elnök 1945. áprilisában hirdette ki az újjászülető Csehszlovákia első kormányát, amelynek céljait a kassai kormányprogramban rögzítették. Ez a dokumentum, amellett, hogy az állammal kapcsolatos alapkérdéseket tisztázta, célul tűzte ki a 3 milliós német, valamint a 650-700 ezer fős magyar közösségnek a felszámolását, és ezáltal a homogén csehszlovák nemzetállam létrehozását. Ezt a korszakot járja körül Szarka László, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, aki a témáról Popéj Árpáddal, a Seje János Egyetem történelem tanszékének docensével beszélget. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
2: 60 perc alatt nagyjából a tényeket lehet ismertetni, de ha belegondolnak egy olyan falunak a történetébe, Galánta környékén és Léva környékéről nagyon sok települést érintett például a csehországi deportálás. A deportálás szó ugye általában történetileg foglalt, hiszen a haláltáborokba deportálták a zsidóságot. A magyarokat Magyarországra nem deportálták, hanem áttelepítették. Kényszerrel telepítették át, de minden ingóságukat, az állatokat, mindent hozhattak magukkal a lakosságokat.

0: cseleegyezmény keretében. Tehát ez nem nevezhető deportálásnak abban az értelemben, mint a zsidóság deportálása. De a csehországi deportálás az úgy történt, hogy a kijelölt falvakat, 100-nál több falut kijelöltek csehországi deportálásokra, katonaság, rendőrség körbekerítette a falvakat, adtak néhány órát arra, hogy a legszükségesebb holmikat összecsomagolják, és utána kiszállították őket a legközelebbi vasútállomásra, és onnan vitték őket Csehországba a kijelölt helyekre. Rabszolgavásár. Ez a kép maradt meg a felvidéki magyar történeti emlékezetben, hogy úgy árusítottak bennünket. Volt olyan ismerős, akivel interjút készítettem, idős hölgy, hogy még a fogamat is megnézte a cseh gazda, hogy jók-e a fogaim, hogy alkalmas leszek-e a gazdaságában dolgozni. Tehát ez az egyik mozzanat. A reszlovakizációnál pedig mindannyian nézünk magunkba. Ha azt mondanák holnap után, hogy csak akkor maradhatunk a lakásunkban, csak akkor maradhatunk a településünkön, a családtagjainkkal együtt, hogyha angolnak vallanánk magunkat, vagy románnak vallanánk magunkat, hogy egy kicsit nehezítsük a kérdést. Hogy akkor vajon a 10 millió magyarból, vagy a 9,5 millió magyarból hányan döntenének úgy, hogy hagyok itt mindent, mert én akkor is magyar akarok maradni, és visznek engem a pokolba. Esetleg Szibériába, mert nagyon sokan attól tartottak, hogy a vonatok majd Szibériába fognak megállni. Tehát az emberi dimenzióra, az emberi emlékezetben meglévő különböző dolgokra is emlékezzenek. Közben ismerünk, vagy készítettem olyan interjút is, hogy visszajártak Csehországba a gazdákhoz, mert jóba lettek velük, és normális emberi kapcsolatok alakultak ki. A csehszlovák filmhíradó pedig harsogva mondta, hogy a csallóközi magyar parasztember először lát fürdőszobát. Életében még nem látott, de itt Csehországban a településen fürdőszobás lakásba nyilvánvalóan propaganda céllal, mint ahogy a lakosság cserénél a Szobi állomáson, ahol a tótkomlósi vonatok meg a galántai vonatok sokszor találkoztak, államtitkárok, hangos zenefoglalkó, üdvözlünk benneteket hazánkba, visszatért felvidéki magyarok. Akarta fene visszatérni a saját házából, a csallóközi házából. Ugye a magyar propaganda az legalább ugyanilyen volt, amikor Rákosi megsimogatta a felvidéki tehenet, hogy milyen szép ez a felvidéki tehén Rákosi Mátyásnál, és a filmhíradó másik részében meg a eltávozott svábok itt hagyták gazdátlanul a saját birtokaikat és földjeiket. Tehát a propaganda rettenetes, hogy mit csinált ebből a kérdésből abban az időszakban. Nem szeretjük a statisztikákat, de itt én készítettem egy rövidet, hogy hányféleképpen próbálták a végleges megoldását a magyar kérdésnek elérni Benesék, illetve az adott csehszlovák kormány, a Gottwald, illetve a Firlinger vezette csehszlovák kormány, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács és a megbízotti testület, ami egy tartományi szlovák kormány volt. Hát először kezdődött a kényszermigrációval. Az úgynevezett anyaországi magyarok, akik a bécsi döntés után hazatértek, és nagyon sokan visszamentek, hazamentek, ugye Kassára, vagy a Lévára, vagy máshova, de hát sok hivatalnok ment, tanárok, tanítók mentek, rengeteg ejtőernyős magyarországi volt, aki a jó felvidéki hivatalokba beleült, és kitúrták az ottani kisebbségi magyarokat. Tehát ez volt az első hullám. A Málenki robot ezzel párhuzamosan a kelet-szlovákiai magyarokat, meg a kárpátaljai magyarokat érintette, és ez már együttesen 30 ezer anyaországit kergettek ki két héten belül, 45 májusában, és a Málenki robot pedig 40-42 ezeret érintett szintén Kárpátaljával együtt. A városi magyarok elűzése. Nem beszéltünk arról, hogy Pozsonyban rendeletet fogadtak el arról, hogy meg kell jelölni a magyarokat egy M betűvel, és a kassaiakat. Tehát 15 ezeren elmenekültek az embertelen helyzetben a pozsonyi magyarok közül, a kassai magyarok közül. A megbízhatatlanok internálása. 5-6 ezer embert internáltak, hogy nehogy ott véletlenül valami ellenálló mozgalmat szerveztek. Itt egy pillanatra megállnénk, volt ellenállás a szlovákiai magyarok között? Voltak szervezetek, amelyek tiltakoztak?
1: Hát nyilván ugye legális magyar politikai párt nem működhetett. Az Eszterházy János által vezetett magyar pártot már a szlovák nemzeti felkelés idején betiltották. Legalábbis jogszabályt fogadtak el a feloszlatásáról, és amint aztán ugye megjelentek a szlovák, csehszlovák hatóságok Pozsonyban, Eszterházyt le is tartóztatja Gusztáv Huszák, átadja a szovjet szerveknek, akik pedig elhurcolják a Szovjetunióba. Úgyhogy legális érdekvédelmi szervezet nem működhetett, de egyrészt a magyar pártnak a egykori vezetői létrehoztak egy magyar úgynevezett végrehajtó bizottságot, akik próbálták volna felajánlani a együttműködésüket az új szlovák hatalomnak, de nyilván szóba se álltak velük, illetve aztán működött egy illegálisan létező úgynevezett Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség, amely egyrészt ilyen nyugat-szlovákiai központtal, másrészt gömöri központtal létrehozott hát ilyen aktivistáinak egy ilyen szűk körét, értelmiségiek, egyházi személyek, főleg katolikusok tömörültek benne, akik adatokat gyűjtöttek a magyar ellenes intézkedésekről, ezek kapcsolatot tartottak Magyarországon egyrészt a politikai körökkel is, de egyházi vezetőkkel is, mint például Mindszenty József, esztergomi érsekkel, és megpróbáltak volna eljutni akár a párizsi békekonferenciára is, el is indult egy úgymond küldöttségük Párizsba, de amikor odaértek volna, addigra lényegében megszületett a megállapodás, úgyhogy hát ilyen szempontból eredmény nélkül végezték a dolgukat, de jelentős szerepük volt abban, hogy hát 45-46 fordulójától egészen 1947 végéig folyamatosan tájékoztatták a magyarországi politikai és egyházi vezetőket a Szlovákiában történtekről. És őket aztán majd 48-49 folyamán már a kommunista részben már a kommunista Magyarország részben a kommunista Csehszlovákia hatóságai felgöngyölítik ezt a szervezetet, folyamatosan sorra letartóztatják az aktivistáikat, és aztán 1948 szilveszterén lényegében egy nagy perben a legtöbbjüket hosszú börtönbüntetésre ítélik.
0: Próbáljunk meg visszatérni a bevezetőben említett hiányzó megbékélési egyezményhez. Miért nem vagyunk képesek ezt a történeti problémát, amely a második világháborúnak a közvetlen következménye volt lezárni 80 évvel, azt követően, hogy 46. február 27-én itt aláírták a lakosságcsere egyezményt, 20 ezer menekültet kell még ide hozzászámolni, összesen 240 ezerre tehető azoknak a felvidéki magyaroknak a száma, akiket az 1950-es magyarországi népszámlálásnál, mint nem a trianoni Magyarország területén, hanem Csehszlovákiában született népességet számoltak. Miért nem vagyunk képesek két európai uniós állam eljutni odáig, hogy ahogy azt a Szlovák Nemzeti Tanács 2007-ben egy sokat emlegetett határozatában kifejezte, az azt mondta, hogy ezek a dekrétumok érvényesek, de nem hatályosak, azt már nem írták le, de érvényesek, mert történetileg ezek érvényes dokumentumok voltak, de ez a 2007-es Szlovák Nemzeti Tanácsi határozat megfogalmazta, hogy elítéljük a kollektív bűnösség elvét. És itt egy záró gondolat a kollektív bűnösségről. A németek szembesültek ezzel a kérdéssel. Egy Jaspers nevű kiváló német filozófus, érdemes utána lapozniuk az interneten. Ő azt mondja, hogy a kollektív bűnösségnek legalább 3 vagy 4 dimenzióját érdemes megkülönböztetnünk. Van egy kollektív felelősség, hogy megszavazzuk azt az embert, mondjuk Adolf Hitlert, aki utána az egész világot beledönti egy háborúba. Van felelőssége a német választóknak ilyen értelemben? Van egy morális felelősség, hogy nem ismerték föl aznak a folyamatnak a kezdetét, amely egy pokoli világháborúba vezette el. Van egy kriminális felelősség, amikor gyilkolok, amikor nem csak a magam védelmében, a fronton, a harc közben lövök le másik embert, gyilkolok meg másik embert, hanem azért, mert az ellenségemnek ismerem. Ez a kriminális bűn. És van a politikai bűn, amely politikai bűnt csak az államok tudnak elkövetni. Az államok élén álló kormányok. A szálasi kormány. Nem mondhatjuk azt, hogy egy ártatlan kormány zárta le, s vitte el bennünket az utolsó csatlósok sorába. Szálasinak a politikai bűne, meg a többi halálra ítélt magyarországi háborús bűnöstek a bűne az igen. De hogy egy kisebbségi közösség, egy hatalmas, több százezres közösség a gyermekekkel, az asszonyokkal, az idősekkel együtt kollektív bűnösség minősíthető, ezt ma már senki Európában nem ismeri el, mint legitim alapot. Tehát ettől kellene megszabadulnunk, úgy, ahogy a Cseh Alkotmánybíróság ezt 2000-ben megtette. Ez az egyetlen olyan feltétel, amit ráadásul a Szlovák Nemzeti Tanács 2007-ben már leírt egy határozatában, és innentől kezdve lehetne eljutni oda, hova a csehek, a németek, a franciák, a németek, a lengyelek eljutottak, ahova egyébként a szlovákok a németekkel, a szlovákok a zsidósággal ezt a megbocsátási vagy megbékélési nyilatkozatot már közreadták, megfogalmazták. El kellene jutnunk tehát oda, hogy ez a két testvér nemzet megbékéljen. Mi erről a te véleményed?
1: Hát ugye az előzőekben elhangzott, hogy a szlovák parlament már 1990-91-ben egyrészt megkövette a zsidóságot is, akiket ugye a háború alatt elhurcoltak a koncentrációs táborokba, illetve a Szlovákiából kitelepített németektől is bocsánatot kért, és elítélte a velük szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét. Most ennek nyomán még 1992-ben az akkori magyar ellenzéki pártok, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés elő is terjesztette egy hasonló nyilatkozatot, amelyben a szlovák parlament a magyarokkal szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét is elítélte volna, de ez a nyilatkozat még odáig sem jutott el, hogy a parlament plénuma elé kerüljön megvitatásra, tehát a parlamenti szlovák pártok egyszerűen tárgyalni sem voltak hajlandók róla, és hát azóta sem született meg hasonló nyilatkozat. Szóba került az a, ugye ez a 2007-es, a szlovák parlamentnek a 2007-ben elfogadott, hát meglehetősen ellentmondásos nyilatkozata, amelyben egyrészt elítéli a kollektív bűnösség elvét, másrészt viszont kimondja azt is, hogy azok a jogszabályok, amelyeket lényegében erre a kollektív bűnösség elvére alapozva hoztak létre, azok megkérdőjelezhetetlenek. Tehát egymásnak teljesen ellentmondó nyilatkozatok. Úgyhogy hát ez is tükrözi lényegében a szlovák pártok és politikusok viszonyát a háború után történtekhez. Tehát egyrészt elítélik a kollektív bűnösséget, másrészt meg is erősítik azokat a jogszabályokat, amelyek a kollektív bűnösség elve alapján születtek meg. És hát ez, és hát azóta is, ugye látjuk, ez a tavaly decemberében megszületett jogszabály, amely a büntető törvénykönyvet módosította, még ezen is túlmegy, és gyakorlatilag kriminalizálja már csak azt is, hogyha valaki megmeri kérdőjelezni, vagy bírálni merészeli a háború utáni jogszabályokat, amelyek úgymond ez alapján, a jogszabály alapján a békerendezést szolgálták volna. Tehát rendkívül, tehát azt tudom mondani, hogy hát a szlovák, a mindenkori szlovák politikusok és pártok, tehát óckodnak ugye attól, hogy egyáltalán terítékre kerüljön ez a kérdés, mert attól tartanak, hogy egyrészt ez a választói szemében is, ugye ezzel rossz pontot szereznének, és az esetleges választásokon ez a népszerűségük csökkenéséhez vezetne, illetve hát fölvetne számos olyan kérdést, amelynek a fölvetése lehet, hogy nem kívánatos a szlovák politikusok, a pártok és talán az egész szlovák társadalom számára. Tehát fölvetné ugye annak a jogosságát, amit a háború után elkövettek a németekkel és a magyarokkal szemben. Ez aztán a kártérítés kérdését fölvetni. Ez hatalmas vagyonjogi kérdéseket vetne föl. És hát ez mind-mind olyan kérdés, aminek talán amivel az előhozakodása, hát tehát senki nem hozakodik ezzel elő szívesen a szlovák részről.
0: Igen, ehhez hozzá kell tennünk, ugye, hogy 49. júliusában a Tátrában, a Magas Tátrában megszületett az a bizonyos sorbatói egyezmény, amelyben a két akkor már kommunista állam egy nullszaldós megoldásban megegyezett. Mi az a nullszaldós megoldás? Magyarországnak 70 millió dollárnyi jóvátételt kellett volna fizetnie a győztes Csehszlovákiának a háború után a párizsi békeszerződés alapján. Ez egy irdatlan nagy összeg, ma már ez a 70 millió dollár, sok 100 milliárd dollárt jelentene mai számok szerint. Csehszlovákiának viszont kárpótolnia kellett volna Magyarországot, vissza kellett volna fizetnie, vagy át kellett volna adnia annak a vagyonnak az ellenértékét, annak az ingatlan vagyonnak az ellenértékét, amit a lakosságcsere jegyében Csehszlovákiából kitelepített magyarok ott hagytak abban az államban. És a két ország kommunista delegációi megegyeztek abban, hogy itt nem érdemes vitatkozni, ez mind a kettő irdatlan összeg, a magyarok többé ne fizessék, tovább ne fizessék már a jóvátételi hátramaradt részét, a csehszlovákok pedig megszabadultak attól a hatalmas tehertől, hogy kifizessék Magyarországnak a Csehszlovákiában maradt magyar ingatlan vagyonnak az értékét. Ezt követően még több alkalommal próbálkoztak, legutóbb például tavaly a Vegyes Bizottság, a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság napirendjén is ott volt, hogy hogyan lehetne lezárni néhány vitatott mozzanatát még ennek az időszaknak, nem jutottak dűlőre, de folyamatosan foglalkoznak vele, viszont a minta adva van. A csenémet minta, a német-lengyel minta, a német-francia minta, egyszerűen be kell látni, hogy az összegszerűen azok az emberek, akik a vagonban ültek, akiket elkergettek, akik a Dunán átmenekültek, azok ma már nem élnek, a gyermekeik, az unokáik élnek, tehát őket valamilyen szimbolikus kárpótlással lehetne, minden esetre bocsánatkéréssel, kölcsönös bocsánatkéréssel, hiszen a magyarok is sok mindent elkövettek 1938 után, a bécsi döntés után visszatért felvidék területén élő szlovákokkal szemben. Egyszerűen, ahogy ez Bibó István is mondta, ne menjünk vissza a honfoglalásig, amit kölcsönösen itt egymással szemben ez a két népesség elkövetett. Zárjuk le a történeti sérelmeket, és próbáljunk meg európai nemzetekként egymással a történelmi csontvázak felszámolásával békében együtt élni. Itt szeretném lezárni és megköszönni a figyelmüket, és őszintén remélem, hogy hírét viszik ennek a mai beszélgetésünknek, és köszönjük szépen!
2: Műsorunk folytatásában a kárpátaljai Beregszász városába látogatunk, ahol Berghauer olasz emőke tartott előadást, beszélgessünk a házasságunkért címmel.
3: Ja, nincsenek véletlenek, ezt mindig mondjuk. A legnagyobb ajándék az életemben, ezt ide leírtam, a házastársam. És ha ezzel kezdjük a mondatunkat, akkor tovább lehet gondolni ezt, hogy ha a legnagyobb ajándékként tekintek a házastársamra, akkor valójában ez mit jelent? Amikor kapunk a szüleinktől elsőként ajándékot, a legelső ajándék, amire emlékszünk, azt fel tudjuk idézni? Milyen az? Annak az öröme, amikor meglátom, amikor talán erre vágytam. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy ó, de szeretnék ilyet, és valahogy a szüleim ezt látták, és megkaptam. A házastársam is ilyen. Mindnyájunk életében ilyen, a legnagyobb ajándék. És nagyon sokszor természetesnek vesszük, hogy ott van. Azt tapasztalom én is ebben a rohanásban, a mindennapi készülődésben, a munkában, hogy bizony teljesen természetesnek veszem, hogyha reggel elválunk, elmegyünk a munkahelyünkre, hogy este találkozunk újra. Nagyon sokszor csak egy sziát úgy oda köszönünk egymásnak, és megy a napunk, mindenki a saját munkáját végzi, olyan természetes. És mi van akkor, ha nem így történik? Ha bármiféle olyan dolog történik, amire nem számítottunk? Hát ebben nem nagyon szoktunk belegondolni, hogy őszintén. És nagyon fontosnak tartom ezt a témát, amit így Marian tiszteletessel át próbáltunk világítani, hogy ugye beszélgessünk a házasságunkért. Nagyon fontos téma, hogy ez előkerült, és hogy beszélgethetünk a házasságunkért. A házasságunkról, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a témát gondoltátok nekem, és nagyon köszönöm, hogy erről beszélgethetünk, és én is közösen szeretném ezt így kibontani. Elsőként, mikor így elgondolkodtam a témán, hogy beszélgessünk a házasságunkért, vagy a házasságunkról, hogy megfogalmazódott bennem az, hogy mi lenne, hogyha utána néznék az interneten, hogy mi található ezzel kapcsolatban. Mert hát ugye kommunikáció, házasság, beszélgetés, és mi a nagy újdonság ma a fiatalok körében, ugye hallgatókkal, főiskolai hallgatókkal, egyetemi hallgatókkal dolgozom többnyire, itthon is és Magyarországon is, és azt tapasztalom, hogy a mesterséges intelligencia az bizony, hogy belopta magát a tudományos világba, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mit mond erről a mesterséges intelligencia, egyáltalán a házasság kapcsán, hogyha felmerül, meg a beszélgetés kapcsán, egyáltalán milyen visszajelzést tud adni az algoritmusokra épülő mesterséges intelligencia. És hát az volt a kérdésem, hogy mit tegyek, ha a férjem nem szeret beszélgetni. Kaptam választ egyből, tehát ez a meglepő, aki még nem ismeri ezt a mesterséges intelligenciát, hogy szinte nem is gondolkodik, egyből írja a választ. Bum, ilyen robbanásszerűen érkezik a megfejtés, és ezt kaptam válaszként. Tehát mit tegyek, ha a férjem nem szeret beszélgetni? Próbálj meg egy másik kommunikációs csatornát, például írj neki e-mailt, vagy használj emojikat. Emojik ezek a kis mosolygós jelek. Hú, hát, ugye elgondolkodtam, hogy ez mennyire gyakorlati válasz az életünk, hogy a férjem, ha nem szeret velem beszélgetni, akkor írok neki egy e-mailt, és úgy elképzeltem, hogy írok egy e-mailt például a férjemnek, és akkor az a levél tárgya, hogy szia, este várom, hogy legalább, vagy szeretnék veled beszélni, 24 órán belül válaszolj, kérlek. És hát ezt kifejeztem, ezt az érzésemet a mesterséges intelligencia felé, hogy hát ez nem igazán jó válasznak tartom, mert hogy írjak e-mailt, és mi van akkor, hogyha a férjem nem válaszol, mondjuk, még az e-mailre sem. És akkor erre is kaptam rögtön választ, Azt írja, próbáld megérteni, miért nem reagál. Lehet, hogy lefoglalt, vagy épp lemerült. Hát így elgondolkodtam rajta, hogy húha, hát akkor most kezdjük onnan megközelíteni, hogy akkor ha én szeretnék valamit, és nem kapom meg azonnal, akkor lehet kombinálni, hogy vajon mi történhetett, hogy valószínűleg a mesterséges intelligencia is erre gondol, és akkor úgy eljátszottam a gondolata, hogy tényleg egyébként a hétköznapjainkban így szoktunk működni, hogyha én elképzelek egy válasz lehetőséget, vagy egy történést, és nem következik be, akkor egyből elkezdek variálni, hogy vajon akkor mi lehet. Hát mondjuk abban nem gondolok bele, hogy elfáradt, vagy ahogy ő fogalmazott itt, hogy lefáradt, vagy lemerült, mint hogyha egy gépről lenne szó. Szövegetünk történeteket mögé. Ez egy így elfogadható így számomra. Viszont a következő kérdésem, amit feltettem neki, az teljesen félreértette, de gyakorlatilag ezt a el sem tudnám képzelni, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Azt kérdeztem tőle, hogy hogyan érjem el, hogy a férjem jobban figyeljen rám. És tudják, mit válaszolt? Változtasd meg a beszédhangod hangerejét, vagy próbálj meg vizuális segédeszközökkel felhívni magadra a figyelmet. Lefordítva, beszélj hangosabban, vagy mutass neki valamit. Vagy hogyha tovább szövögetem ezt az elképzelést, hogy a mesterséges intelligencia gondolja, hogy algoritmusokból felépítve, hogy akkor kiírom transzparensre, vagy egy ilyen nagy táblára, mint ez, hogy halló, szeretnék veled beszélgetni, vagy figyelj már rám egy kicsit, hogy ez hogy működne otthon. Tehát, hogy valahogy nem így szoktam mi emberek működni. Bár elég lehet, hogy figyelemfelkeltő lenne, hogyha valaki ezt elkezdeni otthon gyakorolni, bár úgy gondolom, hogy ez mégsem a helyes válasz arra a kérdésre, amit én feltettem. És hát, mondom, még egy próbát teszek. Próbáljuk, hogy hát azért valamiféle olyan megoldást tud javasolni, ami nekem is tetszik. És megkérdeztem tőle, hogy mit tegyek, ha veszekszünk a házastársammal. A válasz zseniális volt, kedvencem. Maradj nyugodt, és próbálj objektíven érvelni. Hát most képzeljünk már el egy vitát a férjünkkel, vagy a feleségünkkel, mondjuk veszekedés, hangoskodásba tör ki a vita, nagyon sokszor úgy indul, hogy egy kis apró dologból, és akkor objektívan jövünk ott elő dolgokkal egy ilyen helyzetben, hát ezt teljes képtelenségnek látom. Hogy el is képzelem a szituációt, hogy azt mondom a férjemnek, hogy például te soha nem hallgatsz meg, és akkor azt mondja, hogy dehogy nem. Ugye az ő objektív válasz az lenne, hát a múlt héten kétszer is meghallgattalak. Tehát, hogy ez azért elég objektív, számokban mérhető válasz. Valahogy nem így működünk. És hogyha megnézzük a mesterséges intelligencia válaszait, abszolút elfogadhatóak lennének, de úgy gondolom, hogy mi emberként nem így működünk. Nem így lettünk teremtve, hogy mindent úgy beprogramozva, algoritmusokra építve, hanem bizony abban ott van a hibázás lehetősége, abban ott van a gyarlóságunk, abban ott van az, hogy nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit válaszoljunk, hiszen attól valódi, attól, tehát nem tökéletes egy házasság sem, ezt ki lehetne jelenteni. De milyen érdekes az, hogy a mesterséges intelligencia felé próbálja terelgetni ezt a dolgot, mint hogyha mindent így meg lehetne oldani. Nem lehet. Az emberi érzéseket nem lehet kikapcsolni, az emberi gondolkodást sem lehet kikapcsolni, és ez az, ami megkülönböztet minket a mesterséges intelligenciától. Úgyhogy hagytam az egészet, és elővettem azokat a gyakorlati tapasztalatokat, a pszichológiai előtanulmányaimat, amit a kommunikáció kapcsán tanultam, és amiben benne van az emberi, hiszen ott vagyok én is benne, ott van a férjem benne, ott van a hátizsákom, amit hoztam magammal, ott vannak benne a szüleim, a mintám, úgyhogy ezt próbáljuk meg itt közösen kibontani, hogy mi is tulajdonképpen a házasságban a beszélgetés, hogyan tudunk egymáshoz közeledni.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhattak egy előadás részletet a házasságról is. Az előadás folytatásával következő adásunkban jelentkezünk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5: 22 óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban. 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Brenek, érsek Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó Pepa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Brenek érseket Ferenc Pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc Pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét, olvasható a közleményben. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungarikum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen. Ünnepi alkalomnak számította a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungarikum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. Csütörtökön lezárult az átadás átvétel hivatalos folyamata, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy az építési és közlekedési minisztérium munkatársai is elkészítették a leltárt, amit nyugodt lelki ismerettel adnak át az utánuk következőknek, írta Lázár János Facebook oldalán. A volt építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, az EKM tevékenysége törvényes volt és eredményes is. Új jogi kódexek az építés gazdaságban, új személyszállítási törvény, a 99%-ig kész új KRESZ, a korábbinál sokkal kedvezőbb feltételeket kínáló új tarifa és bérletrendszer a közösségi közlekedésben, integrált közszolgáltató cégek, és még hosszan lehetne folytatni a sorát azoknak az eredményeknek, amelyeket közösen elértek, és amelyekre az új közlekedési kormányzat akkor is építhet majd, ha azt nem vallja be, fogalmazott. Ezeket az eredményeket minden bizonnyal csak támadni fogják, ahogy láthatólag azokat is, akik az elmúlt 3-4 évben az EKM kötelékében dolgoztak, írta Lázár János hozzátéve, hogy ez azonban nem fér bele, és nem is fogja hagyni, hogy így legyen. Nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály az elmúlt egy hét számottevő esőinek köszönhetően, az eddig kevés csapadékot kapott északnyugati területekre is hamarosan jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Hozzátették, az elmúlt 10 nap csapadék mennyisége az ország nagy részén 10 és 25 mm között volt, de a délnyugati ország részben és foltokban keleten is 25-45 mm hullott. A Dunántúl északi tájain azonban nagy területen 5 mm sem esett. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, de a Kecskemét-Szombathely vonaltól északra ez a felszín közeli réteg is száraz maradt, így ezen a területen nem csökkent, míg az ország többi részén megszűnt vagy mérséklődött az aszály. A 20 cm-nél mélyebb rétegekbe azonban csak kevés nedvesség jutott, a középső talajrétege az ország jelentős részén, míg a 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották!

Lehet, hogy látsz két homok mellett a parton. És ők eszedbe jutnak róla. De hogyha meglátod a tág óceánt, tudd, már messze húztak az út.

0: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halálig engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni, szépet, mikor lelkemhez érkezed.
1: Füle Lajos, szeretnék énekelni néked című versét Fehér István előadásában hallották. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden. A helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei, vallomások és tanúságtételek jelentek meg tőle. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelentek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. Füle Lajos 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1840. május 7-én született Pjotr Iljics Csajkovszki, orosz romantikus zeneszerző, az egyetemes zenetörténet egyik legkiemelkedőbb, egyik legismertebb és egyik legközkedveltebb alakja. És ha már ennyileg, akkor a mai alkalommal hallgassuk meg a zeneirodalom talán legnépszerűbb zongora versenyét. Ki kell írtani belőle a banalitásokat, és játszhatóvá kell tenni néhány lejátszhatatlan részt. Ezzel a lesújtó kritikával adta vissza a komponistának a B-moll zongora verseny partitúráját a híres pianista Nikolaj Rubinstein. Csajkovszkit mélyen bántotta a muzsikus társa és barátja vélekedése. Nem fogadta meg a tanácsot, inkább törölte a Rubinsteinnek szóló ajánlást, és Hans von Bülow nevét írta a címlap megfelelő soraiba. Bülow 1874-ben Oroszországban turnézott. Csajkovszki ekkor kötött vele barátságot. Megmutatta neki új művét, s Bülow, bár szintén nehéznek találta, vállalkozott rá, hogy bemutassa. Az óriási sikert hozó bostoni premier után németországi városokban is eljátszotta, hatalmas lelkesedést keltve. Moszkvában eközben Tanyajev szólista produkciója nyomán tapsolta vörösre a tenyerét a közönség. A mű töretlenül népszerű azóta is, s nem nehéz megérteni, hogy miért. Első tétele páratlanul ünnepélyes bevezetővel indul. Csajkovszki ravasz trükkel él. A zenekar néhány ütemnyi bémol bevezetője után a zongora belépésekor a kompozíció azonnal desz-durra vált. Moll előzmény után ez a dur különösen fényesnek tűnik. A zongora három regiszterben is megismételt akkordjai mindenkinek, aki a darabot valaha is hallotta, mélyen megragadnak az emlékezetében. A folytatás szokatlan a versenymű irodalomban. A fő téma viszonylag hosszú kibontakozása után ugyanis, mintha véget érne egy fejezet. A muzsika elcsendesedik, csak a fúvósok szólnak, keltik fel a várakozás érzését. S az ezután következő játékosám, furcsa mód mégis kissé izgatott téma, már 4/4-es metrumú az addigi 3-as ütemmel ellentétben. Ettől kezdve meg is marad ez a metrum. Vallomásszerű dallamot hallunk, talán ezt lehetne a szonáta forma melléktémájának nevezni, majd egy egyszerűbb, szinte gyermekdal jellegű melódiát. Aránylag rövid kidolgozás után mindezeket még egyszer visszaidézi a komponista, a 3/4-es főtéma azonban leplezetlen, azonnal felismerhető formában többé nem szólal meg a tétel során. A nyitó téma annyira ismerté vált, hogy filmekben, reklámokban és sporteseményeken is gyakran felhasználják. Bár sokan azt hiszik, hogy ez a versenymű fő témája valójában csak a bevezetésben hallható teljes formájában. Hallgassuk most meg Csajkovszki B-moll zongora versenyének első tételét Miléna Mollova és a Bolgár Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának előadásában.

A bémol zongoraverseny lassú tétele egyszerű, háromrészes szerkezet. Fő része dallamos románc, közepe egyfajta Szent Iváni iszkercó, Mendelssohn jól bevált, múlt századi mesterek által szívesen felelevenített receptje szerint. Miléna Mollova zongorázik.

A bémol zongoraverseny záró Allegro von Fuoco fő témája a kutatók szerint ukrán népi melódia. Egyesek az első tétel egyik dallamának is kimutatták folklór eredetét. Kétségkívül nem nehéz a lendületes, háromnegyedes dallamhoz népi tánc jelenet képét asszociálnunk. A második dallam szelídebb, énekszerűbb, a művége felé pedig szinte himnikussá válik. Életörömöt sugároz ez a muzsika, s meg lehet, ezt érezte benne Rubinstein eleinte banálisnak. Röviddel a moszkvai előadás után azonban megtörtént az, ami valóságos csoda a művészet világában. Nikolaj Rubinstein belátta, hogy tévedett. Párizsban már ő játszotta el a zongora szólamot, s hajolt meg büszkén a lelkesedéstől tomboló közönség előtt. Befejezésül hallgassuk meg Csajkovszkij bémol zongora versenyének harmadik tételét, Milina Mollova és a Bolgár Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának előadásában.

0: Kedves hallgatóink, születésének évfordulója kapcsán Pjotor I. Csajkovszkira emlékeztünk, akinek bémol zongora versenyét ismerhették meg a mai műsorban. Ezzel adásunk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Szóval 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en sebesültek meg, közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon a legfrissebb veszteség mérleget. Az államfő hozzátette, hogy még további 7 ember sérült meg az ukrán főváros környékén. Ukrajna második legnagyobb városában, keleti ország részben lévő Harkivban 28 sebesültről tudni, 2 pedig a déli Odessa megyében szenvedtek sérüléseket, tette hozzá. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület, emelte ki Zelenszkij. Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. A magyar diplomácia vezetője a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. Az imént ért véget a megbeszélésünk, megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, fogalmazott. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. A mai nappal 4 év után megszűnik az orbáni háborús veszélyhelyzet, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, ezzel a 6 éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk, visszatérünk a normalitáshoz. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte Gulyás Gergely, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón. A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás átvételről. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen, jelezte, az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el, Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is, fogalmazott. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.

0: Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a Római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. A Szent Atya különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
0: Leó pápa beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szent Atya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert, és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
1: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
0: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szent Atya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát. Mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva 2 kérdést fogalmazott meg. A Szent Atya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
0: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leo figyelmeztetett: ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől, elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szent Atya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette: nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott: a háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta: a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk. Radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta:
1: sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leo Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított: legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leo pápa a fiataloktól.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
0: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leo pápa. Majd hozzátette: a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Welles Benek memphiszi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Welles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldogávatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szent Atya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
3: Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem, semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ír. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket. Az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintete, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a 2. fejezet 4. versében írja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szent Leckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerügma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk Atyával, de Szent Lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének fő ünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és Szent Lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre Krisztusibb emberré válhatok.

Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennyben menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. május 19-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az oltári szentségről emelkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a Miskolci stúdióból a diósgyőri egyházközség rádiós csoportjával. A mai hangos hittanóránknak a témája az eukarisztia, az oltári szentség lenne. Nagyon sok plébánián ebben az időszakban járulnak a gyermekek, vagy akár felnőttek első szentáldozáshoz, és a május mindig ilyen szempontból is egy nagyon szép hónap, talán mindannyian visszagondolhatunk egy kicsit a saját első áldozásunkra is, akár tavasszal volt, akár később, és egy kicsit látva ezeket a tiszta lelkű első áldozó gyermekeket, újra értékelhetjük, hogy vajon a mi kapcsolatunk milyen az oltári szentséggel, az eukarisztiával. Most volt az eukarisztikus kongresszus, még talán itt cseng a fülünkben a himnusza, az imádság, amit a templomokban mondtunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak egy ilyen letudott esemény legyen ez, hogy na megvolt és akkor elfelejtettük, hanem hagyjon bennünk valamilyen fajta nyomot is. Ezért ma egy kicsit az eukarisztiáról, az oltári szentségről fogunk beszélgetni. A műsor elején szeretnék felolvasni néhány idézetet, vagy rövid pontot a katolikus egyház katekizmusából, hogy mit tanít az egyház az eukarisztiáról, hiszen mégiscsak egy ilyen hangos hittanóra. Lássuk az egyház tanítását. Következőképpen beszél az eukarisztia szentségéről a katekizmus. A szent eukarisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára, és a bérmálás által mélyebben hasonlóvá vált a Krisztushoz, az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülnek az Úr áldozatában. Az eukarisztia az egyházi élet forrása és csúcsa. Az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és apostoli tevékenység, a Szent Eukarisztiához tartozik és rá irányul. Az oltári szentségben ugyanis benne van az egyház minden lelki java, tudnélik maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk. Röviden tehát az eukarisztia, hitünk összefoglalása és összegzése, így tudjuk ezt egy mondatban megfogalmazni, tanításunk egyöntetű az eukarisztiáról, és az eukarisztia megerősíti a tanításunkat. Egy teológiai idézet volt ez természetesen, amit most megpróbálunk egy kicsit kibontani. Mit jelent az, hogy befejezi az eukarisztia a keresztény beavatást?
3: Az első áldozásra gondolok, amikor először vesszük magunkhoz Krisztus testét és vérét, tehát én erre gondoltam.
2: Így van nagyjából, tehát így van a sorrend, ugye gyermekkorban, hogyha valaki a megszokott módon részesül a szentségekben, hogy ugye fiatalként, gyermekként a három beavató szentségben részesülünk, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy négyben, de itt a három beavató szentség, ugye a kettő együtt szokott lenni. Ugye van a keresztség, az oltári szentség és a bérmálás, ezek a beavató szentségek, ami talán érdekesség az, hogyha például valaki felnőttként tér meg, és nincs megkeresztelve, nem volt első áldozó bérmálkozó, a három beavató szentséget általában húsvét éjszaka egyszerre szokták kiszolgáltatni, vagy valamilyen más ünnep alkalmával, tehát amikor megkeresztelik, ugyanabban a szentmisében lesz első áldozó és bérmálkozó is, de ha valaki sorrendben veszi fel a szentségeket, ugye az első a keresztség, majd az eukarisztia és a bérmálás, ez a három beavató szentség, de az eukarisztia az, ami ezt teljessé teszi, hiszen a cél minden szentségnek a célja és a tanítása az, hogy elvezessen bennünket az oltárhoz, Krisztus asztalához. Van egy nagyon érdekes ilyen történelmi emlék ugye erről, tehát régen az ősegyházban a hitjelölteket, akik még nem voltak beavatva a szentségek által, csak készültek, vagyis katekumenek voltak, hittanulók, őket például a szentmisének a felénél, amikor véget ért az igeliturgia, szépen hazaküldték. Ma is vannak olyan közösségek, mint például a neokatekumenális közösség, akiknél például, akik nincsenek még megkeresztelve, hanem hitjelöltek, ők az eukarisztia liturgiájára a szentmisének nem maradhatnak ott, hanem őket szépen kiküldik erről a részről. És ilyen például a görög katolikusoknál az a rész, amikor ugye azt énekli a görög katolikus pap vagy a diakónus a szertartásban, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Ez egy ilyen érdekes jelenete a görög katolikus liturgiának, általában mindenkinek megakad a füle ezen a felszólításon, vagy ének részen, ugye ezen a kis liturgia részen, hogy mit jelent ez, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Hát ez azt jelenti, hogy ezután mondják a hitvallást, és akik nincsenek

0: alvatást, mert hogy elérte a célját a keresztelés, a szentgyónás, a bérmálás, elérte a célját, hogy megérkezett az illető az asztalhoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos. Aztán utána azt mondja, hogy az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülünk az Úr áldozatában. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a mi katolikus hitünk szerint a szentmise az asztalközösség. Tehát az első szentmise az nagy csütörtökön az asztalnál történt, vagyis a szentmise csúcsa az étkezés, az a szakrális vagy szent étkezés, amelyre nem földi értelemben kaptunk meghívást, hanem az Úr Jézustól személyesen, aki azt mondja, hogy aki nem eszi az emberfia testét és nem iszza az ő vérét, abban nem lesz élet, ezért meghív bennünket az élet forrásához. És utána a következő pont azt is mondja, ugye, hogy az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Na és akkor itt megállunk a katekizmusnak a tanításával, és akkor lássuk a gyakorlatot, mert mindig nagyon szép az elmélet. A kérdés az, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ti hogyan élitek meg most, és hogyan éltétek meg korábban ezt a tapasztalatot? Mit jelentett neked például, Kriszta, az, hogy gyermekkorban elsajátozhattál, és hogy akkor mit értettél meg ebből például? Vagy mi volt az, ami segített téged abban, hogy ezt jobban elmélyítsd? És te hogyan tanultad az eukarisztiát, vagy mit tanultál meg elsőként, mi volt az első tapasztalatod a szent áldozásról? Kezdjük Krisztával akkor a gyermekkortól.
1: A hittanórákon ugye nagyon jó felkészítést kaptunk szerintem. Tehát mindent megtanítottak nekünk, ami szükséges, és nagyon lelkiismeretes atyákkal voltunk. Én abban a korban szerintem nem voltam elég érett arra, hogy első áldozó legyek, úgy gondolom. Tehát mindent szépen megtanultam, meg otthon is ugye együtt imádkoztunk minden este a családdal. Ennek ellenére nem éreztem magam érettnek. Nekem ami megmaradt, az a gyónás volt, és abból is a súlyos bűnök, valamint a szentségtörés. Most nem azon nevetek, hogy súlyos bűn és szentségtörés, hanem hogy sajnos ez maradt meg. Tehát egy kicsit ilyen...
0: Na, a jó kis porosz módszer.
1: Igen. Tehát, hogy ezek maradtak meg, és arra emlékszem, hogy minden egyes, tehát én komolyan vettem a gyónást, hogy hetente, sőt azért volt olyan, hogy ki kellett zavarni a gyóntatószékben, naponta mentem gyónni. És akkor ugye ezt is később magyarázták el, hogy azért ez nem egészen így van. És az oltári szentségre nagyon kevés figyelmem jutott így, mert ugye mindig az volt bennem, hogy vajon mehetek-e áldozni, vajon milyen bűneim vannak, stb. És csak elvonták a figyelmemet a lényegről.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt látom én is a templomban, hogy valaki jött húsvétra meggyónt, húsvét vasárnap áldozott, és utána többet nem jön egész évben, mert annyira el van foglalva ez, hogy hát már biztos, hogy eltelt egy hét, ő már még egyszer nem jön elgyónni, de lehet, hogy nincs is súlyos bűne, de egyszerűen úgy gondolja, hogy egyszer meggyónt, megáldozott, és akkor többször már nem kell neki, csak majd jövő húsvétre. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy biztos, hogy nagyon sok emberben ott van ez a kérdés, hogy mehetek-e áldozni? Vajon vannak-e olyan bűneim, ami miatt nem mehetek áldozni? Vagy nagyon sokan jönnek áldozni úgy, hogy igazából nem jöhet áldozni. Nem tudom, benned ez mikor tisztázódott, hogy mikor mehetsz és mikor nem?
1: Hát apránként egyébként, mert ugye a bűneimet apránként ismertem fel, tehát hogy így nyílt fel a szemem, meg egyre közelebb kerültem Istenhez, Jézushoz, úgy egyre inkább ismertem meg saját magam a bűneimet, és ugye nyílt fel a szemem. De olyan jó, hogy tényleg Isten olyan gyengéden csinálja ezt, tehát hogy nem fájdalmasan jöttem rá ezekre, hanem így ráeszméltem, és akkor utána tudtam bocsánatot kérni ezekért, a gyóntatószékben, vagy akár a szentmisében, mondjuk bocsánatos bűn volt. És akkor utána nyilván azt, ha tudva és akarva követek el valamit, az a bűn, ugye ezt megtanultuk, az a súlyos bűn, hogyha a 10 parancsolat ellen, ugye, és akkor nyilván, hogyha ebből elkövetek olyat, ami, hát ebből elkövetek egyet is, akkor nyilván gyógynom kell, és akkor nem mehetek el. De ellenkező esetben megyek, mert Pió atya is azt mondta, hogy ha lehet, akkor ne tagadjam meg magamtól a szent áldozást. Tehát ha mód van rá és áldozok, akkor mindenképpen áldozzak. Jó, nyilván a súlyos bűn, ha nincs, akkor abban az esetben mindenképpen. Tehát, hogy nem lehet az, hogy egy bocsánatos bűn, vagy bármi eltántorítsam, az kísértés szerintem. És nagyon-nagyon sokszor nekem például a szent mise közben szokott jönni. A szent áldozás, hogy hó, hát nem mehetsz áldozni, hát ez is ez volt, és nem mehetsz, és akkor utána kiderül, hogy mégis mehetek. Pontosan nem kiderül, hanem úgy döntök, hogy nem megyek, mert hiszen tudom, hogy nincs súlyos bűnöm.

0: akkor erre még majd visszatérünk, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nézzük meg a másik oldalt, Timi és az eukarisztia.
1: Hát ugye nekem a gyerekkori rész az kimaradt az életemből, de azért én fiatal felnőtt voltam, amikor az első áldozásban először részesültem. És ugye ezt én már többször elmondtam, tehát nekem a keresztelés is az első áldozás volt, egyszerre a bérmálkozás történt később. És én arra emlékszem, hogy én borzasztóan vártam, nagyon-nagyon vártam, hogy részesedhessek végre ebben a szentségben, és nekem is a félelmem egyébként az volt, erről is már szerintem szó volt, abban az adott pillanatban olyan lelki tisztasággal tudjak odajárulni az Úr asztalához, mint amivel kell. És ugye erről utána sokat beszélgettünk, vagy előtte is sokat beszéltünk, de utána is a felkészítő atyával, hogy mi az, amire oda kell figyelnem, hogy mi az, amit Krisztus is elmondott, hogy mi az, ami olyan bűn, amit meg kell gyónni, mi az, ami egyáltalán ugye magával a bűnről is ugye nagyon sokat kellett beszélni, hogy be tudjam kategorizálni egy kicsit, meg tudjam fogni, hogy el tudjam érett fejjel is dönteni, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nekem ehhez nagyon sok idő kellett egyébként, tehát évek teltek el, amíg már úgy tényleg a magam biztonságával el tudtam dönteni, tehát addig nagyon sokat segített nekem a felkészítő atya. Most szerintem az elmúlt pár év az, amikor tehát eltelt azért közt elég sok idő az első áldozásom, és ugye nyilván a hitbeli életemben, ahogy próbáltam fejlődni, én úgy gondolom, hogy az elmúlt jó pár év az, amikor valóban megértem arra, hogy értem is, és érzem is azt, hogy milyen felelősség és milyen kegyelemet kapok azzal, hogy áldozáshoz járulhatok.
0: És mi segített neked, vagy mik voltak, amikor például készült, és az atyával rendszeresen beszéltél, a legnagyobb ilyen aggályaid az áldozással kapcsolatban?
1: Hát én méltó vagyok erre. Tehát ez az, hogy megérdemlem-e ezt a kegyelmet, hogy egyáltalán oda kerüljek. Tehát felnőtt fejjel szerintem ez az egyik legnagyobb aggája az embernek, hogy nekem ugye elég hosszú volt ez az út, amíg eljutottam addig, hogy egyáltalán keresztényé váljak. És hogy én tényleg megértettem azt, hogy Jézus hív, és azért hív, mert érdemes vagyok arra, hogy ott legyek vele. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz út volt. Tehát nekem nagyon sok kétségem volt ebben, hogy tényleg megérdemlem-e.
0: Hogy tudtad például ezt legyőzni, és hogy jutottál el arra, hogy igen, megérdemlem és megyek boldogan áldozni?
1: Hát,
0: nagyon... Nem tudom, lehet, hogy ez másba is probléma, és mondjuk egyszer-kétszer eljön, aztán többet nem jön.
1: Hát én egyébként arra, amit mondtál, hogy eljönnek húsvétkor, meggyónnak a szentgyónás után, pedig áldoznak, én azt is látom, hogy ugye nagyon hangsúlyos az, hogy ez kötelező. Tehát én ebben is látok problémát, hogy ugye ez nagyon hangsúlyos a hittanunk tanításában, hogy ez kötelező ünnep, és ekkor minimum ekkor meg kell áldozni, vagy meg kell gyúni és áldozni lehet utána. Tehát lehet, hogy az emberekben egy kicsit tudatosodna, hogy amit szoktál is gyakran emlegetni, hogyha valaki meghív az asztalhoz, és nem járulunk oda, akkor, vagy meghív vendégségbe is nem járulunk az asztalhoz, az milyen dolog. Tehát ugye ezt egy kicsit át kéne alakítani az emberek felfogásában.
0: Olyan érdekes, Vienai Szent Jánosnak találtam itt egy-két gondolatát meg. Erre reflektál biztos. Ő ugye tudjuk, Vienai Szent János, hogy egy falusi plébános volt. Ez a jelző ragadt rá, ugye, az évek során, hogy a falusi plébános, az arszi plébános, aki kvázi büntetésből került a kis faluba, mert gondolták, hogy úgyis nagy közösséget nem tud, de nem volt egy nagy lumen, és akkor gondolták, hogy na majd ott a kis faluba sokat nem árthat, és ugye hát mindenki megtért körülötte. És akkor például, amikor az oltári szentségről beszél, biztos, hogy neki is ez volt a tapasztalat, hogy mondták az emberek, hogy ők nem méltók az áldozása, a gyónása, stb. És így prédikált egyszer nekik, azt mondja, hogy ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, hogy nem vagytok azok, de szükségetek van ő rá. Ez az első mondat. Aztán így folytatja, ha az Úr méltó voltunkra gondolt volna akkor, soha nem alapította volna meg a szeretet szentségét, mivel erre senki sem lenne méltó a világon. Ő akkor nem méltó voltunkra gondolt, hanem a szükségleteinkre. Arra, hogy mindannyiunknak szükségünk van őrá. Tehát milyen érdekesen kihozza ezt a nehézséget, ezt az emberi nehézséget, hogy vajon méltó vagyok-e áldozni, és hogyha az ember belegondol, akkor hétről hétre vannak olyan hibák, amit elkövetek, visszaesek, stb. Mindig mondhatnám, hogy nem vagyok méltó. És azt mondja Viennai Szent János, hogy oké, valóban az ember nem tud méltóvá válni arra, hogy érintkezzen a legszentebbel, a jó Istennel találkozzon, akkor soha nem lenne erre senki méltó, de az Isten ezen túlmegy, és a mi szükségleteinkre gondol, amikor találkozik velünk, hiába, hogy nem vagyok méltó rá, de azt tudja az Isten, és tudom én is, hogy szükségem van arra, hogy találkozzak. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy méltó ugyan nem vagyok, de szükségem van arra, és az Isten ennyire közel jön, és ennyire mondjuk úgy, hogy megalázkodik, hogy méltatlanságom ellenére is jön, mert tudja, hogy szükségem van rá, és ez az Isten élmény, ez az igazi csoda, hogy ezt átélem, hogy annak ellenére, hogy én hibázok, annak ellenére az Isten újra és újra lehetőséget ad nekem, hogy találkozzak vele. Hát ez egy hihetetlen dolog, hogy tényleg a jó Isten előtt bármikor megállhatok. Nem kell szégyenkeznem, nem kell aggodalmaskodom, mert tudom, hogy ha hibáztam, akkor is mehetek, megállhatok a jó Istenet, és kérhetek tőle bocsánatot, és az Isten soha nem tagadja meg a bocsánatot. Mindig ad új lehetőséget. Tehát ezek hihetetlen dolgok, és milyen érdekes, hogy ezt megfogalmazod a Viennai Szent János, hogy valóban nem is ezen kell nekünk rágódni, hogy méltó vagyok vagy nem, hanem arra kell rájönni, hogy szükségem van az Isten kegyelmére. Tehát ez a legnagyobb dolog. És ma mit jelent számotokra az eukarisztia, az oltári szentség? Az alapján, amit elvben vagy elméletben tanultatok róla korábban, ahhoz képest most felnőttként, mi az, ami megmaradt, és mi az, ami változott?
2: Én hiszek benne, hogy nekem mondjuk mindent jelent. Tehát nem, most ez kicsit ilyen nagyot mondóan hangzott, de hogy a gyógyulást, azt, hogy megmaradjak a mindennapi élet nehézségeiben, tehát az életet igazából. Mert hogy amikor beteg vagyok, én annyira hiszek benne, hogy mondjuk elmegy, akár lelkileg bánt valami, tudom azt, hogy ha magamhoz veszem az oltári szentséget, így Jézus, ahogy bennem él, és mondjuk hozzám költözik, akkor tudom azt, hogy ő segít nekem, utat mutat, sugal, stb. Meggyógyulok. Tehát én volt egy időszak egyébként, amikor nem áldoztam nagyon-nagyon sokáig, pontosan ilyen gyónási problémák miatt. Korábban is tudom azt, hogy mi a különbség az akkor és a mostani életem között. Tehát akkor, mint egy mocsárban mászkáltam volna, egy két számmal nagyobb gumicsizmába, hogy állandóan kicsúszottam visszamenni, és akkor valahogy felemelni a lábam, hogy tovább tudjak menni az életemben. Még egy lépést. Ma ez egyáltalán nincs. Megvannak a nehézségek, de annyi erőt kapok, hogy ahhoz képest suhanok. Tehát a különbség az szinte kifejezhetetlen. Szerintem.
1: Hát nekem megerősítést. Tehát a hitbéli megerősítést kapom meg, amikor áldozok, meg egyfajta megtisztulást. Pont így, hogy próbálok azért mindig hétről hétre az oltári szentség elé járulni, és rendszeresen gyúlni. És úgy gondolom, hogy ez segít át úgy a mindennapokon. Tehát azért minden nap megvan a maga kísértés, ami ugye azért támad a gonosz, tehát főleg úgy gondolom, hogy most egyre inkább. És nagyon sokat segít az, hogy áldozhatok, tehát hogy az eukarisztiát magamhoz vehetem.
0: Ez biztos, hogy mindannyiunk számára egy megerősítés, és ezért nagyon jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi történik, amikor az eukarisztiát magamhoz veszem, és hogy mi történik abban a pillanatban, amikor az Úristen beköltözik az életemben. És ezért nagyon fontos, hogy az eukarisztiáról tudjunk, az eukarisztiát ismerjük, foglalkozzunk vele. És most az első áldozások időszakában ezért is jutott eszembe ez a téma, hogy egy kicsit erről beszéljünk. Talán még amiről szót kell ejtenünk, ugye, az, hogy a bűnbánat mennyire fontos. Akkor is, hogyha úgy érzem, hogy csak bocsánatos bűnöm van, nem tudva és akarva követtem el, nagyon fontos, hogy a szent áldozás előtt ezeket is megbánjuk. Őszintén a Szent Mise bűnbánati imádságában a mise elején, amikor megyek a sorban a szent áldozáshoz, akkor is felindítani a bánatot, hogy én most őszintén akarom az oltári szentséget tiszta lélekkel magamhoz venni, ez nagyon fontos. Viszont, ami még fontosabb, hogyha tudom, hogy halálos bűnöm van, tudom, hogy nagyon régen nem gyóntam már, tudom, hogy szükségem lenne a szentgyónásra, de kimegyek áldozni, mert úgy gondolom, hogy hát mások is bűnösebbek nálam, és kimennek, ugye hányszor hallottam el, hogy ó, tudom én, aki megy ott áldozni, az is milyen bűnös, az is követel bűn, meg stb. És nem tudom azt, hogy például lehet, hogy a mise előtt éppen gyónt és megbánta, de azt már nem láttam. És eldöntöm, hogy hát akkor én is kimegyek áldozni, mert a másik is megy, vagy szégyenből, hogy ne mondják, hogy én nem mentem, akkor kimegyek, beállok a sorba. Ezt soha nem szabad megtenni, hogyha a lelkiismeretem nem tiszta. Mert ez visszaérés a Jóisten kegyelmével, irgalmával, pont azzal, amiről Vianai Szent János beszél, hogy az Isten nem a méltóságot, hanem a szükségleteinket nézi, de nem élhetek ezzel vissza. Tehát a Szent Jónás, a bűnbánat az miattam fontos, hogy szembenézek saját magammal is, hogy ki vagyok, hol tartok, honnantól hová jutottam az előző gyónásom óta, letegyem azt, amit hordozok, és megkapjam a megbocsátó feloldozást. Így mehetek az oltári szentséget ugye magamhoz venni. Azt gondolom, hogy még nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, de a műsoridőnk végéhez értünk, úgyhogy következő műsorban, ugye még szintén az első áldozások időszakában leszünk, úgyhogy folytatjuk azzal, hogy hogyan is, meg miképpen kell kimenni az áldozáshoz, milyen fajtái vannak a szent áldozásnak, hogy kell áldozni kézben, nyelvre, milyennek a története, és egy kicsit arról is beszélgetünk majd, hogy miért nem minden szentmisében két szín alatt áldozunk, csak a szentostyával, úgyhogy ezzel várjuk a kedves hallgatóinkat a következő hittanórán, mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
4: Napbúcsúztató.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ májusi programjait ismertetjük. Ezután a Miskolci Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri hangverseny sorozatának záró koncertjeiről beszélgetünk. A folytatásban a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek májusi rendezvényei közül válogatunk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház aktualitásairól, jövő évadának bemutatóiról szólunk. Rövid ajánlunkban Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
5: Egy magyar úr New Yorkból, Kövi Pál és az erdélyi lakoma című vándorkiállítás. Ez lesz május 15-én pénteken 5 órai kezdettel, már mint a megnyitó, de természetesen a ház nyitvatartási idejében egész hónapban ez látogatható. Egyébként az utazó időszaki kiállítás emléket állít a világhírű Kövi Pál gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós, valamint üzletember sokszínű életének. Kövi Pál leghíresebb alkotása a máig különleges és gasztrotörténeti jelentőség Erdélyi lakoma című alkotása, amely meghatározó az erdélyi gasztrotörténet vonatkozásában. A kiállítás két egységre bontható, egyrészt a nemrégiben újra kiadott Erdélyi lakoma című könyvre, illetve magára a szerzőre, a 2024-ben 100 éve született agrármérnök, focista, üzletember, éttermes Kövi Pál.
3: Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a korásti hírmondót, majd regionális sporthíreket mondunk. A két órai hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunkban Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
6: Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és 5 fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester.
3: 4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolaszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is, a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sok megszállottból kiment, hangosan kiáltozva a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult. Így nagy volt az öröm ebben a városban, olvasom az apostolok cselekedeteiben. Többször halljuk a szemrehányást, az egyházban csak előírásokról, abszolút igazságok hangoztatásáról, pápai enciklikákról, püspöki nyilatkozatokról és plébániai iratokról van szó, és nem az emberek konkrét szolgálatáról. Ha van is a szemrehányásban valami igazság, nem lenne szabad szem elől téveszteni, hogy mennyi lelki pásztor és keresztény hívő van, akik valóban az emberek szolgálatában fáradoznak. Krisztus emberszerető örömhírének, evangéliumának hirdetésében és megvalósításában, az irgalmas segítségnyújtásban és az ínségben sínlédők fölkarolásában meg segítésében. Arra is kellene gondolnunk, hogy miért beszélünk annyit másokról, arról, hogy például mit kellene tenniük a papoknak, és mennyi mindent nem kellene tenniük a püspököknek. Ehelyett inkább mi magunk éljünk és cselekedjünk krisztusi módon. A Szentírást olvasva szembe tűnik, hogy a Szentlélek mindig kettős hatással működik az egyházban. Krisztus kinyilatkoztatásának örökségét őrzi, de egyúttal mindig új utakra is vezeti az egyházat, hogy hitének a változó korok nyelvezetében tudjon kifejezést adni. A Szentlélek a hűséges megőrzésnek és a dinamikus haladásnak a lelke. Megfontoltságot és bátorságot ad, a régit őrzi és az újat mozgatja. Az egyháznak a Szentlélek segítségével az egy örök kinyilatkoztatást kell mindig hirdetnie, és az ige hirdetés mindig új formáit kell kialakítania. Mennyei Atyánk, Fiad Jézus egészen belőled élt, úgy, mint senki más. Ezért nem ölhették meg őt végleg, és nem maradhatott a halálban, hiszen akkor a halál erősebb lenne az életnél. Arról ismerhetők fel azok, akik Szent Fiadhoz tartoznak, hogy számukra ő az egyetlen járható út. Ebben az igazságban akarunk mi is arról az életről hírt adni és bizonyságot tenni, amely az ő feltámadása által vált lehetővé számunkra.

Hírek a Szent István Rádióban. 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Brenek, Jelszág Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó Pepa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Brenek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét, olvasható a közleményben. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis-Marin de Saint-Martin érsek, pápai alamizsna mester, a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungaricum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen. Ünnepi alkalomnak számította a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungaricum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott Saint Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. Csütörtökön lezárult az átadás-átvétel hivatalos folyamata, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy az építési és közlekedési minisztérium munkatársai is elkészítették a leltárt, amit nyugodt lelki ismerettel adnak át az utánuk következőknek, írta Lázár János Facebook oldalán. A volt építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, az EKM tevékenysége törvényes volt és eredményes is. Új jogi kódexek az építésgazdaságban, új személyszállítási törvény, a 99%-ig kész új KRESZ, a korábbinál sokkal kedvezőbb feltételeket kínáló új tarifa és bérletrendszer a közösségi közlekedésben, integrált közszolgáltató cégek, és még hosszan lehetne folytatni a sorát azoknak az eredményeknek, amelyeket közösen elértek, és amelyekre az új közlekedési kormányzat akkor is építhet majd, ha azt nem vallja be, fogalmazott. Ezeket az eredményeket minden bizonnyal csak támadni fogják, ahogy láthatólag azokat is, akik az elmúlt 3-4 évben az EKM kötelékében dolgoztak, írta Lázár János hozzátéve, hogy ez azonban nem fér bele, és nem is fogja hagyni, hogy így legyen. Nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály az elmúlt egy hét számottevő esőinek köszönhetően, az eddig kevés csapadékot kapott északnyugati területekre is hamarosan jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Hozzátették, az elmúlt 10 nap csapadék mennyisége az ország nagy részén 10 és 25 mm között volt, de a délnyugati ország részben és foltokban keleten is 25-45 mm hullott. A Dunántúl északi tájain azonban nagy területen 5 mm sem esett. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, de a Kecskemét-Szombathely vonaltól északra ez a felszín közeli réteg is száraz maradt, így ezen a területen nem csökkent, míg az ország többi részén megszűnt vagy mérséklődött az aszály. A 20 cm-nél mélyebb rétegekbe azonban csak kevés nedvesség jutott, a középső talajréteg az ország jelentős részén, míg a 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz.
Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét május hónapban is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Jól megszokott programajánló rovatunkkal jelentkezünk a Szent István Rádió Kultúrkör című műsorában. Nos, milyen programokkal is érkeztél ide, kedves Krisztián, a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába és hozzám?
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is be természetesen. Nagyon sok a programunk most is, bár azt kell, hogy mondjam, hogy azért már túl vagyunk néhány programon, és csak azért szeretnék egy picit visszatekinteni, hogy hallják a kedves hallgatók, hogy mik is voltak hónap elején nálunk, hiszen én azt gondolom, hogy olyan exkluzív programokkal kedveskedtünk mindenkinek, mint úgy itt Tritko előadása, ami Csernobilról szólt, hiszen tudjuk, hogy 40 éve, 1986. április 26-án hajnalban megváltozott a világ, egy addig teljesen ismeretlen kisváros, Csernobil neve pillanatok alatt világhírű lett. És hát azt boncolgatta gyakorlatilag az előadás, hogy mi és miért történt pontosan. Egyébként ott voltam a előadáson, tehát a háttérben, és azt kell, hogy mondjam, hogy zseniálisan építette fel, tehát nem csak egy ilyen katedráról való beszéd volt Trütkó részéről, hanem díszletelemeket is hozott. Nem akarom lelőni egyébként magát az előadást, mert biztos, hogy ez máshol is látható lesz, tehát nem csak nálunk, de mondom, tehát amilyen kérdéseket boncolgatott, és ahogyan kinézett, és fel volt építve az előadás, az abszolút profi munka volt. Hogyan hallgatták el a hatóságok a katasztrófát, például erről is beszéltünk, hogy milyen Csernobil ma, mi az igazság és a hazugság a térséggel kapcsolatban, és ami szerintem nagyon-nagyon jó, hogy a csernobili zóna ideggyógyász főorvosa ott volt exkluzív vendégként, aki most már majdnem 90 éves, 80 és 90 év között van, hihetetlen. Ő mondja, hogy mindig el is megy, hiszen a Jóisten kegyelméből él a mai napig, és gyakorlatilag, tehát hihetetlen, amiket mondott, hogy mit csináltak a helyszínen, hogy hogyan vizsgáltak, hogyan próbáltak gyógyítani. Hát nagyon tanulságos előadás volt. Aztán volt sör, nem az ital, hanem a Shakespeare összes rövidítve. Hát ez Shakespeare összes művei 2 óra alatt, rekordkísérlet, de már több mint 2 évtizedet töretlen sikerességgel megy ez az interaktív műsor. Gáspár András, Simon Kornél és Sövegjártó Áron, aki ugye a költészet napja alkalmából is itt volt nálunk, ők adták elő. Aztán újra itt volt az Abigail, Szabó Magda Abigail a Bánfalvi stúdió előadásában, tehát ez megint teltházas volt, és ez a mű gyakorlatilag megjelenése óta kiapadhatatlanul az érdeklődés középpontjában áll. Legyen szó akár a sokadik kiadást megélő regényből, vagy az abból készült évről évre ismét levetített TV-film sorozatról, vagy akár a musical változatáról. Hát én azt gondolom, hogy minden generáció számára mai napig meghatározó érvényű jelentőséggel bír, és jók voltak a szereplők is, tehát a szereposztás is. Varga Izabella, Hujber Ferenc, Szőke Zoltán, Pásztor Virág, Sándor Péter sorolhatnám. Aztán már nem fogom itt húzni jobban az időt, de nincs a kilakik itt, Michael Kunitól, amit milliószor mondtunk már nálad. Ez is újra visszatért. És sokan voltak, meg a csoportterápia, ami itt most nem a pszichiátriára kell gondolni, vagy a pszichológiai rendelőre, hanem egy musical comedy volt 2 részben, ez direkt ejtettem így, mert hogy ilyen fonetikusan írták le alcímként a Veresegy Színház előadásában. És a Szép nyári nap is volt nálunk, az a Neoto musical, amit milliószor mondtunk már nálad a Veresegy Színház előadásában. És adásunkkal egy időben zajlik a Találj vissza önmagadhoz, Szabó Péter előadása, egy jól ismert motivációs tréner, tehát május 14-én, csütörtökön, amikor visszatalálsz önmagadhoz, mondja az ajánló, egyszer csak elkezdesz bízni magadban, a képességeidben és a lehetőségeidben. A döntéseid tudatosabbá válnak, és nem kell folyton másokhoz mérned magad, mert érzed, hogy jó irányba haladsz a saját utadon. Magabiztossággal tölt el, hogy megvalósíthatod a vágyaidat, miközben tudod élvezni a jelen pillanat örömét is. Az előadáson, ezen az önismereti folyamaton vezet végig minket Szabó Péter, hogy tisztán láthassuk, hogy hol tartunk most, és pontosan tudjuk, hogy hová szeretnénk eljutni, és a kezünkben legyenek azok az eszközök, amelyekkel lépésről lépésre önazonosan haladhatunk a megvalósításig. És hogy ha úgy érezzük, hogy eljött az ideje a változásnak, akkor bizony vele tarthatunk ezen a programon. Mondja Szabó Péter, tehát találj vissza önmagadhoz, Szabó Péter előadása a csütörtöki napon, május 14-én.
0: Kiállításokról is beszélgetünk mindig a programajánló riportunkban, ezúttal is így van ez, május hónapban. Milyen kiállításra és kiállításokra számíthatnak az érdeklődők?
1: Egy magyar úr New Yorkból, Kövi Pál és az erdélyi lakoma című vándorkiállítás. Ez lesz május 15-én pénteken 5 órai kezdettel, már mint a megnyitó, de természetesen a ház nyitvatartási idejében egész hónapban ez látogatható. Egyébként az utazó időszaki kiállítás emléket állít a világhírű Kövi Pál gasztronómiai író, polihisztor és vendéglátós, valamint üzletember sokszínű életének. Kövi Pál leghíresebb alkotása a máig különleges és gasztrotörténeti jelentőségű Erdélyi lakoma című alkotása, amely meghatározó az erdélyi gasztrotörténet vonatkozásában. A kiállítás két egységre bontható, egyrészt a nemrégiben újra kiadott Erdélyi lakoma című könyvre, illetve magára a szerzőre, a 2024-ben 100 éve született agrármérnök, focista, üzletember, éttermes Kövi Pálra. Az utazó kiállítás a Nemzeti Művelődési Intézet Petőfi Kulturális Program keretében a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjának szervezésével valósul meg, és hát ahogy mondtam is, tehát a háznyitvatartás idejében este 10-ig gyakorlatilag minden nap látogatható. De volt két kiállítás megnyitónk is, úgyhogy az ifjúsági házban és az Adiban természetesen ezek látogathatóak, érdemes ezt is megnézni. És akkor nézzük, hogy mi jön még, mert hogy a tematikus klubunk is, a Jazz Inside Band koncertje is visszatér. Most május 22-én pénteken 8 órai kezdettel a Műha kávézóban, hát erről mi mást mondhatnénk, mint hogy igényes jazz muzsika minden hónapban, a műfaj kedvelőinek a remek hangulathoz pedig a Műha kávézó egyedi milliói járul hozzá, és amivel lezárjuk a májust, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Néptáncgála műsorával, itt közreműködnek az iskola csoportjai és a Színvavölgyi Néptáncművész, május 31-én vasárnap 5 órakor lesz.
0: A tagintézmények további májusi programjairól, valamint az általad is említett másik két kiállításról bővebb információkat kaphatnak az érdeklődők. A fontosabb elérhetőségeken melyek ezek?
1: Ezek az elérhetőségek az internetes felületeink, tehát gyakorlatilag a weboldaink és a közösségi média felületeink.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Találkozunk legközelebb, június hónapban.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és további jó rádiózást kívánok a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Gyepai Dánielt, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzserét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Idén a 2026-os évadban itt. Nos, milyen koncertélmények várnak még ránk?
1: Üdvözöllek én is, köszönöm, hogy itt lehetek. Bérletünk záróhangversenye május 18-án hétfőn 7 órától kerül megrendezésre a Művészetek Házában, Állatok farsangja másként címmel.
0: Érdekes a cím.
1: Így van, mindjárt ki fogok rá térni, hogy miért is kapta a koncertünk ezt a címet. A BDZ à la carte kamara együttes, Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel és Lackfi János, József Attila díjas magyar költő és íróval adják elő ezt a különleges eseményt. Saint-Saëns zenéje eredetileg is farsangi szórakoztatásra készült, már a reneszánsz madrigálok világában is kísérletet tettek arra, hogy állatok jellegzetes tulajdonságait jelenítsék meg a zenében. Nem voltak ezzel másképp a későbbi korok zeneszerzői sem, de mindközül talán Camille Saint-Saëns ment a legmesszebb, aki egy több tételből álló ciklusban jelenítette meg az állatok farsangját. Ezen a farsangon azonban nem csak állatok vannak, a szerző ugyanis az állatok közé sorolta a skálákat gyakorló zongoristákat is, de egyik másik állat zenéjénél megjelenik egy-egy Offenbach vagy Wagner paródia is. Ezen az estén nem csak a francia mester humora és karakterérzéke gondoskodik a közönség szórakoztatásáról, hanem Lackfi János saját, maga által előadott, ehhez a műhöz készült versei, más szerzők állatzenéinek felidézése, és Balázs János virtuóz zongora játéka is, hiszen Saint-Saëns eredetileg két zongorára írt zenei anyagát egyedül szólaltatja meg, melyben partnere a BDZ à la carte kamara együttes tagjai lesznek. Bérletünk zárókoncertje tehát május 18-án, hétfőn 7 órától a Művészetek Házában hallgatható meg. Jegyeket a Kossuth utcai Filharmónia irodában, vagy online a jegymester.hu oldalon vásárolhatnak.
0: Mit mondhatunk el, a miskolci közönség mennyire hű a Filharmónia bérletekhez? Mik az eddigi tapasztalatok?
1: Nagyon jó a kérdés. Vannak olyan bérleteseink, akik már akár 3-4 évtizede látogatják a Miskolci Filharmónia bérlet koncertjeit, de hál' Istennek vannak olyan új arcok is a közönség soraiban, akik néhány éve bérleteseink, és biztatjuk a fiatalabb korosztályt is, hogy látogassák ezeket a koncerteket, hiszen nagyon szép koncertélményekkel gazdagodhatnak.
0: Nos, milyen koncertek is kaptak helyet az idei Egri Filharmónia bérletben?
1: Az Egri Filharmónia bérlet 26-os évadában is a klasszikus zene legjavát hozzuk el Egerbe. Világhírű művészek, kiváló zenekarok és különleges műsorok várják a közönséget. Nagy öröm számunkra, hogy Egri bérletünk évek óta teltházas, most már is várólistás.
0: Az mit jelent, hogy mindig teltházzal elkelnek a jegyek, és vannak olyan érdeklődők, akik várnak arra, hogy megüresedjenek?
1: Igen, mi ugye mondhatom szervezői szempontból, hogy ilyen szerencsés helyzetben vagyunk. Tulajdonképpen minden helyre bérletet tudtunk eladni, ebben az évadban is. Bérletünk záróhangversenye május 18-án este 7 órától a Gárdonyi Géza Színház színpadán kerül megrendezésre, ahol a Danubia zenekart fogadjuk szeretettel Hámori Máté vezényletével. Műsorom Beethoven 3. Leonóra nyitánya, Beethoven F-dur Andante Favori című darabja, Beethoven A-dur szonátája, és végezetül Beethoven 7. A-dur szimfóniája. Amikor erre a Beethoven műsorra gondolok, nekem mindig az jut eszembe, mennyire személyesek ezek a darabok, még akkor is, ha nagy zenekari művekről van szó. A Leonóra nyitányban ott van az egész belső küzdelem és szenvedély, ami Beethoven életét ugye végig kísérte. Az Andante Favori szinte egy intim vallomás, sokan a halhatatlan kedveshez kötik, vélhetően Antoni Brentanohoz, aki Beethoven legnagyobb szerelme volt, egyben legnagyobb csalódása is, hiszen ő többször is férjhez ment, de egyszer sem Beethovenhez. És ő újra és újra feltűnik egyébként Beethoven életében és főként késői műveiben. Az Opus 110-es A-dur szonátában, mintha a remény is az összetörtség váltogatná egymást egészen felemelő módon. A 7. szimfónia pedig mindezek után felszabadító, energikus zárás, mintha Beethoven végül mégis az élet örömét ünnepelné. Várjuk Önöket szeretettel Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban. Bérletünk záróhangversenye május 18-án este 7 órakor kerül megrendezésre a Gárdonyi Géza Színházban.
0: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, készen van, és már szinte előre tudjátok az évad koncertjeit. Na de ilyenkor már gondolkodtok, és kitaláljátok, hogy mi is lesz a következő évad programsorozata és koncertkínálata? Hogyan kell ezt elképzelnünk? Egy kicsit ahassuk be a kulisszatitkokba a kedves hallgatókat.
1: Igen, igen, már abban az időszakban vagyunk, amikor már tulajdonképpen hetek óta tervezgetjük a következő évad bérleteit, hiszen ugye a Filharmónia Magyarországnak 17 városban vannak bérletei. Ez 17 felnőtt bérletet és 5 orgona bérletet jelent. Ez természetesen egy óriási műhely munkának tekinthető. Ugye a Filharmónia igyekszik a produkciók, a zenekarok, szólisták, karmesterek legjavát elvinni minden városba, ahol bérlete van. Így aztán ugye ez tulajdonképpen egy óriási sakkozás, hogy akár a Budapesti Fesztivál zenekar, ha gondolok a Nemzeti Filharmonikusokra, hogy ezeket az elfoglalt együtteseket ugye el tudjuk vinni ezekbe a városokba. Tehát ez egy nagyon összehangolt munka.
0: Az Egri Filharmónia bérlet már választod a kérdésemre, hogy mennyire népszerű manapság a komoly zene, de te, mint főszervező, vagy az egyik főszervező, mit tapasztalsz? Van még igény a komoly zenére most a 21. században?
1: Mindenképpen azt gondolom, hogy van igény, van létjogosultsága ezeknek a koncerteknek. Hál' Istennek itt a 26-os évadban, hogyha országosan tekintünk a bérleteinkre, akkor több mint 1000 fővel emelkedtek a bérleteseink száma, és természetesen várjuk a fiatalabb réteget a közönség soraiba, hiszen ez egy olyan műfaj, ami nem csak az idősebb korosztály számára szórakoztató. Nyilván ezért is szervezünk ugye mi ifjúsági koncerteket. Ifjúsági koncertekből több mint 200 000 látogatottságunk van egy évadban, tehát több mint 200 000 gyereknek juttatjuk el az ilyen minőségi, nem csak komoly, de minőségi zenét, és ezzel is nyilván az a célunk, hogy a későbbiekben nem csak saját magunknak, de ugye a klasszikus zenének építsük a közönséget.
0: Akkor remélhetőleg lesz a fiatalabb nemzedékben is utánpótlás.
1: Igen, abban reménykedünk, hogy akár itt az általános iskolásoknak, akiket ugye látunk a közönség soraiba, majd egyszer ugye akár a Művészetek Házába viszont lássuk felnőtt bérletes koncertjeinken, vagy a Gárdonyi Géza Színházban.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést és a programajánló riportot Gyetvai Dánielnek, a Filharmónia Magyarország produkciós menedzserének.
1: Köszönöm szépen én is.

0: Rézai Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársával. Kultúrkör című műsorunkban soron következő programajánló riportunkat készítjük el, hiszen itt a május hónap, és bizony május hónapban is számtalan programmal várják a könyvtár és tagintézményei a kedves érdeklődőket.
1: Májusban már egy picit kimegyünk a szabadtérre, és több helyszínek is lesznek majd, más helyszínek, ahol a szabadtéren lesz a könyvtár. Na nem ilyen a babusgató, mert az itt lesz a gyerekkönyvtárban, és már szerintem a hallgatók, az olvasók, akik érdeklődnek, ráálltak erre a szombat délelőtt 10 órára, május 16-án lesz ez szombaton, akkor jön majd Barnóczky Beát, a zenepedagógus, kicsiknek, nagyoknak aranyos kis mondókázós program lesz. És aztán könyvbemutatót ajánlanék innen a központi könyvtárból, Kassai Balázs, ő egy kerekesszékes író, már volt egy könyvbemutatója nálunk, az Levelekről szól, most Talán igaz című könyve, az Írországban játszódik, és itt kell megemlítenem, hogy Balázs elküldött nekem, fel is hívott telefonon, és elküldött egy videót, amelyben leírja, hogy lesz ez a könyvbemutató, és ezt az Ír Nagykövetség is megosztotta. Révén, hogy írországi kötődése is van ennek a Talán igaz című könyvnek. Egyébként e-könyv néhány példány készült nyomtatva is, tehát a könyvtár is kapott belőle példányt, meg ugye az OSK-nak is elküldte a köteles példányt, és Lajos András színművész fog majd felolvasni a kötetből. Nagyon izgalmas beszélgetés május 19-én, kedden, 5:30-tól.
0: Szubjektív véleményedre kíváncsi.

0: budapesti könyvbemutató, és szerencsére annak meg volt a videója, tehát meg lehetett nézni. Nyilván nem azokat a kérdéseket tettem fel, és mondta is Hajnal Géza, hogy örült, hogy új kérdések voltak, és biztos vagyok benne, hogy fordított esetben is, aki akkor ott vele beszélgetett Budapesten, és mondjuk az lett volna később, és megnézi ezt, akkor megint más kérdések. Más érdekli. Nyilván vannak azonos dolgok, amik mindenkit érdekelnek, meg én próbálok azért arra is gondolni, és úgy kérdezni a szerzőket, hogy mi érdekelheti a közönséget, és a végén, ha ezek mégsem hangzanak el, akkor a közönségnek megadjuk a lehetőséget. És nagyon sokszor élnek is ezzel. Például a legutóbbi alkalommal is volt ilyen jellegű. Ezt fontosnak tartanám, hogy így legyen.
1: Programajánló riportunk folytatásában pedig a tagkönyvtárak májusi programjait ismertetjük. Melyek ezek?
0: Érkezik dr. Rátki Emőke. Volt nálunk már régebben, ő nagyon jó németes, azt hiszem talán tolmácsol is, és ő is Sziszi Erzsébet királyné történetét kutatta, de nem úgy, mint Káli Rozmis Barbara, hanem kimondottan a lovakkal való kapcsolata. Hát a Romy Schneider filmben is látjuk, hogy nagyon sokat lovagolt Sziszi, Andrássy gróffal is eltűntek ott a árgus szemek elől, annak idején Gödöllőn van a harmadik részben egy ilyen jelenet, emlékszem, meg amikor kilovagol a Práterbe, és mindenki felháborodik rajta. Na, a lovakkal való kapcsolatáról szól dr. Rátki Emőkének az előadása. Erzsébet királynő a nyeregben, ez a címe, május 19-e, kedd, délután 4 óra a kezdés.
1: József Attila könyvtárban?
0: Így van, a József Attila könyvtárban lesz. 22-e péntek, Kafka Margit könyvtár, délután 3 és 6 óra között ott a Park utcában van ez a könyvtárunk. Egyrészt a Legyél te is nagy ho-ho-ho-horgász című rajzversenyünknek lesz az eredményhirdetése, Csabóka Manóka interaktív zenés gyerekműsor, de mellette kézműves foglalkozás, szerencsekerék, akkor csillámtetoválás, micimackó, fotópont, életmódtanácsadás, minden, ami szemszájnak ingere lesz ott, úgyhogy nagyon érdekes program, és egyébként ennek a rajzversenynek nem csak ugye az eredményhirdetés lesz, hanem ez egy kiállítás, megnyitó legjobb rajzokat kiállítják. Tehát a Lévai József muzeális könyvtárban május 4-től már látható egész 31-ig a Zsirondiak bosszúja, áradó terror a 18. század végéig Franciaországban. Ugye Robespierre korszak a nagy francia forradalom után, hát nagyon sok kivégzés volt Guillotin által, és hát erről szól, képek, könyvek a francia forradalomról, ez az alcím ennek a kiállításnak. A Móra Ferenc könyvtár megszokott emlékezni névadójáról, Móra Ferencről, most is egy előadással, május 18-án, kedden délután, 2 órakor Kóczi Rozália Móra Ferenc Miskolcon címmel tart előadást. És akkor kiránduljunk egyet képletesen Diósgyőrbe, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. Ott lesz egy nagyon érdekes kiállítás, Látva lássanak. Rátki Júlia festőművész kiállítása lesz, a Szent Imre kórus működik közre, a kórus vezetője pedig Regő Zsolt. Hogy is van a versből? Szeretnének, hogy látva lássanak. Igen. Hát meglátjuk, hogy itt ki mire asszociál, Rátki Júlia képeit nem láttam még, önök nézzék meg, aztán jönnek a méhek. Na, nem szállják meg a Petőfi könyvtárat, de méz az lesz, mert hogy mézédes, a méhekről hétköznapi nyelven lesz egy ismeretterjesztő előadás lesz, ott kóstoló mézvásár, a Bene méhészet részéről Benini Téglási Tímea vezető jön. Hát nagyon sok érdekességet tudhatunk meg, hogy milyen jótékony hatásai vannak például a propoliszt. Megismerhetik a propoliszt és a méhpempőt. Hát most eszembe jut egy sajnos régen elhunyt kollégám, Hubai Gruber Miklós, aki maga is méhész volt, méhészkedett, Eger környékén bizonyára sokan ismerik, mert a Magyar Rádió EGRI tudósítója volt, hosszú-hosszú éveken át Szilvásváradon éltek, ő által ismertem meg én is a propoliszt, hogy azt, ha feloldják, be kell lélegezni, és nagyon-nagyon hasznos hatása lehet. Itt ez biztos vagyok benne, hogy május 21-én csütörtökön 4:30-tól majd Benini Téglási Tíma is el fogja mondani. Akkor nézzük az idegen nyelvű könyvtárunkat, a Szabó Lőrinc idegen nyelvű könyvtárat. Május 20-án Fejezetek a lengyel rockzene történetéből címmel lesz egy előadás Rémiás Emőke jó voltából. A Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal számos közös programban, szerintem már a Szent István Rádió hallgatóinak korábban is meséltem erről. Hát most is lesz egy ilyen, május 20-a, 16:30. És még néhány program a Tompa Mihály könyvtárból, május

0: 15-én Pédányi Gabriella kiállítása nyílik, de nem csak kiállítás lesz Csobbanás címmel, hanem könyvének bemutatója is. A kiállítást majd Illner Erzsébet nyitja meg, és mellette Kékes Zsuzsanna és Szurasenko Dániel blokkflőte virtuóz is közreműködik, úgyhogy jöhetnek, majd én fogok beszélgetni Pédányi Gabriellával. És akkor mellette még következő héten, május 20-án 13:30-tól a Biodiverzitás a könyvtárban címmel lesz Zabari Judit foglalkozása az általános iskolásoknak. Aztán Hoplavel írónő érkezik Záridő című könyvével május 22-én délután 13:30-tól, Mason Murray fog vele beszélgetni. Hát ők egymással nagyon sokszor beszélgetnek, de biztos izgalmas lesz. 16:30 kezdődik ez a bemutató. És akkor, hogy ne maradjanak el a gyerekek itt sem, mert a Tompa Mihály könyvtárunkban nagyon sok ilyen gyerekprogram van, és ugye most lenne 100 éves Janikovszky Éva. Az ő történeteiről szól a mese délután, május utolsó péntekén, 29-én délután 16:00-kor kezdődik ez a program. Vidám mesehallgatás, a Te is tudod, a Már óvodás vagyok, Már iskolás vagyok, ezeket a könyveket biztosan ismerik, talán kölcsönzik is az olvasóink, ezekből biztosan lesznek majd érdekességek, úgyhogy várjuk nagy szeretettel erre a programunkra is a hallgatókat, az érdeklődőket.
1: Számos programot megemlítettünk és elmondtunk május hónappal kapcsolatosan. Aki nem tudta megjegyezni ezeket az információkat, nem is várjuk el a kedves hallgatóktól, hogy most szóról szóra visszamondják, amit elmondtál, de légy oly kedves, ismertessük a fontosabb elérhetőségeket, ahol részletes információkhoz juthatnak az érdeklődők.
0: Kettőt is mondanék, egyrészt a honlapunkat, a www.rfmlib.hu oldalt, tehát a fő oldalon a programok menüpontnál egy ilyen naptár megjelenik, és ha mondjuk egy nap több program van, mert lehet, hiszen Fiók könyvtárunkban lehet program meg máshol is, ott azt lenyitja, és akkor szépen megnézi kezdési időpont a címe a rendezvénynek. De Facebook oldalunkon is folyamatosan jönnek az információk. A kiemelt rendezvényekről meg hírek is vannak a honlapon. Tehát a második Rákóczi Ferenc könyvtár Facebook oldalát is ajánlom, hogy keressék fel, mert azon is ömlenek az információk, meg sok érdekességet is megosztunk könyvtárral, vagy mondjuk az irodalommal, évfordulóval, jeles nappal kapcsolatosan.
1: Azt említettem, hogy nem is várjuk el, hogy megjegyezzék a kedves hallgatók minden egyes mondatodat. Ezt a programajánló riportot azért készítjük, hogy felkeltsük az érdeklődést a kedves hallgatókban. Remélhetőleg most is sikerült ezt a célt elérnünk, és köszönöm szépen a programajánló riportot Brézai Zoltánnak, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának. Találkozunk legközelebb, június hónapban.
0: Így igaz, akkor ugye az ünnepi könyvhét mellett még azért lesznek programok itt a könyvtárakban. Várjuk most is a hallgatókat.

0: Évadot hirdettek az Egri Gárdonyi Géza Színházban, de még mielőtt az új bemutatókról beszélnénk, egy ettől aktuálisabb téma, nem sokára lesz a Nyitott Tér Fesztivál, amely tulajdonképpen az új színházi társulásnak, az új tagoknak a bemutatkozása lesz. Május végén egy háromnapos programsorozat. Ezekről beszélgetünk Szabó Sebestyén Lászlóval, aki a színház művészeti vezetője február 1-től. Először is a Nyitott Tér. Mi ez a háromnapos program? Hogyan ismerhetjük meg az új színház munkáját?
1: Köszöntök mindenkit! Azon gondolkodtunk, hogy mi lenne egy jó alkalom arra, hogy így első ízben a felálló új csapatunk és az átformálódó színházi gondolatunk találkozhasson a nézőkkel, és arra gondoltunk, hogy egy viszonylag laza, jókedvű, kötetlen, ismerkedős fesztivált fogunk rendezni, akkor, amikor már jó idő van, és azt hiszem, hogy május végén már biztosan jó idő lesz, kinyitjuk a színház kapuit, és mi is kiköltözünk a színházból egy picit. Ez a második nap programja lesz, az első nap egy kiállítás megnyitóval indul. Szeretnénk minden a jövőben várható program tervünkből egy pici ízelítőt adni a közönségnek. Szeretnénk megmutatni, hogy mik azok az irányok, amikre mi törekszünk majd itt a következő 5 évben.
0: Láttam a programkínálatot, tehát megismerhetjük a színházat, családi programok lesznek, zenés programok lesznek, bemutatók, alkotó is jönnek, nem így tudom, van, hogy ki tud eljönni, de nagyon kíváncsian várjuk, hiszen ahogy majd rátérünk a beszélgetés második részében, tényleg izgalmas produkciókkal készülnek. Szóval a 3 napban, hogyha teljeség igénye nélkül is, de mondjuk mire számítson az egri közönség?
1: Lesz összművészeti színházi előadás, lesz klasszikus színházi előadás, lesz egyetemi vizsgaelőadás, lesz koncert, lesz kézműves foglalkozás, és ami szerintem bár a legkevésbé tűnik izgalmasnak, de szerintem a legfontosabb és a legérdekesebb számomra, az pedig a régi és az új tagokkal, alkotókkal, művészekkel való találkozás és beszélgetés lehetősége lesz, amit a dobótéren fogunk tartani, remélhetőleg valóban egy kötetlen, felszabadult hangulatban.
0: A helyszín csak is kizárólag a dobótér lesz? Vagy
1: a színház lesz, a színház épületének lehetőség szerint minden része, a stúdiótól elkezdve a nagy színpadon át mi majd Géza bácsinak fogjuk hívni ezt a mi kis terünket, szóval a színház remélhetőleg minden részében lesz majd valamilyen esemény, program, pici kiállítás, pici koncert, pici beszélgetés, és a dobótéren pedig egy úgynevezett kitelepülést fogunk csinálni. Berendezünk egy otthonos kis sarkot a téren, ahol lesz majd mindenféle olyan program, amiben a nézők is részt vehetnek, tehát akár bábkészítés, akár beszélgetés, akár kávézás. Most kerülnek ki a plakátok, és minden egyéb program megtalálható a színháznak a honlapján és a Facebook oldalon is.
0: Akkor a Gárdonyi Géza Színház honlapján minden további információt meg lehet találni, és akkor a másik, ami azt gondolom, hogy minden színházba járónak külön érdekesség, főleg most, hogy azért ugye változások vannak a színház. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és hát nagyon szokatlan előadásokat hozunk. Ugye volt itt egy másféle tematika, amit akik eddig jártak színházban megszoktak. Egy erős darabbal kezdenek, egy Senkievics-féle kóvád, és azt gondolom, hogy az egy nagyon elgondolkodtató, és hát mondjuk tényleg egy Néró Rómájába visszamenni. Hát aki egy kicsit is tanult a történelmet, tudja, hogy az egy nagyon kegyetlen világ volt, főleg úgy, hogy ugye már Róma hanyatlását élte. Tehát ez a darab tulajdonképpen egy ilyen októberi bemutató. Mi az, ami ezt a darabot indítónak indokolta?
1: Ez a hová mégy, uram kérdés, újra és újra szembesül az ember, találkozik ezzel a kérdéssel az élete során, és azon gondolkodtam, hogy mi az a történet, amin keresztül megragadható az állapot, vagy az a fázisa a mi életünknek, ahol éppen most tartunk, akár nagy szinten is, tehát hová megyünk mi európaiak, hová megy a világunk, hová megy Magyarország ebben a világban, és hová megy a szűkebb közösségünk, akár a családjaink hová mennek, és azt hiszem egy újrainduló útkereső színháznak ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hová is megyünk mi. Úgyhogy emiatt választottam én ezt a... Én gyerekkoromban láttam ezt a filmet, azt hiszem, hát még olyan koromban, amikor nem igazán nem igazán...
0: Azt volt az első.
1: Igen, nem fogtam fel, hogy miről is szól ez a történet, vagy mit is jelent úgy igazából, és ezt a híres 50-es évekbeli filmet, és képek égtek bele az agyamba, és igazából nem is tudtam, hogy mi ez a történet, mi volt az, amit én akkor láttam, és aztán újra és újra szembe jött velem a regény, mindenféle, akárcsak szétnéztem a könyves polcon, és akkor így a szemembe akadt újra és újra, és elolvastam, és aztán elolvastam újra és újra, és akkor értettem meg, hogy miért is találkoztam én ezzel a regénnyel, vagy miért is van nekünk egy ilyen fura közös történetünk, összefonódásunk, igen, és akkor ezért is azt hiszem, hogy ez egy bátor és nagyon merész vállalkozás. Egy nagy kiállítású, bonyolult, nagyon rétegzett dolog, és ugyanakkor azt hiszem, hogy ha egy új művészeti vezetés gondolkodik a világról, akkor pedig igenis ilyen anyagokon keresztül kell megfogalmaznia magát, és a színháznak is ilyen gondolatokat kell átforgatnia magán, és együtt a közönséggel gondolkodni, és vitatkozni, és beszélgetni arról, hogy igen, most itt vagyunk, és hova tartunk, és hova megyünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennek nagyon sok sorsszerű eleme van, hogy miért ez a címválasztásunk, és azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőséget is tartogat mindenki számára, aki majd részese lesz, akár nézőként, akár pedig szereplőként.
0: Egy ilyen nagy volumenű előadásnak, aminek október elején lesz a bemutatója, most pontos dátumot még lehet, hogy nem tudunk. Ennek már mondjuk így, hogy tényleg többször elolvasta a regényt, film, stb. Tehát tulajdonképpen gyerekkorától azért felnőtt koráig kísérte, de maga az, hogy ez a színpadon hogy fog megvalósulni, ez már ilyenkor, amikor mi májusban beszélgetünk, már úgy elkezdődött körvonalozódni, vagy már tudja, hogy mit szeretne úgy igazán.
1: Tervei vannak az embernek, bizonyos víziók, amikre úgy érzi, hogy annak mindenképpen meg kell történnie, de egyébként én azt hiszem, hogy úgy érdemes színházat csinálni, hogy az abban résztvevők egyenlő alkotótársakként vannak a próba folyamat során, és nagyon fontos, hogy ezek a résztvevők milyen energiákkal és hogyan járulnak hozzá. Úgyhogy ez majd így együtt születik meg az, hogy végül is ennek milyen formái lesznek majd a bemutató során.
0: És akkor a következő bemutató Sánta Ferenc az 5. Pecsét című műve. Ez a darab hogy került a repertoárba?
1: Létmányi Attila, aki majd az előadást rendezi, ő választotta ezt a címet. Én bízom azokban az emberekben, akikkel egyeztetünk a darab címek kapcsán, hogy mi kerüljön a repertoár, és nyilván tartani kell egy bizonyos arányt. Én azt hiszem, hogy ez egyrészt nagyon jó játszható szerepek vannak benne, egyrészt van a műnek egy legendája, és sajnos egy nagyon erős aktualitása is. Úgyhogy így került a terveink közé. Azt hiszem, hogy ez is egy erős állítás. Mindenképpen szerettem volna, hogyha az évad ilyen erős állításokkal indul.
0: Nyilván arról a darabról, amit ön rendez, arról akartam részletesebben beszélni, így van.
1: Azt majd
0: amikor oda kerülünk, akkor majd a rendezővel beszélgetünk, és akkor lesz egy következő rendezés, a karácsonyi ének.
1: Karácsonyi ének pedig egy igazi családi előadásnak ígérkezik, úgy is tervezzük.
0: Karácsonyi bemutatóval.
1: Igen, amit majd karácsony előtt jó sokat lehet játszani, és a nézők jöhetnek egy kis karácsonyi hangolódásra hozzánk. A karácsonyi éneknek nagyon sok feldolgozása van, ez nekünk a saját feldolgozásunk lesz. A Vasi Judit ígérje az adaptációt, a színpadi adaptációt, zenés előadás lesz, és Kovács Adrián szerzi majd a zenéjét, a dalszövegeket pedig Malek Andrea fogja írni, aki...
0: Társulati
1: tagja. Így van, a művészeti vezetésünk egy új tagja, mint zenei supervisor.
0: Kovács Adrián nevét is már sokat hallottuk, mondjuk itt a Báb Színházban sokat. Hát ugye itt, ahogy mi a riport előtt az eláról, ma hallgatóknak beszélgettünk a legutóbbi saját Víg Színházi élményeimről. Kiderült, hogy nem ismertem, mert nagyon jól átszázott volt ugye a legutóbbi Letargia című előadásban, de hát ugye ott házi zeneszerző, mondhatom így a Presser Gábor mellett, úgyhogy egyre többet fogjuk őt is itt látni. Akkor lesz utána egy García Lorca sirató énekel.
1: Az egy táncelőadás lesz Kondák Orajsa Panka rendezésében, koreográfiájában. Ez a gyász feldolgozásáról szól, és az első bemutatója lesz a megújuló tánc tagozatnak, tánckarnak. Változtatni fogunk a színháznak a szakmai kapcsolatain. Én azt érzem, hogy nagyon nagy szüksége van a színháznak arra, hogy nyisson mások felé, hogy új kapcsolatokat építsen országosan, és bátran forduljon innovatív formák felé. Én a tánctagozatot így képzelem el, és azt gondolom, hogy Kondák Orajsa Panka garancia arra, hogy ez itt meg tudjon majd történni. Egy formálódó, építkező színházat képzelek el, ahol az emberek tanulnak egymástól, bátran fordulnak egymás felé, és nem félnek attól, hogy rosszak legyenek. Tehát azt hiszem a színházi működés egyik alapszabálya próbák kapcsán az, hogy bátran bele kell mennünk helyzetekbe, és meg kell merítkeznünk a szituációkban. Én ugyanezt gondolom a színházról is. A színház egy élő, folyamatosan párbeszédben és vitában lévő találkozási hely kell, hogy legyen. Különben egy múzeummá válik, és nem tud versenyezni a színházzal. Azzal az áradattal, ami a telefonon és az interneten keresztül jön felénk, nem tudunk versenyezni a streaming szolgáltatókkal sem, nem tudunk versenyezni a közösségi médiával sem, és nem is kell. Szerintem akkor becsapjuk magunkat, hogyha azt gondoljuk a színházról, hogy ez így mehet tovább, ahogy most megy. Egy változik a világ, és változik a színháznak a feladata. Talán pontosan az lesz a feladata, hogy visszatérjen valahogy a gyökereihez, ami mindenképpen az volt, hogy egy közösség egy közös eseményt valahogy közösen feldolgoz. Ennek a helyszíne volt a színház, ez lehet akár nevetésen, akár tragikus katarzison keresztül, de mindenképp az kell, hogy a színház akarjon valamit. És ennek vannak veszélyei, amikben nekünk bátran bele kell menni.
0: Még három bemutató lesz, hogyha jól nézem, ugye egy Vörös Sándor a Holdbéli csónakosa, a Jó gyerekek képes könyve, sőt, még szerintem még egyet kihagytam, ugye a Máté Gábor fél, az Egy szerelem három éjszakája, és ugye a Máté Gábor fél osztálytalálkozó. Most kicsit felgyorsítottuk a dolgokat, de tényleg csak egy pár szót, hiszen ezekről majd természetesen a bemutató előtt
1: részletesen. A repertoár mindegyik, vagy a készülő tervezett repertoár mindegyik darabja maga módján bizonyos közösségeket megszólít, és itt természetesen senkit se akar a színház kizárni, úgyhogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkire szeretnénk gondolni. Igazából a két családi előadás. Én azért hívom családi előadásnak, mert azt gondolom, hogy egy jó gyerek előadást egy felnőtt is élvez, és fordítva is, nem biztos, hogy minden téma mindenkinek való, ezekben kell nekünk okosan válogatni, de a Holdbeli csónakos is egy igazi, nagyszabású, gyakorlatilag összművészeti családi előadás lesz, ugyanúgy, mint a karácsonyi ének. A Jó gyerekek képes könyve az egy ilyen kis desszert tulajdonképpen. Szerintem, aki egy Tim Burton filmet szeret, az ezt az előadást is fogja szeretni. Azért is a műfaj meghatározás az, hogy horror revű, mert tulajdonképpen a gyereknevelés nehézségeiről mesél elég abszurd és elég mulatságos formában. Az Egy szerelem három éjszakája az egy igazi klasszikus nagy kiállítású előadásnak ígérkezik, míg az osztálytalálkozó az pedig a színház első saját fejlesztésű, úgynevezett saját fejlesztésű előadása lesz, ahol a társulat tagjai fogják írni az előadásnak a szövegét. Szeretném, ha minél több ilyen alkotócsapat jönne majd hozzánk, akik hasonló munkamódszerre dolgoznak, hogy egy-egy témát elővesznek, vagy egy-egy téma kapcsán saját, igazi saját szöveget és saját színpadi ővet alkossanak. Én azt hiszem, hogy ez a színészeknek is egy nagyon izgalmas találkozás lesz, illetve a nézőknek is, mert hiszen az garancia, hogy ilyen előadást ebben a formában sehol máshol a világon nem láthatnak, hiszen ezek saját történetek lesznek, saját, minden ízében saját lesz.
0: Annyi, hogy ugye Máté Gábor, hát már jó sok évvel ezelőtt, szerintem
1: 2009,
0: egy 17 évvel ezelőtt, igen. Akkor azt nagyon, azért tudtam ilyen pontosan kiszámolni, mert akkor született a lányom, igen. Szóval több rendezését láttuk itt, Én mondjuk őt a Katonában is láttam, nem egy rendezését. Én azt gondolom, hogy a Máté Gábor neve is garancia lehet egy jó előadásra. Még egyetlen egy kérdés a beszélgetés végén. Ahogy korábban említettem, ugye felidéztük itt az ön pesti Vígszínházba élés, azért még lehet, hogy más helyeken is, több helyen is játszik. Utána néztem az életrajzának debreceni származású, tehát egy vidéki fiú, aki most ismét
1: ezért
0: vidékre
1: kerül.
0: Ezért
1: nem állja meg a pesti kifejezés, mert nem vagyok az.
0: Pesten játszó művészember, hogyha így kijavíthatom. Szóval igen, egy vidékről Pestre került, majd most vidékre került. Tehát, hogy tulajdonképpen, amikor így Eger valahogy bekerült az életébe, hogy itt az Egri Színházban majd lehetne valamit kezdeni. Jó volt a fővárosi művész életből egy kicsit vidékre kerülni, mert hogy nem ismeretlen a vidéki terep akkor önnek.
1: Igen, én számomra nagyon izgalmas az, hogy minél több közegben megfordulják. Nekem mindig is nagyon szerettem ezt, belecsöppenni egy helyzetbe, vagy belekerülni egy helyzetbe, ahol nem feltétlenül érzem magam otthonosan még, de aztán valahogy úgy alakul, hogy megtalálom benne a helyemet. Ritkán fordult elő velem ennek az ellenkezője. Általában ezeknek nagyon jó eredménye lett ezeknek az új találkozásoknak. Itt is bízom abban, hogy ez fog történni. Egyébként én valamiért azt gondolom, hogy van ennek egy mesterségesen generált része ennek a vidék és pesti történetnek. Én nem nagyon látok különbséget. Még talán, amikor az egyetemre fölvettek és elkerültem Debrecenből, akkor másképp éreztem, de talán ez a világ azóta annyit változott, hogy
0: a világlátásom.
1: Az én világlátásom is, igen, meg úgy egyáltalán a mobilitás az embereknek, meg a konnektivitás, úgymond, az sokkal erősebb most már, szóval nincsenek, nem érzem azt, hogy túl nagy különbségek lennének az emberek között ilyen értelemben.
0: Várjuk az izgalmas új programokat. Először is akkor nyitott tér, május 29-e és 31-e között Dobótér, Gárdonyi Géza Színház, de a honlapon minden információ ott van, és hát szeptembertől új évad, októberben első bemutató, senki evicsnek, ugye a Quo Vadis. Nagyon sok sikert kívánok az új évadhoz és az addig zajló eseményekhez, meg hát a pesti próbáihoz és Szabó Sebestyén László. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Regionális híreink következnek. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátás végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mai életbe lépő és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbetegeket ellátó osztályán a bentfekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. A látogatási tilalom időszakában az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek az igazgatói ügyelet kukac@bazmkorház.hu e-mail címen, közölte a kórház. Felhívták a figyelmet, hogy a tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel és készfertőtlenítéssel történik. Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tisza-tavon, közölte a Hevesvár megyei főügyészség ma az MTI-vel. A közlemény szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tisza-tó Poroszló közeli szakaszán, a csónakban több utast is szállított, ugyanekkor a sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan a meder jobb szélén haladva, Sarudi irányába elvezett egy baráti társasággal. A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol későn észlelte a vele szemben szabályosan haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett. A vádlott észlelte ugyanaz ütközést, mégis tovább ment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt a személyi sérülés. A kajakban 80 000 forintot is meghaladó kár keletkezett, a kárt a vádlott időközben megtérítette, tették hozzá. A vád tárgya vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának büntette. Az egri járási ügyészség vádiratban pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben, áll a közleményben. Május 20-áig várják a segítők jelentkezését a fogyatékos gyermekek idei Szent Damján táborába. A szervezők továbbra is várják a segítők jelentkezését a 2026-os Szent Damján táborban. A táborozók regisztrációját ugyanakkor a rekordszámú jelentkező miatt már lezárták. Ha szeretnél egy felejthetetlen közösségben megélt élményekkel és lelki feltöltődéssel teli hetet, ne habozz, jelentkezz mielőbb, olvasható a kiírás. Az idei Szent Damján tábort július 28 és augusztus 1 között tartják a Budajki falu táborban. A segítők a tábor kezdete előtt egy nappal korábban július 27-én érkeznek. A Szent Damján tábor lassan 3 évtizedes múltra visszatekintő görögkatolikus lelkiségű kezdeményezés, melyet a Nyíregyházi Papnevelő Intézet kispapjai szerveznek meg minden nyáron. A tábor célja, hogy egy hétre otthont és felhőtlen kikapcsolódást nyújtson enyhe és középsúlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek és felnőtteknek. A táborozók és önkéntes segítők egy teljes hetet töltenek el közös játékkal, terápiás foglalkozásokkal és imádsággal. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáky Pál, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit.
1: Valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás. Hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár, kereseti lehetőség, család fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza a szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek. Ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar új világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának. És azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt, sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek. Nem is tudom, hogy hazulról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor. Lehet, hogy most már kevésbé, Én hálát adhatok a Jóistennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó 20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen íróolvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy végülis erre tudtam építkezni.
2: Az elmúlt percekben Boráros Imre, Kossuth Díjas színművészt, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagját hallották. Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngy TSC, az átadásra az immár hagyományos gálaestjükön került sor. A kitüntetést Tóth Dénes, az Egyesület utánpótlás vezetője kapta, aki legnagyobb sikereit eredetileg labdarúgásban érte el, majd 4 évvel ezelőtt a Gyöngy TSC utánpótlásának elindítójaként több tucat gyerekkel szerettette meg a tenészt. A tudnivalókról a díjazottat hallják.
3: Meglepett nyilvánvaló, mert azért alapvetően úgy vagyok, hogy a sportot szolgálni az egy nagyszerű dolog, és az egy felemelő érzés, hogy sporttal foglalkozom. Nekem olyan szerencsém van, hogy egész életemben sporttal foglalkoztam, és hogyha fontos, számomra nagyon fontos a gyerek, akivel szembe vagyok, és tud átadni ezt a sport szeretetet, ez nagyon nagy hangsúly, és hogyha ezt észreveszik, az egy megtisztelő érzés. Annak idején a labdarúgókat a TFN kellőképpen lenézték, és a teniszezők kicsit nagyszájúak voltak, és akkor azt mondtam őket, hogy 1 év múlva megszorítom őket. 1 éves gyakorlás után már elég normális eredményem volt velük szembe, és egyből meg is csináltam, annyira beleszerettem, hogy egyből meg is csináltam a teniszezőit még ott, és utána nyilvánvalóan futballal foglalkoztam. Elsősorban már az volt a fő profil, de abban a pillanatban, amikor az ember kiöregszik a futballból, akkor nagyszerű dolog volt, hogy 33-34 és ott volt a tenisz, amit tudtam folytatni. Egyik barátom nagyon jó teniszedző volt, és egyszer megsérült a lába, és akkor utána elkezdtem az edzőséget is hivatalosan csinálni, és azóta folyamatosan megy a szerelem. A legtöbb futballista, aki teniszütőt vesz, az általában eljut egy jó szintig, jó lába van. Nyilvánvaló itt azért tenisznél nagyon sokat számít utána a fej és a kéz, meg a lábnak az összehangolás. De hogy egy gyors példával mondjam azt a felét, hogyha én amikor futballista voltam, és tudtam volna teniszezni úgy, mint most, és tudtam volna így gondolkodni, akkor szerintem körülbelül egy 30%-a jobb futballista lehettem volna. Sajnos ez kimaradt, viszont a tenisz az sok mindenre megtanított. És ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy akit gyerekekkel megszeretjük a teniszt, az egy életre szóló szerelem, és bármikor oda tud nyúlni hozzá. És az nagyszerű dolog azért az, hogy a futballból azért csak kiöregszel, még elkezdesz kispályázni, meg ilyeneket, de azért teniszből gyakorlatilag nem tudsz kiöregedni, ott 70 évesen is tudsz teniszezni. Tulajdonosok megvásárolták a pályát, és akkor utána ott előjött ez az egész dolog, hogy hogyan lehetne megtölteni a pályát. És mivel én ezt Szolnokon folyamatosan csináltam, ilyen regionális teniszedző is voltam annak idején még a 3 megyébe, meg maga az edzőséget is csináltam a futball mellett, ezért kézenfekvő volt. Akkor a Bezi is, meg a Norbi is nehezen hitt el, hogy itt majd ennyi gyerek lesz, de mondtam nekik, hogy nyugodjatok, meg lesz ennyi gyerek. És végigmentünk minden iskolán, megnéztük a gyerekeket, és nyilván azt, amit mondom, hogy nagyszerű dolog, hogyha egy gyerek el kell sportolni, nagyszerű dolog, hogyha a gyerek teniszezik, mert a szülőknek is mindig is azt mondtam, hogy sokkal több lesz a gyerek. Az a gyerek, aki sportol, az teljes egészében összehasonlíthatatlan azzal, aki nem. Nyilvánvalóan ezt látjuk a hétköznapi életben is, hogy ki hogy néz ki idősebb korában, illetve a sport mit ad ebben a rohanóba, a telefonnyomkodó világba.
2: Az elmúlt percekben Tóth Dénest, a Gyöngy TSC utánpótlás vezetőjét hallották. Végül az időjárásról. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A regionális híreinket hallották.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berecz Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Végéhez érkezett a Nyíregyházi Egyetem 2022-ben indult digitális oktatás és gyakorlatorientált képzéseire irányult projektje. Egy hét van még hátra az SZIA bevallására. Megtartotta havi ülését az EGRI civil kerekasztal a civil közösségek házában. Tipózóna címmel nyílt konferencia és kiállítása Krakkerházban, Egerben. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Végéhez érkezett a Nyíregyházi Egyetem 2022-ben indult digitális oktatás és gyakorlatorientált képzéseire irányult projektje. Az egyetem a napokban tartotta a projekt záró rendezvényét, melyen bemutatták az új repülőgép szimulátort, a tanárképzésben tanulók számára létrehozott alkotópedagógiai műhelyt, valamint számos olyan továbbképzési és infrastrukturális újítást, melyet a projekt keretében vittek véghez az utóbbi 4 évben. A fejlesztések 1 milliárd forintos támogatásból valósultak meg. A részletekről dr. Márton Sárát, az Egyetem Besenyei György Pedagógus Képzőközpont főigazgatóját hallják.
2: Van egy olyan kiindulási alapunk, hogy a tanárképzésben különböző generációk érintettek. Egyrészt ugye vannak az oktatóink, akik azért lehet, hogy baby boomerek, vagy az X, vagy az Y generációhoz tartoznak. A hallgatóink nagy része az Z generáció, és akiket nekik majd tanítaniuk kell, ők jelenleg az alfa generáció tagjai. És ez egy végtelenül fontos dolog, hogy ezek a generációk különböző módon viszonyulnak a digitális technikához, és velük megismertetni azokat az elsősorban nagyon népszerű virtuális valóságra épülő oktatócsomagunkat, amely azt gondolom, hogy a kollégáim, a hallgatóink körében és a tanulók körében is kiemelkedő.
1: A pilótaképzésben már a korábbi években is lehetősége volt a hallgatóknak arra, hogy repülőgép szimulátor segítségével is teljesíthessék a kötelező repülési órák egy részét. Az előző készülék azonban már elavultnak bizonyult, így egy újabb, korszerű szimulátort szereztek be, annak érdekében, hogy a diákok műszertanulási készségeiket fejleszthessék. Dr. Gáti Balázs, egyetemi docenst hallják.
3: Magát a repülést az úgynevezett látvarepülési szabályok szerint ők már megkezdik előtte. Tehát ezen a szimulátoron nem azt gyakorolják, hogy magát a repülőgépet hogyan kell vezetni a levegőben, ezt ők már 80 órán keresztül gyakorolják előtte, hanem amikor a műszerrepülési feladatokra térnek át, amikor az a fontos, hogy nem látnak ki a pilótafülkébe, csak műszereket kell folyamatosan nyomon követniük a levegőben, azt egyelőre ennek a gyakorlásának a megkezdését ezt a szimulátorban kezdik meg, és nem valós repülőgépen.
1: Az egyetem képzési területeinek megújítása mellett az épületeket is fejlesztették. A B-épületben például modernizálták a teljes internethálózatot. Dr. Kovács Zoltán, az egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese hangsúlyozta, nagy szükség volt ezekre a változásokra.
4: A visszajelzéseink pozitívak mind a hallgatók részéről, mind pedig az egyetemi polgárok részéről. Tehát azt gondolom, hogy ez igazán egy jó befektetése volt a Nyíregyházi Egyetemnek, egy olyan projekt, amit nagyon szívesen megismétlünk bármikor, hiszen ilyen eredményeket nem tudunk mindig felmutatni. De talán a legjobban az mutatja ennek a projektnek a hasznosíthatóságát, hogy az elmúlt években a hallgatói létszámunk közel duplájára emelkedett, nagyon sok külföldi hallgató jelent meg az egyetemünkön, bővítettük ennek segítségével a képzési portfóliunkat, csak hogy egy példát mondjak, az anglisztika szakot például ennek a projektnek a segítségével tudtuk távoktatásban elindítani, ami egy kuriózumnak számít itt az egyetemen.
1: Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje. Ennek részleteiről tájékoztatott dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: A személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje május 20-a. Akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Illetve visszaigénylésnél nagyon fontos, hogy nem mindegy a gyorsaság, ugyanis a hivatal 30 napon belül utalja ki a visszajáró adót. Az elkészült SZIA bevallási tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése illetve az SZIA 1+1%-os nyilatkozat beadása is legkényelmesebben online tehető meg az SZIA felületen keresztül. Mindenkinek érdemes átnézni a NAV által elkészített személyjövedelemadó bevallási tervezetét, mert lehet, hogy még lesz vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel, ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amelyről a NAV-nak nincs adata, azt is bele kell írni a tervezetbe. Így például fel kell tüntetni a tervezetben, hogyha valakinek ingatlan értékesítésből vagy ingatlan bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Ebben a folyamatban egyrészt az ELSZIA-ba beépített kérdés-felelet funkció támogatást nyújthat, de a NAV készített kisfilmet is az érintetteknek a kitöltéshez, ez is a NAV honlapjáról érhető el. A befizetendő adót is a bevallási határidőig, tehát május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot okoz egy összegben befizetni az adót, a bevallásban 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést lehet kérni. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már nem csak az adót kell kiegyenlítenie, hanem késedelmi pótlékkal is számolnia kell. A visszaigénylést is érdemes mihamarabb kérni. Egyrészt azért, mert a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utal a NAV, másrészt pedig, aki május 20-áig nem egészíti ki a tervezetét, azzal, hogy postán vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget, annak május 21-től külön kiutalási kérelmet kell benyújtania. Az SZIA bevallási tervezeteket csak az kezelheti online az SZIA-ban, akinek van DÁP alkalmazása vagy Ügyfélkapó Plusz regisztrációja. Ez gyors és kényelmes megoldást jelent, és rengeteg automatizmus segít, így időt és energiát spórolhat meg bárki, aki ezt használja. Ráadásul beépített ellenőrző funkció is van, amely kiszűri a hibákat, és ezzel csökkenti a hibás bevallások gyakoriságát. A NAV 1819-es ingyenes infóvonala hívható, illetve az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a személyjövedelemadó bevallásokkal kapcsolatban. Minden információ megtalálható továbbá a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon is, ahol a főoldalon az SZIA bevallás 2025 szempét kell választani az információkhoz.
1: Megtartotta havi ülését az EGRI civil kerekasztal. Több napirendi pontot is tárgyaltak az eseményen a szekciók delegáltjai, többek között az esélyegyenlőség munkacsoport aktuális tevékenységéről, valamint a ProAgria 2026 szakmai díjról is döntés született. A civil közösségek eltelt időszakát Lengyel János soros elnök összegezte. Mint elhangzott, számos rendezvény lesz terítéken a nyári időszakban. Június 20-án várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakájára, ezen felül szeptember 14-től 20-áig rendezik meg az Eger ünnepe civil hetet, emelte ki Farkasné Juhász Margit, az EGRI civil kerekasztal kabinet vezetésének tagja.
6: A bevezető részben mindig a meghívott vendégek, illetve a soros elnök tájékoztat az aktuális képről, a városban előforduló munkáról, lehetőségekről, meghívásokról. A kerekasztal ülés napirendjeit, témáit vesszük sorra. Ennek a kerekasztal ülésnek az első témája a Civil Alapbíráló Bizottság éves munkájáról szóló tájékoztatás. Tudni kell azt, hogy a civil alapra beérkező pályázatok, a Civil Alapbíráló Bizottság, amely a civilekből áll, a civil szervezetek delegációjából áll, javaslatot tettek a közgyűlésnek, és ezt a javaslatot a közgyűlés elfogadta. Ezek után ez a bizottság megkezdi az éves feladatát, és erről a Civil Alapbíráló Bizottság elnöke ad egy tájékoztatót, hogy hogyan alakul ez az év a pályázatok és a programok szempontjából. Tudni kell azt, hogy a civil alapbíráló bizottságnak volt egy alakuló ülése, amiről a javaslatokat is megtettük, és igazából ott az éves feladatot is kiosztottuk, és meg elláttuk. Tudni kell azt, hogy jelen pillanatban a civil alapbíráló bizottságnak 10 tagja van, ami azért nem stimmel a szekciók számával, mert hogy két szekció erre az évre nem delegált ilyen munkába képviseletet megteheti, és ezért egy kicsit kevesebben vagyunk a tovább korábbi évekhez képest. A kerekasztal alakuló ülésén március 11-én a civil fórumot követően, a civil fórum állásfoglalásait sorrendbe rakva és az évre feladatokat szétosztva, úgy találta, hogy ezt a munkát csak úgy tudjuk elvégezni, hogyha 6 bizottságot alakítunk, ennek a bizottságnak mindig lesz beszámolási kötelezettsége, és 5 munkacsoportot hoztunk létre.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Művészeti Karának Média és Design Intézete 6. alkalommal biennáli formájában rendezi meg a Tipózóna kiállítást. Az eseménynek a 2025. februárjában létrejött művészeti kar új otthona, a Krakkerház kiállítótere ad helyet. A tipográfiai témájú művek elsősorban digitális formában készültek, fekete-fehér tónusban, 90x127-es plakátokon. Az egyetem művészeti karának hallgatói, illetve oktatói, ezen felül vendégintézmények munkái is szerepelnek a tárlaton, továbbá minden intézménytől 15 darab munka tekinthető meg. Az eseményen oktatói, valamint hallgatói kategóriában egyaránt átadják a Tipózóna Magyar Tipográfia díjat, mondta a rádiónknak Csontó Lajos, az egyetem művészeti karának dékánja.
7: Két eseményről beszélünk, alapvetően a Tipózóna nevezetű biennáléről, amit 2017 óta rendez meg a Média és Design Intézet, az Egyetem Média és Design Intézete. Most már átvállalta a kar, hogy idéntől ugye biennálé formájában rendezzük ezt meg, és annyi a különlegessége, ennek kibővül egy konferenciával is. Annyit kell tudni erről az eseményről, hogy itt 13 művészeti képzéssel rendelkező egyetemet hívtunk meg a kiállításra, ahol tipográfiai oktatás zajlik. Ezek az egyetemek közül az összes magyarországi, illetve 6 külföldi meghívottunk van. Krakkóból, Zlínből, Kassáról és így tovább. Ugye az összes magyarországi intézmény is megjelenik, tehát a Képzőművészeti Egyetem, Moholy Nagy Művészeti Egyetem, Győr. Mindenképpen szerettük volna kibővíteni, nem csupán a gyakorlati eredményeket, tehát a tipográfiai plakátokat akartuk bemutatni, hanem mindenképpen szerettünk volna ennek egy elméleti megerősítést is csinálni. Szóval így született meg a tipográfia természettel való formáinak a megfigyeléséből kialakult tipográfiai munkák, illetve a konferencia témája szorosan kapcsolódik ugye a tipográfiai plakátoknak a témájához, és itt ugye elsősorban a természettel való azonosulás lehetőségeit vizsgálják az előadók, illetve a technikai rendszer szintű tervezését a dolgoknak. Tehát erre kértünk fel előadókat, akik jöttek ugye a külföldi partnerintézményeinkből, elsősorban és a magyarországi partnerintézményeinkből. A konferenciának az első szekciója ugye az idegen nyelvű szekció lesz, a második szekció pedig a magyar résztvevőknek a jelentkezése.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungarikum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen tegnap este. Ünnepi alkalomnak számított a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungarikum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálat a dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. A menhelynek jelenleg 45 állandó lakója van, közel felük olasz, de sok közülük a kelet-európai. Az épületben megfordultak magyarok is, a központ sajátosságának számít, hogy a befogadottak majdnem kivétel nélkül az idősebb korosztályhoz tartoznak. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, beszédének címe a boldogságos Szűz Mária, az egyház mintaképe. Mária az egész egyház anyja, amely gyermeki bizalommal fordulhat hozzá,

Magyarországi Szerzetesi Köznevelési Fórum szervezésében megvalósult konferencia, bemutatva a katolikus oktatást, egyrészt reflektált arra a véleményháborúra, ami a magyarországi országgyűlési választás óta folyik az oktatás jelenéről és jövőjéről, másrészt erre utal a konferencia címe, a nevelés magyar csillagképei, valamint a helyszínválasztás Róma is közelebb akarta hozni magyar oktatás innovatív válaszait a nemzetközi szintérhez, valamint bekapcsolódott a 14. Leó pápa rajzoljuk meg a remény új térképeit kezdetű apostoli levele által életre hívott nemzetközi párbeszédre. A szervezők szerint a katolikus egyház nem kommunikálja kellőképpen a saját értékeit, pedig elengedhetetlen, hogy megmutassák mindazt a tevékenységet, amit végez, és ezzel láthatóvá tegyék az egyház szerethető arcát. Miért vagyunk itt? Tette fel a kérdést Zsódi Viktor piarista tartományfőnek az FSK elnöke. Őszintének kell lennünk, érezzük, a talaj mozog alattunk. A hagyományos nevelési tér az a magától értetődő szövetség, amely a család, az iskola, az állam és az egyház között fennáll, napjainkra sajnálatos módon felbomlott. Kalazanci Szent Józsefre hivatkozva arra mutatott rá, ma is minden megosztottság gyökere a tudatlanság, egymás meg nem értése, valamint a digitális zajban való elveszés, az értékek közötti különbségtétel képességének hiánya. Úgy véli, ebben a helyzetben a nevelés tudja szolgálni a megbékélést, tud olyan embereket formálni, akiknek szilárd belső iránytűjük van a párbeszédben. Kvek Péter, Magyarország szentszéki nagykövete azt hangsúlyozta, a szerzetes rendek oktató-nevelő tevékenysége végigkísérte a magyar történelmet, mindig a fejlődés élvonalában voltak és soha nem koncentrálódtak sem földrajzi, sem társadalmi értelemben a központra, eljutottak a perifériákra. Ott voltak a magyarság küzdelmeiben, válságos helyzetekben tevékenységük valóban tiszteletet érdemel. Ma Európa posztkeresztény, missziós terület, nekünk kell megbirkózni a változásokkal, fogalmazott. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói, valamint magyar és biológia tanárai számára tartott szakmai továbbképzést Debrecenben Német István hitoktatási referens, bibliakutató számolt be róla az egyházmegye. A képzés központjában az állt, hogyan lehet a Szentírásban található teremtés és őstörténeti elbeszéléseket a hitoktatásban, illetve egyházi fenntartású közoktatási intézményekben más tantárgyak keretében is hitelesen és a diákok számára is érthetően közvetíteni. Az előadó bemutatta az egyes bibliai történetek lehetséges keletkezési körülményeit, szólt a feltételezett szerzők személyéről, koruk szellemi és vallási hatásairól, valamint a szövegek teológiai üzenetéről. Kiemelte, hogy a teremtésről és az emberiség őstörténetéről szóló részek nem természettudományos leírások, hanem a hit nyelvén megfogalmazott válaszok az ember alapvető kérdéseire, honnan jövünk, kik vagyunk és mi Isten szándéka az emberrel. A résztvevőknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni, valamint közösen megvitatni azokat a témákat, amelyek tapasztalataik szerint leginkább foglalkoztatják a diákokat. A rádiónk indulásának 25. jubileumi évéhez kapcsolódóan újabb két eseménnyel folytatódik az ősszel elindított programsorozatunk. Május 15-én holnap Szent Lant elnevezéssel gyermekversmondó verseny lesz az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 10 órától. Ennek fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő Rózsafűzér csoportoknak. Szombaton 14:30-tól közös rózsafűzéri meccsel kezdődik a Dobótéri Minolita templomban. Ezt rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától Szent Mise lesz az ima csoportokért a Minolita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16:15-től dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-2027-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására.

0: A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni, május 15-éig, tehát holnapig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható. Kentor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. Jelentkezés az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehetséges május 31-éig. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festőjén szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én és 16-án. Lehetőség van a 2 nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a 2 napos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri színhelyekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök atya lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kis csoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. Program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Július 16 és 19 között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból való, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra, feladatok, amikben számíthatunk rád, regisztráció, info.technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Áll a meghívóban. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Dimba Miranda, Kriston Tamás és Molnár András. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Május közepétől már kaphatóak a jegyek a debreceni magyar-kazak labdarúgó válogatott mérkőzésre. Két paddel és két pádból pályával gazdagodott a debreceni egyetem. Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról a Kossuth térről indulva egészen a tokai fesztiválkatlanig vezet. A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke a napokban, a 75. nemzetközi Bornemissza Gergely ökölvívó emlékversennyel kapcsolatban. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Május közepétől már kaphatóak a jegyek a debreceni magyar-kazak labdarúgó mérkőzésre. A magyar-finn meccsre már megvásárolhatóak a belépők. A barátságos mérkőzést június 5-én rendezik a Puskás Arénában. A Magyar Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a jegyárusítás hétfőn 10 órakor kezdődött a meccsjegy.mls.hu oldalon az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára. Szerdán 10 órakor indult a többi klubtag elővásárlási időszaka, míg holnap 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetőek lesznek a rendelkezésre álló jegyek. A Kazaksztán elleni edzőmeccsre, amit június 9-én Debrecenben játszanak, május 18-án kezdődik a belépők értékesítése. Két paddel és két paddból pályával gazdagodott a debreceni egyetem. Bágy Zoltánt, az intézmény kancellárját hallják.
2: A végső döntés az néhány évvel, 3-4 évvel ezelőtt született meg, és aztán a elhelyezés megtalálása, a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádelpálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padból pályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás a város polgársága, és tudja ezt használni. Azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák. Elsősorban ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő, labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
1: A paddel és a padból pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörményi úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pálya használatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző paddelt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei. A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
3: Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a pádelt, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szülte azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett. Megvannak a prioritások, vagy a sorrend, a szabad kapacitást illetően. Ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debrecen Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő tanár, rekreáció, illetve most sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják. Aztán fél évente van 5500 hallgató, akinek egyetemi testnevelést tartunk és szervezünk. Pádel meg fog jelenni a következő fél évtől a választható egyetemi testnevelés kurzusok között. Biztos, hogy nagyon nagy igény lesz rá. De itt épült két darab pádbolpálya is, ami a láptenisznek, a squashnak, a pádelnek és a röplabdának a keveréke. Szerintem ez is nagyon-nagyon népszerű lesz. Nagyon sok gyermek utánpótláskorú focista van, felnőtt is nyilván, de hát van kb. 650 gyermek a DEASZ regionális tehetségközpont programjában. Tehát ők, akik többnyire itt edzenek, őknek biztos, hogy nagy élménnyel és nagy szeretettel, reméljük, nagy megelégedésre fogják használni ezt a pádból pályát is.
1: Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról, a Kossuth térről indulva egészen a Tokaji Fesztiválkatlonig vezet. A résztvevők három kijelölt megállóhelyen friss vízzel, pogácsával és gyümölcsel frissülhetnek fel az út során. Az idei esemény különleges hangulatot ígér, május 23-án egyfajta bringa cirkusz várja a bringásokat. Pusztai Barbarát a program szervezőjét hallják.
0: A gyülekező 8 órakor lesz majd a Kossuth téren, ahol már színpadi programokkal készülünk a kilátogatóknak, ezután pedig 9 óra 39-kor lesz a rajta nagy posta elől. Az út közben, akik elfáradnak, meg tudnak majd állni piknikpontokon. Nyírtelek, Rakamaz, Virányos és Tokaj fesztiválkatlan a végállomás. Minden piknikponton pogácsa, alma, víz várja majd a kilátogatókat. A fesztiválkatlanban pedig szintén számos színpadi programmal és produkcióval készülünk, hiszen az idei esemény a cirkusz tematikát kapta, úgyhogy a programelemekben ez természetesen meg fog jelenni. Túl nagy kulisszatitkot még nem szeretnék elárulni, de azt elmondhatom, hogy hegykerülő idén is lesz, majd ennek a rajtja a katlanból fog indulni a korábbi évekhez hasonlóan.
1: Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt, a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. A szervezők idén cirkuszi hangulatot varázsolnak a rendezvényre, bohócok, artisták, pantomimesek, légtornászok és látványos kerékpáros bemutatók szórakoztatják majd a közönséget. Az éhes bringások jelképes összegért többféle ételt vásárolhatnak. A szervezők a túra teljes ideje alatt gondoskodnak a biztonságról. Mozgó orvosi felügyelet kíséri a mezőnyt, Tokajban pedig mentő biztosítja az esetleges balesetek ellátását. Emellett szervizbusz is segíti azokat, akiknél műszaki probléma adódik. Tokajból mindenki egyénileg tér vissza Nyíregyházára. A MÁV pedig a Tokaj-Nyíregyháza vonalon közlekedő délutáni vonatokhoz kerékpár szállításra alkalmas vagonokat is csatol, akik pedig visszafelé is kerékpárral indulnak útnak, őket a nyírteleki fagyizó kedvezményes ajánlattal várja. A Bringa piknik fókuszában idén is a jó hangulat, a vidám társaság, a sport fontossága, az egészség megőrzése és a jótékonykodás áll.
0: Azt gondolom, hogy a nyíregyházi városlakóknak már a szívéhez nőtt. Ez teljesen egy családbarát rendezvény, de emellett nagyon sok cég csapatépítő programot szervez erre az eseményre, hiszen azt gondolom, hogy nagyon ritka az, amikor Nyíregyházáról Tokajba több mint 1000 ember kerékpározik át a kerékpárúton.
1: A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, a napokban a 75. Nemzetközi Borna Vissza Gergely ökölvívó emlékversennyel kapcsolatban, melyet május 26-a és 30-a között rendeznek Egerben. Kovács Istvánt hallják.
4: A 75. Borna Vissza emlékverseny a Magyar Ökölvívás és a Nemzetközi Ökölvívás számára is egy nagyon-nagyon fontos esemény, és nem csak azért, mert 75. alkalommal rendezünk, hanem az utánpótlás korosztálynak egy olyan bázis rendezvénye a felkészülés, illetőleg még általában így a tavasz közepén, május környékén szoktuk megrendezni, ahol nagyon-nagyon jól lehet lemérni, hogy hol tart az adott országnak a ezen korosztályának a versenyzői, hiszen jönnek majd nyár és ősz elejére időzítve a világversenyek, Európa bajnokságok. ennek tükrében biztos vagyok benne, hogy idén is 20 országnál is több, a rendező ország mellett 20 országnál is több országgal és több mint 500 versenyzővel kell majd számolnunk. Ez egy 5 napos verseny lesz, 2 szorítóban, hatalmas nagy küzdelmekkel, érdemes kilátogatni. Szombaton lesznek a döntők, tehát kedtől folyamatosan, vagy szerdától folyamatosan érdemes lesz kilátogatni ide a sportcsarnokba. Nekünk nagyon fontos, és nem csak a 75 év miatt, hanem ahogy mondtam, a felkészülésnek az egyik legfontosabb mérőpontja. Itt tudják megmutatni a versenyzők, hogy milyen állapotban vannak, hogy milyen felkészültségnek örvendenek. A válogatott versenyzők ellen tudnak a klubjaink szorítóba lépni. Én már nagyon várom, én mindenkit nagy örömmel és nagy szeretettel hívok ide a sportcsarnokba, mert remek küzdelmek várhatók. A régió vezető, Dorko Péter itt egri, és az egri ökölvívók között, főleg a hölgyeknél van egy-két egészen kiváló ökölvívónk. Én azt hiszem, hogy Eger mindig is nem csak rendezőként, hanem az egri sportiskola vagy az egri ökölvegyesület, az mindig is szállította a jó bunyósokat. Nagy bajnok még nem jött ki, tehát vízilabdázóról tudunk sokról, meg egy jó pár olimpiai bajnokot adott már Eger városa. Az ökölvesben még egyelőre olyan nagyon nagy bajnokról nem tudunk beszámolni, de ki tudja, lehet, hogy akár pont itt ezen az idei Bornemisszán fog feltűnni egy egri kötődésű tehetség. Május 25-től május 30-áig fogjuk megrendezni, és a tavalyi esztendő adatairól tudok még csak beszámolni, most küldtük ki a kézikönyvet. Véleményem szerint 20-nál is több ország, és 500-nál is több résztvevő. Szerintem a 150-200 környékén lesz a magyar résztvevő, és tehát fele-fele arányban látom elképzelhetőnek, igen, körülbelül fele-fele arányban. Mi nálunk 3 vagy 4 utánpótlás korosztályt különböztetünk meg, az U15 az első versenyrendszerbe belépő, U17, U19, és van az U23-as, ami már majdhogy nem felnőtt. Én azt hiszem, hogy jól állunk, most nem is olyan rég ért véget a Diák Olimpia, ahol az U17-ig tartó korosztály, U15, U13-as korosztályban több mint 400 indulóval rendelkeztünk, csak magyar szinten 429, közel 500 nevezésből 429 sportoló indult. Utánpótlásban nem állunk rosszul, legalábbis létszámot illetőleg, szakmailag még ezért sokat kell fejlődnünk, tehát ezt be kell látni, hogy a jelenlegi szakmai koncepciónak az eredménye, főleg az utánpótlás korosztályban az több év, mire ez beérik, de én biztos vagyok benne, hogy jó úton haladunk, és már itt a Bornemissza is, hogy mondtam, hogy remek mérőpont lesz, hogy hol is tart a magyar ökölvívás utánpótlás korosztálya.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kettő óra. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Brenek, érsek Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Brenek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét, olvasható a közleményben. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester, a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungaricum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen. Ünnepi alkalomnak számította a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungaricum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. Csütörtökön lezárult az átadás-átvétel hivatalos folyamata, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy az építési és közlekedési minisztérium munkatársai is elkészítették a leltárt, amit nyugodt lelki ismerettel adnak át az utánuk következőknek, írta Lázár János Facebook oldalán. A volt építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, az EKM tevékenysége törvényes volt és eredményes is. Új jogi kódexek az építésgazdaságban, új személyszállítási törvény, a 99%-ig kész új KRESZ, a korábbinál sokkal kedvezőbb feltételeket kínáló új tarifa és bérletrendszer a közösségi közlekedésben, integrált közszolgáltató cégek, és még hosszan lehetne folytatni a sorát azoknak az eredményeknek, amelyeket közösen elértek, és amelyekre az új